0: Tehát azt hadd kérdezzem meg, papu, hogy ezzel a szomszédoddal másról is szoktál beszélni?
1: Még nem. És már nem.
0: Már nem. A legközelebb.
1: Elég friss az
0: Nyusz.
1: ismerettségünk, mert tavaly
0: Érted?
1: jöttek először, és akkor bemutatkoztunk egymásnak, és mi, amikor ők nincsenek itt, akkor segítünk nekik, egy kicsit locsoljuk a kertjüket, meg ránézünk a házukra, meg fölhívjuk őket, hogyha valami változás van, és hogy
0: De ők Izraelben élnek.
1: ők abszolút Izraelben élnek, igen, és ráadásul a tengerparton laknak, ami nagyon szép helyen, és minden nap úszik a tengerbe, meg ilyen nagyon szép dolgokat mesél. Idős emberről van szó egyébként, és erősen vallásos.
0: Aha.
1: És így aztán csomó mindent tudok tőle tanulni, meg kérdezni, és nagyon jól tud oroszul, mert a felesége orosz, és nagyon jól tud persze héberül, és magyarul is. Úgyhogy magyarázza, hogy kell mondani ivritül, azaz héberül a különböző dolgokat. Nagyon érdekes a kiejtése, egészen megváltozik az arc kifejezés, de tökéletes.
2: De bocsánat, héberül, magyarul és spanyolul vagy a...
1: Oroszul, azt mondtam.
0: Oroszul.
2: Oroszul. Aha. És akkor hogy beszéltek egymással?
1: Magyarul.
2: Oroszul?
1: Nem, mondom, hogy
2: Magyarul.
1: magyarul,
2: Ja,
1: héberül
2: hogy
1: és orosz.
2: magyarul, tehát igen, tehát magyarul akkor tud. Ja.
1: Érdekes, hogy sokszor ilyen nagyon egyszerű szavakat keres a magyarba, ami azért furcsa, mert egyébként amikor beszél, akkor tökéletes, nincs a semmiféle akcentusa. Abszolút tökéletesen beszél. És mit tudom, nem jut eszébe, hogy világító torony, és elkezdi bonyolult módon körülírni. De örülök neki, mert okos ember, és még sok érdekes dolgot szeretnék megérdeklődni.
0: Gondolom, oroszul megmondod neki, hogy mi a világító torony.
2: Hát oroszul nyilván.
1: És nagy lelkesen küld ilyen kis filmeket, YouTube videókat. Most már egy olyan érdekes videót küldött, hogy New Yorkban a sok városrész, mert van egy zsidó városrész, és abba is van egy olyan terület, ahol magyar, illetve felvidéki országrészek, illetve híres városoknak a neveiről vannak elnevezve a zsinagógák, és így van Nyitra zsinagóga, meg mit tudom én, Szatmár Németi, meg ilyesmi. És a hasidók, azok tudjátok kik, ezek a nagypajaszú, egyformán öltözködő kalapos, folyton a Tórát, meg a szentkönyveket tanulmányozó emberek. Azt mondja, hogy egy külön kategória a szatmári hasidok, azok a legortodoxabbak. Nem használnak mobiltelefont, meg például nem csak, hogy nem dolgozhatnak hétvégén vagy szombaton, szabadon kevén tartják, nem is utazhat, tehát a villamoson se szállhat föl. De nem úgy hívják őket, hogy szatmári hasidok, hanem szatma hasidok, ott befejeződik, hogy szatma, az albet után nincs semmi. Ez nagyon érdekes kis filmet küldött róluk, és meg erről a környékről. És a környék rabbia, aki szintén tökéletesen beszél magyarul, ő mond nagyon érdekes történeteket, meg összefüggéseket. Úgyhogy
2: Bocsánat, csak mert látom, hogy zenélni akarsz. Csak két mondatban gyorsan, mert éppen most a Narancsban olvastam a múlt héten egy rendkívül érdekes cikket, hogy a Soproni Erdészeti Egyetemnek, vagy akkori főiskolának a komplett oktatói és hallgatói gárdája diszidált 56-ban, és elmentek Kanadába. És ott egy teljesen más...

0: dolgot csináltak. Valamiről, amit mondtál, jutott eszembe, csak már látod, 13 másodperc is elég nekem, hogy elfelejtsem.
1: Elmúlt éjfél.
0: Igen, az mindenképpen.
2: Erről a kalandában módszert mutattak a magyarok, hogy teszem, hogy meséltem nektek a Norvégia és a krumpliföldek történetét?
0: Nem.
2: Találkoztam egy lányjal jó pár éve ezelőtt Somogy Aszalón, ami Kaposvár környékén van, és az a lány a Gödöli Agráron végzett, és kiment Norvégiába, ahol egy krumpli földek krumpli tenyészet, vagy termesztő, bocsánat, cégnél helyezkedett el. És a néhány hét múlva csodájára jártak a környéken, szinte egy intézmény lett, mert megtanította, vagy legalábbis mutatta nekik, hogy a krumpliról mi mindent lehet csinálni. Tudnélik, a megtermelt krumpli két célt szolgált, részint takarmány célokat, részint emberi táplálkozásra, milyen McDonald's hasább krumpli készült belőle. És ő csinált nekik krumpli levest, amit életükben nem láttak és nem ettek. És csinált tök különböző krumplirás, volt, ami tejfölös volt, ami paprikás volt egy kicsit, vagy húsosabb. Aztán csinált nekik krumplis lángost, csinált nekik rózsrendit, csinált nekik krumpli pürét, és teljesen ki voltak nyúlva, hogy az ő krumpliból mi mindent lehet csinálni, és ez egy varázsló ez a nő, mert ő nekik nem jutott eszébe, és csak a hasább krumplit tudták elképzelni a krumpliukból. Elég érdekes, nem?
1: Ezért tartanak itt a norvég.
2: Tessék, mondani, hogy hú, meg hogy há.
1: Csak egy kérdéset, teljesen nem ide tartozik, csak ma 10-szer megnéztem. Láttátok ezt a videót erről a nepáli villám árvízről?
2: Nem, csak olvastam róla.
0: Én sem néztem meg, csak olvastam a leadet, hogy hányan haltak meg. Igen, bocsánat.
1: Én azért néztem meg, mert ugye lehetett olvasni, hogy talán 300 ember, és ez egy nagyon kis hely ott Nepálban, de érdemes megnézni ezt a szörnyű a YouTube-on fel.
2: De mi öntött ki?
1: Tessék?
2: Mi öntött ki?
1: Volt egy földrengés a közelbe, valamikor akkor, ami egy ilyen özönvízszerű, ilyen, az, nem értettem, hogy miért hívják villámárvíznek, hogy biztos volt ott valami nagy tó, vagy bármi az égvilágon, amit úgy megmozgatott egy pillanat alatt, és ilyen nem tudom én, 50 méter magas vízoszlop így egyszer csak megérkezett, és átcsapott a városon, de úgy, hogy ott lehet látni a felvételen, hogy gondolom az emberek már hallották, hogy érkezik morajlás meg egyebek, és szerencsétlenek szaladgálnak az utcákon. Aztán egyszer csak jön egy ilyen hatalmas, szürke, felhőszerű valami, és minden eltűnik. Borzalmas látvány volt. Úgyhogy gondolom ezért hívták villámárvíznek, nem volt előzmény. Valószínűleg olyan lehetett, mint egy szökővár, csak nem tengerből.
2: Nem is gondoltam, hogy abban nagy magasságban ilyen nagy vizek vannak.
0: Pláne ott a hegyekben nem gondolnánk, ugye?
2: Igen.
1: Igen.
2: Meg is nézem a földrajzát, hogy milyen. Egyébként a mostanában meglepő dolgokat hallok a föld megmunkálás, földműves talajelőkészítés tekintetében. Ugye például most derült ki, hogy

0: sokkal hasznosabb, hogyha talajtakaró növényekkel ültetjük be a kertet, vagy a köztes részeket, mint hogyha puszta föld van, és sokkal inkább megmarad a talajban a nedvesség. Az ember azt gondolná, hogy épp, hogy felszívják a növények a maradék nedvesség, és elpárologtatják, de nem, hanem épp, hogy nem mindegyik persze, de hogy vannak szép számú a talajtakarók, amelyek sokkal üdvösebbek, mint a nyersen hagyott föld.
1: Na de hát pont azt kéne kiszedned akkor, amit ott a sín mellett láttál. Meg ugye ez a mulcsolás, ez egy, ugye, hogy mondjam, ez egy létező technika.
0: De nem régi technika, az a döbbenetes. És pont ezen gondolkoztam, hogy a földművelés több évtízezres történelme. Hogy nem tudta ezeket a dolgokat kiokoskodni, hogy ezt a mai kornak kell kitalálni?
1: Kiokoskodtam, figyelj, én az a helyzet, hogy én pontosan tegnap beszélgettem nem tudom, hogy milyen rokoni fok, tehát aki a anyámnak a unokatestvére, az én nekem Kim. Nagy unoka, nagy néném, vagy nem, mindegy. Lerpeléten van hatalmas méretű szőlőjük, de tényleg, tehát szerintem övék hát most azt mondtam volna, hogy a faluban, de Verpelét ma már város, tehát övék szerintem a legnagyobb területű szőlő, és azt mondja, hogy olyan szinten nincs eső ott se, hogy nem nő az, tehát hogy nem telik meg a szőlő lével. Igen, igen. Tehát, hogy már ott is, tehát, hogy én nézem ezt az országnak, ezt a csapadék térképét, ugye az látszik, hogy a nyugati, meg a keleti, meg az északi részben, hogy nagyjából úgy rendben van. Tehát kb. Ugye az Alföld, meg a mit tudom én, Baranya, stb. Az van szarban. De azt mondja, hogy náluk is nagyon nagy szar van, és hogy nem tudnak semmilyen módon kilépni ebből. Tehát ott van több száz hektárnyi valamiük, amit senkinek nem tudnak eladni. Semmilyen értéke nincsen, holott ők korábban pénzért vették. Tehát az egész ilyen teljesen kilátástalan.
2: Már hogy a termőföldjüktől szeretnének megszabadulni,
1: igen,
2: de,
1: igen.
2: Hát de figyelj, nem forgalomképes.
1: Hát 70 plusz évesek, az egész életük azzal telt, hogy a karácsonyt és a húsvét hétfőt kivéve ezek az emberek minden nap dolgoztak reggeltől estig. Tehát nem az volt, hogy szombaton meg vasárnap mi akkor lógatjuk a lábunkat. Tehát a falusi ember az reggeltől estig dolgozott minden áldott nap. Tehát ezt innen a városból nehéz megítélni, vagy átlátni, de ez így történt. És akkor ugye összeszedtek, mit tudom én, több száz hektárnyi, vagy nem tudom, hogy lehet, hogy nem több száz, lehet, hogy csak több hektárnyi földet, de a lényeg az, hogy ebből most nem tudnak kiszállni. Nincs, aki megvegye, betelepült az egyik ilyen legnagyobb borfeldolgozó cég a szomszéd faluba egyébként, most megmondhatnám a nevét, sőt, meg is mondom, a Varga borászat települt be Feldebrőre, és csak neki lehet eladni a megtermett szőlőt, de csak úgy, hogy ők megmondják, hogy mikor jönnek, beküldenek egy ilyen szőlőkombájnt, tehát nincs már az, hogy ilyen metszólókkal szedegetik le az emberek, ilyen nincsen, hanem beküldik ezt a kombájnt, megmondják, hogy mikor megy be, és azért nekik fizetniük kell, és utána a leszedett vagy a letermelt szőlőt, azt megadott forintért, megveszi az a cég. Tehát semmilyen módon nem tudnak kiszállni ebből. Tehát az egész ilyen... De és ezzel sem lenne baj, hogyha lenne termés. De ugye vagy a jég veri el, vagy lefagy, vagy éppenséggel ugye asszály van, és akkor egyszerűen nem lesz benne lé. Tehát az egész ilyen totál... És mondom, ez még nem is az Alföld. Ez a Mátrának az alja. azt gondolnánk, hogy ott tulajdonképpen, hát ha nincs is minden rendben, de úgy működgetnek a dolgok, de nem.
0: Merre felé van pontosan Verpelét?
1: Tese?
0: Gyöngyös közelében van?
1: Ez Verpelét egészen konkrétan.
0: Mondtam, de most hol van Verpelét Gyöngyös közelében, azt kérdeztem.
1: Igen, hát Gyöngyös és Eger között van Verpelét nagyjából, de ugye így fölfele a Mátra felé van. Tehát,
0: szevasz! Ahó!
3: Köszönjük.
1: Valamit, mint a hallanánk. Biztos, hogy jól tettem fel mindent?
0: No, nem halljuk.
3: Nem, már nem akar szégyelni.
0: Barátnőd akar mondani valamit?
3: Igen, csak nem meri elmondani.
0: Na, majd ne félj, mondjad, figyelünk.
3: A világ helyzetével van neki nagy baj. A orvosi szorulós, meg hogy nincsen energia a paksi atomerőműve, ugye már nem lehet venni ezért urán sem lehet venni.
0: De hogy nem lehet venni, hogy nem lehet. És a paksi atomerőmű, köszönjük szépen, jól van és termel. Úgyhogy nem kell megijedni. Na.
3: Állítólag.
0: Köszönjük szépen. Mi? Sziasztok. Jó éjszakát.
1: Papó, bocsánat, most itt volt egy telefonáló?
0: Igen.
1: Mert hogy én ebből egy kukkot nem hallottam Andrásra.
0: Tulajdonképpen
1: éppen azon voltam, hogy visszahangosítom a rádiót, hogy valami akkor ott nincs jó föltekerve, de mindegy, tehát... Ja.
0: Akkor lehet, hogy ott a telefon, de nem sokat mondtak, mert a lány akart volna mondani valamit a világ sorsáról, vagy valami fontosságot, de aztán nem mondott.
1: Nem baj, hát azt szívesen hallgatjuk szerintem.
0: Egyébként...
2: Lesz időnk fölkészülni.
0: Most, hogy beszéltük arra, hogy hegyek között tó, meg ilyesmi, eszembe jutott, hogy ugye most már szoktuk nézegetni ezt az ábrát, amit kitettünk a Facebook oldalunkra is, ami folyamatosan mutatja, hogy Magyarország, illetve a környező területek, régiók hogy állnak az elektromos árammal, hol mi adunk.
1: Ez a ahol ad erejre gondolsz?
0: Igen, igen.
1: Egyébként azt kell mondanom, hogy amellett, hogy lenyűgöző a cucc, de hogy ezt az államnak kéne csinálnia, és nem pedig valamilyen teljesen magán kezdeményezésnek.
0: Ez megvan, az államilag is megvan.
1: De ez, tehát hogy megvette az MVM, vagy nem tudom, tehát hogy... Mert hogy én úgy tudom, hogy ez egy teljesen ilyen privát oldal.
0: Hát,
1: és egyébként szerintem lenyűgöző maga a cucc. Tehát.
0: Ugyanez megvan, csak nem ilyen sötét színű dizájnnal, hanem ilyen, mint hogy állíjas papír lenne fehér alapon. Az MVM-nek nem tudom, kinek van meg pontosan. Régen a koronarádában sokat nézegettük ezt, minden ugyanúgy lehet látni a pillanatnyi helyzetet, hogy adunk, veszünk, feleslegünk, vagy sem. És ahogy emlékszem, még te mondtad a két héttel ezelőtt, hogy az áramnak az ára, az nem hogy változik az úgynevezett áramtőzsdén, hanem olykor óránként, vagy percenként is változik.
1: Így van.
0: És az a szomorú helyzet, hogy ha csak azt nézzük, hogy hány mekkora teljesítményt adunk át, vagy veszünk, ez így nem mondja el azt a buktatót, vagy nem mutatja meg, hogy Például, amikor mi a csehektől veszünk, vagy nekik adunk, az sajnos úgy történik, hogy amikor napközben vagyunk, és a napelemek is termelnek, és nálunk is sok energia van, és átadunk a cseheknek, akkor csak olcsón tudunk átadni, mert mindenhol süt a nap, és mindenhol fúj a szél. Viszont amikor leszáll az éj, és mi veszünk a csehektől, azt meg drágán vesszük. Ez azért történik, mert ők azért vesznek tőlünk napközben, mert a Tátrába megoldották, hogy tavakat földúszasztottak föl a hegyekben, és onnan zúdul le a víz, amikor energiát kell termelni neki, egy másik tóba, egy alacsonyabban levő tóba, és amikor mi tőlünk nagyon olcsón vesz, sőt, olyan is van, hogy negatív az ára neki, tehát majdnem, hogy azért mi fizetünk, hogy átvegyék tőlünk, ők fillérekkel veszik azt az állatot, amivel megint fölpumpálják a magas tóba a vizet, és amikor eljön az idő, akkor kinyitják a szellemeket, zsilipet, és lefelé áramot termel. Ők nagy szépen el vannak, ugyanezt csinálják az osztrákok is, még kisebb mértékben, mint a csehek, de már ellesték tőlük a technológiát, úgyhogy nem akkumulátorokkal, ami méreg drága, meg sokkal nehézkesebb dolog, hanem ezzel a végtelen egyszerű és kézenfekvő megoldással tudnak áramot konzerválni, tartalékolni, később visszaadni. És egyébként kiderült, hogy nálunk is tervezték, hogy a Pilisbe csinálok, ami hasonló, de úgy tudom, hogy leállt a dolog, és nem lett bőle semmi. No, aztán András kérdezted a múltkor, hogy a sziget közben hol lehet hajózni, vagy hogy is van pontosan. Megnéztem, hogy is van pontosan, és legész a tőlünk a sziget közben, ha fölfelé vagyunk Szlovákia felé, akkor a legészakibb ág az van szélesebbre hagyva, és az a hajózóág, és egyébként annak a felénél van a szlovák-magyar határ, míg a Dunának a nagyobb hozama, az a fölött egy teljesen mesterséges ágban van, ahol a Gabcsukó vagy Bős erőmű is van. Ez az teljes területen, az a teljes ág már szlovák területen van. És attól délre van egy ilyen viszonylag természetvédelmi területes széles ág, az a hajózható ág igaziból. No.
2: Emlékszel arra, amikor ez egész Nagy Marossal kapcsolatos mizéria volt, hogy arról szólt a történet, hogyha ez megépül, akkor Nagy Marosnál, mit tudom én, 30 méterrel megemelkedik a Duna szintje. Emlékszel rá?
0: Erre nem, a 30 méterre nem.
2: Mit?
0: A 30 méterre nem. Hogy megemelkedik valamelyes, azt tudom, de azt szerintem sokkal.
2: Hát, hogy mennyivel, lehet, hogy kevesebb, nekem valami ugrott be, de arra emlékszem, hogy elkezdődött ott egy hisztéria, hogy azok a telek és nyaraló tulajdonosok, akik úgy gondolták, hogy veszélyeztetve lesz az emelkedő vízszint miatt az ő birtokuk, az ott megkezdődött egy áron aluli azonnali kétségbe esett értékesítés. És aztán nem lett. És ingatlan oldalról azt olvastam, hogy ott elég tisztességes spekulációk történtek, természetesen a bennfentes információk birtokába, ott nagyot lehetett kasszán.
0: Sőt, olyan is volt fölfelé, a nem messze Nagymarostól van, Pilis maradt szemben a zövegény, és ott pedig az történt, hogy az árt, későbbi ártéren, amit el fog önteni a duzzasztás, a magyar állam kártalanította az ottani telek tulajdonosokat, és meg lett nekik mondva, hogy mit tudom én, augusztus végével el kell hagyniuk a területet. És megkapták a kártérítést, de nem hagyták el, a legtöbben nem hagyták el a területet, hanem gondolták, hogy hát még a nyarat végig csinálják, aztán majd meglátják, hogy mi lesz. Aztán mivel nem történt semmi, még egy kicsit maradtak, és a végén, amikor az egész belállt a földbe, akkor nem kellett egy fillért sem visszafizetniük.
4: Úgyhogy... Ér kellett volna. Nem ők kérték a pénzt, csak kapták ajándékba, úgyhogy... Na mindegy. Ez a történet, hogy így nem lett nekünk áramú.
0: Nem egészen úgy van, mert a magyarán megvette azt a területet tőlük, a telkeket. De mindegy. Most akkor picit tényleg zenélünk, mert sokat pofáztunk, aztán jövünk vissza megint.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en Zsoltán Andrással, papul az éjszakás műszakot. Ez pedig Josó Stefán volt és Richard Smith. Ők a cigány gitározásnak a csúcsait döngetik. Fantasztikus műtőnek művelni a két akusztikus gitárral. No, egy érdekes dolgot szeretnék megosztani veletek. A kisebbik lányunkkal dumáltam, és kérdeztem, hogy nagyjából mostanában ő is most végez, az osztálytársa is most végeznek különböző főiskolákon, egyetemeken, illetve már végeztek is néhány, jó néhányan. És azt az érdekes dolgot mondta, hogy a kb. 10 nevet sorolt föl, akik végeztek, hogy összesen közülük egyetlen egy ember, aki közgazdás képesítést kapott valamilyen egyetemen, ő valami könyvelőirodában dolgozik. Ő az egyetlen, aki a szakmájában helyezkedik el, az összes többi nem tud elhelyezkedni, és pultosok a kocsmában, meg mit tudom én, meg ilyesmi váltják ki, és a tanult szakmát, vagy foglalkozást, meg a tanulmányokat semmivel nem tudják hasznosítani. És természetesen járnak ilyen, közöttük ilyen marketingesek, meg média kommunikáció szakokon végzettek, meg ilyesmi. És tulajdonképpen nagyon szomorúnak érzem, hogy miért csapják be ezeket az embereket, és miért adnak egy olyan oktatást, miért veszik őket olyan helyekre föl, ahol a gyakorlott kilátástalan, hogy azzal elhelyezkedjenek, csak nagyon kevésnek sikerül. És
1: De mi ez a szak?
0: Ezek különböző szakok, tehát nem egy szak, de mindegyik ilyen, az én szememben ilyen parasztvakítás szak, tehát hogy jó hangzik, de aztán mit fogsz vele kezdeni?
1: És de hát mondjál már példát, légy szíves.
0: Ez a legtipikusabb, minden harmadik kapuajban van média kommunikációs akkreditált oktatás, akik elvileg újságírók lehetnek, vagy némi rádiós alapképzést, meg szerkesztői tudást, meg ilyeneket vesznek fel. De sok száz diák végez ilyen, évente ilyen egyetemeken, és egy országnak nincs szüksége annyi szerkesztőre, vagy kettőkkel közülük talán, aki legalább nagyon sokszor ilyen kapcsolatok régen tud elhelyezkedni, nem tisztán azért, mert ott végzett, és olyan okos. És régebben is, ez nálunk is megvolt, hogy főleg akik humán szakokat végeztek, azok igen nehezen tudtak elhelyezkedni a saját szakmájukba. Egész egyszerűen országban nem kell egy történész, meg klasszika filológia tanulmányokat végzett ember, mint ahányat kiképez az egyetem, vagy kibocsát. De ezek a számok, amiket ő mondott, és ilyen szomorúságos volt a dolog, mert azt hittem, hogy de klassz, elvégezték már, most új életet kezdenek, érdekes helyeken helyezkednek el, és a nagy túrós nem kaptak munkát, nem találnak.
1: Csak az a baj, tudod, papu, amit, bocsánat, András, akartál mondani
2: valamit? Nem, én csak annyit akartam kérdezni, hogy szerinted kinek a bűne?
0: Ezt közösen hozzák össze azok a szülők, akik azt mondják, mindegy, csak diploma legyen, helytelenül gondolják ezt szerintem, és azok az akkreditált, vagy még komolyabb engedélyen rendelkező iskolák, tanfolyamok, oktatási intézmények, ahol neki csak azt számít, hogy bevétel legyen, hogy a diákok fizessenek tandíjat, tehát neki az üzlet ebből áll, hogy aztán ezt mire fogják használni, és mire jó ez egész, azokat nem zavarja, ami hát szerintem hiba. És talán még a nagy egyetemeken is ez így van, hogy rengeteg olyan képzés van, hogy azt elvégzettek, hát Nagyon szépséges.
1: Nekem csak annyi a problémám ezzel, hogy amit most mondasz, az nem tartalmaz semmiféle konkrétumot. Így azért nehéz.
0: Milyen konkrétumra gondolsz?
1: Hát, hogy konkrétan melyik szakon végzett, mit tudom én, 300 diák, és az hol nem tudott elhelyezkedni. És egyébként nem tudom, hogy akarunk-e arról is beszélni, amiről itt délután nem azt mondom, hogy vitatkoztunk, hanem inkább egyetértettünk abban a csoportban, amit ugye létrehoztunk, mert szerintem az érdekesebb lenne, és egyébként lenne is átfedés ebben a kérdésben.
0: Oké, beszéljünk akkor arról.
1: Bocsánat, csak annyit akarok még mondani, hogy múlt héten, amikor jöttünk el a rádióból, és akkor te megkérdezted, hogy én tudok-e aludni éjjel, és mondtam, hogy dehogy, semmiképpen. És tényleg hazajöttem, és arra aztán tényleg nem számítottam, hogy ténylegesen nem tudok aludni majd sem, tehát hogy nem fog megtörténni az alvás. És kapcsolgattam a tévét, és akkor a Magyarázat mindenre című filmre kattintottam rá, és ugye az a ilyen mondás, vagy nem tudom, mi úgy gondoljuk ilyen 60-as, 70-es, tehát ilyen éltes emberek, hogy a mostani fiatalság az semmire se való. Azok nem tudják, hogy mit akarnak, meg amit akarnak, azt sem tudják elérni, és így tovább, de fölhívnám a figyelmet arra, hogy ez a fiatalság váltotta le az Orbán rendszert, mert mi 4 éve, 8 éve, 12 éve, 16 éve is ugyanarra szavaztunk, de nem szavazott mindenki, tehát nem szavazott annyi ember abba az irányba, amelyre mi szavaztunk akkor, és a fiatalság volt az, aki most megfordította ezt az egészet. A Magyarázat mindenre az egy egészen szimptomatikus film szerintem, még azzal együtt is, hogy nem is igaz, tehát azt gondolom, hogy nem egy teljesen jó film, de mégis ott van a Áron, aki össze-vissza hazudozik a szüleinek, akkor abból jön ott van a teljesen bemindenezett Janka, tehát aki hol részek, hol teljesen be van szívva, és így tovább, és mégis ezek a gyerekek csinálták meg nekünk a rendszerváltást. Tehát én ezt egy fontos dolognak tartom.
0: Igen, eszemágában sem volt ilyet mondani, hogy a mai gyerekek hibáznak, hogy baj van velük. Sőt, mióta a világ mindegyik nemzedék azt gondolta, hogy szinte mindegyik legalábbis, hogy a most utánuk következők valamit elrontottak, vagy valamit nagyon elrontanak, mert hogy nincs meg a tisztelet, meg ez, meg az, meg a hagyományok, meg nem azt folytatják, amit az öregek csináltak, és nem hallgatnak a jó szóra, meg hülye zenéket hallgatnak, meg mit tudom én. Ez a morális pániknak egyik legjellegzetesebb kiadása, vagy megjelenítése. És pedig a következő fiatalok között mi lesznek? Nobel-díjasok, meg lesznek fantasztikus teljesítményeket produkálók, meg akik paradigmát váltanak, meg ilyesmi. Nincs ezzel semmi baj. Most ez lehet egy lokális probléma, de szembesültem ezzel a oktatási csőddel. Ráadásul, amíg a irodát csináltam a Tilosban, minden évben rengeteg gyakornok próbált hozzánk, hogy a Tilos nagyon kedvelt média gyakorlóhely. És majdnem mindig sokat beszélgettem, leteszteltem őket, irattam velük ilyen Képzeljük, hogy újságíró, hogy írjál létsz, és a mai napodról itt a Tilosba egy cikket. Legyen neki kopja, legyen neki valami klassz címe, amivel megfogjuk a szemét a olvasónak. És volt, hogy megkértem, hogy írj egy nagyon, ez nagyon szűk szavúra fogja az egészet, összesen ennyi hely van az újságban, azt ki kellene tölteni, és írjál gyorsan valamit ide. Vagy terjengősre vedd, vagy ilyesmi. És meg voltam döbbenve, hogy egyetlen egy lány volt, aki el is tudott helyezkedni, és szerkesztő lett a Klubrádióban. Sok év alatt egyetlen egy lány volt, aki azt tudom mondani, hogy volt benne valami spiritus. Teljesen kilátástalan, olvasni alig, írni alig tudó emberek voltak, nem tudtak helyesen írni. És ami a legdöbbenetesebb volt, a média kommunikációs szakon, a média, hogy annyira tájékozatlanok voltak a világ dolgaiba, semmit nem tudtak a világról. És se politikailag, se földrajzilag, se gazdaságilag, se történelmileg, se sportokat tekintve. És így mondtam,
1: hogy... De papó, én ezt értem, de mégis ők söpörték el az Orbán rendszert, és nem mi.
0: Ez így van, rendjén. Mit akarsz ezzel mondani?
1: Hát csak azt akarom mondani, hogy amikor azt mondod, hogy nincsenek tisztában a bolygó folyamataival, vagy egyáltalán bármivel, mégis mi mindent megcsináltunk eddig, és semmi nem történt, ők megjöttek, és elsöpörték ezt, ami eddig volt.
2: Nem tudom, de én azt hiszem, hogy nem egy malomba őrültök. Nem. Őrültök.
0: Te azt gondolod, hogy én általában beszélek a fiatal. Én nem általában, én a kifejezet azt mondtam, hogy hiszen én nekem erre volt rálátásom, hogy ezek a média kommunikációs szakok, becsapások, az itt idejáró emberek nem tudják, mit akarnak csinálni, csak anyuka kérte, hogy legyen valami diplomájuk, vagy nem tudom, vagy, mert semmi ambíciójuk nem volt, ezt a kis szeretét jól meg tudtam figyelni ezeknek a dolgoknak. Az eltéről is jöttek hozzánk, azok sem voltak sajnos sokkal különbek. És én nem a fiatalokról általában beszéltem, hanem azokról a szakokról, és azokról a pláne nekem nagyon rálátásra lévő szakról, amit teljes parasztvakításnak tekintek, és semmi értelme nincs az egésznek.
2: Hát akkor visszatérünk, azt hiszem, az eredeti kérdéshez, hogy én azt gondolom, abban a Zsoltnak igaza van, hogy ez a politikai hullám, ami most itt hála Istennek végsöpört, ez a fiataloké volt. Az is igaz, hogy ezek között nagyjából számt. Hát nem, mert a választási korhatár nálunk ugye 18 év, tehát még azt sem mondhatom, hogy ők már ebbe születtek bele, de ez a generáció érett meg arra, hogy ez az elégedetlenséget és ezt a szörnyű hazugság áradatot, stb. Erre már ne legyen bevő. De a másik kérdés az számomra, hogy amit az előbb is kérdeztem, hogy kinek a bűne ez szerinted, papó, hogy van egy ilyen szak, média kommunikáció. Ez alapvetően valószínűleg tartom, hogy ez még nem hiba. De hogy ott semmiféle ezek szerint, vagy nagyon kevés használható tudással és információval látják el őket, és jönnek ki. És én nem hiszek abba egyébként, hogy ez a társadalomnak és a gazdaságnak a hibája lenne, hogy nincs egy olyan cég, aki őt fölvegye. Hát ha egyszer, bocsánat, te mondtad azt, hogy nem kapott egy olyan képzést, ami mondjuk, mert gondolom létezik ilyen szakma, hogy média kommunikáció, nem? Létezhet. Tehát lehet erre embereket megtanítani, de hát őket nem tanították meg erre. Hát akkor szerencsétlen mit csináljon? Hova menjen? Hol tudja ezt még eladni? Hát ahogy elmondtad, a Tesco-ba áruföltöltőnek. De hát, hogy ez, hát akkor azt mondani, hogy egy újabb újabb fontos reform lehetősége mostani oktatási rendszerbe, hogy egyszerűen fölismerni azt, hogy ez a mérhetetlen mennyiségű. Az egyébként mindegyikünk tudja, hogy amikor a magyar felsőoktatásnak ezek a hagyományos egyetemi struktúrája, ez az évtizedek vagy századok alatt kialakult, ugye ennek egy alternatívái lettek ezek a, nevezzük idézőjelbe, ezek a félig tanfolyam jellegű képzések, azok számára, akik ezért ilyen vagy olyan okokból nem tudtak bejutni egy komolyabb egyetemre. Ezek számára ez egy lehetőség volt, alapvetően kapott egy diplomát, aztán majd meglátjuk. Meglátták, hogy ebből nem lesz semmi. És továbbra is azt gondolom, hogy nem az ő hibájuk, hanem az a rendszer, ami lehetővé tette, hogy egy ilyen oktatásba eltöltsön 3 éve.
0: És nem is lett szabad fölvenni őket. Én próbáltam velük beszélni, hogy egy újságírónak egyrészt nagyon tájékozottnak lenni, de bizonyos alapműveltségekkel rendelkezni. Legtöbben 2-3-4 könyvet olvastak életükből, a kötelező olvasmányon kívül talán. És kértem őket, hogy nézzék végig minden nap, vagy akkor az Index volt, akkor még a világ közepe, akár az Indexnek, de ne csak a bulvár részét, ne csak a sport részét, hanem az egészet szaladjanak végig, vagy ne lehessen az, hogy van valami taxis demonstráció, és fogalmad nincsen róla, neked ezen túl mindenről kell tudni, mindenre oda kell figyelni, mindent észbe kell tartani, és meg kell találni az összefüggést ezek között, stb. És nyilván ez falra hány borsó volt, mert rögtek rajtam a hátam előtt, hogy mit gondolok, majd ilyen fasságokkal fognak foglalkozni.
1: Oké, de bocsánat, ezt többször elmondtad már, és mégiscsak azt mondom, hogy nem rajtunk múlt a legutóbbi rendszerváltás, hanem ő rajtuk, mert mi mindig oda szavaztunk, ahova úgy gondoltuk, hogy jó lenne, és az nem volt elég. És most egyébként azt már látom, hogy arra már nem lesz elég időnk, mert 7 percünk van összesen, hogy amit ugye itt becseteltünk délután, de arról emlékezzünk meg, hogy meghalt a legnagyobb magyar író, a tegnapig élő legnagyobb magyar író, Nádas Péter.
0: Nádas Péter, igen.
1: Szerintem ezt legalább ennyit említsünk meg róla.
0: Igen, és akartam valamit mondani az előbbről.
2: Hányszor állt a küszöbén annak, hogy Nobel-díjas legyen?
1: Hát igen, tehát ugye a krasznahorkai Nobel-díja miatt ő nyilván kiszorult, tehát ott már nem volt. Tehát a Kertész Imre krasznahorkai, tehát az, hogy 30 éven belül ki 3 magyar író, de ő mindenképpen ott lett, meg ugye Eszterházy természetesen, tehát de én a Nádas Pétert a legnagyobb magyar írónak gondolom. Gondoltam egyébként tegnap is, amikor még élt, de hát így meg aztán pláne.
2: Hát Isten nyugosztalja, úgyhogy ez valóban így van, de hogy mondjam, a Nobel-díj ügye csak azért jutott eszembe, mert én a Nádasról már sokkal-sokkal régebb. Tehát én megmondom őszintén, hogy a krasznahorkainak a irodalmi Nobel-díja engem egy picit meglepett. Lehet, hogy ezzel egyedül vagyok, mert a felkent és beavatott emberek számára ez természetes volt. Én sokáig azt hittem, hogy a Nádas és a... Hát az Eszterházy ugye nem, mert ő...
1: Hát meg mondok még egy nevet, Bodor Ádám.
2: Igen.
1: De ezek közül bármelyik megkaphatta volna, azt kellett volna mondanunk, hogy megérdemelte volna akármelyikük. Szerintem.
2: Hát, igen. Mindegy. Akkor a délutáni témakört, ami egyébként nagyon érdekes lesz majd, akkor szerintem azt...
0: Akkor szálljuk rá a következő adásunkat, és akkor kezdjük azzal minden.
1: Legyen így.
2: Igen.
1: Mert érdekesnek ígérkezett egyébként valóban.
0: És,
1: hozzáteszem, hogy nem nagyon vitatkoznánk, azt gondolom, tehát ahogy így levettem. Tehát, ja.
0: Annyit elmesélek nektek, hogy egy nagyon fontos ismerősömmel óriási vitában vagyunk napok óta ezzel kapcsolatban, aki teljesen föl van háborodva, hogy ez hogy, mi köze van ennek az egészhez a Julinak, a Kepes Julinak.
1: De bocsánat,
0: mondjuk el valamit a hallgatóknak, hogy megjelent a Facebookon a Kepes Julinak, aki egy nagyon neves, ilyen Alexander módszerrel való testi-lelki építés, meg tartás, meg érdekes terápiákat, és állítólag nagyon sikeres alkalmazott terápiákkal foglalkozik. Ő írt egy olyan posztot, ahol megemlítette, hogy a Kocsis Zoltán bármekkora fantasztikus zongorista volt és zeneművész, sajnos egy másokat megbántó, megalázó,
1: egy
0: abuzív ember volt, és ezt nem, szóval ne titkoljuk el, és ő is vette egy nagy levegőt, hogy ezt lemerje írni, de ki kellett, hogy mondja. És mindez, és hogy miért kellett, hogy kimondja, azért, mert éppen zene iskolás diákoknak tartott foglalkozást, ahol elmélyülésre, nyugalomra, csendre van szükség, és felfedezte, hogy benne is van valami feszültség, amit nem akar oldani, és rájött azért, mert ott van velük szemben a tábla mellett egy Kocsis Zoltán kép, ahol ráadásul nagyon szigorúan néz rájuk, és őt tudva a Kocsis Zoltánnak ezeket a negatív dolgait, rosszul érezte meg egy feszültséget, és megkérdezte a diákokat, hogy ők mit szólnak ez a képhez, és a ellenállása szerint a diákok egytől egyik hasonlót mondtak, hogy van némi feszültség, és mert ez nagyon nem tartozott az órájukhoz, sőt zavart, ezért levették a képet a falról. Gondolom az óra erejéig aztán visszakerült. És egyelőre a zenész szakma teljes felháborodással áll ki a Kocsis emléke mögött mellett, illetve a Kocsis Zoltán mellett, és Kígyó Békát kiabálnak a Kepes Julira. Én korrektnek éreztem azt, amit leírt, és annál is inkább, mert hogy majd esetleg a jövő órán kifejtem, én nekem kétszer volt alkalmam látni őt, amikor zenészekkel bánik, és nagyon-nagyon föl voltam háborodva azon a viselkedés és hangnemben, amit ő megengedett magának. Úgyhogy
1: abszolút így van különben. Egyébként most tényleg ez már nem tartozik a témához, de szerintem nem nincs átdugva a mikrofonod. Szerintem a másik mikrofon hallatszik, mert nagyon-nagyon szar a hangod, de bocsánat, majd nézzétek meg. De hogyha megnézel egy Beethoven vagy egy Wagner képet, azok is mind ilyen dühösek. Tehát, hogy mintha ez egy ilyen toposz lenne, hogy ilyen dühötten kell nézni a közönségre, nem?
0: A másik sajnos toposz, hogy a szakmában sokan felsorolják azokat a nagy elődöket, akik szintén nagyon nehéz emberek voltak, és sok embert megbántottak, és nagyon-nagyon szinte kegyetlenül bántak a zenekarra, és úgy csikarták ki belőlük a nagy teljesítményt, és gyakorlatilag felsorolták az elmúlt évszázad néhány jó néhány karmesterét.
1: Legnagyobb művész.
0: Legnagyobb.
1: De azt javaslom, hogy kezdjük ezzel akkor a következő hetet, csak hogy ne felejtődjön el, mert szerintem ez egy fontos téma.
0: És az egyikük még azt is meséli, hogy Toscanini hogy üvöltözött például híresen a basszus szólamon, vagy a nagybőgősökkel. Nekem megvan ez a fejtel, úgyhogy a következő évben akkor ezzel fogom kezdeni. És egyáltalán nem, kiabál, veszekszik elők, de nem alázza meg őket. Nem mond csúnyákat nekik, hanem a nem tetszik neki, ahogy játsza, és azt magyarázza nagyon vehemesen. Na, egy kicsit túl is mentünk, az ezt, hogy ki fogunk kapni.
1: Túl mentünk, de egészen biztos, hogy egy másik mikrofon szól egyébként, de mindegy, majd
0: nincs, minden viszont,
1: vizsgáljátok ki.
0: De le van húzva az összes mikrofon, csak egy van föltolva, tehát más nem hallhat.
1: Hát az biztos, hogy nem a tiéd, nem a headseted, de mindegy.
0: András, te is rosszul hallasz?
3: Hát igen.
0: Hát, akkor következően megpróbálj kitalálni, hogy ez miért van.
1: Nem, szerintem simán az asztali mikrofon van. Nem dugtátok át, szerintem.
0: Várjál, beleveszélek abba. 1, 2, 3, 4, 5, hogy most odahajoltam hozzá. Hát,
1: így se jobb. Tehát akkor nem is az. Akkor valamelyik ez a másik mikrofon.
2: Papónak a hibája.
1: Nem, hanem konkrétan valamelyik asztali mikrofonról halljuk be őt. De az, mindegy, már most már vége a műsornak.
2: Ugye, az a döbbenetesen Zsoltot kristálytisztán hallom.
1: Ugye? Én meg téged.
0: Én meg titeket. Én is titeket nagyon jól hallom.
2: De téged azért nem olyan tisztán. Úgyhogy szerintem menjél ennyi orfülgégéshez.
1: Ja.
0: Na, nem vagytok ti szarvas. Sziasztok!
1: Hát köszönjük
2: a figyelmet,
1: sziasztok!
2: Tanuljatok jól!
1: Sziasztok! Hello.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A Norfolk és Norwich Egyetemi Kórház kutatói mintegy 1900 tanulmányt és 450 ezer személyi adatait átböngészve arra jutottak, megéri lift helyett a lépcsőzést választani. 35 és 84 év közötti alanyok adatait kísérték figyelemmel, átlag 14 esztendőn át. A Gráditch járók 39%-kal kisebb valószínűséggel hunynak el kardiovaszkuláris megbetegedésekben, kevésbé fenyegeti őket szívroham, stroke vagy szívelégtelenség. Ha otthon nincs lépcső, a munkahelyen csak van. Már pár emelet megmászása mérhető jótékony hatással bír, akár a koleszterin szintet is csökkenti, ám létfontosságú a rendszeresség és a kitartás. A lépcsőzéssel 5 éven belül fölhagyóknál ugyanis még nőtt is a szív- és érrendszeri kockázat. Figyelmeztet a Qubit. Tavasszal több minisztérium informatikai hálózatát érte támadás, augusztusban az Államkincstár Nemzeti Kifizető Ügynökségének adatbázisait törték fel egyetlen lépésben. A számvevőszék már 2019-ben szóvá tette a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól átvett rendszer sérülékenységét. A Yellow Cube kibervédelmi cég minapi vizsgálata szerint napokig egy üres államkincstári szobába futottak be a riasztások, miután a hacker leállította a végpontvédelmet. A behatolót ezúttal is Szikla Szilárd jelszavak fogadták. Password 1, jelszó 123, titok 2017. Továbbá A1B2C3D4, ABCD1234, Start 1234567, persze akkurátusan váltogatva a nagy és kis betűket. Az alkalmazotti hűséget példázó Államkincstár 69 csak egyszer fordult elő, írta a HVG.
2: A világ egyik legellenállóbb növényének legteljesebb genetikai térképét készítette el egy kutatócsapat. Az antarktiszi gyöngyfű egyike annak a két virágos növénynek, amely képes túlélni az Antarktisz vízhiányos és magas ultraibolya sugárzással rendelkező éghajlata, illetve fagyos hőmérséklete ellenére. Az Oxfordi Egyetem Genome Biology and Evolution című folyóiratában közzétett tanulmányban mind a 40 kromoszóba szintű állványt feltárták. Le tudtuk szekvenálni és össze tudtuk állítani a teljes genomot, mondta Eduardo Castro, a chilei Cape Horn International Center társult kutatója és a tanulmány vezető szerzője. Az általuk létrehozott kromoszoma szintű összeállítás forrásként szolgálhat a sarkvidéki növényekben kialakult adaptív evolúció megértéséhez és vizsgálatához. A növény olyan modellfajként funkcionálhat, amely alapján képesek lesznek a hideghez és más abiotikus stressznek ellenálló haszony növények tenyésztésére, írja a Reuters alapján a Qubit.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Nos, Full OK, és már forog is a hír nagylemez első számáról. Egy tavalyi lemez. Szerintem tekintsünk el, hogy is ejtem ki. Arad Kiló az előadó, és mondom azt, Danama, azt hiszem a nagy lemez címe, de így van. Danama, Arad Kiló. Ezt hallgatjuk a műsor elején, aztán mixelgetek még itt valami frisset, meg elmondok fontos infókat a hétvégéről. Jó ébredezés!

because of me.

Folyton csak a búcsú közeledik ebben a műsorban. Ez volt a Full Vocal, minden héten csütörtökön reggel 7-ig. Full Vocal után hírek következnek röviden, és utána tandori szalontütő felvételről. De előtte még egy kitűnő programajánló. Holnap pénteken Berlinben, képzeljétek, tilos maraton lesz, mégpedig a Badehouse. A helyszín, mint az elmúlt két évben is voltak ott maratonok. A DJ-k pedig Máté, Deadbolt, Jam Selection, a.k.a. Benzon Robi, illetve sztár vendégünk E.B. Shoe, nagyszerű drum and bass szettel, és szokás szerint adomány gyűjtünk, és kitűnő tilos pólókat lehet érte kapni holnap este 8-tól Badehouse sauna termében. Ez egy programajánló volt a Full Vocal végén, aminek utolsó két száma következik. Az egyik új, a másik régebbi. Az első előadót azért elárulom, a másodikat úgyis kitaláljátok. Az előadó Prof és Snake Skin Leather a szám címe. Az utolsó, az pedig valami kis dominós nóta. Legyetek jók, hallgassatok sok tilost, és feltétlenül gyertek el, ha erre jártok, Berlin Badehouse holnap este. Ciao, ciao!

0: Villos Rádió hírei következnek.
1: Daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgoztak ki mesterséges intelligenciát alkalmazó, a vizuális jellemzők mellett a molekuláris tulajdonságokat is elemző módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban olvastuk a hvg.hu-n. A hagyományos molekuláris vizsgálatok sokszor a teljes szövetmintát egyszerre elemzik, ezért könnyen elveszhet, hogy a tumor egyes részei egészen másképp működnek, mint a többi. Az új megközelítés célja, hogy a kutatók ne csak azt lássák, hogyan néz ki egy daganat, hanem azt is, hogyan működnek benne a különböző sejtcsoportok. A vizsgálat technológiai hátterét a Szegedi Kutatócsoport által létrehozott automatizált egysejtes kutatási központ biztosítja. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy emberi beavatkozás nélkül a nap 24 órájában izolálják a mesterséges intelligencia által nagy pontossággal kijelölt sejteket, majd elvégezzék azok molekuláris elemzését. A képelemzéssel kiválasztott tumor sejtcsoportokat így nem csak fehérje szinten vizsgálták, hanem elemezték azt is, hogy az adott sejtben mely gének aktívak. John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Tavasszal több minisztérium informatikai hálózatát érte támadás, augusztusban az Államkincstár Nemzeti Kifizető Ügynökségének adatbázisait törték fel egyetlen lépésben. A számvevőszék már 2019-ben szóvá tette a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól átvett rendszer sérülékenységét. A Yellow Cube kibervédelmi cég minapi vizsgálata szerint napokig egy üres államkincstári szobába futottak be a riasztások, miután a hacker leállította a végpontvédelmet. A behatolót ezúttal is Szikla Szilárd jelszavak fogadták. Password 1, jelszó 123, titok 2017. Továbbá A1B2C3D4, ABCD1234, Start 1234567-8, persze akkurátusan váltogatva a nagy és kisbetűket. Az alkalmazotti hűséget példázó Államkincstár 69 csak egyszer fordult elő, írta a HVG.
2: A világ egyik legellenállóbb növényének legteljesebb genetikai térképét készítette el egy kutatócsapat. Az antarktiszi gyöngyfű egyike annak a két virágos növénynek, amely képes túlélni az Antarktisz vízhiányos és magas ultraibolya sugárzással rendelkező éghajlata, illetve fagyos hőmérséklete ellenére. Az Oxfordi Egyetem Genome Biology and Evolution című folyóiratában közzétett tanulmányban mind a 40 kromoszóba szintű állványt feltárták. Le tudtuk szekvenálni és össze tudtuk állítani a teljes genomot, mondta Eduardo Castro, a chilei Cape Horn International Center társult kutatója és a tanulmány vezető szerzője. Az általuk létrehozott kromoszoma szintű összeállítás forrásként szolgálhat a sarkvidéki növényekben kialakult adaptív evolúció megértéséhez és vizsgálatához. A növény olyan modellfajként funkcionálhat, amely alapján képesek lesznek a hideghez és más abiotikus stressznek ellenálló haszon növények tenyésztésére, írja a Reuters alapján a Kubit.
1: A MyPond Therapy közösségi adatgyűjtés a Hunren Vízi Ökológiai Intézetének égisze alatt 2021 óta figyel meg vadkameráival 80 kerti tavat. A fővárostól Velencéig kiválasztott mintában egyaránt szerepel sűrűn beépített és zöld, kevésbé urbanizált terület. A kutatás azt kívánja tisztázni, mit jelentenek a települések állatai számára, különösen aszályos nyarakon, az ember létrehozta kis víztestek. A felvételeken inni és fürödni érkező, vagy vízirovarokra vadászó állatok láthatók. Sötétedés után sün, róka, borz és vaddisznó, valamint nyest és nyuszt bukkan föl. A nappali vendégek sorában mókus, egerészőjv és nagy fakopáncs is akad. A kérdésre pedig a teljes adatsor elemzése ad majd választ. Bíztat a 24.hu.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Augusztus 28, hét valami van, 2026, tehát élő, ez a nemzeti felkelés, Bénivel és Tomival, és érkezik Balázs, már a előszobában van. Úgyhogy neki fogunk lassan a beszélgetésnek. Előre bocsátom, hogy zajlik a Vuelta a España, amit nem is a tegnapi, hanem a tegnap előtti szakaszsal valószínűleg Pogacsár eldöntött, mert
1: már a nevezésével eldöntött.
0: Már a nevezésével. Egyébként nagyon sok olyan verseny van, ahol már nézik, hogy oké, hagyjuk. Igen, jön a Pogi. Ez van, ez továbbra is azt mondom mindenkinek, hogy egy nagyon szimpatikus nyertes.
1: A Mász, aki tegnap második lett, azzal belekezdtek valami sztoriba, aminek utána akartam nézni, de nem tudom, hogy
0: mi volt a sztori.
1: Nem tudom, valami, ami történt vele. Nem tudod, így fejből.
0: Nem,
1: mi,
0: nem,
1: mi a,
0: nem.
1: A Mász nevű...
0: A Mász az olyan szerencsétlennek tűnik nekem. Az mindig nagy tehetség, mindig most majd sikerül, és valahogy mindig nem sikerül. De hát mondjuk másodiknak befutnia...
1: Szervusz,
0: nem
1: Balázs.
0: Rossz, szervusz Balázs. De ő nem egy szerencsés fickó. Erik Mász, tehát te szerencsés vagy, mert...
1: Mert türelmesek veled a barátaid.
0: Nem van a
2: slincet. Nem tévé.
1: De.
0: Azért csuttom.
1: Rádió. Mindenki elképzelhetné.
2: Igen.
1: Na, levegyem ezt a...
0: Ez ilyen nem zavar engem itt a háttérben a lift zene.
2: Igen.
0: Elevator music. Természetesen múlt héten csomó zenei kérdés fölmerült, és mondtuk, hogy mindegy, majd a Balázs tudja, de azóta már
2: elfelejtettük. Hát
0: így van, így van. Meghalt Dolly Parton zenei szempontból érdekes, és meghalt a Nádas Péter, akiről én nem is gondoltam, hogy 83, és azt gondoltam, hogy a Nádas Péter mondjuk 70 éves. Ami nyilván az én hülyeségem, mert hát számolni kellett volna, hogy már mióta nagyon elismert írónk, de...
1: 42. októberében született, úgyhogy...
2: Hát már majdnem 84 volt.
0: Igen. Dolly Parton meg csak 80. Akit viszont sokkal többnek gondoltam. Igen, mert ugye, amióta az eszünket tudjuk, Dolly Parton van.
2: Igen, ez velem is így van egyébként. Hát tippen nem kellett volna, azt gondoltam volna, hogy mondjuk
0: hát 90
2: Dolly
0: fölött.
2: Parton az idősebb.
0: Igen, igen.
2: De hát nyilván a...
0: Mondjuk nem tudtam, hogy ennyire rettenetesen korán kezdett.
2: Nádast közelebbről néztük. És ugye akkor kevésbé tűnik fel, hogy...
0: Nagyon korán kezdett Dolly Parton.
2: Igen.
0: És nagyon korán kezdett dalszerzőként Dolly Parton, amint külön megdöbentem, és például azt nem tudtam, hogy a I will always love you, azt ő írta, és nála még nem futott be, és aztán mondta, tessék vitni, akkor legyél világ.
2: De hát ugye a legendás ebben, ugye, hogy a két leghíresebb számát, az I will always love you-t és a Jolint, azokat ugyanazon a napon írta. Tehát egy nap alatt írta meg a két leghíresebb számát, egy hosszú autóúton, ha jól emlékszem.
0: Hát tudod, a Cseh Tamás Bereményi dalok is nagyon rövid idő alatt születtek.
2: Nem tudom, az is
1: amíg
2: lehet,
1: ő is vezetett, az, is lehet, hogy... az lenne az igazi bravúr.
0: Simán lehet, hogy ő vezetett.
2: Az is lehet, hogy buszút volt, fogalmam sincs, nem emlékszem, de hogy de egy valamire erre emlékszem, hogy hosszan mentek végig a, nem tudom, Amerika valamelyik sok hosszú része közül valamelyiken.
1: Át Missouri-n át Texasba.
2: Szerintem délről mentek éjszakra, úgy emlékszem. Aha. De mondom, nem esküszöm meg rá, de most képzeljük így el. Autóban vagy egy Greyhound buszon, nem tudom, és ott írtam ezt a két számot. És ráadásul valami, úgy emlékszem, hogy valami, hát valamilyen heartbreak momentben, tehát.
0: De hogy hogy az megvan, hogy a családi háttér? Hogy negyedik a 12 gyerek közül, vagy valami ilyesmit. Tehát egy egészen elképesztően nagy és szegény családból származott a kis Dolly. Csodálatos jelenség volt szerintem. Igen, első komoly fellépésén Johnny Cash szólított a színpadról.
2: Igen, hát ugye ezt így mondják, hogy ő fedezte fel.
0: Talán az túlzás.
2: Johnny Cash, de ez túlzás azért, igen, de legendának jó, mint ahogy.
0: Mint ahogy Johnny Cash is jó legendának.
2: Igen.
0: Ja.
2: De na. Ugye ő sokáig azért benne volt ebben a, hogy volt egy ilyen, ugye egy ilyen csinoska, butácska, szőke image, és hát ugye...
0: De valójában meg nem az
2: egyáltalán, hát abszolút nem volt butácska, szőke egyáltalán nem volt egyébként a szőke parókában mutatkozott, mindig nem volt szőke. És hát abszolút nem mondják nem úgy butácskának, hanem inkább, hogy egy kimondottan bölcs asszony.
0: Tehát amíg hát elolvastam, hogy miket csinált, nagyon szép kis életet élt. Figyelt mindig a jótékonyságra.
2: Igen, nem, hát ő egy kimondottan jó személyiség volt, és hát ugye a dalszövegeiből is látszik, hogy milyen bölcs volt.
0: Na, hát
2: ha szereted a szivárványt, szeretned kell az esőt is, meg ilyenek.
0: Mert mély.
1: Nem ismertem, Dolly Parton semmilyen.
0: De akkor tehát, ha nem szeretem a szivárványt, talán nem szeretném az esőt.
1: Emlékszem, Stetson kalapot hordott néha?
0: Biztos.
1: A country
0: általában esnő, nagy szőkehaj.
2: Igen.
0: Nagy szőkehaj, pici nő, vékony és hatalmas mellek, amit büszkén vállalt, hogy azt ő vette.
1: Hogy vette?
0: Hát a plastikai sebészség. Én úgy emlékszem, hogy ezt mintha egyszer büszkén el is mondtam.
2: Nem tudok túl sokat Dolly Partonról, tehát nem akarok vitába szállni ilyenekkel, de hogy de ettől meg lehet.
0: Ja, nem, meg
2: valahogy nekem nem passzol ahhoz az image-hez, aminek az én fejemben él Dolly Partonról, de simán lehet.
0: Én nekem is csak homályosan rémlik egy sztori, mintha egyszer mesélt volna erről, mert hogy ugye ilyen nagyon, nagyon őszinte beszélgető partner volt.
2: Igen, és őszinte és intelligens
0: beszélgető
2: partner.
0: Teljesen más gondoltál róla, amíg nem ismerted meg. Tehát én amikor így lett, hogy Dolly Parton, ostoba country énekes 101-ből, és hát kérdődött, hogy abszolút nem. Na, így.
1: Semmilyen viszonyulásom nem volt hozzá, és nem is akarok róla.
2: Nekem se különösebben egyébként, tehát hogy...
1: A country énekeseket mind úgy képzelem, mint egy kicsit olyan szerencsétleneket, akik ilyen rács mögött kell énekelniük, és hajgálják feléjük a...
0: Messze nem, tehát egy John Denver, meg Dolly Parton, meg még sok nem, ezek mindig borzasztó nagy sztárok.
1: A színpadról.
0: Hát egy olyan országban, ahol azért én nem akarok túl, azért mit tudom, azért a fehér amerikaiak 70%-a biztos country-t hallgat, nem? Hát, vidéken, tehát iszonyatos nagy közönségük van.
2: 5-4 rádióállomás country rádió.
0: Igen, szóval ott country sztár vagy, akkor Isten vagy valószínűleg.
1: Szomorkás hely lehet, nem vágyom oda.
2: Hát tényleg nekünk, egyébként.
0: Nekünk ne ér. De ha megtanulnánk azt a csoportos táncot, amit mindig csinálnak a filmekben, akkor biztos jobban élveznénk.
1: Diszkó sétál?
0: Nem, az amikor nem tudod, mindig férfiak western csizmába, cowboy kalapba, és a 4-et előre, kicsit, és akkor igen, mindenki egyszer, és az azért
1: Michael
0: átványos.
1: Flatley ötször lelassítja.
0: Igen. Az is egy zseni, Michael Flatley, aki egyszer 5 helyen tud fellépni a társulatával, ugye.
1: Jó. De ha ti azt mondjátok, hogy bölcs és okos asszony volt, és
0: jó, szeretni való asszony volt, akkor mindent egybevetve.
1: Megnyugodva.
2: Igen, hát...
1: Fogadom a halálhírét.
2: Nyilván nagyot nem kockáztatok, ha azt mondom, hogy hát azért, hogy mondjam, Nádas Péter jobban része volt az életünknek, mint Dolly Parton.
0: Én nagyon kevés Nádas Pétert olvastam, ezt be kell valljam nektek. Hát mindig ott volt a fejemben, hogy el kell kezdeni meg kecsen, de nem tudtam meg. Nagyon egy szép emlékem mégis van a Nádas Péterről, amikor még rögtön az egyetem után még ugye írógépelmű fordítás zajlott, akkor éjszaka dolgoztam, ezt nem tudom, szegény anyám még hogy bírtak, mert a Continental írógépnek volt egy hangja, és a nappali szobába ültem be, és bekapcsoltam a éjszakai műsorát a Bartóknak, vagy tán a Kossuthnak, még nem tudom, ugye nagyon régen vagyunk, tehát 88-ban, 89-ben.
2: A harmadik műsornak?
0: Akkor Bartók? Éppen harmadik műsor
2: nem,
0: volt.
2: Nem, valamikor ilyen 80.
0: De lehet, hogy akkor harmadik műsor volt ráadásul.
2: 6, valami ilyesmi.
0: És éjszakai Bartók. Beszélgetés volt a Nádas Péterrel, és az úgy nagyon megmaradt bennem egy-két ilyen elem. Nem érdemes nagy hajóval menni a túlvilágra, és ez egy ilyen nagyon jól kibontott kép volt a beszélgetés részeként, és egyébként azt nem is tudom, hogy tudtam úgy műfordítani, hogy közben egy beszélgetést hallgatok és megkövetem.
2: Neki ugye nagy témája volt a halál egyébként.
0: Igen.
2: És ugye ez most ebben a pillanatban talán annak, aki mert nyilván nagy veszteség, és hogy aki nagy veszteségnek érzi, az lehet igaz, hogy ő speciál általában úgy írt a halálról, mint ami egy örömteli dolog.
0: Még nem volt gyereke, egy, ugye? Nem, jól emlékszem. Nem.
1: Feleségének volt talán. A saját halál, ugye? Az például uh-huh. egy ilyen...
2: Igen.
1: Én most elviszem magammal két könyvét, hosszú időre megyek.
2: Jól teszed.
1: Te valamit olvastam, de... Szerintem a holnapi műsor Szabán Gyuriék méltóbbak arra.
2: Biztos, hogy nálunk méltóbban fognak tudni beszélni.
0: Meg a kolorlokál gondolom én, azért csak, mégis csak litera.hu.
1: Közvetlenebb a
2: viszonyunk. Igen, nekem sem nagyon személyes a viszonyom a Nádas könyveihez, őszintén szóval, de erre speciál emlékszem, ez megmaradt bennem, hogy a halált azt ő egy ilyen nagyon magasztosnak, és hát ugye egy egyszeri tapasztalat, ami egyfajta hogy is mondjam, jutalma az életnek, hogy ezt megtapasztalhatod. Tehát, hogy a születéshez hasonlóan transzcendens tapasztalat.
0: Ez okos hozzáállás a halálhoz, különben kimondottan. Még én nem jutottam el ide.
2: És egyben egyfajta megszabadulás is. Tehát, hogy az egy
0: hát megszabadulás
2: egy átlépés, egy megkönnyebbedés, egy...
0: Nyilván hát úgyhogy vigyél más amit... könyvet is.
1: Elviszem az Ulisses új fordítását, annak is neki akarok feszülni.
0: Na jó,
1: már kicsit
0: jó,
1: sok lenne, ugye?
0: Azért szerintem tegyél mellé, Rejtőjen öt vagy, Agatha Christie, valamit.
1: Igen, jól látom. Elolvasom újra Maros Bandin egy semmi 40-nének a kibővített kiadását.
2: Szerintem az emlékiratok és az Ulisses az lehet, hogy egy ennél is hosszabb szabadságot igényel.
1: A halott barátaim, nem az emlékiratok.
0: Hát csak hozzá a Harmonia Celestiszt.
2: Az nem nehéz olvasni.
0: Hát nem, ezekhez képest
2: csak vastag.
0: Nagyon vastag, igen.
2: De mondjuk azért a nádas monstrumok, tehát az emlékiratok, vagy a párhuzamos történetek, az, tehát ott, igen, azokat muszáj úgy olvasni, hogy órákig nem állsz fel, mert különben nem tudod követni a...
1: Ez az, ami már nehezebben esik.
2: Nem is a sztorit, hanem ezt a nagyon-nagyon összecsomózott ilyen belső hálóját a szövegnek, tehát, hogy...
0: Igen.
2: Ettől félek. Állandó oda visszautalásokat.
0: Ettől félek, hogy olvasom, és azt fogom érezni, hogy buta vagyok.
2: Hát nem, csak ugye valószínűleg alkalmatlan módon, helyen, időben olvassak.
0: Én nekem ahhoz, ugye, hogy nyugodt olvasni tudjak, leszoktam menni a strandra, leviszem a könyvet, és ott tényleg úgy tudok olvasni, hogy csak arra koncentrálok. Uh-huh. Egyszer véletlenségből vásároltam egy dioptriás napszemüveget, kiváló döntésnek bizonyult,
2: hát
0: így a
2: nekem is
0: nyár szempontjából, mert lehet vele
2: óriási változás volt, mikor megtudtam, hogy van ilyen.
0: Igen, és nem vakulsz meg, és közben mégis olvasol.
1: És még nem tudtad, hogy van ilyen csüptetős napszemüveg, amit ha ráteszed a...
0: Ne, hát nekem nincs, de a dioptriás nekem csak mindig ilyen eldobható van, tehát ilyen szempontból mindegy, az olyat nem használni.
1: Arra is rá lehet tenni.
0: Hát igen, de ez egy számomra fölösleges bonyolítás, mert egy ilyen nem megoldottam ezt a kérdést.
1: Ez a mozdulat.
0: Igen, de érted, ez akkor jó, ha állandóan szemüvegben vagy, mert akkor csak egy ilyet hordasz magad, mert én viszont nem vagyok állandóan szemüvegben, hanem sose vagyok szemüvegben, csak ha olvasok. Na, mindegy is.
1: Értem, csak arra mondom, hogy a dioptriás napszemüveghez képest, amit, tehát ha szemüveget is ritkán hordasz, akkor a dioptriás napszemüveg még nagyobb luxus, annál, mint sem a szemüveg.
0: Ez így van, viszont betettem az úszótáskámat, de mint mondtam, egyébként véletlenül vásároltam, mert azt hittem, tudod, hogy ilyen fényre sötétedő lesz, vagy valami, és nem jöttem rá, hogyha beltérbe vásárolom, és most épp sötét, akkor nyilván nem fényre sötétedő, hanem akkor csak
1: lesz
0: sötét.
1: A kérdését nem pontosan értem, hogyha Nádas Péter haláláról beszélgetünk, akkor azt miért gondolja ismétlésnek?
0: Ez csetem... Igen, az elég érdekes.
2: Hát... Igen, kicsit nehéz Nehéz elképzelni, de hát ugye most ez, ha jól sejtem, még a tegnap reggeli műsorban sem emlékeztettek meg erről, mert ugye annál később jött a
0: napközben jött a hír, igen.
2: 8. Hát valamikor délelőtt, nem?
1: Reggel 8-kor.
2: Reggel 8?
1: Hotel, úgy tudom, és valamikor.
2: Ja igen, de hogy maga a hír az...
1: Igen.
2: Igen, az is szerintem ilyen 11 dél, valami ilyesmi tájban érkezett, hogy lehet, hogy már ott szól, emlékszem.
0: Azt megnéztem a... Nem tudtam meg nem nézni ezt a nepáli dolgot.
1: Az apokalipszis.
0: Azt akartam mondani, hogy világ vége. Azt te láttad azt, hogy...
2: Nem.
0: Hát most képzeld azt, hogy...
2: Róla, hogy van ez hogy a...
1: Hát ez a CGI-ja.
0: Akkor a víztömeg megjelent 3 másodperc alatt, ami elvitt egyszerre 50 autóbuszt, meg egy baromi nagy épületet.
1: És egy ilyen 50 méter magasan.
0: Igen.
1: Hát a szűk völgyben valahova a magasra feltett kamerát is még megbilizgálta.
2: Én biztos vagyok benne, hogy a bibliai özönvíz az valami ilyen tapasztalatnak mondjuk a nyoma, tehát nyilván, mert ez... rengeteg olyan dolog van a világban, ami abban, ha belegondolsz, ugye amikor mondjuk kevesebbet tudtunk a világ működéséről, még mi emberek, akkor egyszer nem tudtad mással magyarázni, mint hogy ez
0: hát
2: egy...
0: Hát az özönvízek,
2: ez ugye, egy isteni intervenció.
0: Azt az UFO hívők is ugye uh-huh. fölkapták, hogy azért, tehát hogy előtte már itt volt egy magas szintű kultúra, uh-huh. és az van egy ilyen elmélet, hogy ugye az özönvízben a magasan lévő néhány kis hegytető maradt meg ott, meg kik voltak a pásztorok, akik semmit nem tudtak erről a nagy kultúráról, a kis birkáikkal, és ezért újra kellett építeni, van egy ilyen elmélet is.
1: Valaki szuszog, hát már nem.
0: Hogy valaki szuszog?
1: Igen
0: néha szuszogunk.
2: Ez a hallgatói panasz jött?
1: Igen.
2: Tessék.
0: Nem szuszogunk, hanem féllegális tevékenységet végzünk.
1: Na, hogy szerintem elég volt egy nagy meteor becsapódása valahol a Santorini környékén, egy vulkán, szupervulkán kitörése, és az a...
2: Persze,
1: vagy azt követő...
2: Hát, mint a, mit tudom én, ugye a Krakatau, ez mikor volt, századfordulón...
1: 1860-valahányban.
2: 1880-valahányban.
0: És az mit csinált?
2: Hát ugye annak a szökőárja az Amerika partjaig is elérte, pedig hát ugye az Indonéziában van, és ugye az volt állítólag hát legalábbis a dokumentált történelemben a leghangosabb dolog, ami történt a Földön. Na, ugye amikor gyakorlatilag annak a vulkánkitörésnek a következtében beszakadt az annak a szigetnek a fele. Az óceánba.
0: Én ezt így pontosan nem is tudtam, a Krakatauról hallottam, de erre nem is emlékeztem. Tehát ugye a Bibliának az Ószövetségnek nagyon sok történetét magyarázzák azzal, hogy megtett a illészekerétől kezdve.
2: Biztos, hogy ilyen tapasztalatokra alapul, amire nem találtak magyarázatot akkor.
1: Egy cunami előrejelzés az már valamennyire működik.
2: Igen.
1: Tehát az van, meg a cunami, hogyha látod, hogy vissza, akkor el tudsz futni egy 10 méter magas valahová. Ez a tegnapi, ez nem, olyan tehát, volt, hogy sehol semmi. Tehát, hogy esélytelen. És tényleg olyan, mint amit el nem... nagyon sok ilyen videót lehet egyébként látni, hogy hirtelen egy folyóáradás.
0: Uh-huh. Ilyen tömegű vizet életemben nem láttam ilyen tempóban érkezni.
1: Elvisz dolgokat, fölcsúszamlások, de ez rettenetes volt, és hát nem pontosan értem, hogy ez miért nem volt számítható, de valószínűleg azért, mert földrengés okozta magát a...
0: Két vagy három dolog kapcsolódott össze, hogy egy olvadó gleccser, egy földrengés, az olvadó gleccser megindult, mint egy jéglavina, nagyon gyorsan olvadt közbe, és földgyorsan, hát gondolom, az akkor attól kezdve egy ilyen jeges, sáros, vizes zuhataggá változott. Tehát most néztem, hogy hát ugye most csupa ilyenek vannak a világban. Volt ez a svájci kisváros, ugye, amit letarolt hát az ott inkább kő, meg föld, és most egy másik kisváros hasonló helyzetben van, hogy, hogy készülnek. Tehát megvan az evakuálási terv, bár ugyan építenek vétfalakat, meg nem tudom, mindenféle dolgokat, de ott a számítások szerint ott is megtörténhet, hogy leesik a hegy, mert már a permafrost ugye egyre, hát egyre följebb csúszik, és ott ők is ilyen készenlétben élik az életüket, hogy, hogy mikor kell egyszer csak szaladni a kis cókmukjuk, és egyébként egy ilyen mesebeli, ilyen szép kis svájci hegyi falu vagy városka készül erre, úgyhogy ja, ilyen nagyon, ilyen nagyon vad a világ.
2: Igen, hát de igen, és hogy mondjam, egyik pánikból a másikba esik, ráadásul, mert ugye most az, hogy nincs víz,
0: igen.
2: Ez most túl sok, bocs.
0: Igen, igen.
2: Most vegyünk, vegyünk vissza.
0: Nagyon furcsa volt, mert a ilyeneket, amit amúgy észre se vennét, ott néztem a Vuelta összefoglalót, és akkor mutatják ugye a tájat, mert természetvédelmi területen kanyarognak, és egyből szeretném tudni, milyen magas ez a folyó, amit máskor észre se vettem, hogy Spanyolországban mennek, és ott van egy magas vízású folyó, miközben ugye itt Európa északi részén pont ellenkezőleg.
1: És mennek Valencia felé, ahol szintén volt pár éve, ugye? Valenciában volt, vagy?
2: Volt egy hatalmas árvíz Valenciában. Három-négy éve, igen. Igen,
1: valahogy úgy, és itt
2: igen.
0: Az Valenciában volt?
1: Igen.
2: Hát volt sok helyen, de ott volt egy jelent, nagyon jelentős árvíz, igen, amiben ott is miközben ugye a valenciai városképnek ugye egy meghatározó eleme az egykori kiszáradt folyómeder például.
1: És igen. Az abban kiépít egy gyönyörű igen. park,
2: igen.
1: amiben zseniálisan lehet biciklizni körbe a belvárost.
0: Hú, nagyon rég voltam Valenciában, nem is emlékszem már.
1: Nagyon jó kis hely.
0: Igen, soha. Igen. Mit?
2: Én pedig soha.
0: Nem volt-e? Az fura, hogy van olyan hely, ahol én voltam, te meg nem. Kenesen meg megyek Valencia.
2: Is. Kenesen voltam.
0: Akár.
2: Ne nagy zaj.
1: Van egy, ott talán világkiállítás, vagy valamire építettek, nem...
2: Hát ott nem volt világkiállítás, Barcelonában, meg Sevillában volt.
0: Én Valenciában voltam, nem, ilyen nagy reklámkonferencia volt.
1: Modern épületeket, valamilyen hajózási múzeum van talán az egyikben, vagy tengerészeti, vagy tengeri múzeum.
2: Mint mondtam, ti voltatok.
1: A belvárostól ketten, lefelé, és nagyon érdekesen rímil egymásra belváros, meg ez a modell.
2: Aha.
1: Rész, és mondom majd tovább. Haló!
3: Sziasztok, Tamás vagyok.
1: Szevasz.
3: Volt, hogy közövágok, de Valenciában nem kiszáradt a folyó, hanem elterelték.
2: Aha.
3: Mert volt valamikor az 50-es vagy a 60-as években egy hatalmas árvíz, ami elöntötte a várost, egyébként még a Mestáján, a Valencia stadionján is ki, hogy meddig ért a víz. És úgy először azt határozta el a város, hogy, hogy egy gyakorlatilag autópályával szelékezti a város, akkor tiltakoztak a lakosok, és ebből lett ez a fantasztikus park, ami ott van, egészen igen. zseniális.
1: Az és egész. Ha már itt van, ami az régi Atlético Vicente Calderón alatt melletti folyó, ami szintén Madridban, az kiszáradt, vagy azt is elterelték?
3: Azt nem tudom, mert Madridban még nem voltam, de ez nem egy hónapon belül ez is meg fog változni, és akkor majd megmondom.
0: Okay.
1: Ja, mész Madridba? Jó, hát akkor, de nem kell az Madridba menni, hogy ezt meg most nyilván ja, utána nézzen.
0: De mennyivel menőbb,
1: egy óra múlva
0: de mennyivel menőbb ha oda megy Madridba és megnézi.
3: Igen. Úgyhogy, de Valencia egyébként egészen fantasztikus város. Tehát én most tavasszal voltam ott egy pár napot. Hát minden megvan, ami kell egy ahhoz, hogy jól érezze magát az ember egy városban. Csodálatos.
1: Igen, és jár oda a Fapados, és ezért Valencia meccsekre.
3: Igen.
1: Én is meccsen voltam.
3: Én is meccsen voltam, de én Levante meccsen voltam.
1: És mi az ki az az építész, akinek az építményeivel ott a tenger felé vezető, tengerpart felé vezető rész? Ott van 4-5 ilyen nagyon nagy modern épület, ami egészen szürreálisan más
3: hangulatot. Az, a folyóban van.
1: Igen.
3: Arra gondolsz, tehát ott van
1: valami tengerészeti múzeumra emlékszem, valami ilyesmi.
3: Zeneház, meg igen, ilyenek vannak. Ilyen bálna formájú az egyik épület. Igen. Nem tudom, már nem emlékszem a művésznek a nevére, de az egész negyed zseniális.
1: Igen, és ugye én akkor voltam, amikor utána volt, vagy előtte volt Amerika kupája ott Valenciában, mert amikor a svájci Bertoletti nevű csávónak a csapata megnyerte az Amerika kupáját, Svájcban nincs alkalmas erre alkalmas vízfelett, és Valenciát jelölte ki, mint a következő Amerika kupája helyszín, és ott megvoltak az összes dokkok, a hajók, a, nagyon jól nézett ki a kikötő maga is az Amerika kupája utáni dolgokkal.
3: Szóval érdemes Valenciába menni, és kicsit turista szempontból talán egyel jobb, mint Barcelona. Tehát nincs tömeg, bár nyilván a nyarat érdemes kihagyni inkább tavasszal, ősszel.
1: És biciklizni akkor egészen kiválóan lehet.
3: Igen.
1: És
3: a tegnapi folyóz az Ebro volt. Ez
1: igen, az Ebro.
3: Én is néztem a Google-t a közvetítésben, hogy úristen, mennyi víz van
0: ebben. Ugye? Igen. Megváltozik, hogy mire figyelünk.
3: Igen. Oké.
0: Okay. Jó van. Köszönjük szépen, szia.
2: Tényleg el kell egyszer menni a Valenciába.
0: Igen.
1: Iszonyú jó a nagy csarnok, van egy hatalmas vásárcsarnok a város közepén. Uh-huh. Az is
2: igen, mondjuk ez jellemzően a nagyobb spanyol városokban van, ott ez a csarnok műfaj, az nagyon megy. Meg a legtöbb az most már átalakult érzéke, ilyen kicsit
0: felszívüzéke, ilyen...
1: Pontosan, tehát ahogy a budapesti nagyvásárcsarnokban nagyon sok az ázsiai zöldségárus, aki... Tehát a vásárcsarnok sem már annyira autentikus, mint volt mondjuk 40 évvel ezelőtt, és az emeleten a lángos árus keres a legjobban szinte. A valenciai nagypiac például még egy fokkal helyi, mint a Boqueria például Barcelonában.
2: Igen, meg a Madrid, hogy hívják, San, nem mindegy, emlékszem.
1: És az is egy ilyen tendencia több városban is tapasztaltam már, hogy az ilyen kisebb csarnokokat, ugye amire a Hold utcai csarnok is ki volt jelölve, átalakítanak ilyen food market,
0: street
1: food helyekre. Madridban is van ilyen, Lisszabonban
0: is van. A Hold utcai csarnok az ilyesmi volt, az még ilyesmi megvan?
1: Ne, hát abból lett a fénymúzeum, vagy ugye? Balázs, Hold utcai
2: csarnok. Igen.
0: Az maga...
2: Az a Light Art Múzeum.
0: Ja, ezt nem tudtam.
1: Igen, és például Genovában is van egy nagyon jó ilyen food court, ami szintén egy régi vásárcsarnokból.
2: Igen, az is rémlik.
1: Oriental Genova, majd eszembe fog jutni, és ott voltam tavasszal, és nagyon-nagyon jó. Betegyek egy zenét?
0: Aha,
2: betehetsz egy zenét.
1: Legyen mondjuk a To the Bone.
0: Legyen.
1: Okótól.
0: Igen.
2: Tomi, már rég akart okótot.

0: alatt szól, lehúzod, nem szól.
1: Igen, de nem húztam le teljesen, és teljesen elhalkult. Ez volt, ami engem kicsit megtévesztett, de igen, ja. Szofi
0: közben írja. Ez a szép morna.
1: Hogy a MOG, a Mercato Orientale de Genova, az a jó kis genovai piac, ami ilyen food court-á.
2: Genovának van egy szép belvárosa, ugye?
1: Én elfogult, hát
0: most hogy mondjam, azért van, de mondjuk egy, valószínűleg van egy 80 és 120 közötti szebb olasz belváros, de
2: ja, persze,
0: egy nem csak, szép olasz igen, belváros
2: csak,
0: is. Ugye?
2: Igen, csak ahhoz képest, hogy Genovát általában az ember csak a kikötő részt látja, és az elég
1: nem Genovája a legszebb belváros. A Genova mondjuk az első
0: abban a megyében.
1: Igen. Az első 20 szép belvárosú város között nincs benne.
0: Igen. De hát ugye Olaszország az ilyen, hogy mondjuk a szép belváros ranglista 167. helyezettje, ha nálunk lenne, akkor rajta lenne az UNESCO világörökségi listán. Tehát
1: igen,
0: ez a...
1: igen. És számtalan igen. Olyan város van, igen, gyönyörű...
0: panaszkodnák, hogy á, figyelj, annyi a turistát, oda nem menjünk, tudom. Egyedülálló kis ékszerdoboznak hívnánk.
1: Ugye nagy kikötőváros, nagyon nagy a kikötő környék, ilyen szlamos, menekültes.
2: Igen,
1: azt gyanús, tudom. Gyanús környékű, de és épp ezért lepukkant
2: igen, hát ezért, pont ezért kérdeztem, mert
1: a belváros de... van, az a Vittória Emanuel, meg a 20. szeptember 20. sugár.
0: Vittória Emanuel, hát amik ugye minden városban vannak. Igen.
1: Vannak. No. Igen, az szép.
0: Első Umberto Corzo, ugye meg van, a Piazza Garibaldi.
2: Valami, meg van július 20-valahanyadika.
0: Szeptember 20.
2: De van valami, nincs valami július is?
0: Na, nem tudok.
2: Lehet, hogy nincs.
1: Nem tudom.
0: Szeptember 20 az mindenhol van, és ugye van a Vittorio Emanuele, az is mindenhol van.
1: Ja. Na, az a de az se annyira szép.
2: Ja.
1: Van, ami érdekes benne, az ez a sok kis völgy, meg a dombra felfutó kis településrészek. Nagyon sok, ahol a világító torony van. Van egy ilyen, meg egy kis
2: város. De Genova is azon a részen van, ugye? A Tirének az a részén, ahol Liguriának az a részén, ahol így szinte rögtön elindul a hegy fölfelé.
1: Igen. És a Verrazzano, vagy mi ott is Verrazzani, milyen híd volt, ami leszakadt?
0: Ami leszakadt, nem emlékszem a nevére. Hát inkább egy felüljáró volt, az mint egy híd.
2: Völgyhíd
1: volt. Az egy magas völgyhíd volt. Van egy dokumentumfilm is. Elérhető, az is egy. És ami nagyon szép, az viszont attól délre, Toszkána felé, ahogy elindulsz a tengerparton, ezek a genovai nyaraló kis városkák, Camogli, Recco, tudod, ez a mindegyiknek volt vízipóló csapata.
0: Igen. Pro Recco.
1: Igen, akkor Portofino ugye a leghíresebb észak-olasz kis halászfalu, az a milliárdosok helye, de az a Rapallo, Santa Margarita, Sestri Levante, Chiavari, ez a rész is egészen le.
2: És ott van Via Reggio egyszer csak?
1: Az Via arra Reggio, van?
0: Délebre.
1: Délebre.
2: Kicsit lejjebb van.
0: Az már massza karrara.
1: Igen.
0: Fontedei már mi.
1: Igen.
0: Via Reggio.
1: De az a Genova és Portofino közötti rész, az egy nagyon szép klasszikus mediterrán. Gyönyörű villákkal. Talán a Gellért hegyen álló, van ez a vörös tornyú.
0: Igen.
2: Igen.
1: Andy Vajna lakott ház.
0: Igen.
1: Bérc utca, vagy Sánc utca, vagy nem tudom melyik
2: utca. A kettő közül az egyik.
0: Az egyik, igen. Sose tudom melyik, igen. Talán Sánc.
1: Annak az eredetie az ott van, tehát az egy az egyben
2: lehet. Te ezt megnéztétek közelről azt az épületet egyébként?
0: Én voltam ott egyszer házi buliban, ha jól emlékszem. De még
2: a 90-es én egyszer elbicikliztem, de megnézés, ilyen közelről egy teljesen aránytévesztett ház, tehát ilyen hatalmas, túl nagyok az ablakok, meg az egész olyan furcsa.
1: Általában furcsa nem közelről nézegetik, messziről meg.
2: Igen, messziről van néz ki.
1: De, szóval Genovának alapvetően más
2: a funkciója.
1: A Marassi, a stadion, az nagy.

0: nagyon jó. Az...
1: Nem voltam ott sose.
2: Hát a Bélynek most már az a hazai csapat.
1: Osztozik a Sampdoria és a Genoa azon a stadionon?
0: Igen, igen, igen. A Süd a Sampdoriája és a Nord a Genoa-é, de alapvetően használják a másik kapu mögötti lelátóit akkor, amikor nem egymás ellen játszanak.
1: Ja.
0: Nagyon készülök a Catanzaro ellen.
2: Ez hanyadosztály.
0: Most másodás.
1: FSB, igen.
0: Cezenai X-el kezdtünk.
1: Ezek a klasszikus 80-as évekbeli totó csapatok. Cezén, a Szembenövetéze, Catanzaro.
2: Nem, hogy ezeken nőttük föl, hogy én a...
1: Campobasso, ugye a legnépszerűbb totó csapatnév
2: volt. Azért tudtam nagyon sokáig az összes opera szerző címkombót, mert ugye elmondták a reggel a rádióban a holmit játszanak. Ezért csillan föl minden magyar szeme, amikor autózik Németország felé, hogy Passau, ugye, mert az meg a vízállás jelentés miatt, és ezek a...
1: Gönnyűnél nem csillan fel a szemed?
2: De egy kicsit, ezek az Inserdingnél árad máshol apad, tehát ezek a legszebb mondatok. Persze, és ez a most a Totó meg a harmadik, amiből az ember sok olasz kisvárost megismert.
0: Viszont én most ki fogom próbálni jövő héten anyukámmal a Cinque Terre-nek a hajóval, Hopon Hopov hajóval való látogatását.
2: Hajóval?
0: Aha.
2: Mert az hogy működik? Hát, a Cinque Terre fönn van a hegyben, fel kell már?
0: Nem, a Cinque Terre az öt kis ragadt halászfalú, illetve egyet kivéve, ami fenn van a hegytetőn, de a másik négy az a tengerparton.
2: Ja.
0: Van, és ha autóval mész, akkor elég bonyolult szerpentines és messzi parkolóktól megközelíthető, és amúgy is zsúfolt.
1: De hát van ugye egy kiépített ilyen kis vasútszerű.
0: Van egy kis vasút a vonat, ami meg ontja az embereket, ami megint csak egy ilyen kicsit ilyen tumultuózus, és nem nagyon lehet oda mondjuk november és február között hétköznapi borús időponton kívül úgy menni, hogy ott ne érezd magad a legturistásabb turistás hely közepén.
1: Na most nyilván nem anyukáddal, de én gyalog mentem, amikor ott voltam, és akkor azért, tehát ott ugye két település között ilyen fél-háromnegyed óra alatt át lehetett érni.
0: Az a...
1: Nagyon szép helyen, tehát egy gyönyörű túra.
0: Igen, az a Manarola és Rio Maggiore közötti Alle de Amici, vagy nem tudom mi a Via de Amici, a szerelmesek
1: igen, volt nevű,
0: egy ilyen két kilométeres kint, amit én most barátaim, akik ott voltak, javasoltam nekik, hogy ezt tegyék meg, és egyébként elég is ezt mondjuk két ilyen... Csak az derült ki, amit
1: nem tudtam. Úgy emlékszem, hogy végig volt ott kijelölt turista útvonal.
0: Az fenn van a hegyeken.
1: Vagy túlóton, igen, arra voltam.
0: Ez ami könnyen járható, és
1: igen, ezt is láttam valóban.
0: De ez csak egy irányban, mint kiderült. Uh-huh. Tehát Rio Maggiore-ból Manarolába oké, visszafelé viszont nem lehet sétálni.
2: Miért?
0: Ez a szabály. Tehát, hogy egy
2: tehát hiába van út egy irány.
0: Hiába van út egy
2: irányú gyalogút. Ez ritka.
0: A másik oldalán mondták, hogy bocsánat, ez nem két irányú.
2: Jé, és akkor hogy mész vissza?
0: Hogy
2: mész vissza?
0: Hát egyik oldalról mész, ezt oda visszamész. Tehát, hogy megnézed a másikat, de nem, onnan nem mész tovább, hanem vissza kell sétálnod valahogy.
2: Na, de folytasd a Hopon hajó.
0: Szóval kíváncsi vagyok, mert nem is tűnik olyan rettetesen vészesnek, tehát egy ilyen egész napos, négy leszállásos, tudok, 40 euró, tehát hogy nem a világ vége. És indul Lericsiből, ami sokkal szebb, mint La Spezia.
2: Uh-huh. És akkor mindenhol megáll, hát, kiszállás, megáll, kicsi séta.
0: Megáll már Porto Venérében, ami ugye nem a Cinque Terre része, de egy nagyon szép kis tengerparti település ott La Spezia alatt. A Byron.
2: La Spezia, elegáns
1: hely. Igen, az mondjuk egyébként nem egy különlegesebben szép hely, nem?
0: De
1: La Spezia.
0: La Spezia nem. La Spezia nem. Az is, ugye ott van a, ugye, most én is elkezdek majd úgy érzni. A olasz haditengerészetnek a legfőbb kikötője, ami az egyik oldalát az öbölnek hozzáférhetetlenné teszi. Ipari kikötő is a másik oldalon, tehát nagyon sok nem annyira szép, viszont a stadionja annak is nagyon szép. Az közvetlenül a tengerparton álló stadion, valami helyi, elfelejtettem a nevét a helyi hősnek, akiről el van nevezve, de maga a csapat viszont.
1: Mikor a múltkor itt a pellengére állítottátok az ügyézésemet, utána többen, akik hallották, helyeseltek. Végre valaki.
0: Ugye?
1: Igen.
0: Végre valaki megmondta. Gondolkodtunk, hogy mostantól ugye Balázsnak hívjunk, de aztán azt elvetettük. Talán tanulsz ebből a kis apró dedeigésből is. Na, ennyit Olaszországról.
2: Ez izgalmasan hangzik, anyukád élvezni fogja ezt.
0: Ne képáljuk el. A nyugtával dicsőjük.
2: Adnak enni is?
0: Mi?
2: Vagy azt...
0: Én már etetem folyamatosan. Hogy ez a városi food market ipar, vagy trend, ugye ez már, ugye, ide is már elért.
1: Ugye.
0: Tehát amikor kitalálták a Time Out Marketet, hogy az legyen a Corvin áruházból, az ennek a trendnek.
1: Igen, szerintem is, és nem is rossz egyébként. Tehát,
0: hogy nem is rossz, viszont én óvatos vagyok a tekintetben, hogy ez mennyire lehet hosszú távú, vagy hogy vannak ezek. Mert engem nagyon zavar az, hogy a Budapest már sokkal inkább a turisták szempontjait veszi figyelembe, mint jó, csak a helyi lakosok. És ez például egy tipikusan ilyen.
1: Szerintem ez itt valahogy kevés, nekem ez itt kevésbé tűnik, hogy is mondjam, organikusnak, mint ugye azok a példák, amiket láttam ebből külföldön, de lehet, hogy csak az, nem tudom, nekem ennek az organikus megfelelője az a Pesten a hentesné levés, vagy a...
0: Igen. Én is ebben akarom elvinni a dolgot, hogy a hentesné levés, meg a hentes boltok eltünedezése, párhuzamosan az ilyen háromszor olyan drága, és kifejezetten a kvalifikáltabb turistáknak szóló etetők felé, ez az a trend, ami
1: igen, meg hát most van Pesten
0: Madridban Madridban például az ilyen foodcourtokon kívül a tapaszbárok, meg az összes helyi dolog az él és virul.
1: És ugyanazokat kapott kb, mert ott is ehetsz.
2: De ez nem azért van már, hogy a fizetőképes kereslet egész egyszerűen kisebb a helyieknél.
1: Szerintem a kultúra is sokkal, most én értelemben evés központúbb, hogy nem feltétlenül az evésről szállom, hogy az evés, mint egy közösségi.
2: Igen. Eleve Magyarország, nem volt olyan, tehát nem volt általános, hogy vendéglőbe esznek az emberek.
1: Nem, meg hát most például gondolj bele, tehát abba, hogy a hány, nem is tudom, évszázadnyi generáció úgy nőtt föl hazánkban, a leghülyébb mondás a magyar kultúrában, magyar ember evés közben nem beszél. Tehát egy ekkora baromság, amikor a félvilág ugye pont ezt csinálja, evés közben beszél, mert ugye az egy forma, amikor akkor vagyunk együtt, és akkor az egy ilyen közös dolog,
2: hogy kajálunk,
1: dumálunk, stb. Hát nem tudom, ez úgy nagyon mélyen benne van szerintem
2: Hát azért most talán még a szüleim néha mondtak ki egy gyerekkoromban, de én már sosem mondtam
1: hát
2: ilyet a gyerekeknek.
1: Nyilván nem, persze.
0: De. Ez alapvetően a családi étkezésekre volt szerintem.
2: De vajon miről vonatkozik, hogy ne politizáljunk ebédnél, vagy
0: nem,
2: mire?
0: Nem, arra, hogy edd meg a kajádat.
1: Arra, hogy most a kus legyen.
0: Igen.
2: Lehet visszamenni a telnekhez.
0: Anyád egész délelőtt itt ácsorgott a konyhában, sütött, főzött. Te meg itt
2: dumálsz.
0: Igen. Dekoncentrálva piszkálod a...
2: Ja.
0: Hello. Szevasz.
3: Sziasztok, Szeci vagyok.
0: Hello.
3: Azért hadd mondjak egy még hülyébb mondást.
2: Na.
3: Ez nem az evéshez kapcsolódik. Társaságban nem élik sugdolózni.
2: Hát...
3: Hol az Istenben máshogy sugdoloznál, mint amikor nem szeretnéd, hogy más meghallja, és akkor meg társaságban vagy.
2: Igen, ez tulajdonképpen ez csak egy redundáns mondás, mert valóban,
1: igen.
2: Ha nem vagyok társaságban, akkor nem vagyok rászorulva sugdolózásra.
1: Nem utogass, mert rászok szalopásra, az mekkora baromság.
2: Van olyan?
1: Mutogatás.
0: Igen.
3: Hát igen, hogy de van full logikátlan. Egyébként meg bazi jó a hentes az Üllői út és Haller utca sarkán. Nem tudom,
0: aha, hogy... én
2: a Böszörményi úton is van egy elég jó kis hentes.
0: Nagyon hentes. El tudod sorolni azt a 10-15 hentest, ami jó, amit ismerünk.
1: Igen.
0: Az is jó egyébként.
3: Jó friss húsokat teszel, jó elérhető áron. Én volt, hogy már nem is egy ilyen külföldi üzleti partneremet elvittem oda kajálni. Oda volt,
0: én a Szélkálmán téri Petró hentesre is nagyon
1: szívem. Én azt nem szeretem.
0: Te nem szereted? Igen. Én szeretem. A Pacsirta mező Timár utca sarkán lévő Jáner hús.
2: Moszkva tér az nem úri gyerekhely.
3: Jó, hát ti úri gyerekek vagytok, én pesti vagányok.
1: Nem, például, amit mutattál nekem egyszer a Rádaiban, az jó.
0: Ott volt.
3: Sziasztok.
2: Hello.
0: Voltam most pár hete a Szondi utca, Ripple Róna is sarkán volt.
1: Egy
0: hentes. Az is már átalakult.
1: Jó, hát messze nem eszem már annyit hentesnél, mint régen azért.
2: Én egyáltalán eszem sem hentesnél, de becsülöm, ha van egy jó hentes, mint a...
0: De az a trend, hogy lángos gulás nevű éttermekkel legyen tele a belváros.
1: Egyébként nekem ez a múltkor beakadt, nagyon-nagyon rákívántam a lángossal. És a belvárosban tudod így próbálni, de hogy ugye, olyan lángoshozó helyek vannak, ahol egyszerűen nem jut eszedbe, hogy egy ilyen helyen legyen lángos, késsel, villával. Nem beszélve, hogy 4000 forint körülbelül mindegyik.
4: Sziasztok, Jenő vagyok. Figyelj, az evés közben nem beszél. Szerintem az én szüleim legalábbis nem ezt mondták nekem, hanem hogy deliszájjal nem beszél, és a kettő meg
2: az,
4: nem
2: az más, nem, az nem. Magyar ember evés közben nem beszél, van egy ilyen is, és a deliszájjal ne beszél, persze az van, azt jogos, én például sose tartom.
4: Igen, nekem mondjuk ezt nem mondták, hogy evés közben. Na mindegy, jó, oké. Okay,
0: felvilágosult jó családban.
2: Igen, szerencséd van, Jenő.
4: Jól van, oké. Okay. További jó
2: szórakoztatást. Szóval, hogy szerintem egész egyszerűen ugye az kellett volna, ami nyugaton megtörtént, hogy ezek a helyek túl tudtak élni, tehát mert volt annyi helyi fogyasztó. Mert hogyha ha nem a turistákra felépített, hanem megmaradtak volna a kifőzdék, a helyi hentesek, nem tudom, akkor szerintem a turisták most oda mennének. Mert az lenne az igazán különleges.
0: Egyébként például a belvárosi disznótoros, ami nagyjából ezt a hagyományt folytatja, és turistás hely, az egy jó színvonalú, jó irány. Aha. Tehát, hogyha e felé ment volna el ez az ipar, az akkor az a semmi baj lenne.
1: Jó, csak hát ugye azért itt a szerintem nagyon-nagyon ilyen sokszerűen jöttek be ugye a szupermarketek, és akkor hirtelen az összes csarnok gyakorlatilag megszűnt. Tehát ugye a mutatóban maradt egy-kettő.
0: Haló?
5: Sziasztok, kapcsolódó zsidó vicc.
0: Na, zsidó viccet vártunk erre a témára.
5: Kapcsolódik.
0: Igen.
5: Nagyapami, miért a főétellel kezdjük? Mert bármikor elvihetnek minket. Na, sziasztok.
2: Hát jó. Hát, igen, ez most jó, hogy szomorúbb el, irányba
1: jó,
2: tereltél
1: jó, hogy
2: minket.
1: Mondtad előtt, hogy viccelsz, mert egyébként nehéz lett volna észrevenni.
2: Igen, de egyikük se kacagott föl. Jó. Szóval szerintem egész egyszerűen nem tudtak kitartani a helyek, mert nem volt, amitől életbe maradjanak. És
0: én nekem nagyon-nagyon...
1: Nem csak azt, tehát, hogy az egész, ez már valószínűleg az unalmas része, hogy az egész, hogy mondjam, az egész értéklánc fölbomlott, tehát az, hogy fölhordják csarnokokba, piacokra.
2: Ja, persze, a igen.
1: Termelők igen. Dolgaikat, ugye ez
2: szűnt. És az most nisként visszajött, de igen, hát az nem ugyanaz.
1: Nagyon más.
0: Szia!
3: Szia, bocsánat, még egyszer én vagyok, Sneci, csak erről a magyar ember evés közben nem beszélről jut eszembe, a központozás mennyire fontos. Mert ugye nem mindegy, hogy azt mondod, hogy magyar ember evés közben nem beszél, vagy magyar ember evés közben nem beszél.
2: Istenem!
1: Mondjuk ez viszont vicces volt.
2: Igen, a maga magyán vicces szójáték volt, fogadjuk el.
0: Ne szűj rabot, te szűz anya.
2: De és még egyébként fokozhatjuk ezt a központot. A magyar?
0: Halló,
2: ember evés közben nem beszél.
6: Sziasztok, ott is esik?
2: Nem, itt nem esik.
1: De mikor bejöttem, éppen elkezdett csöpörögni. De
2: ilyen
1: de lehet, hogy
2: pityóka, ez nem eső.
1: De én...
6: De jó, itt pomázom már 2 órája esik egyre intenzívebben. Ugye nem én telefonáltam, hanem...
1: Ebben a nyár, ennek a nyárnak az egyik nagy tulajdonsága az volt, hogy az egész nyarat végig picsogta mindenki. Jaj, jaj, kupola, jaj, ez... Most meg, hát már vége a nyárnak, olyan hűvösek az esték.
2: Én nem picsogok egyikért se.
0: Hát mondja el gyorsan, miért...
6: Én az esőre ébredtem, és baromi boldog lettem, hogy végre van egy kis víz. De mondom, nem ezért telefonáltam, hanem amiket korábban soroltatok, azon mondások, amiket szinte én fölírtam, mikor felnőtt korba értem, hogy ezeket soha nem fogom mondani a gyerekeimnek, és ezt összönbe is tartottam. És akkor még ez az hozzátartozik, az a mondás, aminek aztán a vége bármi lehet a második fele mondatnak, vagy a tagmondat, második tagmondat, hogy arra emlékeztek, hogy amíg az én házamban laksz,
0: az én kegyelemet eszed.
6: Meg, amíg az én kenyeremet eszed, addig.
2: Igen. De apám ezt...
1: De közben az András, a Csejdi írt egy tökéletest, ami tényleg ugyanúgy, mint a magyar ember evés közben nem beszélt, tehát hogy ennek az inverze az igaz gyakorlatilag. Aki kíváncsi, hamar megöregszik. Mekkora hülyeségeket
2: izé. De azt szerintem azt hülyeségből is találták ki azt a mondat, hogy aki kíváncsi, hamar. Ezt soha nem értettem. De nagyon sokat agyaltam rajta gyerekkoromban.
1: De hogy ráadásul ugye ma már tudjuk, hogy a kíváncsiság például a szellemi frissesség megőrzésében kulcs. Tehát az, hogy...
0: A kis ember az, aki mondja másra, akkor... az mondja magára. Mondatta a
1: fiú. Jó, de mondjuk, az, mondjuk az a gyerek mondás csak. Tehát az,
0: az mint te vagy, hát meg... én mi vagyok.
2: Na mondjad, Ápoló.
6: És akkor itt a lassan hát ebédekhez kapcsolódik, azt szerintem nálatok is lehetett, hogy szigorúan meg volt tiltva, hogy az ebéd előtt a leves evés megkezdése előtt így áll.
1: Ja, ez
2: abszolút tisztelt volt, igen. De nekem,
6: azon, hogy kiakadtam, hogy nekem az ember általában bejött a focipályáról, tisztára ki volt melegedve, szomjas volt, és nem volt szabad innia, mert a leves amúgy is víz.
2: Így van, kisfiam, leves.
0: Mert akkor megtelik a gyomrod, nem eszed meg az
2: ebédet. Igen. És aki nem eszik leves, nem kap fejét. Nálunk az volt a mondás, hogy nem hússal kell jól lakni. Akkor mivel? De
6: várjál, és akkor ott van a húsleves, tele sárgarépával, amit lehet, hogy valaki nem szeret, én mondjuk szerettem.
1: De fogsz tudni csöcsölni viszont.
6: Ez az. De ezt már gyerekkorban is tudtad, hogy hazugság.
1: Igen, jó,
0: és nálatok hány csepp volt az?
2: Nem biztos, hogy hazugság. Én ettem sárgarépát, és tudok fütyülni.
0: A leves és a főétel között elfogyasztható italmennyiség hány csepp?
2: Egy fél pohár víz. Azért cseppre nem volt, de...
6: Igen, szerintem, ha megengedik, hogy így áll leves előtt, attól még ugyanolyan helyes maradt.
2: Fagyit sem volt szabad ebéd előtt tenni. Pedig a fagyitól éhes lesz az ember, érdekes módon.
6: Tényleg?
2: Igen. Hideg.
6: Hát én nem tudom, mert nekem nem engedték, hogy a gyerek.
2: Nekem se, de aztán kipróbáltam felnőtt fejéltem, hát csak kipróbálom.
1: Hát, valami értem, legyen már felnőni.
6: Na jó, köszi,
2: ciao. Hello. Hát meg ezt már előre mondtam is a gyerekemnek, hogy az unokámat azt mindig fogom fagyizni vinni ebéd előtt.
1: Kell legyenek még ilyenek.
0: Ja. Ez a társaságban nem sugdolózunk, gondolom egy kicsit arra, hogy azért az abban annak az udvariatlanság fokában van valami.
1: Azt nem érzem ennyire, ott igen, inkább egy ilyen szemantikai igen, hülyeség van abban. Tehát,
0: igen,
1: hogy
0: ha igen, valahol
2: így van, annak szemantikai hülyeség.
0: Ahol nem akarja, hogy más hallja, annak pedig a más jelenléte a feltétele.
1: Persze.
0: Igen.
2: Tehát elég lenne annyit mondani, hogy nem illik sugdolozni, pont.
1: Igen.
2: És akkor...
0: Igen, ha nem eszed meg a kenyérhéját, nem lesz piros az arcod.
1: Ezt igen, mert mondjuk a izé is tehát tudnék vitatkozni vele, meg hogy valójában az is hülyeség, de mondjuk ennek értem a lélektanát, a jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.
2: Annak értettem a lélektanát.
1: Igen, tehát... Hogy...
2: Aki korán kell aranyat le, azzal nem értek egyet. De ezek ugye már közmondások, ez más, hogy aki kíváncsi hamar megrekszik, az nem közmondás igaziból, nem? Az inkább csak egy ilyen
1: szólás.
2: És hogy mire gondoltak? Szerintem ott a eufémizmus különben, a megöregszik, arra gondoltak, hogy hát megöllek.
1: Gondolom.
2: Ah, igen. Szerintem az volt.
0: Az hogy... SKH-nak
2: egy
1: aki kíváncsi, annak behúzok
2: egyet. Légy egy kérdés, és meghalsz. Aki kíváncsi, hamar megöregszik, tudod, így finoman. Ja, ja. Utalások, se jem zsinór, nyilván nem az, aki megvan.
0: Tudsz mit tartani? Én is. Elmondhatom, de akkor meg kell öljelek.
2: Valami ilyesmi, így van. Halló.
0: Halló.
7: Szervusz, Gyuri vagyok. Az alma héját is megtenni, mert abban van a vitamin.
0: Hát, hogy a csodája,
2: ez igaz.
0: Persze.
7: Hát, úgyhogy ez is volt. Ez személyes traumám volt gyerekkoromban, ez lehet másnál nem volt, hogy a szilvás gombócot, a palacintet, meg a gízes tésztát, az összerakta anyám a tojáslevessel, és mérhetetlenül utáltam, de nem a magát a leves, csak a tojást, ami benne volt, igen. Mert úgy borzalmasan elkeverte, és olyan volt, mint a... Hát, mint a...
2: Igen.
0: De úgy rakta össze, hogy az volt a feltétele a szívás gombóc fogyasztásának, hogy a tojáslevest meg kell lenni, ugye?
7: Pontosan, és a tojásleves csak azért volt ekkora menő, mert apám meg nagyon szerette. Úgyhogy hát engem is szeretett anyám, de hát ez így volt. És akkor azt csináltam, hogy kértem két kurva nagy karé kenyeret, azt beleaprítottam a levesbe, becsuktam a szemem, aztán hajrá. Úgyhogy utána meg tudtam elni,
0: jó gyerek voltál.
7: Oké, köszönjük.
2: Tojásleves nálunk, hál' Istennek, nagyon ritkán hál, volt.
0: A jó Istennek, igen, nálunk.
2: Egyébként most én ettem a üzemi konyhán tojáslevest, és finom volt. Ez meg lehet azt jól csinálni, mint kiderült számomra. Uh-huh. Ugye én arra emlékszem csak a tojáslevesből, hogy valami híglé, fehér bigyók úsznak benne, és elképesztő mennyiségű köménymag. Ez igen. Így nézett ki a menzán.
1: De
2: és
1: azt ez is volt. A tojásleves. Halló?
2: Nem, képzeld el, hogy többet tud ennél. Szia!
8: Azt ugye ismeritek, hogy a sas viszi a fiókáinak az ebédet, azok nagyon finnyognak, igen. Nem akarnak enni, és akkor mondja nekik, hogy tessék a héját is megenni, a kokonat is előtt. Bocsánat.
2: Semmi baj.
1: Igen, nekem rögtön beugrott, csak én ugye nagyobb önuralommal rendelkezem,
0: ezek a legrosszabb viccek, amiket igen. Nem lenne szabad.
2: Nem, ez nem olyan rossz.
0: De.
1: Nem, innen tényleg nem, egy ugrás, nem, azért, hogy hívják a francia favágot, de la fa, hát igen. Most...
2: Mi van fölírva az orosz temetőre? Fel? Támadunk. Tehát lehet ezt fokozni. De nem értek egyet vele. Ez a héjas, ez a... majd megmondom, melyik a legrosszabb szóvíz, de csak adáson kívül. De
1: 6 évesen tetszett a héja.
0: Le akartam terelni titeket, és egy szabot elindítani, de szerencsétek van, egy telefonáló meg.
2: Le akart keverni minket, hallod? Parancsolj!
9: Nekem is van kettő, az egyik az, hogy hát ha nem is kajával kapcsolatos, hogy ha velem beszélsz, lepofáz.
2: Jó, ez jó értelmetlen, igen.
9: A másik a rejtőlenőt a PHA-tól, megyek Chicagóba, és ott nincs semmi dolgom, és az ilyesmit jobb mielőbb elintézni.
2: Jó, a rejtő jó volt az ilyen mondatokban.
1: Jó, hogy
9: a rejtőjében
2: hello.
1: Igen, Müller TV barátomnak volt, mert hogy ő álközmondásokat talált ki, és többnyire nagyon jókat.
0: Hát ez a
1: kedvencem volt a vénfának is van minden oldala. Például.
0: Erről is
1: beszéltünk. Igen. Hát
0: szerintem
1: erről csak adáson kívül beszéltünk, igen. Valami hízében társaságban.
0: Minden túlsó parttal szemben megtalálod hát, az első.
1: Igen.
2: De ez igaz.
0: A halak nem hazudnak. Igen. A jelen, ja. A jövő múltja.
2: Mondjuk speciál, amit én nem értettem, hogy a gyerekként kimentem a partra, ugye ott horgáztak a horgászok, és nem lehetett velük beszélni, mert elmennek a halak. Miért mennének el a halak? Nem itt vannak, a vízben
1: azért,
2: vannak.
1: Azért mentek ki horgászni, hogy végre ne beszélje hozzájuk
2: senki. Ez lehet, de akkor ezt kell mondani.
0: Halló.
1: Ja, özvegy kenyérnek puha morzsája.
10: A franciát én szoktam ezzel viccelni, hogyha neki ugrasz a falnak, akkor le potence.
1: Ennyire
2: terebénikém.
1: Önkritikusan meg kell állítani, hogy valami nem lehetett oké a műsorról, hogyha ezeket a hozzászólásokat indukáltuk.
2: Hát oda kell figyelni magunkra. Nem ez volt a terv, de idejük adtunk ki. Leúszhatod a mikiket.

0: a hidratálás mánia.
1: Igen.
2: Na itt vagytok.
0: Szóval mégis valahogy ember lett belőlünk.
1: Igen.
2: Abszolút. Telefonált, az most hívható.
1: Visszasírhatjuk a régi szép időket, amikor még nem kellett kollagént inni. Uh-huh. Béni Talára is rá van büszkén írva a kollagén tartalom.
2: Halványdúztam, nincs mi az a kollagén.
1: Kollagén az, amit rugalmas a bőrünk, csak az az érdekes, hogy ebben a formában az én ehhez értőbb barátom szerint nem épül be, hogyha porba beveszed, vagy megiszod ilyen italba, tehát az nem úgy működik.
2: Az 10 éve kell, ugye, írva,
1: neked nincs a kollagén elparád, mert te szereted a körömpörköltet, mert az kollagén. Én szeretem a gumicukrot, az is kollagén.
2: Halló!
3: Halló, Csaba vagyok.
2: Szevasz, Csaba. Nekem te voltál, volt ugye?
3: Én voltam, igen. Csak már nem hallottam, hogy zene van. Apámmal volt egy emlékezetes ilyen csörténk, én sportoltam, és hétvégente nem nagyon szerették, ha eljárok bulizni, és volt egy eset, hogy elszöktem otthonról, vagy hát így elmentem Sumákba, és mikor hazafelé jöttem, akkor apám felébredt, és félálomba kibotorkált, és valami nagyon nagy igazságot akart nekem mondani, és így félálmában azt tudta mondani, hogy tudod, kisfiam, a sánta kutya, az gyorsabb, mint a hazug kutya, és így elröltem magát, aztán én is elröltem, és akkor így ennyiben maradtunk, hogy szegény egy ilyen nagy példabeszédben ennyi.
1: De ez szerintem jobban jöttetek ki mind a ketten ebből.
0: Ugye egyébként igen, ezen a mondáson is elgondolkodhatunk.
3: Úgyhogy ez így elmaradt utána, úgyhogy...
0: A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta.
3: Így van, ezt szerette volna mondani, de ott félálomban ennyire futott.
1: Ez szép, vele. Köszönjük szépen.
0: Igen.
1: Hello. Hogy... Ez egyszerű, mert igaz, mert a sánta kutya is gyorsabb, mint egy ember. Tehát a kutyák egyszer sokkal gyorsabban tudnak menni, mint az emberek, tehát a sánta kutyát sem éred utol. Hazug embert lehet, hogy utoléred, attól függ.
2: Hazug embert könnyebb utolérni, ha sánta.
1: Meg ha mondjuk kövér. Az nagyon fontos, hogyha a hazug ember kövér, akkor sokkal könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát.
2: Volt valaki író, volt erről szerintem szép irodalmi mű, amiben pont ilyen kifacsart mondások voltak. Nagyon sok, és most nem jött eszembe.
1: Ami érdekes, tudjátok, hogy miért hívják a hadigban a szatyort szatyornak?
0: Nem.
2: Persze.
1: Te tudod?
2: Én tudom.
1: Nagyon érdekes, mert a múltkor annyira nem volt vendég, hogy egy ilyen helyi kiadványt elkezdtem olvasgatni, és akkor ott volt az összes Bartók Béla úti helynek volt ilyen sztoria, és a hadiknak nyilván nagyon hosszú leírás volt. Azért, mert a hadik alatt a pincébe megnyitottak egy ilyen jazzbárt, és az gyékénnyel volt burkolva a fala, gondolom én, hogy ilyen, mint amit tudjunk, tehát valamilyen okból is talán, és bement oda a Karinti, és azt mondta, hogy hát ez önt egy szatyorban ülnénk, és ott mondta
2: igen, ez
1: ha a mester azt mondja, hogy szatyor, akkor ez a szatyor. Hogy ez legendás?
2: Ezt most olvastam a Nyári Krisztiánnak az Itt kávészt a kők című.
1: Igen, én egy teljesen érdekes kiadványban, de igen.
2: Nekem is új volt ez az információ, de ebben a könyvben megvolt.
1: Mert hogy a hadik az egész karrierjét a Karinti társaságának köszönheti, mert én azt nem tudom, remélem nem meséltem el múlt héten adásban, hogy a Gellért téren vége volt a városnak. Tehát ott utána már nem volt semmi, csak a lágymányos, ugye, ami akkor még a
0: kivéve a Karinti Frigyes út és a Karinti színpad, amelyik ugye mind arra felé van kijebb.
1: Igen.
2: Így van. Rempeléti
1: út. És ugye a K épület, ami az építészkar, az volt az egyik első, amit lecsapolták a mocsarat és odaépítettek, és akkor utána indult csak tovább. Hát ugye amikor mi 63-ban oda költöztünk, még akkor is az Egri József utca után még ott volt a lakótelep, aztán már puszta volt.
2: A hadik, tehát a laktanyának a tisztjeire, huszár tisztjeire próbált alapozni.
1: Igen,
2: a,
1: igen.
2: Kávés, aki aztán nagyon megörült, hogy tette át a székhelyet. Oda költözött, utána jött a slepje, meg főleg Bőmaranka és a barátnői.
0: És mi a libella halló? Etimológiája, ami meg ugye
1: az a műszaki
0: egyetemre épült rá. De hogy honnan jön a név? Van.
1: Mi? Hát az a viszintező a libella.
0: Igen?
2: Halló?
1: Nem tudtad?
4: Halló?
1: Parancsolj!
2: Hallgatunk, szia!
4: Sziasztok! Én nem tudom, hogy mennyi dietetikus lehetett őseink között, de azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy emésztés előtt étkezés előtt, bocsánat, az emésztés megindulása előtt azért folyadékot bevinni a gyomorsav hígításához, az nem szerencsés. Tehát nem tudom, hogy ők tudták-e ezt, vagy sem, de előtte, utána, hogyha vársz egy fél órát, akkor nem zavarod még meg azt, amit, hogy megettél, hogy a legjobban megemészthesd, de egyébként meg valóban csak
1: felhívtam. Akkor véletlen okosak voltak a szüleink, most mondd meg.
4: Hát jó, most jó, igen, de én ilyen sámára nem emlékszek, aki úgy írta ki, hogy én dietetikus vagyok, és ezért tanácsolok ilyeneket.
1: Nem, de... ez a véletlen dietetikusok voltak a szüleim.
4: Jó, oké, csak ennyi lett volna.
1: Köszönjük szépen. Hello.
2: Na, szóval, igen.
1: Hol tartottunk előtte?
2: Szakyolbárnál.
1: Tudjátok.
0: Igen, a Libella.
1: Ja, igen, hogy a Libella az onnan kapta a nevét, az a vízszintező, ugye, ami az a kőművesnek és úgy az építésznek is.
0: Ez még egy, nem tudom, egy abból a korból, amikor olasz építészek uralták.
1: Hogy miért hívják Libellának? Jó kérdés, ezt nem tudom.
2: Nem, szerintem a műegyetem nagyon régóta ott van, és a Libella...
1: De hogy miért hívják magát a tárgyat Libellának, veti föl a Balázs?
2: Hát, mert voltak, ja értem, aha, tehát miért nem a német építőmester?
0: Igen, mint a spakritalacost, akik ugye minden német.
1: Igen. Nem tudom, ez érdekes.
2: De ezt egy már is a
1: Pikpak megmondja neked,
0: hogy a latin Libella vízmérleg vízszintes sík szóból, amely a Libra mérleg kicsinyített alakja.
2: Aha, na.
0: Hát ennyi.
1: Ennyi.
0: De hogy lett ebből egy Magyarországon használt szó, ugye ez?
1: Szerintem mindenhol használják. Nekem az a gyanú.
0: Uh-huh.
1: De nem biztos.
0: De hát lehet, ugye még, amikor Ludas Matyi olasz építésznek adta ki magát.
1: Meg olasz építészmesterek, építőmesterek
0: sok, persze. Kimondottan sok volt
2: nálunk. Ezt az 5 percet akkor már nem töltöd velünk?
1: De táskában, hogy ő rögtön tudja kilőni. Mert hát mégiscsak sajnos ilyen a munka. Ja, Libella az kitartóan jó hely. Legalábbis a fiam, mint építész hallgató,
0: az kedvelte. Elgondolkodhatok rá, hogy az egy valószínűleg eséllyel pályázna a leghosszabb ideje ugyanazon a helyen, ugyanazon a néven működő.
1: Igen, meg autentikus. Címére,
0: nem?
2: Azon gondolom,
1: még mindig van olcsó söre.
2: A 100 éves mondták ennek, tudom.
0: Annak más volt a neve valahogy még az izében.
2: Hát most egy-kettő.
0: Végighallgattam ugye izét a Részpál visszaemlékezéseit izében, 12 részben.
1: Aha.
2: Bogáig Vesgőben.
0: Igen, és ott ő még más néven emlegeti a 100 éves.
1: A 100 éves éttermet?
0: Igen.
1: Ami ott a régi bölcsészkar mögött volt?
0: Igen, az 50-es években mondja, hogy mit tudom én, hogy a...
1: A Szeged éttermet hogy hívták? Mert azt is ott olvastam, és elfelejtettem. Mert az nem Szeged étterem volt az előtt, hanem egy ember.
0: Hát nyilván ugye a Márvány mennyasszony lehetett egy ilyen, amíg egy pár éve be nem zárt.
1: Hát nem, hogy bezárt, hanem elképesztő módon teljesen lebontották.
0: Igen, ledózerolták.
1: Az nagyon szomorú.
0: Épül is valami.
2: Én az Avarpresszót is egy régi dolog.
0: Avarpressz, hát igen.
1: A szoci szempontból biztos, hogy régi dolog, tehát nagyon régen ott van, de hogy az háború előtt is.
2: Halló!
5: Halló, sziasztok, ember vagyok.
2: Szemes.
5: Ha már elhangzott a rejtő nevű Jenő neve és a Ludas Matyi, bár a kettő nem függ össze, csak én az inger küszöbömet meghaladta. Ez a Ludas Matyi, ez egy hatalmas rajzfilm volt. Tehát én ezt láttam színdarabba, az Agádi Gáborral, meg a Maros Gáborral valamikor valami színházban, de ez egy dolog. Most nem menjünk el ebbe a Ludas Matyi féle mesevilágba, csak hogy ezt láttam. Hanem, hogy ez a Dargai Attila, és nem tudom, hogy a szöveget kiírta, de van benne egy csodálatos mondat, amit azóta is, most 63 éves fejjel is megjegyeztem, amikor, ez az, és ugye pont ezt a jelenetet mondtátok, amikor olasz építésznek adja ki magát a Ludas Matyi, és akkor azt mondja neki a Döbrögi az ispánnak, hogy ispán, hallgass ki, de ravaszul. És azt mondja erre az ispán, hogy na, hallja kend, maga éj a Ludas Matyi, és ha nem, merje tagad. Hát én ezen meg nagyon-nagyon sírtam.
1: Köszönjük szépen.
5: És a másik meg az a rejtő ügy, hogy én kaptam intőt az iskolába azért, mert rejtőkönyvet olvastam a pad alatt. És beírta az osztályfőnököm, hogy amíg ő Csehovot olvasott föl, akkor én rejtőkönyvet mertem olvasni. És későbbiekben, ez egy magyar tanár volt az osztályfőnököm, ő lányiskolába lett igazgató, és elkérte az ellenőrző könyvemet, hogy hogy én milyen jó gyerek voltam. Tehát nem emiatt a könyvolvasás miatt, mert ugye tele volt intővel nekem az ellenőrzőm, hanem hogy a lányiskolába elvittem mintaképpen az ellenőrző könyvemet, hogy semmiből nem álltam bukásra, és hogy hát meg közelébe se, de hogy én kaptam
2: mintaképpen. Milyen osztályba jártál? Ne alagudj, ahol te, aki semmiből nem állt bukásra, de tele volt intővel a jelet, tehát hogy a nem állt bukásra és a jeles között óriási különbség van, hogy a te ellenőrződ volt a legmiattabb hát arra, hogy lányosztályokban.
5: A lányosztályban felhozták például, hogy kaptam olyan intőt például, hogy az alapvető viselkedési normákat nem ismerem, sőt nem is gyakorlom, mert emlékszem pontosan. Meg az, hogy mit tudom én, magyar órán rejtőkönyvet olvastam.
2: Most akkor téged, te veled ijeszgették a lányhallgatókat?
0: Igen, nem, most, hanem például, most dicsekszel, vagy
2: nekem ez zavaros. Nem,
5: pont az ellenkezője, hogy én milyen jó gyerek voltam, hogy én ilyenekkel kaptam intőket. Közben azt mondta az osztályfőnököm, később osztálytalálkozóban.
2: El tudtam képzelni, hogy a lány diákok mit csinálhattak, hogyha...
5: Hát azt mondta az osztályfőnököm például, hogy ő nagyon szeretné, hogyha a lányok a pad alatt legalább olvasnának, mit tudom én, valami ilyen kiskegyed, vagy nem tudom mihez hasonló.
0: Pöttyös könyv.
5: Valami ézét olvasnának, mert azt mondja, és azt mondta, hogy például, hogy iskolaigazgatóként, hogy alig úsztam meg az érettség előtti iskolán, minden évben két lánynak az abortusz miatt abba kellett hagyni az iskolát, tehát hogy terhes lett. És akkor így mondtam, hogy én leszek a példa, én, aki nem voltam egy jó magaviseletű, és én leszek a például egy lányiskolába, hát mondom, ez nagyon...
2: Szerintem most nem tudjuk szétszállazni embernek.
0: Szerintem általános iskolában a pad alatt olvasás és a teherbeesés között valóban van egyfajta fokozati különbség, így magatartás.
5: Jó, világos, de mondom, hogy...
1: Hát az olvasás, ez durván.
5: Na, csak ennyit akartam röviden.
2: Szevasz!
1: Okay. Hello!
2: Én ezt viszont most elindítom.
1: Hát most jó, van, igen, elköszöntünk az ember kibeszélte a műsoridőt, de semmi baj.
0: Még annyit akartam mondani, hogy a 70-es évek elején nyitott csak meg a Libella.
1: Én meg annyit akartam mondani, hogy ami még ilyen nagyon réginek tűnik, számomra a TikTok. És a Mag7-es. És a Mag7-es is nagyon régóta megtartott a nevét.
0: Melyik?
2: A Nana Presso.
1: Ezen a néven? Anna Bár. Na jó. Sziasztok!
0: Hello! Quei picciori capella di sta gelosia tu vuoi soffrire che lo fa con la braccia tua mamma quando ti vedo non ti vedo non ti vedo vagioc la mamma da poca e passa sotto sotto ancora ma così.
6: Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, mindkét nap incsiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes, további támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Különleges Big Bang nevű eljárással hosszabbítják meg újabb két évvel a NASA mérnökei a Voyager 2 működését, számol be a Life Science-re hivatkozva a NatGeo. A módszerre azért van szükség, mert az 1977-ben indított űrszonda radioaktív energiaforrásai folyamatosan veszítenek teljesítményükből. A Voyager 2-n májusban és júniusban tesztelték az eljárást, a kísérletek során egyes nagy energiaigényű berendezéseket kikapcsolnak és alacsonyabb fogyasztású alternatívákat aktiválnak. Ezzel nem csak energiát takarítanak meg, hanem elegendő hőt is termelnek ahhoz, hogy az űrszonda továbbra is működőképes maradjon a rendkívül hideg csillagközi térben. A NASA szerint a beavatkozással legalább egy évvel tovább működtethetik a Voyager 2 még üzemelő három tudományos műszerét. A következő hónapokban a Voyager 1-en is végrehajtják a hasonló átállást.
2: A szaglórendszer közvetlen összeköttetésben áll az agy memória és érzelmi központjával, például a hippokampusszal és amigdalával. A University of California Irvine kutatóinak fél éves kísérletében 60 és 85 év közötti memóriazavar által nem érintett női és férfi alanyok vettek részt. Egyik csoportjuk illatpermetben aludt, a másik nem. Esténként álmukban 40 féle ismerős, kellemes szagot élveztek két órán át, mindig mást. A változatosság és felismerhetőség ugyanis serkenti a szaglópályákat és az agytevékenységet. A Frontiers in Neuroscience-ben megjelent tanulmány szerint az illatcsapat több mint kétszeres kognitív funkció növekedést és verbális memória javulást mutatott a kontrollcsoporthoz képest. Olvastuk a HVG-ben.
1: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MTI-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Jó reggelt, Tilos Rádió, sziasztok!
1: Jó reggelt, jó
0: FM
1: szurkolást!
0: 90.3-on hallottok minket. Ez a társadalmi drámák szülőértekezlet utáni tagozata. Fogunk beszélni is, amikor már a kiszáradt szánkat megnezesítettük.
1: Igen, igen. Meg betettem a kétes tisztaságú tilosos hűtőbe egy italt.
0: Ja,
1: azért majd kimegyek. Igen.
0: Tehát
1: másodlagos tisztaság.
0: Mozgalmas szülőértekezletünk volt. Tanévkezdést kellett megbeszélnünk. És hát borzasztó sokáig tartott. És aztán el is fáradtunk szerintem. De nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy egy furcsa éjszakai járat villamos hazavitt engem, mert hogyha haza kell gyalogolnom, akkor még kettőkor is bolyongok, mint Odysseus.
1: Ja, hát igen.
0: Már a reggeli műsorban, tehát bajra jön, tehát tegnap a Nádosnak a halálama, pedig az arról volt reggel hír, hogy ez a tibeti földrengés és földcsúszomlás.
1: Ja, igen. A villámárvíz, vagy az
0: tehát
1: egy
0: valami,
1: másik?
0: Tehát valami borzasztó, tehát úgy kell csinálni tehát hogy ez is a, bocsánat, egészségedre Marika, a spektákulum világ az úgy működik, hogy meg akarod nézni ezt a dolgot, akkor először is azt megkérdezik, hogy elmúltál-e 18 éves, mert hogy ez nagyon kemény. És akkor azt mondod, hogy igen, akkor utána jön egy MacBook hirdetés, és tehát mert hogy arra is életnek kell lenned, és akkor utána jön a halál. Tehát igen, tehát hogy közvetített halál van, tehát hogy és előtte reklám.
1: Hát nem jó a helyzet, nyilván. Nem tudom, hogy ez egyébként egy nagy kérdés, ugye, ha már behoztad ugye itt a debóri világot, hogy így korán reggel, hogy meg ez egy ilyen nagyon köszélyes ilyen alapkérdés valójában, de hogy vajon most tényleg szétesőben van a világunk, vagy jobban tisztában vagyunk, tehát jobban eljutnak hozzánk a hírei, ahogy felbomlik a varrás, és eddig ugye, tehát ez egy nagy kérdés, hogy a tömegkommunikáció, az interkonnektivitás, meg nem tudom, hogy egyáltalán ugye az, hogy ez a globalizált világban kényszerülünk, és új globalizált világban kényszerülünk, hogy legalábbis az információ adás az szinte azonnali. Tehát tulajdonképpen azért lássuk be, hogy az elmúlt néhány évtizednek, sőt, tulajdonképpen az elmúlt...
0: Ez nem konzerv, gyerekek, ez most... Ja, bocsánat, bemondom.
1: Ja, élőben.
0: Élőben vagyunk 2026. augusztus 27-e van. Nekem egy kicsit siet az órám, de 4:11.
1: Szóval az jut eszembe, hogy az biztos, hogy az tényleg egy új jelenség, és mondjuk az elmúlt 10 évnek a fejleménye, hogy full HD-ben, tehát a valóságnál jobb felbontásban és élesebb képpel azonnali információ átadás lehetséges a föld bármely pontjáról a föld bármely pontjára. És akkor ezen gondolkoztam, és nyilván már az én gyerekkoromban is azért már volt, nem tudom, műholdas keresztbekapcsolása a híradóban, már azért gyorsabban eljutottak a hírek, meg már talán már ugye az ilyen távirati rendszerben mondjuk néhány órás késéssel megérkezett Londonba, hogy akkor szárazság van-e Dél-Kínába, és akkor a tőzsdén már lehetett ennek megfelelően
0: fogadni.

0: sajátosságok, életkori sajátosságomból következően felelősségi körökkel, az ebből következő kiélesített figyelmünkkel bizonyos dolgokra, hiszen felelősek vagyunk mondjuk a következő generációnkért, és emellett pedig jobban észrevesszük az elmúlást és a rombolást magunk körül, mert például lehet, hogy gyerek, hogy mondjuk fiatal koromban legalább ennyi információ volt, csak egyszerűen nem voltak receptjaraim az elmúlás és a szétesés felfogására.
1: Jó reggelt! Szevasz, hallunk!
2: Jó reggelt, sziasztok! Csak egy kérdés, az egyik ötök nagyon halk, olyan, mint
0: hogy a sarokból. Neked szól a hallgató? Nekem nem.
1: A pult föl van húzva, halló.
2: Tudok csinálni valami.
1: De melyikünk? Én vagyok, ha én?
2: De, nagyon halk, hogy igen.
1: Hát, megpróbálom beszélni.
0: Én meg nem hallok a...
1: Itt van a számba, tényleg. Hogyha ennél közelebb lenne, az már pornó lenne, tehát köszönjük
0: szépen. Na, viszont én nem hallom a hallgatót a fülesben.
1: Te nem hallod a hallgatót. Köszönjük szépen. Megpróbálunk odafigyelni. Szia. Egyébként a Debor foglalkozik a filmjébe ezzel, és hogy ő azt mondja, hogy a spektákumnak a sajátja, hogy és hogy ő ezt feszegeti, az egyik filmjében bevág egy olyan részletet, amikor valamikor a 70-es években Dél-Amerikában egy ilyen sárlavina volt, aha, és hogy nem tudtak megközelíteni egy kisfiút, viszont közvetítették 24 óráig, hogy mellig a sárba el van süllyedve, nem megy lejjebb, de nem tudják kivenni, nincs meg az eszközük rá, és közben közvetítik, és tulajdonképpen, hogy is mondjam, tehát, hogy az az időszak, ugye még vannak szerkesztőségek, igen, és hogy a szerkesztőségek, emberek döntik el tulajdonképpen ezt a deontológiai problémát, hogy most kötelességük nekik erről tudósítani, hiszen minden hírről kötelességük tudósítani, és a Debor a filmjében kimondottan ezt mondja, hogy a spektáklum úgy működik, hogy mindenről tudósít, de sohasem, tehát mindig, tehát hogy a mi értekekkel nem foglalkozik, hanem hogy mi van, bemutatja neked, és hogy, de mindez miért van, azzal nem foglalkozunk, tehát hogy az a fajta kritikai dolog már nincs benne, és hogy ugye most már nincsenek szerkesztőségek, csak programok, akik tudják, hogy mit kell, mit fognak nézni az emberek. Haló, haló.
2: Szervusztok, jobb a hangod.
1: Köszönöm.
2: Akkor csak tudósítom, hogy 3 hónap után ömlik az eső Londonban.
1: Lehet, hogy hozzánk is megérkezik egyszer. Köszönjük.
2: Az megy majd, de nem megy.
0: És igaz, és ő? Én továbbra sem hallom.
2: Ömlik.
1: Hát már nem veszed fel a füles, vagy a füles?
0: De nem működik a füles, ezt mondom.
2: Nem működik a füles.
0: Most működik, jó van, megvan. Jó van.
2: Viszont ennek örömére az egyik overgun nem is járt.
1: Aha.
2: Eső leesik, akkor félközlekedés már akar. No, nem.
0: De hogy így az esőt hogy képzeljük el? Tehát, hogy itt ömlik rendesen.
2: Nem, most ömlik. Éjszaka egy kicsit csöpölgött, most ömlik. Tehát amikor úgy fogod vödröt, és rádulik oda a busznak a tetejére, és ez folyamatosan csinálod akkor egy vödröt.
0: Hát pár vödörrel a Ryanair hozhatna hozzánk, igen.
2: Hát reméljük, hogy ezt kellett.
1: Lehet, hogy lesznek ilyen turista utak, hogy gyere esőbe.
2: Igen,
1: gyere magyar esőbe.
2: Nagyon érdekes, a szomorúan érdekes ez a tibeti, vagy nepáli, vagy mit tudom én. Igen, szóval, hogy a kínaiak, nem mondanak egy hangos, hogy hányan, hogy hívják, tűntek haltak, a nepáli oldalon kommunikálják ezt, de hát nyilván több ezeren lehetnek, mert tényleg az borzasztó felvételek, amit mutattak, hát ott minden visz.
1: Hát az a színes, tudom
2: képen, hogy ott valami. 19-re lapot, és ott.
1: Igen, hogy az valami óriási nagy, valami óriási nagy völgyzárógát lehetett.
2: Igen,
1: és
2: igen.
1: Akkor az talán azt nem vitte el, bár azt már nem mutatta a felvétel, mert hogy addigra elvitte a kamerát is, de hogy hát durva volt.
0: Jó, hát ugye ezt nyilván
2: igen, vannak. Igen, kicsit vittek, hogy akik ott fotózták különböző szinteken, úgy látszott, hogy hogyan viszi el őket is.
1: Igen.
2: Aztán a legutolsón már nem látszott. Na mindig. Na hát további jó.
1: Köszönjük.
2: Szavárás, vagy nem Hello. Tudom.
0: Uh-huh. Ja.
1: Szóval, hogy ezt csak ennyit akartam mondani, hogy a

0: hogy most már nincsen, nincs kritikai éle, vagy nincs kritikai szerkesztőség, aki azt mondja, hogy na jó, ezt azért nem mutassuk meg, vagy mert például, mit tudom én, a múlt héten, vagy ezen a héten, amikor történt Siófokon a gázolás, akkor azért azt nem mutatták meg, mert megvan a kamerakép, csak mondjuk az borzalmas. Tehát azt
1: Ja, mert fel is borult aztán az autó. Ez
0: hát
1: az
0: de nem azért, hát amikor százal elütsz egy kerékpárost, azért ja, hát az igen, borzalmas. Az, igen.
1: Hát igen. Nem, hát nehéz ez. Igen. De a mit mutatunk meg, igen, tehát ezen gondolkoztam, hogy még annak idején meghívott előadást tartott érdekes módon ugye a Havas Henrik nálunk az Interen. Nem emlékszel? Lehet, hogy akkor éppen jártál Fihádéra. A te a délután a nevű ilyen hát ilyen klub délutánra jött be, és az egyébként meglepően összeszedetten beszélt arról, hogy ugye mi a hír, mi a hírérték, mit kell, tehát pont ezek az ilyen szerkesztési elvek, és lássuk be, hogy ebben azért igen, van egy ilyen szakmai rész, hogy mi az az információ, akár képi információ, akár leírt információ, ami kommunikál, tehát ami tényleg egy fontos átadandó, aminek van következő, és mi az, ami már utána a mocsár, amiben, ami nem ad hozzá, hanem azt teszi lehetővé, hogy tapossunk benne. De közben meg azért ez egy érdekes kérdés, hogy lehet, hogyha jobban megmutatták volna régebben, és azt, hogy hová haladnak a dolgok, akkor az emberek talán egy kicsit jobban belegondoltak volna például a tettei következményeibe. Aha. Tehát, hogy azt gondolom, hogy lehet, hogy nagyon jó, hogy így a privát szféra, a jó ízlés, nem tudom, nem engedte meg azt, hogy keményebben kommunikáljunk arról, hogy mi történik akkor, hogyha tulajdonképpen néhány másodperc alatt egy ilyen, még csak nem is egy kifejezően túlmotorizál, de egy modern technológiával rendelkező az autó tényleg enyhe oda nem figyeléssel villámgyorsan 100 km/h gyorsul, és meglepően biztonságosnak érződik megint csak ugye a mérnöki megoldások miatt, mert úgy van elhelyezve a műszerfal, a szélvédő úgy látsz rá az útra, olyan elszigetelt, vagy a szélzajtól elszigetelt, vagy a motorzajtól elszigetelt, vagy a gördülési hangtól. A fizikától, tehát tulajdonképpen a vezetési komfort az együtt jár azzal, hogy egy nem tapasztalt, vagy akár egy tapasztalt sofőr is nincs tisztában azzal, hogy ő tulajdonképpen most milyen fizikai határokon megy éppen át, vagy hogy hogyan közlekedik a világban, és ez mondjuk, ha ennek a következményével, realitásával mondjuk egy ilyen húsba vágóban kommunikált volna a média, akkor lehet, hogy talán jobban odafigyeltek volna az emberek, de lehet, hogy nem, mert ugye megint csak ugye ez a hát ugye a problémák, ugye, na mindegy, szóval ez egy bonyolult dolog, most így el is szerintem ilyen zsákutcába is futottam a gondolattal, mert nem biztos, hogy magának a kockázatnak az ismérve, vagy megismertsége az visszatartja az embereket attól, hogy bár hozzáketem, hogy nyilván nem az ijesztgetés, nem a nem tudom, elszívsz egy gancsás cigit és meghalsz azonnal, hanem, de mondjuk hogy az ártalom csökkentésnek van egy ilyen olyan része, ami ugye az edukációról szól, és szerintem azért a közlekedésben is fontos. Például most, amiket láttam YouTube-on terjedő videókat, amik arról szólnak, hogy egyszerűen milyen hát fizikai törvényszerűségek miatt nem biztonságos, vagy nagyon kockázatos, például ilyen e-rollerekkel közlekedni, vagy mondjuk milyen gyorsan kerülhetsz akár bajba, egyszerű, nem tudom, tehát egyszerűen tényleg a fizikai világ törvényszerűségei miatt, az lehet, hogy egyébként mondjuk egy jó irány abba, tehát nem azt kell mondani, hogy büdös kölykök, ne menjetek gyorsan, elmagyarázni valóban az, hogy figyelj, tehát ez ilyen magas, te ott állsz rajta, ennek ilyen a kereke, itt ilyen szögek vannak, és ezért az van, hogyha rámész egy 5 cm-es huplira, akkor elrepülsz. Na igen.
0: Igen, hát régen tanítottak meg fizikát, tehát, meg kémiát, meg tulajdonképpen a newtoni világhoz kapcsolódó tudományokat, amivel úgy nagyjából mégiscsak, hogyha eselkelsz a külvilágban, akkor találkozol, de hogy szerintem, én pont ezen gondolkoztam, hogy én is megnéztem ezt a, meg is osztottam ezt a videót, ahol tényleg egy fizikus beszél arról, hogy milyen fizikai képtelenség így kerékpár, vagy így haladni. A súlypontok és különböző erőhatások miatt, de tehát, hogyha ezt nem érted, akkor, akkor mondhatod azt, hogy és hogyha benyomok egy Red Bullt, akkor mindegy megváltozik, mert hogy az meg szárnyakat ad, úgyhogy és szerintem ez az üzenet
1: hát fél évig,
0: igen. Sincs távolabb a magad valóságától, mint az, hogy, hogy van fizika, ahol...
1: Hát a boltban találkoztam egy érdekes beszélgetéssel, két héti ránézésén 18 körül srác beszélgetett, olyan hangzott az, hogy én fél évig judóztam, nekem nem kell bukósisak. Tehát ugye ez önmagában ugye nagyon érdekes, hogy a magabiztosság, ami előre visz az életben, az egy jó dolog, és nyilván a judóban ugye sokat kell esni, kellni. Uh-huh. Na de mondjuk nem biztos, hogy... Én csak azt tudom, hogy én akkor átpereceltem az egyébként teljesen klasszikus biciklimmel a Nyúl utcában, mert elvétettem elég magas a Nyúl utcába a patka, és azt gondoltam, hogy így felpattanok, az első kerületi felemelem, és csak annyi történt, hogy nem sikerült teljesen megemelni. Aha. Nem tudom utána, mi történt, azt tudom, hogy így a hátamon feküdtem, nem ütöttem meg magam, nem történt semmi, de hogy ugye egy ilyen klasszikus, ugye hirtelen megállított az én lendületembe valami, és átfordult a bicikli az első kerekén. Pedig ugye az nem egy roller volt, egy klasszikus nagy kerekű országúti 60-as évekbeli kerékpár. Az egy kész csoda, hogy nem lett sem bajom, de igen, szóval tehát, hogy a fizikának van hatása, és még az ilyen konvencionálisabb esetekben is. De menjünk vissza ugye a széthullásra.
0: Igen, hogy ez volt a kérdésed, hogy vajon ez a széthullás
1: mit gondolsz erről?
0: Érzése. Hát nézd, erősödnek a kritikai hangok, és hogy például azt gondolom, hogy az időjárásban és ezekben a különböző csapásokban megjelennek azok a módozatok, amiről már régóta beszélnek kevesen, hogy milyen időjárási változásokat okozhatunk azzal, hogyha. És ez csak annyi, hogy tudod, hogy jöttem tegnap vonattal, és akkor ott van a Bükkábrányi külfejtés, ami egy rohadt nagy lignit külfejtés, és tényleg akkor mondom, ott mentem, és tényleg ott marja a gép, tehát, hogy ugye ez a mátrai hőerőmű táplálja, és csak így rá akartam nézni, hogy olyan holdbéli táj, tehát óriási, tehát hát most már van múzeum is, mert hogy nagyon sok mindent ilyen fosziliát ki szoktak termelni, és akkor azokat kiállítják, tehát mamutfenyő, páprányfenyő, őskori gyíkoknak a csontjai, meg minden ott azért megvan. De hogy csak kíváncsi voltam, hogy mennyi az annyi, és akkor kiderült, hogy évente 3 és 4 millió tonna lignitet termelnek, amit mind a mátrai hőerőműbe visznek, és nem mindet, de hogy a nagy részét, és hogy ez nem is elég a hőerőműnek, tehát hogy még fölhasznál más barna szenet és lignitet máshonnan is. És hogy azon gondolkoztam, hogy jó, de hát mi nem léptünk be valamiféle EU-ba, nem vagyunk EU-ba, nincs vannak valami klíma céljaink, tehát hogy már 2019-ben arról beszéltek, hogy ezt be kéne zárni, és hogy én emlékszem az Orbánnak tehát ő neki a megoldása az volt a megújuló energiára, még 14-15-ben, hogy hát az emberek fával tüzelnek, nem? Hát az megújuló.
1: Hát füsté újul, igen.
0: Mert hogy a fa megújul, tehát...
1: Hát újra kinő, igen.
0: Így van, tehát hogyha nem vágod le teljesen, mondjuk igen, tehát még a saját újad nem nő ki.
1: Bár hozzáketenem, hogy Norvégiában...
0: Valószínűleg nem ezt jelenti a megújuló.
1: Igen, a megújul, csak hogyha közben meg mondjuk jön az eső és elviszi a talajt, amin meg, tehát mondjuk tarvágás után, akkor már ugye, nem fog megújulni. Hát és Ugye pont, ha így például a tibeti földcsúszásról beszélünk, meg úgy egyáltalán Kínáról, ott azért ez nagyon érdekes, hogy azok a földrajzi körülmények, amikről mondjuk például, és most nem a mostaniról beszélek, hogy a teljesen élettelenné változtatott folyókról, meg ilyen, tehát ilyen holdbéli tájakról, ami
0: hát meg a kiszáradt patakokról,
1: a
0: késői, tehát, hogy Magyarországon a
1: de most
0: patakoknak a 70%-a.
1: Nyilván, de most Kínáról, meg, tehát, hogy menjünk Ázsiába. Tehát, de az nagyon érdekes, hogy ott azok a mondjuk ilyen kungfupandás, ilyen szép, ilyen környezetek, amikre akár ott a helyiek azt mondanák, hogy hát itt 60 ezer éve így élünk mi itt mindig is tulajdonképpen mióta Mao Tse-tung ide teremtett minket, azóta itt mi nagyon jól vagyunk. Az egy relatív új egyébként környezet, amit többek között a kukoricának és egyéb újvilági vetőmagoknak a nem tudom, behozatala részben, vagy nem tudom, így gyorsított fel, és a Charles C. Mann írt egy tök jó könyvet, amiben amikor alapvetően egy újságíró, de nagyon jó kis popular science könyveket összeírt, és abban ő abszolút utána ment annak, hogy ezek, tehát a kukorica, a burgonya és egyéb ilyen behozott amerikai típusú terményeknek a termesztése az egybevág a kínai nagymértékű erdőirtások, meg egyáltalán ugye a fakivágásokkal, és ez nagyjából egy időre tehető azzal, ahol elindulnak ezek a földcsúszamlásos nagy áradások és ilyen esőkatasztrófák. Úgyhogy, és hát ugye ezek a folyamatok nem hogy megálltak, hanem ugye felgyorsultak utána az iparosodással. Igen, tehát az ember által okozott környezeti károsítás az mindig döbbente számomra, amikor emberek azt mondják, hogy erről mi nem tehetünk, vagy mindig is volt változás. Na mindegy, de a következmények azok, amik, tehát ide azért bekötném ezzel a robogó per gyalogosokat, meg bicikliseket gázoló autósok, hogy az emberek eltávolították magukat a következményektől, illetve amikor a következményekről edukálták az embereket, vagy próbálták edukálni, az is egy ilyen eltávolító folyamat részeként valósult meg, és az emberek nem a közvetlen következményekkel találkoztak. Tehát például ma reggel megnyitottam az egyik online újságot, ahol nagyon helyesen leírják, hogy már afrikai vető növények se tudnak megmaradni a magyar alföldi klímában, és például
0: így van,
1: ez egy nagyon fontos dolog, hogy most egy darabig még lehet azt mondani, hogy végülis benn vagyunk az EU-ban, és akkor mindegy, hogy kinő-e vagy sem, mert megkapom a támogatást, meg a kompenzációt, de egy ponton a Magyarország, mint agrárország nem fogja tudni megtermelni ugye a nyersanyagot saját maga számára. Egy ponton a teljesen termelésre alkalmatlan területekre nem fog az Európai Unió támogatást vagy kompenzációt fizetni, mert azt fogják mondani, hogy elköltöttük nagyon sok pénzt, vagy nagyon sok pénz lehívható lett volna a nem tudom, klíma következmények csökkentésére, az nem történt, meg onnantól kezdve ez a te felelősséget, és akkor ugye megint csak ugye nem arról beszélünk, ezt valahol olvastam megint csak így, de nagyon találó volt ez a főcím, hogy nem arról kellett volna beszélni, hogy a jeges maci az szegény meghal, hanem arról, hogy figyelj, ember, nem fogsz tudni kenyeret venni a boltba, vagy lehet, hogy ez nem mondjuk 5000 forint lesz. Úgyhogy, na mindegy.
0: Igen, tehát, hogy 15 évvel ezelőtt nem lehetett látni Magyarországon, hogy 15 évvel ezelőtt azt lehetett látni, hogy hát a burgonya az eléggé kiveszik, a cukorrépa eléggé kiveszik a termék palettáról, az ipari növény palettáról, és ezek már ki is vesztek, aztán a zab is, most a kukorica és a napraforgó áll föl, és nagyjából akkor talán a búza megterem ennyi esővel, mert hogy az meg tud teremni, főleg az őszi. És akkor ennyi, mert hogy akkor, hogyha nincsen öntözött terület, és mondjuk nagyon kevés van,
1: kevés
0: akkor
1: van. Igen.
0: Ugye az a, erről beszéltünk valamikor, hogy ez nagyjából rendszerváltás óta nem változott az öntözött területeknek a mennyisége, tehát az öntözött területeknek 10-12%-a, ami lássuk meg, szerintem nem csak az államnak a hibája, hanem a gazdálkodók hibája is, mert pont arról beszéltünk, hogy azért jelentős EU-s támogatások vannak a földeken, és szerintem ők már fölvették ennek az árát sokszorosan. Úgyhogy nyugodtan betelefonálhat a mezőgazdász, aki úgy gondolja, hogy ő úgy gondolja, hogy neki nem kellett volna az öntözéssel foglalkoznia, vagy hogy mert hogy nyilván, tehát egy 5-10-20 holdas kisgazda erre képtelen, de mondjuk egy nagyobb, vagy az összefogás, ugye az összefogás, az fontos. Haló! Hallgatunk. Ja, most hallunk. A potmétert is felhúztam. Hello.
2: Napoló vagyok. Én ezzel foglalkozom egy pár éve, és tudom a számot, hogy Magyarországon is van, és csak a megművelt területek 4%-a.
0: Akkor 4, aha.
2: De sem használjuk ki, és egyébként most egy ekkora szájban hiába lenne akár a 20% is öntözhető, nem lenne víz a tárolókban, nem lenne mit kiöntözni. Úgyhogy arra, hogy nincsen víz, nincsen eső, ez sem orvosság, hogy öntözhetővé tesszük a területeinket sajnos.
1: Igen, abszolút. Igen, mondjuk szerintem, hát hogy a Basa pont...
2: Amit ezért mondott, hogy a londoni eső idejére egyszer.
0: Igen, ide csúrog.
1: Igen, bár úgy hiszem, hogy a Basa arra utalt, hogy ugye ez összefogás, hogy nem is az, hogy a, nem tudom, a ciszternákat töltsük fel, hanem mondjuk, hogy az elmúlt...
0: Itt tisztítod a csatornákat. Tíze...
1: Hát meg hogy esetleg új ilyen vízgyűjtő területeket lehetett volna akár mesterségen kialakítani, de nyilván ugye ez egy másik szakma, tehát hogy...
2: Jó, az egy másik ügy, mert azok is mostanra már kiszáradtak volna mindig.
0: Extrém, így van, de hogy például azért vannak olyan területek, ahol erre gondolnak, árasztás.
1: Igen.
0: Most olvastam az nagyon híres ijász, akinek van gazdasága is, és hogy ő elmondta, hogy ő egy völgyben gazdálkodik, és ott hód nélkül is elárasztotta a völgyet.
2: Kassai.
0: Igen, a kassai, és hogy neki még mindig zöld a legelője. Tehát, hogy azért, hogy is mondjam, tehát azért, hogyha az ember erre fölkészül, vagy nem éri készületlenül, vagy egyszerűen tudatosan eleve már ezzel foglalkozik, hogy itt a vízérték, de ezzel nem foglalkoztunk. Nekem érted, az is nagyon furcsa, amikor akár itt a rádióban, hogy meghallok ilyen vízügyi szakembereket, és akkor valamit mondanak, és azt mondom, Jézus Mária, hát mit csináltál az elmúlt 20 évben?
1: Hát valószínűleg...
0: Hogyha te ezt 20 évig így mondtad volna, akkor neked keresztelő Szent Jánosnak kéne lenned, vagy a pszichiátrián kéne lenned, vagy a Moszkva téren megtépett ruhába már 20 éve üvöltöznöd kellene, de amikor így szépen mondja, hogy Uram Isten, ez van, hát basszus, ezt már a 6 éves gyerek is látja, ehhez nem kellene egyetemi tanárnak lenned, vagy hidrológusnak, vagy hidroközgazdász, bolológusnak, én bárminek értem.
2: Igen, tegyünk különbséget, itt két dologról van szó, az egyik a víztározó, több ismerősöm károsztatja a szlovákokat, hogy miért nem adják oda nekünk a többletvízük egy részét.
1: Hát,
2: nincsen többletvíze senkinek. Igen. A víztározó, az a Bősi például, az csak arra, hogy meghajtsa a turbina kerekét, hogy áramot termeljen. Hogyha azt elkezdenénk kiöntözni, az elfogyna 4-5 nap alatt. Hanem amit te mondtál, az elárasztás, az lenne még egy módszer arra, hogy a talajvíz szintjét megemeljük. Hát szerintem erre már vannak kezdeményezések, csak lassan haladunk. És azért az Alföld nem olyan, mint a kassai...
0: Völgye, így van.
1: Nem, nyilván...
2: Völgye, mert az agyagos vízálló réteg, és ott nem folyik el a víz, a homokos Alföldön ott egyből elszivárog, ott jóval több vizet kéne beengedni, hogy valamennyi fönnmaradjon.
0: Hát nyilván meg ott fásítani kellene, stb.
2: Hogy becsatlakozzak az ivósokhoz, hogy most akkor kocintassanak, akkor csak azt mondom, hogy a víztározó az a spektákulum része. Az elárasztás meg az igazi megoldás.
1: Hát igen, reméljük, igen.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Igen, mondjuk én víztározó alatt, hogy ezt a nem technikailag, én pont erre gondoltam, hogy mert én nem ismerem a szakszavaknak a különbségét, tehát ugye, hogy nem tudok különbséget tenni.
0: Igen, de a folyószabályzásnak, ugye, tehát ugye ez tök érdekes.
1: Hát egy lehetett volna még, nem, tehát mondom, hogy nem vagyok ilyen vízügyi szakember, de úgy azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évben a vízügyi szakemberek szerint nagyjából lehetett látni, hogy milyen irányba megy. Már amikor az iráni vízválságról írtam cikket, mert akkor olvastam igen, a magyar cikkeket, mondani, igen, hogy ez a, tehát, hogy Magyarország nem vízben gazdag ország, azt már akkor mindenki azért megírta egyébként, és hogy én csak azt gondolom, hogy az elmúlt, nem tudom, 30 évben, vagy 15 évben.
0: Kivéve a miniszterelnökünknek.
1: Igen, igen, neki, ő nagyon vízgazdag, ő fenntartja, de láttam rajta a fotót, tehát ő magában tartja a vízgazdaságot.
0: Igen, én is azt látom, igen, hogy ott valamiféle súlyos vízhas, vagy májcirózis alapján.
1: Te, hogy nem tudom, csak azt akarom mondani, hogy, tehát, hogy nyilván ugye ez megint csak ugye a közösségi munka, mert senki nem akarja, hogy mondjuk az ő települését telepítsék ki például, vagy az ő földjeit sajátítsák ki, vagy felé ne menjen, de azt gondolom, hogy azért az elmúlt 30 évben lehetett volna még, mondjuk legalább még egy Tiszatú jellegű valamit összehozni, vagy kettőt, mondjuk egyet Nyugat-Magyarországon, még egyet valahol Dél-Kelet-Magyarországon. Ez azért azt gondolom, hogy valamilyen módon kellő össze nem tudom, fogásra azért megvalósítva hát lett volna, de hát ugye még csak senki. Nézd,
0: vannak olyan területek, például a Bodrogzug, Bodrogköz, a Bodrog-Tisza köze, ahol valóban volt mezőgazdaság mondjuk 60 éve. És most is van, de nem jelentős. De azokat a területeket pont azért csapolták, leszártották ki, azért szabályozták a Bodrogot, hogy a kapitalista üzem minden évben előreláthatólag pontosan tudjon működni. Mert hogyha ez nincsen, akkor hogyha később jön le a víz, akkor nem lehet vetni, hogyha érted. Tehát, hogy én ezt értem, tehát, hogy ez a mezőgazdaságnak köszönhető, és a profitorientált mezőgazdaságnak köszönhető, hogy a vízszabályzás halló.
2: Hálló, sziasztok, ember vagyok. Én dolgoztam mezőgazdasági cégnél, akik magas szinten üzték ezt az egészet, és az egyik vezetőjével beszélgettünk arról, amikor emlékeztek, évekkel ezelőtt orbitális belvízkárok voltak, igen, Magyarországon, meg gondok voltak, igen, és pont úgy tudtam vele beszélni, hogy én ismét zúgott az eső. Aha. És én kérdeztem tőle, hogy ha választanod kéne, mint mezőgazdász, akkor az asszályt választanád inkább, vagy az asszályosabb, nem a mostanira gondolok én nyilván, hanem egy asszályosabb időszakot választanál, és öntöznél, vagy pedig ezt a belvízkárt enyhíteni. Ez azt mondja, hogy soha nem gondolt arra, hogy a vízből sok van. Uh-huh. Tehát azt mondja, lehet, hogy a belvíz adott pillanatban azt mondja, károkat okoz, de azok a károk, azok sokkal, de sokkal kisebbek, és sokkal nagyobb tartalékot lehet felhalmozni a belvízből folyadékban, mint hogyha valaki elkezd öntözni. Az öntözés, azt mondja, az öntözés az arra jó, hogy késleltessük a pusztulás. Tehát az, ja, hogy az öntözés az nem arra való, hogy én majd most pótolni fogom a nem leesett esővizet, és ezzel kapcsolatban megkérdeztem tőle, hogy illetve ez egyértelmű volt számomra, de úgy mégis rákérdeztem, hogy jó, de mondom, így egy éves intervallumban, ha mondjuk nyáron nem esik az eső, akkor ősszel többet fog. Hát azt mondja, ezt a hülyeséget még sose hallotta, azt mondja, azt tudomásul kell venni, hogy ami eső nem esett le, az soha többet nem fog leesni.
0: Tehát, ez, igen, ez...
2: Érted? Tehát, hogy ez egy, az egy illúzió, hogy valaki azt hisz, hogy na majd akkor a télen majd esni fog a hó, meg majd mekkora eső lesz, nem lesz. Azt mondja, az, ami most nyáron nem esett le, például, hogy a mai viszonyokból induljak ki, az soha többet nem fog már leesni. De és ugye ez nem ilyen filozófiai kérdésként mondom, hanem fizikálisan. Tehát, hogy
1: a világos, hát kimarad a körforgásban, mert tehát ugye ami egyszer leesik, akkor az elpárolog, az visszakerül felhőrétekbe, újra leesik valahol, tehát ez kétségtelen, tehát hogy igen, tehát igen.
2: De hát én elég extrém környezetvédő lennék, ha lehetne környezetvédelmet csinálni normálisan, de hát az egy másik kérdés. Tehát én a karácsonyt is szerintem visszafognám, a fogyasztást, a szemetelést, stb. És az orbitális mennyiségű szemetet termelünk. Gondoljatok bele, hogy ránk tukmálnak egy óriási fogyasztást, mert ugye fogyasszál minél előbb, minél többet, hiszen abból lesz majd évvégén bónusz a menedzsmentnek. Nem demagógiából mondom, hanem a túlpörgetett fogyasztói társadalom miatt mondom. És közben, amikor te bármit veszel, kapsz egy zacskóba valamit, akárhonnan megrendeled, stb. Orbitális csomagolás van, amit aztán ugyanúgy kidobsz. Vagy például a kedvencem, amikor környezetvédőkkel beszélek erről, hogy ja Istenem, így a kamionok, meg úgy a hajók, meg úgy az ipari felhasználásra, akkor most szoktam mondani, és mondom, rendeltél már valaha Temuról valamit Kínából olcsó? Hát persze, hogy rendeltél. Miért szerinted mondom azt, hogy gyaloghozzák ide, vagy hogy? Érted? Tehát, hogy az érem egyik oldal az, hogy kiméljük meg, de hogyha olcsó meg kell venni valamit, akkor simán rendben megrendeli Kínából mindenki az adott terméket.
0: Igen, köszönjük szépen, szerintem igen, tehát hogy valószínű, hogy ez egy komplex globális dolog, tehát sok mindent kéne, tehát nem csak a roller feleslegességéről lehetne beszélni, hanem
2: a fogyasztás. Amikor az elektromos autózásot csináltam, én ezt nagyon utána jártam ennek, és azért kezdtem úgy az egész adást, hogy én betiltanám az autózást is. Tehát, hogy már a magánautózást. Tehát, hogy csak a mentő, tűzoltó, áruszállítók, akik ugye valamilyen szinten ellátják a lakosságot, tehát csak a közszolgálat, nem tudom, minek nevezem én ezt, csak a hivatásszerű autózást engedném meg, azt is minél több elektromos autóval, az összes maga. Nem tudja nekem megindokolni senki azt, hogy aki egészséges épp ember is tud közlekedni, hogy az miért ül autóba. Tehát azt én nem tudom.
1: Azért ezt elég könnyű megindokolni egyébként. De
2: mondjad.
1: Hát figyelj.
2: Megindokold meg.
1: Hát például nem, tehát ugye, ha jelen társadalomról beszélünk, holnap betiltják mondjuk ugye a közlekedést. Jelen pillanat...
2: Nem a közlekedést, a magánautózást mondjuk, vagy a céges autózást személyautóval mondjuk.
1: Tömegek nem fognak tudni elmenni a munkahelyükre dolgozni, mert ugye a lakás és a lakhatási körülmények, ugye különböző külvárosi és egyéb ugye agglomerációs területekre vitték, ahol nincsen megfelelő bekötöttsége, se kötött, se buszos közlekedésnek, és akkor onnantól kezdve ezek az emberek mondjuk nem tudom, 3-4 órát kell, hogy közlekedjenek. Ez az életminőségükre rendkívül módon rátelepszik, mondjuk ezzel egy időben mondjuk az idősebb szüleik, akik mellett nekik ugye láthatatlan munkába mindenfajta egyéb feladatokat vállalniuk kell, ő hozzájuk se jutnak el, mert az egy teljesen reális mai magyar életmód, ezt nagyon közelről látom egy a délpesti környezetben, hogy egy ember anélkül, hogy bármilyen luxus dolgot csinálna, csak elmegy dolgozni, utána bevásárol a nagymamájának, az anyukájának és a gyerekét elviszi az iskolába, és ezzel egy 50-60 kilométert elautózik, és egész egyszerűen fizikailag nincsen megoldva ennek az autózásnak az alternatívája, és ez több száz, ha nem millió embert érint ma Magyarországon.
0: Hát nagyon durva.
1: Úgyhogy ezzel az a baj, hogy ez így nagyon jól hangzik, és egyébként, mint alapgondolat, egyet is értek vele, hogy vissza kell fogni a közlekedést is, csak is egyszerűen ugye az a probléma, hogy ez a közvetlen ilyen belvárosi vagy városi életmódunkból következő vakságban nem látjuk, hogy ez nem megoldható nagyon sok ember számára, és alapvetően nem a, nem tudom, ilyen hibrid prémium márkás SUV-val közlekedő embereknek nem megoldható, hanem a mucsa bike-nak megfelelő kis autókkal közlekedő embereknek.
0: Biztos, hogy megoldható lenne, de miért oldanánk meg, hogyha nem kell egyrészt, másrészt meg azért én csak azt szeretném mondani, hogy az nem jó, amikor valaki, a szubjektum azt mondja, hogy én tudom, hogy mi a megoldás, mert abból általában mindig diktatúra következik, tehát hogy ezt mindenkinek közösen együtt kéne rájönnünk, hogy ez tényleg nem jó, mert hogyha betiltják, az már valamiféle diktatúra felé megy szerintem. Én nem vagyok...
2: Egy pillanat még csak ugye most már érzem, hogy összelettek mosva dolgok, hogyha a beteg nagymamát kell ellátni, az megint egy másik kérdés.
1: Jó, de hát ha be van tiltva a személyautózás, akkor be van tiltva a személyautózás. Tehát ugye
2: az... Jó, én ezt értem, de...
0: A beteg nagymama az egy nagyon övön alul ütés volt, Miklós.
1: De nem beteg, tehát, nem, azt én bocsánat, ugye, én nem mondtam, ugye, hogy beteg, én azt mondtam, hogy nagymama.
2: Bevásárolsz. Még ha a gyerekemet tanfolyamra hordan, ez a város egyik végéből a másikba, vagy mondjuk sportolni.
0: Hát igen,
2: nem kell hordani. Mert az a baj, tudjátok, hogy ha belekötök az autózásba, akkor rögtön jönnek ezek az érvek,
3: A másik, meg éhen fogsz pusztulni, vagy el fogsz pusztulni, mit tudom én, 100 év múlva. Tehát ez a másik verzió. Tehát, hogyha nem lesz erre megoldás hamarosan, hogy az emberek fejébe egy kicsit rendet tegyenek, akkor értitek, szóval én például azért nem is vagyok olyan nagy környezetvédő egyébként nyíltan, mert én látom azt, hogy ez reménytelen, mindenki így, mint ahogy ti is megdumáljátok, és akkor milyen fasz, akkor túl vagyunk rajta, elvittük a gyereket az edzésre, mit tudom én, Pesterzsébet.
1: Igen, de pont erről beszélek, hogy nem az edzésre, tehát hogy pont arról beszélek, tehát hogy szerintem az nagyon fontos, hogy az ártamcsökkentésre beszélünk, és mindenki az életében megpróbálja csökkenteni ezeket a dolgokat, de az is nagyon fontos társadalom, mert ez egy társadalomtudományos műsor, hogy a társadalmi realitásokat nézzük, és egész egyszerűen tényleg azt tudom mondani, hogy nem, ez nem túlzás azt mondani, hogy ma Magyarországon a Magyarország, akár a Pest megyei kis településeken, de úgy egyébként Magyarország szélesebb részében nem megoldható a mindennapi élet, ha nincsen személyautózás. Az egy óriási probléma, hogy ez így alakult, de attól, tehát hogy én ezt mondom, tehát hogy figyelj, tehát hogyha azt mondjuk, hogy kezdjünk el egy olyan társadalmi változást, amiben képességessé tesszük az embereket arra, hogy megoldják máshogy az életüket, és ezzel párhuzamosan kezdjük el csökkenteni. Hidd el, hogy aki a árufeltöltő, fekete mosogató, nem tudom, tehát tényleg így a legalapabb szükségleteket, a társadalom alapvető szükségleteit kielégítő alacsony presztízsű és alacsony jövedelmű munkákat végzik el, ők lennek az elsők, akik nagyon örülnének, hogyha nem kéne a jövedelmük egy jelentős részét benzinre és egy egyébként nem biztonságos, éppen hogy működő autó fenntartására költeni. És direkt mondtam, hogy nem beteg a nagymama, egész egyszerűen a nagymama pláne nem tud elmenni. Tehát mivel nincs bolt a faluban, ezért aztán, ha ő szeretne enni egy rohadt szelet kenyeret, akkor az ő gyerekének kell elmenni autóval a következő
0: boltba. Hogyha nem lenne autó, akkor értelme lenne a helyboltoknak is. Tehát, hogy azért én nem tudom,
1: nem lenne értelme,
0: mert hol lehet,
1: figyelj, hát ja, úgy érted, hogyha az emberek oda röghöz lennének kötve, akkor nem tudnának
0: kötve,
1: ezek a nemzetközi cégek árversenyben lenyomni
0: kisboltokat. Nem nemzetközi cégek, mert hogy vannak olyan, tehát hogy pont, ugye mostanában elég sokat beszéltek a lengyel kiskereskedelmi egységről, a Zsapkáról, ami egy olyan versenyben született meg körülbelül 8 éve Lengyelországba, ahol rengeteg nemzetközi, például a Tesco kivonult Lengyelországból, mert nem tudta pontosan, hogy mit akarnak az emberek, de hogy én azt gondolom, hogy mindenhez kell egy kis tudás, meg egy kis szerencse, és akkor működhetne.
1: Jaj. Figyelj, sok minden működhetne, csak azt mondom, hogy ezt nem lehet.
0: Szia!
1: Ugye az én alapállításom az, hogy ugye az ilyen, amit te is végül is mondtál, hogy amikor azt gondoljuk, hogy úgy kell kezdeni a változást, hogy egy ilyen felülről jövő tiltásra indítjuk, az nem szokott működni, tehát abból szokott lenni a, nem tudom, te így a maoista Kínában a tömeges éhezés, kannibalizmus, meg szóval, tehát hogy ezekkel én mindig, és tényleg szerintem nagyon fontos, hogy mit akár, tehát én nem azt mondom, hogy itt mindenki, nem tudom, belpesti értelmiségi, aki a Tilos Rádió körül van, de azért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk, hogy azért alapvetően akik minket hallgatnak, mondjuk a jelentős többségük, azok ugye a magyar átlaghoz képest valószínűleg valamilyen szinten privilegizált helyzetben vannak, ha más, hogy nem, akkor mondjuk intellektuálisan vagy mindegy, valahogy, azért ezt én merném valahogy ilyen munkahipotézissel élnék ezzel,
0: hát
1: kapcsolatban.
0: Akkor itt van, akkor tessék
1: ne várjál, csak azt akartam mondani.
0: Eleje. Itt van az eleje a társadalomnak, őket kell meggyőzni arról, hogy a változás bennük.
1: Hát de őket már meggyőztük, csak ugye az a baj, hogy ugye pont vannak azok az, tehát pont erre akartam kifuttatni a dolgot, hogy a társadalmi változásokkal kapcsolatban mindig van ez a szörnyű rókafogta csuka a helyzet, hogy nem az elejét kell megfogni a társadalomnak, hanem a többségét kell képességessé tenni, vagy megteremteni a lehetőségeket, hogy azok az emberek a megfelelő döntéseket hozzák, mert tényleg arról van szó, tehát hogy nem az élet, de nem fenntartható a napi élet környezettudatosan magyar társadalom tömegei számára, és ez nagyon nagy baj. És hogyha arról beszélünk, hogy például mi a felelőssége az elmúlt rendszernek, akkor hát sajnos például ez is egy ilyen
0: az összes rendszernek, ezt
1: összes rendszernek, igen. Hát meg a, meg a spektákulumnak, ugye. Igen.
0: Szia, hallgatunk.
4: Hello, hello. Sziasztok, Norbi vagyok. Miért próbáljuk mindenáron magunkra húzni ezt az egészet kisemberekre, akik a hétköznapjainkat éljük?
1: Hát pont, hogy nem húzzuk magunkra. Tehát az argumentum az pont az volt, hogy nem lehet azt mondani, hogy holnaptól megtiltjuk a kisembereknek, hogy megmondjuk nekik, hogy térezzétek szarul magatokat, mert nem tudjátok megoldani biciklivel az életet, mi itt a 13. kerületben. És pont erről beszéltünk. Tehát pont nem az volt, hogy rátűk a kisemberekre, hanem pont az, hogy ne toljuk rá.
4: Hát most félreértettem, de hogy én azt hallom ki belőle, hogy hát hogy mi, meg mi változtassunk, meg mit csináljuk, mi. És akkor mi a helyzet a nagy multikkal, akik igazából az igazi dzsuvát termelik.
0: Hát nyilván, de tehát hogy mondjam, tehát hogy tehát ezek olyan, tehát a spektákulumnak van egy mechanizmusa, amit elvár tőle, tehát amit én mutatok neked, úgy csinálj. Neked...
4: Megvettem amúgy a könyvet.
0: Akkor jó, olvasgass, egész életedben tudod olvasgatni, mert úgyse fogod végre. Körülbelül ilyen 50 év alatt lehet megérteni, de meg nagyon sok könyvet el kell olvasni hozzá, hogy
1: meg nem biztos, hogy...
0: Van értelme megérteni.
4: Jaj, angolul ugrok majd neki, hogyha neki...
0: Pedig nagyon jó, a második magyar fordítás nagyon jó.
4: Igen, de mire olvastam, hogy jó a második magyar, addigra megvettem az angol.
0: Nah. Hát igen, de figyelj, eredetileg franciául, tehát hogy az is csak egy ferdítés, érted?
4: Ja, tudom, hogy az legelső magyar az nagyon félrefordított, igen. És akkor amúgy lehet majd muszáj lesz megvennem hozzá a magyarat, mert ha már tudok angolul, azért talán...
0: Az meg az igazság, hogy a második magyar fordítás az már úgy szöveg gondozott, hogy ki van találva az összes detournement, meg az összes idézet, meg eltekerés, és nagyon tanulságos, hogy szépen felépül, hogy mit honnan vett és torzított a Debor. De szerintem azt kell tenned, hogy ne úgy viselkedjél, és hogyha azt mondod, hogy nem fogok most XX boltba vásárolni, akkor nem fogok ott vásárolni.
4: Világosan,
0: tehát, hogy szerintem ez viszont szubjektív szint, hogy mindenkinek a saját maga szerint kell viselkednie, de én nekem az a problémám, hogy itt a belátás egyelőre meg nincs meg. Tehát miért nem menjek a négybetűs diszkontboltba, amikor az olcsó, nekem megfelelő. És nem fog, és hogy ez be kell látni.
4: Én várom azt, hogy ha már én teszek azért, hogy ez javuljon, akkor a nagyok is csináljanak már valamit.
0: De a nagyok nem fognak csinálni, mert ők a rendszer része. Tehát ők ebbe, tehát amíg mi nem tiltjuk meg nekik, és a mi az a tömegdemokrácia sajnos, és az nagyon lassan működik.
4: Jogos.
0: Addig ők ezt csinálják. Ez egyszerűen, ez nem is kell a spektákulum, ez a tőkés termelésnek a rész, hogy ők hogy termelnek profitot, az le van papírra írva, vagy Excelbe, vagy különböző bizniszmasinokba, és ezt úgy kell csinálni.
1: Igen, tehát ez nagyon fontos, hogy tehát az a baj, hogy ezek a különböző multik, ezek nem a kormánymédia, ahol el lehet költeni milliárdokat, és teljesen mindegy, hogy termel-e profitot. Tehát, hogy tényleg ott van a piacnak ez a láthatatlan keze, ez ténylegesen egy létező dolog, tehát hogyha egyszerűen holnaptól az emberek nem mennek be, vagy nem mennek föl akár egy honlapra, és nem rendelnek, nem tudom, lábtörlőt, meg WC-kefét, meg mit tudom én micsodát Kínából, akkor egy idő után ezek a folyamatok le fognak állni, tehát ez kétségtelen, egy létező dolog. És ez például egy olyan dolog, amit mindenki a saját lehetőségei szerint megtehet, élhet azokkal a privilégiummal, valami lehetővé teszik, hogy döntsön, mert ugye, ahogy említettem, azért kénytelen vagyok képviselni ezt a társadalmi érzékenységet, hogy vannak olyan sérülékeny csoportok, akik nem dönthetnek arról, hogy mondjuk hol és mit vásárolnak, mert mondjuk nincsen ilyen opció. De azt gondolom, hogy ugye, amit a Basa mond, hogy minél többen hozzák meg ezt a döntést, annál nagyobb ugye nyomást lehet helyezni ezekre a rendszerekre.
0: Igen, például azt, hogy most mondok egy példát, mert hogy szerintem ez egy egyrészt a szenvedés része is benne van, másrészt a felelősségvállalás, másrészt pedig a saját személyes szabadságod is benne van. Például egy ember azt mondja, hogy én leszokok a dohányzásról. Ennek a folyamata az minden olyan dolgot takar szerintem, amilyen egy egyéni döntés abban, hogy én másképp fogok viselkedni.
1: Igen.
0: És ebben benne van a minden szépsége, minden szenvedése, de amikor ezen túl vagy ezen az úton, akkor egyrészt megerősödsz, mert hogy visszaszereztél 40%-ot a saját akaratodból, másrészt pedig hát ez azt jelenti, hogy amikor 40%-kal több vagy, akkor a többi dolog is jobban fog menni.
1: Tehát igen, ugye, hogy egy ilyen provokatív példával éljek, tehát ha most, és ez talán nem is annyira rossz példa, tehát ha a ténylegesen rekreációs céllal a tudatmódosítókat fogyasztó emberek holnap tudnának egy olyan kritikus tömeget elérve döntést hozni, hogy most a következő 5 évben nem használunk rekreációs szereket, nem vásároljuk meg ezeket a szürke, a fekete és egyéb piacokon, akkor például, és mondjuk tényleg az a mikro kisebbségbe, vagy hát ebbe az egész nagy rendszerbe talán kisebbségbe szoruló, tényleges, nem tudom, ugye függőbetegek maradnának egyedül a fogyasztói ennek a rendszernek, akkor valószínűleg 5 éve alatt összeomlan, tehát ez most egy munkahipotézis, de lehet, hogy mondjuk összeomlana, vagy csökkenne mondjuk az ehhez kapcsolódó szervezetbűnözés, és akkor például lehet, hogy 5 év múlva lehetne elkezdeni egy olyan beszélgetést arról, hogy akkor legalizálható-e valahogy a dolog, mert ugye kivéreztettük az ehhez kapcsolódó nyeresség.
0: Hát akkor már csak a kristály marad, tehát amit te mondasz.
1: Igen, ezt tudom, igen. Igen, nem mondom, hogy tökéletes.
4: Ki az a szerhasználó, aki beleáll,
0: nem,
4: és akkor
1: azt, hogy ezért mondom, hogy ezt mondom, hogy ez egy jó példa, mert ugyanez, tehát nagyon szeretünk nem úgy gondolni a fogyasztásra, meg a kapitalizmusra, mint nem a szerhasználatra.
0: De várjál, Miklós, miért kell ezt ilyen extrém módon? Mondd azt, hogy nem...
4: Jó, oké,
1: köszönöm,
4: hello.
0: Tehát, hogy egyszerűen csak annyit mondasz, hogy nem járok gyors étterembe. Na, ez legalább olyan kemény neked, mint egy dohányosnak a dohányzás.
1: Igen, ezt mondom.
0: Mint a szerhasználat, de sokkal általánosabb. Én azt gondolom, hogy jó, akkor nem járok. Akkor ugyanezt történne a gyors éttermekkel, amit most elmondtál, csak azt nem tudom, miért a szürkébe átvinni. Nem járunk gyors éttermekkel.
1: Igen, de ugyanúgy, ahogy rögtön ugye azt mondom, hogy esetleg nem tudom, mindenki, aki rekreációsan használ valamit, az mondjuk a következő 5 évben egyáltalán ne használja. Várj, de nem, ez ugyanaz, és rögtön de mert az, akit érint ez a dolog, az ugyanúgy ezt rögtön elképzelhetetlenek tart, mert lehetsége, tehát hogy mint amit most mondasz, tehát mondom, ez egy tökéletes analógia embetűs gyors étteremmel, hogy nem mész oda, mert persze senki se akar oda menni, tehát azért az embereknek egy jelentős kisebbség, aki azért jár oda, mert hogy tehát azt az ízkombinációt és orgiát ott a szájában nem kapja meg máshol, mint abban a cuccban, de mégis oda megy.
0: Ugye ezzel úgy vagyunk, tudod, mint a Regi zenével, hogy ha már lemondott a rekreációs droghasználatról, akkor már nem lesz ízgi a szájában, amikor így éhesen bemegy a gyors étterembe.
1: Tehát ráadásul te még össze együttjárást is látsz a dologban.
0: Két legyet ütünk.
1: Nem, szerintem nagyon fontos tudni, hogy a társam ugyanúgy rajta van a fogyasztáson, mint akár a rekreációs szerhasználaton az emberek.
0: Tehát... Lehozzuk az embereket a fogyasztásról. Na mit szólsz? Ez lesz a célunk a műsorunknak.
1: Az ezen a baj, túl. Hogy én szeretek fogyasztani.
0: Ez az a problémát. Haló.
5: Szevasztok, pluszos vagyok. Gondolom mindenki ismeri már az én veszőparipámat, ez az életterheinek a vállalása, illetve annak a megúszásáért, hogy mennyi mindent teszünk meg. Miki valójában erről beszél, hogy ő ezt meg szeretné továbbra is úszni.
0: Igen.
5: Én úgy érzem.
0: Hát egy kicsit.
5: Mert hogy figyelj, az, hogy elmegy a Mekibe, és nem magának főz vagy kenyet szendvicset, az szerintem itt feleltethető meg ennek. Tehát, hogy ezt így... Én azt gondolom, hogy külön kéne tudni választani, és most már kurva sok minden van, bocsa kifejezésért, ahol egyszerűen csak ezt mind megúszod, és átterheled valaki másra, és majd ő megoldja te neked, hogy legyen egy csapból vized,
0: Minden ugye szolgáltatás, minden áru.
5: Így van.
1: Ez óriási, igen, igen. Így van, és nagyon köszönjük ezt a hozzászólást, mert egyébként ezzel tökéletesen, tehát ezt nem is tudtad, de tökéletesen átkötsz minket a műsor eredeti témájába, igen. Ugyanis ugye a kiszervezés, és a, ugye a gondolkodás kiszervezése, és az ezen keresztül fogyasztás, és mindenhez kapcsolódik, ugye eredetileg a mesterséges intelligenciával akartunk egy kicsit foglalkozni, és ez, amit mondasz, ez abszolút igen. Tehát a megúszás, az élet megúszása, a lét megúszása, a hatékonyabbá, látszólagos hatékonyabbá tétel, illetve annak a nem látása, hogy van alternatíva.
5: Előző telefonálnak mondanám azt, hogy a döntés az nálad van. Tehát azt mondani, hogy a másik mit csinál, meg hogy a spektákulumban magába mennyire mész bele, az csak a te döntésed. Azt őket okolni, hogy ő miért nem csinálja ezt, vagy azt, hogy miért hagyjuk, hogy ez így legyen, hát ők be kell látni, hogy mindarra az ember egy gyöngeségre építhet, ahol ezt a gyöngeséget kiválthatják, hogy te nem akarod az életterheit vállalni. Tehát ők erre építenek. Pszichológia, akármi, ebbe érdemes belemenni, de ez mind erre utal, hogy ők addig tudnak itt talpon maradni, amíg te ezeket a gyöngeségeidet nem vállalod be, hanem kiterheled ezeknek a megúszását ezekre a szolgáltatásokra.
1: Köszönjük szépen. Nagyszerű, igen.
0: Berakok egy zenét, hogy elválasztok, és akkor utána...
1: Várj, de még annyit, még egy gondolat... Egy gondolatot még ide tudunk tenni, mert egyébként ez nagyon jó, és itt még egyszer a spektáklumot be lehet hozni, hogy ugye az, ami az egyéni döntés, tehát a spektáklumnak van egy olyan tulajdonsága, mert emlékszem, hogy Debor kitére, de hogy az egyéni döntést akadályozó környezetet alakít ki, tehát ugye pont amit mondott a betelefonálónk, hogy ugye te meghozod a döntést, a saját felelősségi körödben, hogy valamilyen fogyasztásról lemondasz, valamilyen viselkedést nem viszel, és folyamatosan azzal fog bombázni téged a spektáklum, hogy ez egy fölösleges, vagy ez egy szélmalomharc. Tehát, hogy egész egyszerűen, tehát ugye folyamatosan megpróbál téged lerágni, hogy nincs következménye a te döntésednek, aha, ezért nincs is értelme kitartanod mellette.
0: Én inkább azt mondanám, hogy a spektáklum mindenből árut csinál, tehát azonnal neked van egy döntésed, amikor azt mondod, például leszokom a dohányzásról, akkor a spektáklum azt mondja, hogy figyelj, itt van ez a gyógyszer, ez szop, de ez szopogathatod, a hirtelen rátör, van tapaszom, és fogyasz. Az a lényeg, hogy oké, okay, akkor nem értem, nem akarsz dohányozni, de én megmutatom neked, hogy mit tudsz helyette csinálni, és ott már...
1: De van csújrágó, ugye? Igen, a shop-stopban, ugye?
0: És már nem is az a lényeg, hogy te ezt tulajdonképpen azt veszed észre, hogy átváltottál, mert szerintem
1: ez is van.
0: E-cigaretták az átváltás, az pont így történt, betiltották a füstöt nagyon sok helyen, és akkor erre jött, hogy na, ezt próbáljuk.
1: Ez is ember van, de én kitartok amellett, tehát ez nem cáfolja azt a megállapítást, hogy közben pedig a spektákulum környezetében azt fogod látni, fel van erősítve a környezet, a mindenki, és azt fogod látni, hogy te ugyan nem jársz, vagy nem fogyasztasz, valamilyen szolgáltatással te nem érsz, de ez a cég továbbra is a legnagyobb cég, ez továbbra is a legnagyobb királyság, és továbbra is te kimaradsz valamiből, ha nem veszed részt, sőt, igazából versenyhátrányba kerülsz, ha kitartasz a döntéded mellett.
0: Akkor egy kis zene, és aztán beszélünk.

0: A
1: Tilos
0: Mapetek.
1: Rádió, FM 90.3, Társadalom Drámák, 2026. augusztus 27.
0: Élőadás.
1: Vége a nyárnak. Én ilyenkor, tudom, én ilyenkor kicsit ilyen rezignált hangulatban vagyok, és olyan szomorú vagyok, és hogy néha zavar, de néha olyan, hogy szeretek ebbe egy kicsit így eldagonyázni ebbe a spleenbe, és akkor úgy lenni az elmúláson gondolkozni. És tudod, mi az érdekes, hogy a nap szögének a beesés változása az, ami elindítja bennem ezt a folyamatot, elkezd az őszi nap fénye tényleg az elmúlás és mindenem. És hogy eleve nekem az egész életemben így a szeptember mindig nekem akkor kezdődik az év.
0: Igen. Igen, iskolai év, igen, én abszolút én is iskolai évben gondolkodom, igen, tehát az év elej az nem január, hanem a szeptember, igen, tehát abszolút átalakítja.
1: És hogy nehéz, igen, tehát minden nehéz. De hát akkor...
0: Én szeretem egyébként, hozzá kell tennem, mert azt hiszem, hogy sokat segít egyébként az, hogy sok időt tudok tölteni természetben a terepfutás miatt.
1: Igen,
0: és
1: most
0: az, hogy...
1: jön az idő, most jön a te időd igazából.
0: Na, én nyáron is szeretek, tehát őszintén szóval a kedvenc futásaim azok a Luizi Kicsi volt, és akkor ott Kőrös egy környékén tudtam nagyokat menni ilyen július, tehát hogy tényleg a kifejezett kánikulába, de ott amikor tényleg nagyon kánikula van, akkor egy ilyen erdőben futni az kifejezetten nagyon kellemes és érdekes, meg fiziológiailag érdekes. Tudom, hogy nem feltétlenül egészséges, de nagyon izgalmas az, amikor tényleg ilyen 30 plusz fokok vannak, és az izzadás, tehát érdekes módon, tehát mondjuk amikor már így túl vagy ezért egy, mondjuk nem tudom, az első 10 kilométeren, akkor így egy ilyen egészen megváltozik a hőérzeted az intenzív izzadás miatt, és nem, tehát hogy egyébként nem úgy érzed, vagy nem tudom, ez egy izgalmas dolog, de én azt akartam mondani, hogy a természetváltozása az, ami egyébként nekem segít ezt, tehát hogy minden évszakra, hogy tök jó, hogy elkezdődnek. Például, ahogy mondod, megváltozik a fény, megváltozik ezáltal a szín, plusz ugye az ősz jön, és akkor ugye ez hatással van a növényzetre, tehát egy ilyen folyamatos változás van, ami nagyon megnyugtató, meditatív.
1: Hát igen, de most tudod, még ebben az elmúlásban is benne van, hogy ez egy nagyon esős esős év volt a következő éveket tekintve.
0: Ja, úgy értem. A következő 10 év legesősebb nyara volt.
1: Legesősebb nyara volt, és hogy borzasztóan ki van a természet, tehát nem is tudom, hogy jövőre ez hogy lesz.
0: Elképesztően porzik, tehát ezt meg tudom erősíteni.
1: Hát meg figyelsz, már nyár közepén elszáradtak, a levelek hullottak, tehát
0: A Pilisi Park erdő, illetve ott az ártér a Duna mellett, ahol futni szoktam mostanában leggyakrabban, még bírja. Aha. Sőt, egyébként ott a Balaton környékén is még bírják a fák, hát, de rosszul bírják. Abszolút rosszul bírják, ez kétségtelen. És tényleg az, hogy így olyan mennyiségű port versz fel, hogy vastag rétegben kellene mostan magadra, amikor visszaérsz. Tehát, hogy tényleg be vagy terítve, mint az ilyen hollywoodi filmekben az Afrika kutatók voltak így bevonva ezzel a porral.
1: Na akkor...
0: A szarvasbőgés meg hát csodálatos.
1: Hallgassuk meg a előadásodat.
0: Ja, nem biztos, igazából én arra gondoltam, hogy ugye átküldtem neked, és kíváncsi vagyok arra, hogy... De már tegyük kontextusba, tehát ugye akik ugye visszatérő hallgatók, azok tudják, hogy van egy ilyen kísérleti, ilyen mesterséges intelligencia környezet körépülő társadalmi kísérlet, amivel kapcsolatban már hál' Istennek több publikáció megjelent, meg izgalmas dolog. Tulajdonképpen egy olyan rendszer, amiben a diákoknak, tehát a anonimizált interakciója követhető, és ezáltal a kutatási korpusszá alakítható. És ennek most egy olyan elemzését csináltam meg, ahol kifejezetten egy kulturális antropológia bi és kurzus

0: proletár, micsoda, és utána megbeszéltünk arról, hogy például a tudáshoz milyen kapcsolata lehet a létrehozott, újra betöltött, majd újra létrehozott ilyen örök mozgónak, milyen következményei lehetnek adott esetben akár a tudás kopására nézve, és most arra gondoltam, hogy akkor egy empirikusabb kitekintést tehetünk, ami konkrétan arról szól, hogy hát akkor nem elképzelve, hanem konkrét ugye példákat hozva, hogy emberek használják, és úgy belátunk ebbe, ami egyébként ugye egy megint csak egy ilyen különlegesebb, privilegizáltabb helyzet, mert normális esetben ugye mindenki, majd nagyon sokan használják a mesterséges intelligenciát, de nem látjuk, vagy mindenki csak a saját interakcióit látja. És ebből nem, a saját interakcióból ugye úgy nem következik
1: egyébként
0: túl sok minden.
1: De igen, majd ezt én elmondom, mert hogy olvastam, amit írtál, tehát akkor Dióhéjbe...
0: Na, hallgassuk, hogy te mit gondolsz.
1: A Miklósnak... Ő bevezetett a BA kurzusba, ugye, az antropológia, bevezetés az antropológiába.
0: Hát azt nem igazán, szerintem azt majd még igen. Jobb anonimizál, hogy ne lehessen soha vissza, tehát, de hogy egy kulturális antropológia témájú,
1: kurzusba használhatták a szakirodalommal feltöltött, tehát emiatt egy kicsit speciális mesterséges intelligenciát.
0: Nem keresett a neten, hanem csak saját magában.
1: Saját magában keresett, és hogy tulajdonképpen feladatok voltak ezzel, tehát tulajdonképpen szeminarizáltad
0: az előadást,
1: az előadásokat ezzel, tehát tulajdonképpen az előadás megvolt, és megmondta, hogy a szakirodalomnak a feldolgozását mindenki végezze el ezzel a dologgal, és akkor te... amit mondtál, az volt a privilegizált helyzetet, hogy te anonimizálva, de beleláthattál az egyéni feladat megoldásokba, illetve ki hogyan használta, miket kérdezett az AI-tól, és tulajdonképpen ennek egy tartalmelemzését adod ebben a dolgozatban, és ott megpróbálsz különböző metódusokat, vagy különböző modelleket felépíteni, hogy ki hogyan használja a mesterséges intelligenciát. És tulajdonképpen az nagyon izgalmas egyébként, mert ez tényleg pedagógiai dolog, hogy amikor a végén a tanulmányban négy dolgot ugye...
0: Az empirikus részben?
1: A discussionben, hogy mit, hogyan... Hogy négy átalakulást tudtál ezekből az elemzésekből levonni. Az egyik az, hogy válnak dolgok antropológiai problémává a chat során. Tehát amikor chatelnek, kérdeznek, válaszolnak, ez nagyon izgalmas. Ami aztán...
0: A többi szörde.
1: Igen, hogy
0: de ez jó.
1: Hogy a válaszok, tehát a válaszok, tehát amikor kérdezel valamit a nagynyelvi modell, vagy a AI-tól, akkor válaszol, és hogy te nem foglalkozol a válaszsal, hanem egy asszociációval elindulsz attól a válaszról, és eltérsz az eredeti problémától, tehát az ami asszociációs dolog, én így vettem ki a dolgozatodból. Aztán az autoritás, hogy megkérdőjelezem az AI-t, hogy te hülyeséget beszélsz, vagy ez nem így van, vagy ezt miért mondod, vagy ezt miért így mondod, szerintem ez nem így van. És akkor utána pedig már, ami ez a negyedik, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, amit írsz, hogy a különböző gondolati vagy problémáknak a, hát nem tudom, tehát hogy ez már nekem nehéz volt, hogy ez pontosan mit jelent, hogy ezeknek az interpretációja, a verifikációja, illetve ezt nem értettem, hogy a tudás terjedésének, vagy újraosztásának pontosan hogy van.
0: Az intellektuális munka, igen.
1: Igen, hogy mert itt nem értettem pontosan, hogy itt azt gondolod, hogy a kérdések és a megfogalmazások azok az AI-t is fejlesztik?
0: Nem, hanem hogy kinek a kivégzi el az intellektuális munkát.

0: attól, hogy ki van szervezve, tehát hogy ugye tulajdonképpen egy ilyen alapkérdés, hogyha én mondjuk bediktálok egy szövegfelismerőbe egy szöveget, és az leírja a szöveget, akkor melyikünk hozta létre a szöveget?
1: Hát akkor te.
0: Hát.
1: Szerintem.
0: Igen.
1: Hogyha valóban te diktálod be, de hogyha közösen csináljátok, akkor az már közös munka, amikor van egy mondatod, és akkor te hogy folytatnád? És akkor én is folytatnám.
0: Így van, mert tehát, ugye itt jön be ugye az AI-nak ugye a paradoxa, hogy képes argumentumokat, reflexiókat, kritikákat, akár első szemű javaslatokat adni neked, és ezért aztán ugye egyre fokozottabban elkülöníthetetlen a ti kollaborációtoknak a végterméke attól a nullponttól, ami mondjuk azt mondom, hogy én egy szövegfelismerő, mert nem, még nincs a kezem, és akkor egy szövegfelismerőbe belemondom, hogy ma 2026, nem tudom, augusztus 80, és én közepesen érzem magam, de abban a pillanatban, hogy mondjuk ő visszakérdez, hogy és miért érzed magadat rosszul, tényleg? Mm-hmm. És akkor mondta, hogy hát figyelj, hogy fogalmaznám meg azt, hogy most 26, 8. hó, 20 valami van, és én nem érzem magam annyira jól. Te ezt hogy fogalmaznád meg? És akkor ugye, figyelj, hát nem tudom. És akkor visszakérdez, de biztos vagy benne, hogy egyébként jól vagy, nem akarsz esetleg egy szakemberrel beszélni, vagy valami, és akkor ugye ez ugye elkezdődik széthullani ez a dolog. De egyébként kétségtelen, hogy alapvetően ez egy ilyen változás, nem is tudom. Ugye alapvetően úgy fogalmaznék, hogy én azért nem ilyen merev felhasználni típusokat szeretem volna azonosítani, hanem többféle használati módot és funkciót. Tehát, mert hogy ezek nem kizárólagosak, még csak nem is úgy ideál tipikusak, tehát így ebből a klasszikus ilyen társadalmi tényekből így elmennék kicsit az antropológia irányában, mert még azt sem mondanám, hogy ezek a kategóriák ideál tipikusan, tehát az én elméletemben kizárólagosan léteznek, azért ugye a társadalmi tényeknek van egy alaptulajdonsága, hogy legalábbis elképzelt módon jól lehatárolhatóan és egymást kölcsönösen kizáróan tudnak létezni, és azt gondolom, hogy ugye ezek, amiket én tudtam azonosítani, azok nem feltétlenül jelentkeznek így. És ugye a problémaformálás, az információkeresés, a magyarázat teszteléshez és annak a kritikája, vitapartner, a strukturális segítség és a szerkesztés és javítás, ezek tipikusan ilyen nem teljes, de most ilyen gyors fejből lista, ami megjelenik, amit csinálnak az emberek. És egyébként izgalmas volt látni azért, hogy alapvetően ez egy elég nagy a korpusz azért csak ebből az egy kurzusból. Annyiból ugye jó a rendszer, hogy ilyen egyedi felhasználó azonosítót ad az exportált felhasználási fájlhoz, tehát anonimizálva van, de lehet azonosítani a felhasználókat. És tényleg az van, hogy 200 fő volt ezen a kurzuson, és ebből 149-en használták a rendszert, és ők 408 csetet nyomtak végig, és ez körülbelül 2000, várjál, mindjárt megnyitom, és akkor megnézem, 2751 diák interakció, és 2751 AI válaszból áll ez a korpusz, és akkor ugye ebből már úgy kezdenek kirajzolódni, azért nyilván nem általánosíthatóak a teljes populációról, nem tudom, de mégiscsak valamilyen. Azért el lehet mondani, hogy ez nem egy szúrópróbaszerű vizsgálat, amiben nagyon izgalmas, hogy például, és itt szeretném ugye, ha már itt a egyéni felelősség, meg versenyképességbe kipörgetni, hogy az például nekem nagyon érdekes volt, hogy ami pozitív volt, hogy nagyon sokan használták arra, hogy visszanézzék és kritizálják a saját korábbi állításaikat. Aha. Ezt némileg árnyalja, hogy nagyon gyakran élek azzal a nem bizonyítható gyanúval, hogy már maga a kritizált állítás is egy AI generált szöveg, tehát amiket bemásoltak, az valószínűleg nem ezen a platformon létrehozott alap ilyen gondolatok voltak, nem minden esetben, de van egy ilyen érzésem ezzel kapcsolatban, de mindenesetre ez jó volt. Ami egy kicsit kevésbé volt megnyugtató, hogy alapvetően nem nagyon használták a forrás ellenőrzést. Tehát az idézeteket nem annyira ellenőriztették le, nem kérdeztek ezzel kapcsolatban vissza, és azon gondolkoztam, hogy például ez egy olyan ilyen tudás vagy megfigyeléset, ami hasznos lehet a pedagógiai célú AI fejlesztésben úgy egyáltalán, hogy a rendszer bizonytalanságával kapcsolatban edukálni kell a felhasználókat, hiszen egy nagyon lehatárolt rendszer is adhat valamilyen típusú, ilyen kiskamunak nevezhető mikro tévedést, és például azért, mert mondjuk az egyetem oktatója által javasolt és adott rendszerben vannak a diákok, az egy ilyen téves bizalmi rendszert alakítottak ki. Például úgy itt ebben előkerül, hogy például lehet, hogy azért nem annyira használták erre ezt a funkciót, tehát azért fogadtak el minden forrást alapból, mert azt gondolták, hogy ez egy rendszer, és én adtam, és akkor ez biztos, hogy jó. Illetve hát az izgalmas volt látni, hogy nagyon sokszor van, hogy ahol meg valahol véletlenül előkerült, hogy tehát egy gyors visszakérdezésben mondjuk kiderült a diáknak, hogy egyébként ez nem egy konkrét idézet, hanem egy parafrázis, az mégis megmaradt a következő iterációban is idézetként. Tehát amikor már továbbment és a szöveget, tehát alakított a szöveget, és utána egy újabb beszélgetésben a szöveg módosítását, ilyen formázására használta a rendszert, akkor látható volt, hogy hiába kapta meg azt az információt, hogy itt valójában nem egy szó szerinti idézetről van szó, azt ő szépen benne hagyta mégiscsak, ugye ez lehet figyelmetlenség, nem törődömség, vagy egyszerűen, vagy a nem, meg nem értése adott esetben a válasznak. Ami izgalmas volt, hogy rengeteg az idegen nyelvű felhasználás, és most nem az angolra beszélek, mert ugye alapvetően angol nyelvű kurzusról beszélünk, és nagyon sok külföldi diák van, de az például nekem nagyon-nagyon egyfelől szimpatikus volt, másfelől pedig tényleg így sok mindent elárul, hogy például irgalmatlan mennyiség a kínai beszélgetés, tehát hogy a beszélgetés nyelvét azt anyanyelven folytatják, tehát rögtön élnek a rendszernek ezen lehetőségével. Ami viszont ugye a információ torzulást azért ugye feltételezi ezzel kapcsolatban.
1: Igen, ahol idéztél ilyen kínai szövegeket, én megmondom, és ugye angolul volt, tehát megmondom őszintén, én nem is mindig értettem, hogy pontosan akkor ez most mit jelent, és hogy mi ebből a megállapítható dolog, egyszerűen nem tudtam lefordítani, tehát nem értettem.
0: Jó, hát...
1: De ugye mondom, de hát ez az én hibám.
0: Nem biztos, majd ezt ellenőriznem kell, bár úgy látom, hát kétségtem, hogy egy kicsit... Néha úgy talán nehezebben követhető, de nem, az nem a biztos, hogy a fordítás miatt van egyébként. De izgalmasak. Egyébként ez meg már egy antropológiai rész, hogy a beszélgetésekből ilyen nagyon különböző társadalomképek, interakciós képek rajzolódnak ki. Például nagyon izgalmas volt pont egy ilyen kínai nyelvű beszélgetés, aki hosszan rajta maradt azon a problémán, hogy nem érti, hogy lehet, hogy a társadalmak a szükséget szenvedő gyerekekkel szemben alapvetően szimpatizálnak, elismeri a nagy többség a sérülékenységüket, és mégis ezzel párhuzamosan, vagy látszólag ettől, tehát ez szinte egy új, nem tudom, tehát ennek az elismert cségtől teljesen független mégis egy ilyen primer félelemként és veszélyforrásként jelenik meg, és ez nagyon izgalmas volt látni, hogy így ez a fajta ilyen kicsit individualistában is értelmező, és a társadalmi együttműködést, a társadalmi kockázatokat máshogy kezelő társadalmokban kapcsolatban volt egy ilyen érdekes meg nem értés. És ez például egy izgalmas beszélgetésváltás volt.
1: Nekem két dolog jutott eszembe, illetve nem még, nekem az is tetszett, hogy voltak olyanok, akik eleve azt mondták, hogy ők nem akarják, hogy az AI segítsen nekik, hanem hogy őnek bizonyos kérdései vannak, ezeket fölteszi, de hogy volt egy ilyen, tudod, amikor így, tehát
0: Igen.
1: föntartod a saját individuumodnak a szabadságát és a intaktságát, és nem akarod, hogy a gép segítsen, vagy a gép megoldja helyetted. Tehát nem sok ilyen volt, de volt a példában ilyen, úgyhogy nekem ez tetszik. A másik pedig az, amikor arról írsz hosszan, hogy mennyire asszociatívan kezelik az anyagot, és hogy mennyire a kérdésekből, ugye, amit te úgy hiszem, hogy ezt nevezted úgy, hogy egy kérdésből, vagy egy szóból, vagy egy fogalomból, hogy válik antropológiai probléma, és hogy végig tudod akár követni azt, hogy a zár, vagy hogy is, az
0: Az
1: ajtó
0: ajtó alatt
1: alatt
0: az jó, igen.
1: becsúsztatott pénzből, hogy lesz egy ide-oda átnézett társadalmi tény, vagy valóság, vagy antropológiai jellemző, és hogy nekem ez nagyon tetszett, és én pont ezen gondolkoztam, hogy meg amit tegnap mondtam is neked, hogy a Gemini az már ilyen olyan egyszerű kérdéseknél, amikor úgy érzékeli, hogy iskolás kérdést teszel föl, most ez nem tudom pontosan mit jelent, de néha érzi, akkor ő most már a válasza után, hogyha nincsen még a témához hozzáilleszthető, tehát hogy jobban kibontó kérdésed, akkor felajánl neked, hogy egy 4-5 kérdéses tesztet most elvégeznél-e, hogy megnézzük, hogy mi maradt meg az én válaszomból. Nem tudom, hogy ez itt érdemes lenne itt ezt bevezetni, de valahogy én úgy éreztem, az a fajta AI mechanizmus, amit tanulunk, az sokkal inkább pedagógiailag az angol szász oktatási stílusnak megfelelő, mint a poroszosnak. Tehát, hogy ahogy én
0: Abszolút,
1: ezt
0: igen.
1: el tudom képzelni, hogy amikor akár már tehát egy jó amerikai középiskolában is már vita van. Tehát,
0: Meg
1: hogy
0: projektfeladatok,
1: igen,
0: meg
1: tehát, hogy
0: igen.
1: független attól, és hogy szerintem, tehát
0: Persze
1: ezzel
0: mondjuk az amerikai oktatás elég szar jelenleg,
1: igen, igen, de hogy, de igen,
0: de
1: tehát
0: értem, hogy
1: hogy
0: mire
1: nekem,
0: gondolsz,
1: mert hogy
0: igen.
1: nekem is itt van ez a paradox,
0: Nem a
1: hogy
0: metódusaik
1: nem,
0: miatt
1: igen,
0: szarok
1: hogy nem,
0: egyébként,
1: nem
0: igen.
1: még nem
0: Tehát, hogy...
1: töltöttünk semmit a fejbe, de már szeretnénk, hogy állást foglaljon a spektákulum világával kapcsolatban, hogy ennek van-e értelme, vagy a vita önmagában, ez a kultúra, ez fontosabb, és én azt látom, az AI ebben nagyon jó, amit
0: Hát
1: nálunk
0: mindegy,
1: nincs
0: kicsit
1: meg.
0: még visszatérnek erre, hogy
1: Jó.
0: milyen műveletekből áll
1: Jó.
0: valójában az intellektuális munka, mert ez jó, hogy
1: Jó.
0: erre utaltál, de előbb kérd, hallgassuk meg a hallgatót.
1: Haló.
2: Sziasztok, másodszor. Elnézést, technikailag egy kicsit csúszok a adással, és akkor így talán visszatudnék, hogy egy félmondat erejéig érintetted, de valamilyen nem bontottad ki, vagy nem tartottad fontosnak az, hogy ugye mit tudom, sok hallgató, sok cseteléséből nagyon sokan saját anyanyelvükön kérdeztek, vagy legtöbben volt angol a kurzus, és volt a kínai, vagy sok a kínai. Hogy itt nem merül-e, illetve felmerülhet az az én olvasatomban, hogy ugye és ezt nem tudom pontosan, hogy a kínai cset, az ugye a kínai társadalom tükrét tartja, leképeződését. És azt mondjuk, ugye most mondok egy nagyon hülye példát, azt mondja, hogy üsd a gyereket, vagy nem, akkor a nyugati társadalom azt mondja, hogy nem, a kínai azt mondja, hogy hát A-2, vagy A+2. Tehát egy másfajta magyarázatot ad, másfajta választási utakat ad a kérdezőnek, másfelé viszi el azért, mert vagy a programozás miatt, vagy pedig a kérdezők és a csetel, a mesterséges intelligencia interakciója kapcsán más következtetésekre jut, másfelé megy el. És ergo, hogy itt akkor mit tudom, a két társadalmi felhasználásban elég erőteljes különbségek vannak, vagy egy nagyon falsú gondolom.
0: Ebben a rendszerben ez így biztos, hogy nem tud megjelenni, tehát hogy itt a nyelv tud megváltozni. Tehát, hogy maga ugye a működés a rendszernek az annyiban lezárt, hogy nem, tehát a nyelv függvényében nem fog másfelé vinni. Inkább én ott, ahol a torzulást feltételezem, mert egyébként ugye csináltunk ezzel kapcsolatban ilyen plusz kísérleteket, tehát a fordításokban a mondjuk magyar, angol, nem tudom, orosz, mit tudom én, nem, tehát hogy maga az információ tartalmát tekintve nem torzul, de antropológiai értelemben nyilvánvalóan a szó szerinti fordításokban is lehetnek olyan eltolódások a jelentésben, amit esetleg mondjuk ugye nem tökéletes, és ott az interpretáció, ez, tehát hogy itt inkább a nyelvi változásban, ott a nyelv átváltásából következően a kimeneti változás az a felhasználó értelmezésében és fejében fog megtörténni. Amit te mondasz, az lehet, hogy a vad, tehát az online-ban működő és a tényleg a összegész, nem tudom, big data-n és folyamatosan, nem tudom, felhasznált és visszareflektált, és akár a belogolás helyszínét is figyelembe vevő nagyobb rendszerekbe jelenik szerintem, vagy jelenhet meg. És egyébként ez jó, hogy mondod, mert ez egy fontos limitáció egyébként ennek a cikknek, mert bele kell írnom, most fogom elküldeni egyébként néhány. Tehát így mindegy, szóval tehát ilyen folyóiratoknak, hogy elküldik-e egyáltalán ilyen peer review-ra, tehát ugye kritikára, hogy megjelenítsék, és akkor ezt jó is, hogy mondod, mert ez egy tök fontos dolog, még gyorsan beleírok, mielőtt elküldöm, mert hogy tehát ez egy olyan dolog, amit, tehát lehet ebből különbség, de ez itt ebben a rendszerben nem tud megjelenni, tehát ez egy további kísérletet igényelő dolog lenne.
2: Jó, akkor az elkerült a figyelmemet, hogy ez
0: nem, ez le van zárva, tehát hogy ez adott korpuszból működik, internetes keresés nélkül, és itt kizárólag a nyelv változik, de amit azért dobtam csak be ezt a kínai részt, meg ugye a Basa is erre reflektált, mert nyilvánvalóan ugye ez egyfelől nem csinál óriás torzítást, csak ugye antropológiailag azért tisztában vagyunk azzal, hogy a mikrotorzítások is nagyon messzire tudnak csúszni a tényleg, tehát a hosszú folyamatban egészen kicsi tehát értelmezési különbségek mehetnek nagyon-nagyon messzire.
1: Vagy kétértelműség, vagy
0: hogy egyetem,
1: irónia.
0: Meg hogy mit értek az alatt, hogy tehát egész egyszerűen, tehát ugyanazt, tehát szó szerint, tehát hogy tehát egész egyszerűen Magyarországon belül is van az, hogy mondjuk te két ember van, és én elmondok egy adott szót, akár a DESZ-ben, és annak elméletileg az értelmező kézi szótárban egy adott jelentése van, és mégis mondjuk máshogy fogjuk érteni a szociokulturális környezetünk miatt, hogy mondjuk mit jelent a tisztelet, például nem tudom, és akkor egész biztos vagyok benne, hogy mondjuk én és Torockai nagyon más gondolunk egyébként azzal kapcsolatban, hogy mit jelent és mit akar ez a szó, holott elméletileg valószínűleg, hogyha adnának nekünk egy A4-es lapot, és csak le kéne írnunk egy mondatban, hogy mit jelent a tisztelet, akkor lehet, hogy az egy mondat azonos lenne, de egyébként, hogyha már itt leülnénk egy podcastban, és kéne arról beszélnünk, hogy mit gondolunk a tiszteletről, és milyen életpéldáink vannak, akkor az van egy olyan feltételezésem, hogy két óra alatt nagyon-nagyon más fa nőne ki abból, amit én gondolok, meg amit a Torockai gondol.
2: Főleg, hogyha Torockait kereszteznünk egy kínai kommunistával.
0: Ez csodálatos kép, köszönjük szépen. Hello.
2: Köszönjük.
0: Zavaró, de csodálatos kép, hogy keresztezzük Torockait egy kínai kommunistával. Figyelj, hallgassuk meg erre a képre valamit, mert kizökkentem. Tehát most ugye, hirtelen látom, hogy kereszteződik egy kommunistával a Torockait. Sajnos nem én vagyok a hócipőnek a szerkesztő.

0: Tilos Rádió Társadalom Drámák, FM 90.3, tilos.hu, augusztus 27.
1: Így van.
0: 2026, utolsó
1: nyári adás.
0: Nyári adás.
1: Igen, a következő évtizedek legcsapadékosabb nyarát zárjuk, ugye, hogyan Basa mondta.
0: És legcsapadékosabb nyarát összekaptad.
1: Nem, mert most már hát azt hiszem, hogy sose fogok visszatérni teljesen ebből a képből.
0: De mindegy,
1: ez a... Hát figyeljetek, tudjátok, hogy rendkívüli módon, tehát hogy minden humánumomat össze kell szednem, hogy szeretetteljesen gondoljak ezekre az emberekre, de engedjük el, és akkor térjünk át ugye a mesterséges intelligencia kutatásra. Remélhetőleg majd nyilván ugye a hallgató közönség, hogyha valamilyen journal befogadja, akkor open access. Igen, tehát nyilvánvalóan, tehát kifejezetten olyan helyre akarom beküldem, mert van még megállapodás az ELTE-nek, meg van keretünk arra, hogy befizessük, ugye. Ugye ez is maga a spektáklum, erről egyébként majd csináltunk egy külön műsort egyébként, hogy tényleg a tudomány kommunikáció, a tudomány láthatóság, a tudomány metria, és ennek az üzleti modellje, hogy hogyan, milyen nyeresség modellek vannak, ez egy izgalmas dolog.
0: És akkor zárójelbe hozzátenném, hogy valamelyik AI-ja cseteltem, és megkérdeztem, hogy meddig rát rá, és pont azt mondta, hogy 2024 után lezárták az összes folyóiratot, tehát addig jobban tudtak olvasni.
1: Igen.
0: Tehát, hogy akkor már az AI nélkül is a spektáklumban nagy biznisz volt a tudománykommunikáció, ja, de most már védekezési mechanizmusok
1: Már extra védekezés. Igen. Van, meg van, nagyon sok olyan journal van, ami valahogy úgy, én magam nem tapasztaltam, de diákok mondták, hogy letöltöttek PDF-et, és vagy nem tudta elolvasni.
0: Igen.
1: Az AI. Tehát, hogy valami olyan kép, azt gondolom, hogy ezt nyilván valahogy így megtudják.
0: Védik,
1: azt gondolom, hogy nincs tökéletes védelme, akkor megnézi képként, vagy mit tudom én. Ez azért így átugorható. Illetve hát ugye az EU AI Act miatt ugye a Claude esetében erről ugye nagy cikk volt, hogy azonosít, tehát már az európai AI-eknek való megfeleléssel kapcsolatban már előre szaladt a Claude, és ott már ők vállalták, hogy a generált szöveg az tulajdonképpen matematikailag azonosítható lesz. Nem azért, hogy az emberek ne használják, hanem azért, hogy ugye átláthatóbb és etikusabb használat legyen. Tehát, hogy egy azonosított és bevallott, vagy kommunikált ugye ilyen rendszerben fog menni, mondjuk egy ilyen, nem tudom, egy ember által generált mondjuk szöveg, az mondjuk ilyen feldarabolva mondjuk áll, mondjuk szekvenciákból mondjuk A, B, A, C, D, E, A, nem tudom, és akkor a Claude meg mindig, amikor létrehoz egy szöveget, az fixen A, B, B, A, tehát hogy egy fix algoritmusban, vagy nem tudom mi a és megnevezés, tehát fix patternben működik, ami ugye könnyen felismerhető, az OpenAI még nem lépett ezzel kapcsolatban, de ez is például egy izgalmas változás lesz azzal kapcsolatban, hogy ugye jelen pillanatban erről több cikk is van, hogy ezek a klasszikus AI detektorok nem megbízhatóan működnek, olyan nem, a diákokkal kapcsolatban ugye nem fair módon adott, tehát lássuk be, hogy ami egy nagyon durván falsot adhat eredményként, az nem etikusan nem használható az ő munkájuk megítélésére. Aha. Tehát ha van egy rendszer, ami tulajdonképpen a hasrendszerrel, ugye hasraütésrendszerrel most vagy igaz, vagy nem megmondja 50-50-re, hogy ez most ő csinálta, vagy nem ő csinálta, akkor ugye ez egy nem fair és egy etikailag védhető, hogy ezt ne használjuk. De például, hogyha mondjuk maga a rendszer tesz bele olyan tulajdonképpen ilyen tudjátok, ilyen watermarkot, ezt az ilyen, nem tudom, ilyen, amivel a copy-paste-en túl is követhető a rendszer, azt gondolom, hogy az egy etikailag sokkal jobban átláthatóbb világ, és még mindig nem akadályozza egyébként a hallgatókat, hogy felhasználják a munkájuk javítására a rendszert, csak mondjuk az ilyen copy-paste-es verziókban egy kicsit jobb a helyzet, hiszen ugye itt most, főleg, hogy ugye kifutottunk a műsoridőből, mert a klímakatasztrófa elvitte a fejünket, én meg ugye egy olyan technikáról írok, ami egyébként ugye
0: zabálja
1: a klímát, ugye, és egyébként őszinte leszek, ez pont egy nagyon jó téma, mert nem tudom megállítani a diákokat, szerintem tényleg egy megállíthatatlan a munka egyszerűsítésében a nagy nyelvi modell használat, de közben meg tényleg azt tudom mondani, hogy ez tipikusan, és engem lenyűgöz, és foglalkozom már hosszú évek óta, ugye ennek a kutatási lehetőségeivel, de egyébként azt gondolom, hogy azok a diákok látják jól ezt a rendszert, akik azt mondják, hogy ők egyáltalán akarják használni, és dekoratívan nem akarják használni, ugye, hogy nem menjünk be az N-betűs étterembe, meg nem menjünk be a négybetűs szupermarketbe, és ne rendeljünk az egzotikus online területekről, mert nem jó. És higgyük el, hogy ez nem olyan versenyhátrányt okoz nekünk, ami ténylegesen megakadályoz az előremetőnket, csak ez nagyon nehéz a spektákulum miatt felismerni, és azt gondolom, hogy a diákoknak még nehezebb felismerni, mert tényleg minden azt mutatja nekik, hogyha nem használnak, akkor kimaradnak és versenyhátrányba kerülnek, és bizonyos értelemben objektíven azt tudom mondani, hogy bizonyos értelemben objektíven is versenyhátrány. Érezhető, objektíven igazolható az érzésük, hogy ők versenyhátrányba kerülnek, de...
0: Én még ehhez azt is mondanám, hogy az oktatás minősége, és itt nem a diákok oldaláról, hanem mondjuk az oktatói gárda minősége,
1: hát igen,
0: nagyon fontos ahhoz, hogy ne kerüljél versenyhátrányba, hogyha te meg akarsz élni az emberi tehát az emberi egyetemek és az emberi tudásátadásból. És hát valljuk be, hogy szerintem a spektáklum világában ez egyre kevésbé szól arról, hogy te átfogó tudást sod legyen, amit átfogó tudásként adsz elő, hanem mindig csak ugye a felosztásnak a dologa, te beleástad magad egy olyan speciális szegmensbe, mint akkor éppen Szabánnal beszéltünk arról, hogy én, mit tudom én, az elektronikus zenéből csak ez a DJ-je vagyok.
1: Aha.
0: Egyébként egy botfülű izé lehetsz, de ugyanez tudós, én, engem csak ez érdekel. De hogy kell oda eljutni, hogy te azzal foglalkozzál, az az út már lehet, hogy nincs meg, és nem csak neked nem volt meg, hanem a tanárodtól se, és a professzorodnak se volt meg teljesen, és akkor, ne haragudj, akkor valakitől meg kell kérdezni.
1: Igen, a fejétől bűzik a hal, vagy nem tudom. Ugye, tehát kifejezetten most ez a ki végzi a konkrét intellektuális munkát, ezt gyorsan azért még lefuthatjuk, hogy ne legyen teljesen levegőbe a dolog. Ugye ezt érdemes kontextusba helyezni, hogy itt ez azért volt egész jól megfigyelhető, mert a fél év folyamán volt egy konkrét feladat, aha, amiben az volt az utasítás, hogy a hallgató válaszol egy problémát, fogalmazza meg saját értelmezését, aha, ezt vigye be ebbe az általunk szolgáltatott MI-be, hasonlítsa össze a saját álláspontját és a mesterséges intelligenciának a véleményét, alkalmazon újabb elméleteket, és reflektáljon a végén, akár a különbségekre, mi az, ami előkerült. Tehát tulajdonképpen egy ilyen beszélgető partnerként, vita partnerként használhatta volna. Ebben nagyon izgalmas, nem a feladatra nézve, hanem ennél messzebb menő eredmények jöttek ki a felhasználási mintázatokból, és végül is három fő felhasználás volt. Az egyik a tipikus az, amikor a hallgató azzal fordult az MI-hez, hogy válasszon neki egy témát,
0: aha,
1: amire az MI rögtön elkezdett túlteljesíteni, aha, tehát nem csak egy témát adott, hanem ebben, amikor azt, tehát olyan módon fordult a hallgató, mondjuk egy ideálpidikus hallgató, de ez több esetben történt meg, az MI az, hogy figyelj, én nem akarok választani, ez a feladat, hogy kell válaszolni, te válasszál, az elkezdett túlfutni, tehát rögtön elkezdett túlfutni, és ebben az esetben volt az, amikor a diák vissza nyomott. Tehát ahogy meglátta, hogy elkezd felhasználódni a dolog, ő jelezte, hogy ő szeretné visszavenni az intellektuális irányítást, tehát majd nagyon tipikus volt, hogy először kérdezett valamit, azt vette, hogy az ő elvárásait túl teljesíti a rendszer, ezt jelezte a rendszernek, hogy túl teljesített, nem akarom, hogy ezt csináljad, de aztán mivel látta, rögtön,
0: hogy ez így jó.
1: Hogy ez így igazából neki jó. Egy ilyen érdekes ilyen tárgyalás indult el, hogy jó, akkor figyelj, csináljuk végig lépésenként együtt. Tehát tulajdonképpen, tehát hogy akkor, amikor rájött arra, hogy itt igazából ketten könnyebb lesz menni, mint ahogy eredetileg gondolta, mentek egyedül, vagy együtt közösen. És itt tulajdonképpen a túltökéletes, a önreprezentációkkal kapcsolatos képzeteknek a kritikája, tehát nagyon izgalmas dolog volt, hogy a kontroll egy folyamatosan mozgásban lévő dologként jelent meg ezekben az interakciókban. Aha. Bizonyos pontokon az AI veszi át szinte az egész irányítást, aha, máskor a diák veszi, tehát egy ilyen nagyon izgalmas birkózás megy azzal kapcsolatban, hogy ki a pont. A másik tipikus felhasználás volt, amikor egyszerűen annyi volt a prompt, hogy légy szíves, írjál nekem egy eszét. Ennyi volt. Ebben az esetben ugye az Emmy az kiválasztott egy témát, megírta a hallgatónak az egészet, és kész volt, és minden, tehát tulajdonképpen formailag nagyon izgalmas volt, aha, mert az elkészült szöveg azt egy tartalmazta az elvárt problémafelvetést, tartalmazta a saját reflexiót, aha, tartalmazta az Emmy álláspontját, és az egésznek az értelmezését, csak hogy az egész tulajdonképpen a rendszeren belül jött létre, tulajdonképpen minimális emberi interakcióval, és az volt a döbbenetes, hogy tulajdonképpen ezek nagyon nehezen elkülöníthetőek azoktól, tehát hogy ránézésre, mint amit az Emmyvel közösen hozott létre.
0: Tehát a túltökéletes, tehát amit csak az Emmy csinált, illetve amit közösen csináltak, nem nagyon tudta.
1: Nem, azt nem nagyon lehetett elkülöníteni. És volt egy harmadik, ahol a hallgató saját maga választotta ki a témát, maga hozott értelmezési teoretikus szempontokat, és csak annyit kért az Emmytől, hogy szóljon, ha valami hibás. Aha. Később viszont már ezen a ponton is a hallgató elkezdi az Emmyt kérni arra, hogy csiszolja át a mondatokat, hogy legyen nyelvtanilag helyesebb, aha, és a konceptuál, tehát ez nagyon fontos, hogy érdekes, hogy ugye három rendszer van. Az egyik, ahol elkezdi, és aztán együtt dolgoznak. Van, tehát jól látható vágy volt arra, hogy önálló munkát végezzen, majd enged a kísértésnek, van, amikor rögtön enged a kísértésnek, és van a harmadik pont, ahol vagy a harmadik eset, amikor jelentős konceptuális munkát végez a hallgató, és az benne a döbbenetes, hogy mind a három esetben a végkimenetel szempontjából nem megállapítható, tehát nincs jelentős különbség. Szerintem ez visszakövetkezhető oda, amiről beszélünk, hogy tulajdonképpen mindegyik diák azonos pedagógiai ponton áll, tehát hogy a képzettsége, a felkészültsége, a téma és a módszer átlát a szempontjából ők egyformák, szinte egyformák, uh-huh, vagy legalábbis, ha van különbség, akkor ez nem tud megjelenni, és ezért aztán a három módszer ugyanazt az outputot hozza létre, ez nekem nagyon izgalmas volt, és akkor ugye felmerül, hogy akkor ki az intellektuális munka, és hogyan tudjuk megállapítani, mert ugye a kérdés, ami felmerült, ugye ezzel kapcsolatban, hogy az antropológia kérdéseket vet föl, nem válaszokat ad, ugye a kérdések, amik nekem felmerültek ebből a dologból, az például az, hogy ki azonosította a jelenséget, aha, ki tette problémává a jelenséget, ki választotta az elméleti keretet, ki fogalmazott meg mindezekből hipotéziseket, vagy kutatási, aha, kérdéseket, kivette észre, hogy adott esetben a magyarázat hiányos, vagy kivette észre, hogy a magyarázatnak érdekes részei hol vannak, ki volt az, aki ellenőrizte a forrásokat, ki döntött el, milyen érvelés maradjon, aha, a végső, aha, rendszerben, és akkor itt jönnek ugye ezek a nagyon mundénabb kérdések, hogy ki írta a mondatokat, és kizárta le a problémát. És hogyha ezeket a kérdéseket megnézzük, akkor tudjuk csak megállapítani, és akkor se tudunk pontos, tehát akkor csak, tehát ha ezekre a kérdésekre tudunk válaszokat adni, akkor lehet valamilyen választ adni azzal kapcsolatban, hogy ki inkább a munka.
0: És ez mennyiben fontos úgy egyébként? Tehát, mert ezek a kérdések nem, ezek közt vannak nagyon fontos kérdések, de nem mindegyik, azt gondolom, viszont nyilvánvaló, hogyha egy, ha egy ellenőrző programot csinálná, akkor ezeket kéne végigfuttatni.
1: Igen,
0: a dolognak.
1: És ezt nem fogja tudni.
0: De ezt nem fogja Igen. tudni, mivel hogy ez a, mert hogy ezt nem lehet viszont az outputból megállapítani.
1: Így van, pontosan. Na ez az én pontom, tehát ez ezért fontos. Aha. Mert hogy valójában ugye nem az a kérdés, hogy az AI-t használta-e, hanem hogy nem az AI használt mennyisége a döntő kérdés, hanem az, hogy milyen intellektuális műveleteket delegált neki. Tehát amikor, és ez benne a kemény, hogy a generált szövegből ez nem visszakövetkeztethető. Aha. És akkor, ugye ez megint csak az a baj, hogy megint csak arról van szó, hogy ez a, tudom, hogy nekem ez a veszőparipám az AI-jal kapcsolatban, ez a Marshall McLuhan, hogy az új technológia régi problémákkal van viszonyrendszerben, mert hogy valójában ez a régi szakdolgozatoknál, meg szeminárium dolgozóknál is ugyanez volt, hogy valójában ugyanaz volt a probléma, hogy én nem tudom, hogy mennyit ollózott át, írt kicsit át, akár jó hiszeműen, nem tudom, mi volt, ami az ő gondolata volt, vagy akár nem tudom, a saját szavaival egy ilyen kvázi értelmezésben leírta, ugye egyébként a Debort újra, az mennyiben az övé, uh-huh. ugye, tehát hogy ezek ősi alapvető kérdések, amik most láthatóvá és hiszterizáltá váltak a technológiai fejlődésen keresztül, viszont egyébként, hogyha mondjuk ki tudjuk mutatni azt, hogy itt tulajdonképpen a volumene az outputnak változhat, és nem a minősége, uh-huh. akkor meg felmerül az a kérdés, hogy például van-e értelme egyáltalán ennek a nagy nyelvi modell áttörésnek.
0: Aha.
1: Amivel ugye egyébként a saját, nem tudom, személyes pozíciómmal szembe megyek, mert szerintem nagyon hasznos rendszer, aha. meg nagyon hasznosak tudnak lenni, vagy lehetnek bizonyos helyzetekben, de például ugye az oktatásban egyre szkeptikusabb vagyok azzal kapcsolatban, hogy ténylegesen van-e hozzáadott érték, vagy csak megnöveli a volument, és látszólagos tökéletességet hoz létre a nagyon polírozott nyelvi megjelenítéssel kapcsolatban. És itt a vége. A spektákulum, igen.
0: Ez szeretném.
1: Köszönöm, igen, jó. Igen.
0: Köszönjük szépen, ez volt a műsor. 2 hét múlva jelentkezünk. Szeptember 4-én tilos születésnap van, a programot nem látom, de tudósok biztos lesz. Minden jó.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Vízi Ökológiai Intézet kutatói évek óta tanulmányozzák a kerti tavakat, és azt, miként tehetők állatbaráttá. Nos, legyen legalább az egyik partjuk lankás, vagy segítsék kövek és növények az állatok biztonságos vízbe és kijutását. A minél változatosabb vízi és parti növényzet sok lény számára nyújt táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. Az őshonos élővilágot támogatjuk, ha nem használunk algaölőszert, és kevés halat telepítünk, már ha egyáltalán. Előbbi főleg a kétértőek, utóbbi a vízi gerinctelenek és a kétértő lárvák jelenlétét veti vissza. Nem árt, ha a kert átjárható, hogyha a kerítésen, talajszinten kis átjárók teszik elérhetővé a tavat, az apróbb állatok, például sünök számára is, osztotta meg a 24.hu. A szaglórendszer közvetlen összeköttetésben áll az agy memória és érzelmi központjával, például a hippokampusszal és amigdalával. A University of California Irvine kutatóinak fél éves kísérletében 60 és 85 év közötti memória zavar által nem érintett női és férfi alanyok vettek részt. Egyik csoportjuk illatpermetben aludt, a másik nem. Esténként álmukban 40 féle ismerős, kellemes szagot élveztek 2 órán át, mindig mást. A változatosság és felismerhetőség ugyanis serkenti a szaglópályákat és az agytevékenységet. A Frontiers in Neuroscience-ben megjelent tanulmány szerint az illatcsapat több mint 2-szeres kognitív funkció növekedést és verbális memória javulást mutatott a kontrollcsoporthoz képest. Olvastuk a HVG-ben.
2: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, mindkét nap incsiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

We'll be right back.

Don't you know my pouring tears? And I wanna tell you,

90.3 Tilos Rádió, szervusztok a mikrofonnál, Henry Gonzo, ez pedig a Hajko Rádió nevű műsornak a második adása, ahol is kedvenc számaimat, vagy aktuális mostanában hallgatott dolgaimat mutatom be nektek, valamennyi kommentárral és egyéb infókkal kiegészítve. Az első dal, amit lejátszanék nektek, kicsit hasonlít az első adás első számához, hiszen ez is harmonikára íródott. Szintén filmzene. Coppolának a egyik legkevésbé ismert, szerintem legkevésbé ismert filmjéhez, a Tetrohoz, ami egy személyes kedvencem, egy fekete-fehér filmhez íródott ez a főcímdal. Buenos Airesben játszódik, és arról szól, hogy egy fiatal tengerész srác meglátogatja a bátyját Buenos Airesben, aki erre nem számít, és hát nagyon sok minden történik ez alatt a látogatás alatt. És hát mivel nagyon nehéz ezt a filmet megtalálni egyébként bárhol, talán nem is annyira kínos, hogyha elszpoilerezem, hogy igazából nem is a bátyját, hanem az apját látogatja meg valaki, és aztán emiatt erős feszültségek alakulnak a La Boca negyedben. Ugye a Boca az egy negyed Buenos Airesben, innen jön a Boca Juniors neve is, aminek hajrá. Gitárral kezdődik, olyan, mint hogyha Paco de Lucía kezdene eljátszani valamit, de aztán szépen eléggé ledominálja a tangoharmonika szám többi részét. És egy kis rövid kis etüd, de nekem nagyon sokáig csengő hangom volt például, amikor még olyan telefonok voltak, ahol be lehetett állítani csengő hangot. Ezért mindig, ha meghallom, a mai napig felkapom egy kicsit a fejemet, és körbenézek, hogy mi csörög, de amúgy nem csörög semmi. Mindegy. Szóval argentin, hát szinte Piazzolla és Paco de Lucía találkozása szerű dal lesz most az első, amit most meghallgatunk. Fogadjátok legalább akkora szeretettel, mint amekkorában elhoztam.

következő dal, amit meghallgatnánk, az nem más, mint Dan Reedernek a Food and Pussy című dala. Létezik egy nagyon érdekes műfaj, amit nem túl rég fedeztem fel, amerikai előadók, hogy is mondjam ezt. Hát olyan előadói vannak egy kiadónak és egy ilyen közösségnek, amiket outsidernek hívnak. Igazából olyan zenészek alkotnak, akik mentálisan, születésüktől kezdve egy kicsit másfajta formában működnek. A Food and Pussy Dan Reedertől egyébként egy egészen olyan számnak hangzik, mintha egy teljesen normális ember írta volna, viszont a Rock and Roll McDonald's, ami ezután következik, az egy nagyon, nagyon érdekes szám. Arról mesélek majd egy kicsit később, hogyha lement a Food and Pussy.

0: So well as what the fool and pussy című dal. A következő Wesley Willis-től a Rock and Roll McDonald's című dal, ami, hát ne kérdezzétek, hogy ez milyen stílus, vagy hogy ezt hova lehet tenni. Nem véletlenül, ha rákeresünk, akkor azt lehet találni, hogy Outsider Music Tradition, tehát hogy ez egy elég, ez az alternatívnál is alternatívabb stílus. Wesley egyébként egy skizofrén fekete srác volt, aki 63-tól 2003-ig élt, viszont nagyon bátran és nagyon jókat alkotott. Ebben a dalban azt meséli el, hogy neki mi a kedvenc hamburgere, és hogy szerinte még a Burger King hamburgerek is jobbak, mint a McDonald's hamburgerek, de aztán elmeséli azt is, hogy neki mi a kedvenc hamburgere.
1: McDonald's is a place to rock. It is a restaurant where they buy food to eat. It is a good place to listen to the music. People flock here to get down to the rock music.

0: Wheaties, breakfast of champions.
1: Így van, Rock and Roll McDonald's. A következő szám, amit hallgatni fogunk, az a La Lombe nevű fantasztikus Los Angeles-i triónak egy közös feat-je a Los Mirlos-szal, akik egy perui nagyon régi zenekar. Ők Moyobambából költöztek valamikor a 70-es évek közepén a perui Amazoniából, Limába, és hát tulajdonképpen meghatározó gitárzenéje volt, és a mai napig is az a dél-amerikai zenei kultúrának, főleg az elektromos gitárra értem ezt. Ennek az örökségét próbálja igazából, hát mondhatni újraéleszteni, hiszen teljesen analóg és régi módi stílusban játsza ezeket el a La Lombe nevű trió, akik egyébként, ha én jól tudom, akkor ők valami szállodába találkoztak hárman, egy kongás, egy nagybögős és egy gitáros, akiket igazából így összeszerveztek valami bulira, mert hogy ők egyébként nem lettek volna maguktól a zenekar. Külön-külön egyébként viszonylag más stílusban utaznak, de összerakták őket valami nagy kaszinó estre, és ennek akkora sikere volt, hogy azóta a zenekarnak is óriási sikere van, ez a Luciando tőlük.

Luchando, azaz küzdeni, vagy küzdök, vagy küzdésben lenni, ez a dal címe, ami éppen most szólt. És szintén Dél-Amerikában maradunk a következő számnál, a Corazón de Poeta című dal. Egyébként egy nagyon híres, ha minden igaz, kolumbiai dal, amit én idén a BIF Fesztiválnak egy speciális idén volt, vagy azt hiszem, hogy még idén volt, igen, idén tavasszal volt az Uránia moziban egy rövidebb verziója a BIF-nek, amit mindenkinek erősen ajánlok, hiszen csodálatos filmeket lehet látni hónapokkal, vagy akár évekkel azelőtt, hogy megjelennének, vagy hát olyasmit is, amit itthon egyébként sosem játszanak. Ez a dal, ami most a következő lesz, a Corazón de Poeta, azaz szíve a költőnek, magyarra tükörfordítva, egy a költő nevű, hát nem tudom magyarra, hogy fordították, mert igazából nem is, szerintem nem is adták itt a mozik. De hogy az a lényeg, hogy angolra úgy fordították a filmet, hogy A Poet, hogyha bárki rákeresne. Egyébként csodálatos, szerintem az egyik leges-leges legjobb film, amit idén és amit régóta láttam. Hát egy nagyon melankolikus, szerencsétlen, alkoholista költő figuráról szól, aki nagyon nyomorultul néz ki, és nagyon sajnálni, és utálni és imádni is való egyszerre igazából. Azt hiszem úgy kezdődik a film, hogy a betonon fekszik másnaposan, és egy ponton valahogy ráveszik, hogy keresse munkát, és elmegy valami gimnáziumba, ahol találkozik egy aranyos gyerekkel, aki szintén költő, de hogy ő nem veszi annyira komolyan ezt az egészet, hanem csak így magának szokott írni. Tehát ő nem idealizálja túl ezt a helyzetet, hanem egyszerűen ő csak így, neki van egy kis füzete, és ő így magának írtogál. És ő nem olyan melankolikus, pedig lehetne, hiszen nagyon rossz családi körülmények között, vagyis hát nem annyira ideális családi körülmények között él, de hogy nem tart ott, hogy hát hogy is mondjam. Igazából a főszereplő az olyan szinten idealizálja az ő kedvenc íróját és íróit, hogy nagyjából megpróbálja azt az életet élni, amit szerinte azok a költők élhettek. Tehát, hogy teljesen ki van, és senkit nem érdekel, és hogy semmire sem jó semmi, és mindent és mindenkit utál, és hát a meg nem értett művészséget olyan szinten sajátítja el, hogy az teljesen kimaxolja, ugyanakkor munkássága nem igazán van. Azt hiszem, van egy könyve, talán egy ilyen kis vékony néhány oldal, amit egyszer kiadott, de sikere nincs, szerettei, barátai, stb. Nem igazán vannak, stb. És hát a

Következik Chris Cohen-től a Sunever című dal. Nagyon-nagyon szeretem Chris Cohen-t, egyébként egy Los Angeles-i dobos srác, aki megcsinálta a saját szóló projektjét, és elképesztően random és nagyon-nagyon furcsa ritmus váltásai vannak, amiket hát nem is tudom,

hogy annak ellenére, hogy ez egy indie projekt, azon belül annyira szürreális matematikai megfejtések vannak benne, mondjuk ezt most így, hogy ezt vagy olvasni lehet, vagy pedig annyira megtanulni, hogy ahhoz nagyon-nagyon sokszor kell meghallgatni. Ez mondjuk nem a legbonyolultabb száma, de a Sunever az egy nagyon-nagyon szép dal, amire én nagyon sokat szeretek biciklizni. Igaz, hogy a biciklimet lassan egy fél éve ott hagytam egy villany Póznánál, és fel kéne újítani, de amint ez megtörténik, ez lesz az első szám, amit meg fogok hallgatni. Következik Chris Cohen-től a Sunever című dal.

rap zene következik, bármennyire is váratlanul érez most benneteket, de vannak olyan rap számok, amiket kifejezetten szeretek. Danny Brown, detroiti figura, aki DJ-ként is, és podcasterként is működik. Én egyébként nem igazán ismerem, ez az egyetlen szám, amit egyelőre ismerek tőle. Viszont tőle a Cheaters az valahogy egyszer csak elém került, és belekerült a lejátszási listákba. Következik Danny Browntól a Cheaters.

Sufjan Stevens, ha minden igaz, felépülőben van éppen egy a súlyos autoimmun betegségtől, ami lebénította, és újra tanul mozdulni, megmozdulni, járni, beszélni, stb. Miután elhunyt élete, szerelme, nem sokkal később történt vele egy ilyen furcsa dolog. Azelőtt viszont tulajdonképpen szerintem erről és magukról és róluk elég sok zenét írt, hiszen neki a párja, aki elhunyt, én azt gondolom, hogy elég sok dalba megszólítja, vagyis hát legalábbis ezt az egész dolgot megnevezi. Ez a Will Anybody Ever Love Me című dal, ami most Sufjan Stevenstől következik, aki egy minden idők nagy inspirációja számomra zenei.

Most a következő dalról szerintem, ha nem mondanék túl sokat, akkor is sokan kitalálnátok azt, hogy ez egy brazil történet. Az Os Tinkoás, nem tudom, hogy így kell-e kiejteni, de remélem, következik a... Hát a címét főleg nem tudom kimondani, de akit érdekes, az nem hozza le.

És úgy tűnik, hogy visszatér az Alalász, az egyik kedvenc, legstílusosabb, szerintem kortárs zenekarom, akik kevésbé aktívak mostanában, már Budapesten jártak többször is egyébként, és volt szerencsém találkozni velük is. Az utóbbi időben, már mivel követtem az munkásságokat, meg a médiában néha ránézek, hogy mi történik velük, hogy láttam, hogy sokuknak gyerekük született, stb. Tehát, hogy család körüli állapotok vannak. Most úgy láttam, hogy új lemezük jön ki, és bár egyelőre főleg instrumentális számokat adtak ki az Alalásztól, most hallgassuk meg az Ultramarine nevű dalt, ami ezt a régi 70-es évekbeli surf rock stílust, ezt a lusta, kicsit túl sokat napozott hangulatot adja vissza.

90.3 Tilos Rádió, szervusztok! Még mindig a Haiku Rádió műsort hallgatjátok, ez a második adás, és a mikrofonnál még mindig én vagyok, Henry Konzul, szavaztok. Mivel van lehetőségem, és az a szerencsém, hogy azt rakok be, amit akarok, nem hagynám ki az egyik kedvenc és fő inspirációmat a Beirut zenekartól valami ismertet, hiszen ilyen is ritkán van, hogy ilyesmit hallgatunk, vagy játszunk le rádióban. A Nant, úgy írják Nantes, egy szintén nagyon meghatározó zene volt számomra a tinédzser koromban, amikor még nagyon nem szerettem volna zenével foglalkozni, mert nálunk a családban ezt nagyon sokan művelték, viszont egy ponton találtam egy olyan társaságot, ami rettentően inspiratív volt számomra, úgyhogy nézzük meg, hogy ez mi. Ez a Beiruttól a Nantes. Nantes.

Alone at my wedding, azaz egyedül az esküvőmön, írja a Kocsányi Orchestra lemezborítója, ez gondolom ez a lemeznek a címe. A Siki Siki Bába egy olyan szám volt, ami engem rettentően megérintett és megmozgatott tinédzser koromban, és emiatt egy picit meg is tanultam trombitálni egy időre, egészen addig, amíg ezt valami buliba ellen lopta valaki, azóta nem trombitáltam túl sokat. Ezzel a számmal búcsúznék tőletek, és engem legközelebb 2 hét múlva csütörtökön, itt a 90.3 Tilos Rádión hallhattok 2 és 3 óra között. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Érezzétek jól magatokat, használjátok ki a maradék néhány napját a nyárnak, és hallgassatok minket, és gyertek el szeptember 17-én a parkba, meg menjetek el mindenhova, ahol történik valami jó. Most extra műsorajánlást szerintem most nem fogok nyomni, mert nincs rá idő. Hallgassuk meg inkább a Siki Siki Bábát, és sziasztok!

0: Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, mindkét nap incsiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.
1: A Tilos Rádió híre következnek.
2: Tavasszal több minisztérium informatikai hálózatát érte támadás, augusztusban az Államkincstár Nemzeti Kifizető Ügynökségének adatbázisait törték fel egyetlen lépésben. A számvevőszék már 2019-ben szóvá tette a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól átvett rendszer sérülékenységét. A Yellow Cube kibervédelmi cég minapi vizsgálata szerint napokig egy üres államkincstári szobába futottak be a riasztások, miután a hacker leállította a végpontvédelmet. A behatolót ezúttal is sziklaszilárd jelszavak fogadták. Password 1, jelszó 123, titok 2017. Továbbá A1B2C3D4, ABCD1234, START1234567, persze akkurátusan váltogatva a nagy és kis betűket. Az alkalmazotti hűséget példázó Államkincstár 69 csak egyszer fordult elő, írta a HVG.
3: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
2: A Norfolk és Norwich Egyetemi Kórház kutatói mintegy 1900 tanulmányt és 450 ezer személyi adatait átböngészve arra jutottak, megéri lift helyett a lépcsőzést választani. 35 és 84 év közötti alanyok adatait kísérték figyelemmel, átlag 14 esztendőn át. A Gráditch járók 39%-kal kisebb valószínűséggel hunynak el kardiovaszkuláris megbetegedésekben, kevésbé fenyegeti őket szívroham, stroke vagy szívelégtelenség. Ha otthon nincs lépcső, a munkahelyen csak van. Már pár emelet megmászása mérhető jótékony hatással bír, akár a koleszterin szintet is csökkenti, ám létfontosságú a rendszeresség és a kitartás. A lépcsőzéssel 5 éven belül fölhagyóknál ugyanis még nőtt is a szív- és érrendszeri kockázat. Figyelmeztet a Kubit.
1: A Tilos Rádió hírét hallottatok.

Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió, kezdődik a Manamana, és egészen fél ötig szól DP Morgan mixe. Kellemes rádiózást!

dick in.

with a kiss. Give me peace. Give me freedom. Give me love.

0: Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, mindkét nap incsiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattok a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.
1: A Tilos Rádió híreit halljátok.
2: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról. Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói meteorológiai adatsorok segítségével modellezték a hazai burkolt felületek alatt elhelyezkedő felső 75 cm-es talajrétegének vízgazdálkodását. Kiderült, hogy országos szinten évente mintegy 0,1-0,3 köbkilométer lehet az a lehulló csapadékmennyiség, amely nem tud közvetlenül a talajba szivárogni és így helyben hasznosulni, írta a Telex. Ha ez a vízmennyiség bejuthatna a talajba és onnan elpárologhatna, az országosan mintegy 400 petazsúl hűtési energiát szolgáltatna. Éves szinten egy négyzetméter lefedett talaj annyi hőt vonhatna el a környezetéből, amennyit egy átlagos otthoni légkondi 10-13 órányi folyamatos maximális teljesítményű hűtés alatt fogyaszt el. A szakértők szerint a kutatás eredményei rámutatnak, hogy mekkora jelentősége van valójában a burkolással lefedett talajoknak, és azt remélik, ez a városok zöldítési folyamataiban is visszaköszön majd.
3: A MyPond terepi közösségi adatgyűjtés a Hunren Vízi Ökológiai Intézetének égisze alatt 2021 óta figyel meg vadkameráival 80 kerti tavat. A fővárostól Velencéig kiválasztott mintában egyaránt szerepel sűrűn beépített és zöld, kevésbé urbanizált terület. A kutatás azt kívánja tisztázni, mit jelentenek a települések állatai számára, különösen aszályos nyarakon, az ember létrehozta kis víztestek. A felvételeken inni és fürödni érkező, vagy vízirovarokra vadászó állatok láthatók. Sötétedés után sűn, róka, borz és vaddisznó, valamint nyest és nyuszt bukkan föl. A nappali vendégek sorában mókus, egerészőjv és nagy fakopáncs is akad. A kérdésre pedig a teljes adatsor elemzése ad majd választ. Bíztat a 24.hu.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
4: Ahó, Tilos Rádió. FM 90.3. Ez itt a Páholy. A Tilos Rádió Punk Underground műsora.

0: Viszont...
1: Hey, viszont Tilos Rádió FM 90.3, Tomi Punk.
0: Jó.
1: Szevasztok. Hello. Professzor Schleck és Tomi Punk. És a világhírű hisztéria zenekar.
2: Sziasztok.
1: Sziasztok. Tolcsi Cox. Farkas Gábor.
3: Ciao.
1: Aki targoncás. Már bocs, hogy bevontam.
3: Semmi gond, mindegy. Büszke vagyok rá.
1: A helyes, azt hittem tetovás.
0: Én is voltam targoncás.
4: És a Budapestnek a főgoléja.
1: Na, velük fogunk beszélgetni, de már csak olyan öt körültől, vagy most is beszélgetünk veletek, de rólatok csak olyan öt körültől, mert az műsor első egyharmada az a programajánlók, történések, hírek, ilyesmik körül zajlik, és azzal szoktunk kezdeni az elmúlt két hétben, hol jártunk, milyen élmények tapasztaltunk, meg punk bulikat, punk eseményeket illetőleg. Nekem egyből a Frikend jutott eszembe, Kiskunhalason, ahol ti is játszottatok.
0: De elkerültük ott egymást.
1: Pedig egy napon játszottunk, igen. Csak ti valamikor délután.
0: Aha, igen. Hát valameddig ott voltam, még képviseltem a
1: én az AMD után
0: zenekart.
1: AMD-t még megvártátok?
0: Nem, el kellett indulnom. Még aznap Mincent Kállán játszottam a CTG-vel.
1: Jó, te nagyon nagy benyomod. Arról viszont láttam videót, ott volt Prágából a Jani, a Panther Tattoo.
0: Tényleg? Aki
1: annak az Iszonyat nevű punk zenekarba játszott, csak aztán már 20 éve kiment Prágába, és alapított egy tetováló stúdiót, és most visszatért kicsit nyaralni Magyarországra.
0: Nem ismertem
1: és akkor
0: őt.
1: Elment CTG-re.
0: El.
1: Ja, Vincent Kála ott a retro
0: roppant helyen. Roppant jó buli volt. De beszéljünk a Frikendről.
1: A Frikendről, igen. Hát, én az AMD után értem oda. AMD kapcsán vegyes visszhangokat hallottam. Azt mondták egyes. A közönség szerint jó volt, a tagok szerint kevésbé.
0: Valami ilyesmit hallottam én is.
1: Valami íz, hogy a Kiskovács nem gyakorolt eleget. Valami ilyesmi hallottam.
0: Az elmúlt 40 évében vagy.
1: Úgyhogy szedd össze magad, Kiskovács barátom.
0: Nem tudom, hogy neki kell még gyakorolni kifejezetten. Bár hát, én is béna voltam hozzá.
1: Figyelj!
4: Aurora kivette az összes elejét.
1: Na, ott sincs.
4: Hát azért mondom.
1: Ja. Nem, na mindegy.
0: És miket láttál, Schleck, ott? Meséljön rá, hogy te kiket néztél.
1: Én az egy Csármanek lakótelepre értem oda, akkor, amikor épp akkor a szél volt, hogy én majdnem elfújta a sátrat, aztán ott pont mentették,
0: aha,
1: visszakötözték. A színpad ott maradt, a sátor meg odébb ment, tehát ami fölötte volt. Elég vicces volt.
0: Meg volt annak a rögzítése, az kb. Ilyen
1: megoldották, de nagyon jó volt a Csármanek lakótelep, játszottak új számokat, Csabi elég józan volt az énekes, még soha nem láttam ilyen józanul, és egy nagyon szép fölsőbe volt ilyen
0: már az is valami.
1: Női ruhás pár, csak azt a koncert végén vette föl, vagy után, de nem baj, így is ezt nekem az emlékeimben megmaradt. Utána volt egy volt valami külföldi zenekar.
0: Valami cseh vagy szlovák.
1: Abból nem sokat láttam, azt hiszem, de utána volt egy ilyen nagyon brutál, ilyen szadomazó grindcore zenekar.
0: Láttam videókat.
1: Fú, az nagyon...
0: ott volt a pénisz dohányzás.
4: Mi volt a nevük?
1: Nem tudom, leírta a srác, nem tudom, ilyen nézé, szopó állarcba nyomadták, és egy ilyen széttrancsírozott női bábú volt a kirakva a színpad elejére. És hát elég...
0: Ott volt a pénisz dohányzás?
1: Lehet, hogy ott volt, meg a...
0: Szerintem csak ott lehet.
1: Elég nem gyerekbarát témákról írtak a számokat, és azokat adták elő. Nem részletezni.
0: De nem is gyerekeknek játszottak.
1: Hát nem.
0: Életes a közönség.
1: És akkor én fél egytől kezdtem el DJ-zni, reggel fél hatig.
0: És azt a... Ja. És volt nem fogadtatás?
1: Volt, nem akarták abba, hogy nem voltak annyira sokan egyébként, de hogy mindig táncoltak egy páran.
0: De és ott benne a sátorban, te is a színpadon?
1: Nem, ott, ahol a büfé volt. Aha. A Tunkolda volt.
0: Az jó helyszín már ott, olyankor.
1: És a háttérben ment a Rózsaszín Flamingó, meg egyéb gyönyörű filmművészeti alkotások. Úgyhogy...
0: Én amikor megérkeztem, akkor pont az FFB ment Debrecenből, akiket az első dalt lehetett hallani tőlük most. Amit az első dal, amit hallottatok, az tőlük volt. És nekem, én még az autóba ültem, ott a kapunál, a beengedő kapunál, és már akkor feltűnt, hogy iszonyú jó stenk van a színpadon, a dob úgy szól, ahogy kell, pont, és a pergő is meg vannak ütve, a színek is rendesen. Egyből mentem a színpadhoz, ők játszottak, zseniális produkció volt, imádom olyan új zenekarokat megtalálni, akik kicsit más mutatnak, mint az átlag. Nekem ők ilyenek voltak.
1: Utána volt... hallgattunk egy számot.
0: Igen, az első dalt, igen. És utána még a Gázveszélyt láttam, ott én akkor nem tudom, hogy rosszul lettem egyébként a színpadon, ilyen még nem történt velem, vagy nem tudom, hogy a sátor miatt, hogy beszorultad a meleg, vagy én szorultam be saját magamba, vagy nem tudom, mi történt, de le kellett jönni az utolsó dalt, nem is tudtuk már eljátszani. Mondtam, hogy ha még kettőt ütnöm kell, akkor mentőt kell hívni, ezt így le is fordultam a színpadról. A Gázveszély, vagy nem, előttünk volt a Gázveszély, ott egy kislány hörög, képzeld el, vagy képzeljétek el, nem tudom, hogy ismeritek a Gázveszélyt. Szerintem ők is Debrecen környékiek, és egy ilyen teljesen konszolidált kislány, de úgy hörög, hogy a ilyen black metal énekeseket megszégyenítő hangja van, teljesen zseniális, mögötte meg ilyen pánkos, grindcore-szerű zene megy. Meg mi volt még? A Pál Szabolyék játszottak a
1: Duplavés zenekar, nem tudom a nevét.
0: Most túl bonyolult nevet választottak, most nekem se ugrik be. Az is jó volt.
1: Hát volt egy rakás 10 zenekar legalább minden 4 nap alatt.
4: Valami Walls of...
0: Walls of Us, vagy...
1: Aki tudja, mondja meg, adás telefon 2-15-37-73.
0: A legendás telefonszám.
1: Igen, ja. ott volt a csengével egyébként, ha is nyomlatták reggelig.
0: Na de voltál te tegnap is.
1: Na igen, hol? És én tegnap Szegeden, Kiskunhallas után Szegeden, a Tisza parton, Rúzsa Magdival egy időben, csak éppen a Tisza másik oldalán, a nagy színpaddal pont átellenbe. De úgy, hogy a Rúzsa Magdi rajongók ott ültek a parton, onnan hallgattak, akik nem akartak bemenni a színfesztiválra. Viszont ott van egy ilyen kis állóhaj, az a Rakpart 62, ilyen A38 szakadt balkáni verziójába. De nagyon csak hangulatos kisebb. Hely. A kisebb, meg...
4: És nem a hajó hasába van.
1: Nem a hajó hasába, és kétszer annyira ring.
0: Meg nem a Dunán.
1: Hanem igen, a Tiszámon. És ott volt a Túlpart Fesztivál, direkt a színnel egy időben csinálják, minden nap tematikus napok vannak, és tegnap volt a Punk nap, fellépett két helyi zenekar, a Freaks meg a Not the Bees, aztán jött a Nefogaz, arra már ugye egész szépen beindultak az emberek, aztán a Yellow Spot-szal sikerült ambivalens érzéseket kelteni, ott bárhol ne. De jó állapotban voltak a tagok, főleg a Sasza.
4: Szokásán szíven.
0: Megivott két sört, vagy mi volt?
1: Hát többet is.
0: Húha, kettőnél már beindult.
1: Igen.
0: Tényleg nincs is
1: próbáltunk itt. Új számot eljátszani, de a régieket se sikerült.
0: Nincs is itt Sasza, pedig hát azt hittem, ma találkozunk. Reggel beszéltem még vele, nagyon oda volt.
1: Aha. Hát gondolom, mert négykor, vagy háromkor értünk vissza. Na mindegy, tehát játszottunk Yellow Spot-szal, új számot is próbáltunk előadni, és aztán a fegyelmező részleg volt még amúgy.
0: Ez olyan, mint az Antilecsó szentesen, hát, hogy...
1: Azon még nem voltam.
0: Nem voltam még?
1: Még nem.
0: De most eljöhetsz jövő héten.
1: Na, mindjárt bemondjuk a programajánlóba.
0: Bem.
1: És nekem nagyjából ezek az élményeim. A elmúlt két hétben ti voltatok valamerre? Játszottatok, vagy nem játszottatok most? Stengben nem ti játszottatok.
4: Nem, Stengben nem, de mikor játszottunk utoljára?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés most így hirtelen.
1: Jó, akkor ezen még gondolkozzatok el.
3: Visszanézem, jó?
1: Jó, ráér.
3: Puskázz,
1: szerintem lehet. Most csapjunk bele az izébe, akkor a hírek programajánlók részbe. Kezdjük a hírekkel. Az első az pedig legyen az, hogy amit hallottatok a második számként, az a Family Business volt, ami nem más, mint az Operation Ivy-ból, meg a Rancid-ből ismert Tim Armstrong, és egy másik Operation Ivy taga, Jesse Michaelsnek az új projektje, hát valahol az Operation Ivy-t próbálják feléleszteni, és most megalapították a Family Business című. Family Business LTD. Tehát zenekart.
0: Az a nem mindegy.
1: Igen, és akkor ebben vannak még tagok a Red Boy, meg az Ordinary Boys, és a English Beat, ami az egy híres ska zenekarból. Nem mindegy, szóval egy ilyen skapang projekt beindult. Ez volt az első debütáló számuk, de aztán hamarosan érkezik a lemez, természetesen Hellcat Records gondozásában. Mikor fogja a hisztériát a Hellcat Records kiadni?
3: Hát, majd ha megengedjük.
4: Csak nem tudunk róla.
3: Majd ha megengedjük.
0: Vagy a mostani műsorba lesz egy betelefonálás.
4: Ennyi.
0: Ahogy mondtam.
1: Ja. No, szóval nekem ez egy hírem van, aztán van egy olyan hírem, ami kicsit ilyen politikai jellegű, de azért mondjuk be, hogy Jancsics Dávid a leukémiából jelölték itt a izé a...
0: Vagy nem, de nem derült ki, hogy jelöltette magát? Tehát, hogy itt
1: hát ő jelentkezett.
0: Pályázni lehetett erre a pozícióra. Nem tudom, ezeket, de ki vagyok ezektől rövidítésektől.
4: A háromban benne van.
1: A háromban benne volt.
0: Mindig az AVO meg az AVH jut eszembe ezekről, úgyhogy...
1: És azért mégiscsak egy punk figura, meg ő azért korrupció kutatósként elég írt is könyvet, meg alaposan benne van a témában.
0: Amerikába, ráadásul, tehát, hogy Amerikába adták ki a könyvet.
1: Igen. De aztán visszalépett, basszus. Igen.
0: Visszalépett, mert belátta, hogy ide most nem feltétlen csak ész kell, meg tudás, hanem ide kell egy vehemencia is, amivel elintézik ezeket
4: meg a... korrupció.
0: De az van, ugye? Az adott, úgyhogy...
1: Hát szerintem igen, egy kicsit ez egy nagy feladat, nagyon nagy az elvárása. Itt, aki ezt a posztot betölti.
0: Az is benne van.
4: Hát a korrupció meddig megy el? Már kapcsolatépítésnél hát, is elmegy?
1: Az is,
4: tehát akkor az is korrupció, nem?
1: Hát igen.
0: Bármi lehet.
1: Na, mindegy, meg azért...
0: De mi erről semmit nem tudunk, igaz?
1: Végül a meghallgatás előtt visszalépett.
0: De meg ideologizálta rendesen, szóval, hogy volt hivatkozási alap, meg minden, nem csak úgy visszalépett, hanem elmondta.
1: És akkor kiderült, hogy valami hölgy lett a befutó most ma. Mai hír.
0: Jó, gratulálom hát, neki.
1: Én egyébként ezzel az egész elszámoltatással szkeptikus vagyok, de ne menjünk most ebbe bele, hanem maradjunk a punk oldalnál, csak ez egy kis zárójeles megjegyzés volt. Egy újdonság hír, hogy az Itt hagyott mondatok fanzinnak megérkezett az új száma, ami már színes borítóval, laptop belül is. Te már lapozgattátok?
4: Vacsuncsutok, mert kívül a borítók ugye a színes, belül mind fekete feje.
1: Gondolok.
4: Ez egy ilyen csalogató, de hát akkor is egy óriási nagy taps nekik, hogy egyáltalán létezik. Persze. És valakinek kitalál 2026-ban, hogy létezik egy fanzin. Mi
1: igen.
4: van?
1: És ilyen ez a tipikus ollóval összeragasztott.
4: Az, és tényleg mutatta, hogy tényleg ollóval kivágja a betűket. Anyád, mi van? Egy órán keresztül vágod ki a betűket, és A betű, H, nem, és ő kivágja basszus, és a kis monogramokat talál, akadsz, körbevágja, tök jó, és megmutatta az eredetit kézzel, beragazgatja, és így, és 30-20, nem tudom hányodnak kezdő, ragazgatja be a betűket, kész.
0: Na jó lelkesek a srácok.
4: Hát ez, de ez óriási.
1: Most lett 50 éves, egyébként ezután is.
4: A fanzin?
1: Nem, a fanzin 5. száma érkezett meg.
4: És ez
1: a
4: milyen érdekes, 50 éves és 5 éves a fanzin?
1: Hát szerintem... Még nincs 5 éves, de 5 számot.
4: Vagy 5 számot, bocsánat.
1: De egyébként azt mondják, hogyha már 3 számot túlél egy fanzin, az már akkor sokáig fog fennmaradni.
4: És még van egy háttér, lehet, hogy erről nem is szabadna tudni, de 3 fanzin van tőlől. Mert hát. van a, ez a mondatok, meg a...
1: Hagyott mondatok, igen.
4: Meg a nagyon csúnya nevű, a nem tudom micsoda, még egy ilyen tájba. Valami nem tudom, és lesz egy olyan, ami konkrétan csak interjúkat tartalmaz. Vagy lehet, hogy ezt nekem nem is szabad ettől elmondani.
1: Dehogy nem.
0: Na de ennyit a pletykákról.
1: Oké.
3: Nevezzük át közszolgálatnak.
1: Nagyon boldog szülinapot kívánunk. Ez egy jelentős esemény, ezért 50 év. Most már B oldal, ugye?
4: Mindegy. Nekem mondott, én most töltöttem a 37-et.
1: Ja jó, akkor én neked nem.
0: De hányszor? Hanyadikat.
1: Na hajrá, Gavesz. És egyébként a fanzinba, akik vannak benne egy kis ízelítőként, a Foreign Legion angol punk zenekarra van, nem tudom, interjú, vagy valószínűleg interjú, főleg egy interjúk vannak benne, Chelsea, azért ez egy legendás zenekar, akkor a Deadline.
4: De nem mint a foci csapat, hanem a Chelsea.
1: De van egy Chelsea nemű punk zenekarja. Prolers, a kanadai jó zenekarral is csináltak interjút, akik egyébként jönnek majd össze Budapestre. Györfi András festőművész, meg még a Crashed Out angol punk, oly. Hát ez a borítóról ezt bírom leolvasni. Úgyhogy, na, itt hagyott mondatok, mindenki nézze meg. Nekem egy több hírem nem nagyon van.
4: CD melléklet szokott még lenni nekik, meg ilyenek.
1: Nyomjunk egy punk történetet.
0: Ah, szerintem nyomosod.
1: Kérem szépen egy idézettet mondanék most itt a punk történelemre. Életem során 3 maratont is lefutottam, viszont a felkészülési módszeremről senkinek sem érdemes kérdeznie, mert nem éppen egészséges, és nem szeretném, ha bárki utánozna. A maraton előtti napon megittam 10 korsó sört, a versenyt megelőző 4 hétben pedig a lábamat sem mozdítottam. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy ez a módszer nálam működik, és talán Hunter S. Thompsonnál, az írónál is működne, de talán nem biztos, hogy mindenkinél beválik. Így nyilatkozott Joe Strummer, a legendás Clash zenekar énekese, aki 1983 tavaszán megrendezett londoni maratont futotta le.
0: Jenny. Kb. Én is így indulnék neki, ennyi edzéssel, meg fizikumban.
1: Mondtad, hogy neked van a Joe Strummer, Toncsi, egy...
4: Én úgy hallottam, hogy de, mint mondottam az előbb, hogy lehet, hogy urban legend az egész.
0: Először mondd el, aztán hogy... rákeresünk és zavarba hozunk.
4: Igen, de Gabi az előbb már le is járatott, mert rákeresett egyébként. Tehát valószínűleg az lehetett, ugye, hogy szívinfarktus vagy szívroham? Megint.
3: Hát valamilyen...
0: De az lehet sok mindentől.
3: Igen, ez egy nem diagnosztizált szívbetegség volt, amit a... Már nem is tudom, melyik honlapon néztem, amit írtak.
4: De lehet, hogy ez az vezetett oda, hogy ugye, hogy annak idején köpködtek fel a színpadra, ebből jelezték azt, hogy mennyire profi egy zenekar, és mennyire jó a buli, hogy köpködtek fel a színpadra, és ebből jelezték, hogy ott vagyunk, és de jó a buli, és ugye lásd, GBH aha. koncert, meg Discharge Exploited koncert, meg a Victoria Hallba volt ugye Angliában, és őt állítólag őt szájba köpték, így. És akkor elkapott valamit, és az, hogy szájba köpték, és ezért itt sajnos akkor elkapott valami, nem tudom, HP vírus, nem tudom micsodát, és ez eredményezte ezeket a dolgokat, és akkor lett egy ilyen betegség, hogy most ez eredményezte a szív betegséget, vagy ilyesmit, azt nem tudom, de hogy általában ez is állítólag lehet, hogy közrejátszott. De ugye ez megtörtént eset, ez a könyvében is benne van, hogy valójában ő tényleg, tehát pont énekelt, és pak!
0: De ez Angliában ment ez a köpködés egyébként? Mert,
4: így van. Tudod, a Victoria Hall, tudod, meg ez a Leeds, ahol a Abrazai Wills játszott nagyon sokat.
0: Valami Sex Pistols könyvbe olvastam én ezt, hogy elmentek Svédországba talán, vagy valami ilyesmi, és hogy ott lepődtek meg rajta, hogy ott kifejezetten így fejezték ki a tetszésüket.
4: Hogy most átvette, vagy nem, azt nem tudom, de hogy Angliában van egy csomó olyan VHS ilyen videófelvétel, ahol konkrétan ezt csinálják. Aha. Én el tudom képzelni, hogy mi vagy amúgy is egy elszigetelt, egy ország, hogy Angliába találták ki.
0: Amúgy
4: de legyen. A svédek nem hiszem, hogy köpködnének. Tehát,
0: én úgy emlékszem, hogy őket ott lepte meg, de ők úgy válaszoltak rá, hogy az egyik koncertre, mikor beérkezett az, aki írta a könyvet, ő részvevője volt ennek, akkor érezte, hogy valami iszonyatos bűz van a terembe, és mondta, hogy ilyen vödrök voltak kirakva így a színpad szélére, és aztán később kiderült, hogy ilyen csirke belsőség volt benne, meg mindenféle ilyen állati maradványok is azt haigálták a közönségbe a zenekar, a Sex Pistols.
4: Akkor ezért futott be az abban, nem? Az is lehet, hogy azt is nagyon köpködték.
1: Na jó.
0: Szóval én biztos.
1: Most a punk történet kitekintő, még a Dead Boys-ról hoztam egy másikat, de azt majd a következő műsorban, mert most már szaladunk az időbe is.
4: Ja, miután leszúrták a énekest, vagy a gitára szúrták le, tudod?
1: Hát...
4: A Dead Boys, mikor felborultak a mikrobusszal, ugye? És akkor utána még épp csak, hogy élve maradtak, de utána még verekedés volt, aztán meg leszúrták.
1: Én azt akartam az első koncertjükről, ami az 50 éve, július 25-én volt a CBGB-ben a Dead Boys-nak.
4: Aha.
0: De ahol... Ehhez képest ez egy unalmas.
4: Nem azt mondod, ahol...
1: Majd figyelj, akkor legalább két hét múlva is meg fogod hallgatni a műsort.
4: Akkor most lelőhetem az egyik poént? CBGB-ben, amikor éneklés közben az énekest egy hölgy orálisan elégítette ki? Ez belejönket a CBGB filmbe is.
0: Mit jelent, hogy az orrával?
1: Na, ezt most ne feszegessük tovább. Inkább azt mondom, hogy hallgassunk meg.
0: Igen, mert gyereksávban vagyunk, és...
1: Joe Strummer számot, aztán jön egy-két koncertinfo, és aztán rátérünk.
0: A The Hysteriára.
1: The Hysteria a legjobb korszakalkotó lemezét bemutatni.
4: Oh, yeah. De árányos.
1: Ez itt a páholy a tilos rádióban.

0: Hát igen, ez máshogy volt punk.
1: Jó, figyelj, jó, egy legenda, igen. Ez nem annyira.
0: Jó, nekem belefért.
1: Punkos korszaka, de hát a Clashnek is több korszaka volt azért.
0: Ajaj.
1: Úgyhogy... Na, akkor programajánló következő, kedves Tilos Rádió hallgatók.
0: Add előslek, neked mit van?
1: Hát van itt sok minden, mindig, mert rengeteg buli van már megint.
0: Olvastam az e-mailedet, úgyhogy
1: ja,
0: láttam
1: de
0: már.
1: Én most azért nem csak magamat mondom be, de például holnap este Budapesten Kovbolyok koncert lesz. Ezt nagyon ritkán lépnek föl, de holnap az... mi ez? De azt írják csak, hogy Kovbolyok koncert és petíció. Hoppá, ez valami rajongói szerveződés. Aha, itt csak egy rajongók szeretnének egy Kovbolyok koncertet, de van egy ilyen esemény, hogy legyen Kovbolyok koncert. Na, ilyet,
0: te meg
1: ilyet már láttatok?
0: Nem,
1: láttatok?
0: Nem, de
1: beugrottam egyébbe is. Mondtam, akkor holnap szeretnének Kovbolyok koncertet. De ami biztosan lesz holnap, az a Bankrupt szabadtéri nagy koncertje, a Stengben, itt Budapesten, a Stifler mamájával, meg a Time Bombbal, ami ugye egy Renzi tribute zenekar. De szintén holnap, egy kicsivel odébb, a Stengtől egy olyan 800 méterre,
0: Riff,
1: nem, az S8-ba, fellép az F-Bad Things, Dogs Only It's és Total Chaos Amerikából. Kérem szépen.
2: Ahol lett volna meg a Room Kicks, nem? Igen.
1: A Room Kicks most miért nem lesz? Pozsonyban volt Room Kicks.
2: Igen, de most...
0: Most voltak itt, nem rég, nem?
1: Room Kicks, hát igen, igen. Valamikor... tavasszal, vagy tavaly végén voltak.
2: Voltak, és akkor most Bratislavában, vagy hol keresztbe szervezik, és akkor ott is játszanak, meg itt is, hát természetesen ott lesznek, itt meg nem lesznek. Úgyhogy, tehát a Total Chaos, meg a másik két banda, magyar banda.
0: Azért én Tusják Zolitól látom, hogy hol jár a Room Kicks.
1: Oda mindig ott van. Megy, Flixbusszal megy.
0: Király.
1: Mindig írja nekem, hogy el kell érni a buszt.
0: Múltkor küldött a nekem egy fotót, négy dobverő volt rajta, és kérdezte, hogy melyik a tiéd. Többi alá volt írva, csak azt hiszem egy vagy kettő, nem?
1: Na, viszont idén elmarad a szokásos Jótékony Underground Szevasztok fesztivál, ami mindig volt, mert az augusztus környék, 20. környékén.
0: Igen, az nyáron szokott.
1: De igen, nem.
0: Hát,
1: most ez így kimarad, de helyette lesz az Underground, a Cicákért című fesztivál a teremben Óbudán.
0: Hát az csak egy pótlása lehet annak.
1: Hát egy minimális pótlás.
0: Igen, mert ott átalakulások voltak a teremben, és szerintem ez okozza.
1: De azért lesz egy jó zenekar legalább, vagy hát lesz négy zenekar, inkább úgy mondom, Blame the Blondie elmarad. Most írják, hogy elmarad.
0: Na, tessék.
1: Blame lett volna, pedig Blame the Blondie, az pedig tényleg jó lett volna. Death Soundcheck, Astorias, meg az Illicit Passenger című zenekar. Ez mind holnap, akkor Blame the Blondie nélkül, azért egy jótékony, nem, szombaton 2 órától az óbudai teremben, ami még mindig van és tartja magát.
0: Holnap lesz valami a Riffbe, FFB is játszik.
1: Na, az... mindjárt megnézem.
0: Azt láttad te azt?
1: Arról nem kaptam meghívót, én mindig azokból szemezgetek, amire meghívnak. Tehát, hogyha nem hív meg valaki, akkor nem biztos, hogy bemondom, mert nem veszem észre.
0: Mindjárt utána nézek.
1: Viszont... lesz megint egy jótékonysági szombaton a Bárholban, még egy másik, Support Your Local Van, összefogás Andrisért. Na, a Györfi Andris. Ha mozogsz a hazai underground, már jó esélye találkoztál már Györfi Andrissal, évek óta zenekarokat visz koncertekre és turnékra, köztük minket is, és írják a szervezők. A legutóbbi német turnén azonban a kisbusza súlyosan meghibásodott, a javítás pedig óriási költség. Ezért támogatások jelöl összehoznak egy külön estet, ahol különböző zenekarok tagjai és zenész barátok alkalmi formációban játsszák el a dalokat, és a bevételt felajánlják a buszjavítási költségének enyhítésére. Ez milyen jó fejség. Bezzel, amikor az én buszom lerobbant, akkor senki nem...
0: Hát neked ilyet. Kellett volna ilyet. De legközelebb, ha ilyened lesz, nehogy Isten, akkor én csinálok neked, jó?
1: Jó, kösz.
2: Amikor a Bélának lopták el a buszát.
1: Bélának, amikor ellopták a buszát szegénynek, leforgatták a klippet vele, jó,
2: lehet, hogy ez volt a baj. Felhívták a figyelmet, hogy azt nézd meg, milyen klipbe szerepel, na ezt ellopjuk.
1: Volt a Ferenc nevű formáció és a kanalnak klipje. A Hallelujára is sem, aztán ellopták szegény. De pedig abban sokat mentetek. Annó. Mindig.
2: Béla. Na, drága Béla.
1: A Skámbói. Amúgy az is lesz, mindjárt be is mondjuk. De próbálok időrendbe haladni. Szombaton lesz még a Riffben. Egész biztosan lopunk, Flash, meg elvileg Barangó is föllép, akkor...
2: Igen, ez lett volna a Gödörbe.
1: Gödörbe lett volna? Aha. Nálatok?
2: Aha. De hát egyelőre ki tudja, mi lesz Gödörbe.
1: Na, aztán vasárnap a kriptában egy matiné, ahol fellép a Tunga penetráns, az idő és a Ren. Aztán nézzünk még egy kicsit. Odébb szeptember 4-én Cservonek lakótelep Juhász Jácint BT és Kinzoiz hír az a Gólyában. Azért ez elég komoly, így a Cservonek lakótelep meg a Juhász Jácint BT közös agymenése várható. Egyébként szeptember 4-én Szolnokon is lesz egy pánkbuli, most hát ilyen vegyes buli.
2: Milyen, a macska nadrág, vagy melyik?
1: Nem, az Iga, a Snobs és a Fitfat fog felépni. A végbakter. Az Igából a Carmen fog főzni most, nem a Carfiol.
2: Igen? Bojkott Carfiol?
1: Nem, a Carfiol, hát most elkezdett dolgozni valahol, és akkor nem biztos, hogy el tud jönni, de az Igából a Carmen az biztos ott lesz, és paprikás krumpli lesz.
2: Mint mindig.
1: Nem, legtöbbször csilis babszokat.
3: Igen, és jó, finom.
0: Ja. Szeptember 4 Slack, nem csak azért, mert érintett vagyok, hanem azért, mert a szentesség okán vagyok érintett. A 14. Anti-Lecsó fesztivál lesz Manget szervezésébe. Szentes. És ugye ez egy nagyon fontos underground megmozdulás, mert aznap szokott lenni a városban a Lecsó fesztivál, ami önmagában is egy híres
2: dolgot szentesen. És akkor erre Anti-Lecsó.
0: Annyira utálja ezt az egész rendszer dolgot, hogy ő mindig szervez egy Anti-Lecsót, és akkor ott lenne a Tiszaparton egy ilyen főzős, szintén egy ilyen főzős, ilyen underground, hardcore, grindcore este lesz.
1: De nem Lecsót főztök.
0: Ő szokott főzni valamit, de én nem tudom, nem szoktam éhes lenni akkor.
2: A Short Sintorin pont ma csináltam lecsót.
1: Na, én meg Szegeden azt tettem
0: halászlét. Na tessék.
2: Szegeden lecsót, Szegeden halászlét kell, Danikám.
1: Hát nem azt kaptuk. De tök jó fejek voltak, hogy adtak kaját eleve.
0: Ja.
1: És jó is volt.
0: Viszont bemondom a zenekarokat, jó, mert lesz Concrete, Dispopulár, lesz Zéu Magnifik.
1: Ugye? Azt nem vágom.
0: Nem, Zéut nem vágod, a rappert. Nincs meg?
1: Nincs.
0: Ő volt meg. A... Mindegy, most nem tudom, nem jut eszembe, hogy minek az énekese, a Pajeszék zenekara volt.
1: Kenyér?
0: Nem.
2: Rocky?
0: Igen, a Rocky-ba énekelt ő. Zéu.
2: Figyelj, minden kérdezzetek!
1: Két járban lából akkor lexikon.
0: Itt találkozunk a gázveszéllyel újra, ugye? És lesz Dehumanizátor.
2: Na, azt nem ismerem.
0: Azt mondjuk én is, a gázbeszély miatt mondtam be, meg a szentes miatt. Ez lesz szentesen szeptember 4-én.
1: Na figyelj, szeptember 5-én a kriptában Punks for Punks Benefit buli. Kedves, jóérzésű, empatikus punkok. Tudjuk, hogy nem csak a buliban, hanem a tréfában, a trében is számíthatunk egymásra. Sokszor kiderült már az esemény apropó, hogy a Lacó barátunk, Szegedi Lacó, a Kábelök, a Terrible Lines Pecolyának helyzete, ami totál leégett, bekapcsolva hagyta a klímát, és basszus, ilyen áram szegénynek. Na mindegy, a károk olyan mértékűek, amit egyedül nem lehet megoldani, úgyhogy akik Szegeden koncerteztek, vagy már jártak bulikban, többször voltak nála, bla bla bla. Az a lényeg, hogy egy gyűjtő buli a Lacónak, hogy helyre tudja a rakást rakni, felújítani. Mindenképp támogassatok, hát el tudtok menni. Fellépő zenekarok a Véna, az egy Dark Wave duo, lesz az Ős Lator, az a Das Latornak az erre a bulira visszatér a gyökereihez, és a Lator duóként fogja nyomni. Hallod, Tomi?
0: Hát az eredeti felállás.
1: Igen, ez Ős Lator.
0: Akik még voltak itt így
1: ebben. Így van. Akkor fellép még az Ettufattyú, fiatal, de már sokat látott pánkok legújabb zenekara, a Dühös Döngölés Délütemben, és a Salabakter, a Búzs Barbár, a Küszmich, szóval mindenféle zenekar lesz szeptember 5-én a budapesti kriptában. Na, aztán...
2: Elképesztő sok zenekar.
1: Így van, és nagyjából nekem most ennyit látok itt a programajánlóban. Nektek van még valami a következő két hét? Ja, még egy van, Skámbó, Imi és Burkusz König a Riffben. Nyárs, Sirató, Dáridó, Szkámbó Imivel és barátaival.
2: Meddig mész velére a programokba?
1: Szeptember 10-én lesz a következő adás, és mindig az, addig szoktuk.
2: De ha van valami... 11-12-t tudtunk volna mondani.
1: Akkor azt majd az interjúban.
2: Oké, okay, oké. Okay. Egyébként 2 hete játszottunk a terembe, úgyhogy eszünkbe jutott.
3: Ti jobban tudtátok.
1: De az apunkkal, arról láttam... Ha? Fotókat.
2: Így van, E-Punk meg a Én Monoxid, vagy
3: Én Monoxid volt még, igen.
1: Meg a... Meg a izé a...
2: Skandalum. Hull,
1: Skandalum.
2: A... Skandalum.
1: Skandalum volt. Uh-huh.
2: Jó
1: amiben,
2: volt.
1: Amiben most már nem keresnek billentyűst.
2: Nem, most már gitáros keresnek.
1: Na jó van, akkor ezek voltak a koncerti infók. Hallgassunk meg egy Total Chaos számot, azt mondom, ez pánkos lesz tényleg, és aztán a Hisztériára rátérünk végre.
2: All right.
1: Let's go. Pikachu! I'm trying to know.

0: Na, Tilos Rádió FM 90.3, ez itt a Páholy. Hát a Complete Controlnak egy VHS-ről bedigitalizált MP3 elbutított verzióját hallottuk.
1: Ez a punk, nem?
0: Nem baj, így van, rossz
1: minőség. Ez különlegesség. Kuriózum.
0: Na mindegy, majd néha mellé nyúlunk, de nem baj. Szóval, Hysteria zenekar a stúdióban.
1: Jó.
2: Hello.
0: Még utoljára a Pénzverdébe jártatok itt.
1: Így van, így van.
0: Ez kb. 2-3 éve.
1: Kettő? Nem tudom, három?
2: Inkább mert... három, már meg a Pataki Fecó is ott volt, úgyhogy lehet, hogy már 4 is van az.
0: Igen?
2: Aha.
1: Várj, akkor én keverem, mikor a Helyhúrezgó rádiósót hívtátok meg.
0: Ja, olyan is
1: és
0: volt.
1: Akkor meg a Krisztiánna
0: ja,
1: voltunk.
0: Krisz... Igen, igen, igen, csinált, mert akkor figyelj, kezdjük a Helyhúrezgóval. Mert azzal mi van most? A te nagy műsorod.
1: Hát semmi, hát jelen pillanatban egy kicsit stagnál. Az igazság, hogy a Strádarádió olyan helyre költözött, ami nekem alsó hangon egy olyan 2 óra, amíg oda jutok. 2 óra az adás, 2 óra, mire visszajövök, és akkor este már az a 2 óra, az inkább 2,5 óra, és azért nagyon-nagyon durván lecsak, és egy olyan 6,5-7 órában van egy adás, amit jelen pillanatban szerdánként nem tudok most egyelőre megcsinálni, hogy egy 7 órát elszakítsak egy adásra, és csak körülbelül 2 óra, és még azon is gondolkoztunk, hogy oda kiszállítani az embereket, vagy most mindenki jöjjön ki villamossal, vagy busszal, vagy kocsival, az megint egy macera, és akkor csinálnánk telefonos interjút, úgyhogy egyelőre most azt mondtam, hogy ez kicsit jegelem. Viszont nagyon-nagyon korrektek voltak, és nagyon jó fejek voltak, és ebben büszkélkedtetek, hogy eléggé hallgatott volt a műsor. Ezért kitalálták azt, hogy megkapok mindenfajta jogosítványt, mindenfajta jelszót, mindent megkapok, ha külsőleg mégis rávenném meg lenne a technika, meg magant rávenném, hogy na akkor elkezdjem újra, akkor megkapnám ezeket a jogosítványokat, hogy a külső helyszínen rá tudja csatlakozni a szerverre, és akkor nem kell elmennem ugye a halál.
0: Aha.
1: Nagyon-nagyon messzire. Úgyhogy most keresek helységet, már most kaptam helységet, ahol meg is tudnánk csinálni, de ott akadozik a net, és bizonyos jellegű dolgok nincsenek meg, amik kellenének az adásod. Úgyhogy most valójában igazából van egy gyönyörű, úgymond egy 15 négyzetméteres szoba, van áram, van benne fény, és közben még nem tudom megcsinálni az adást, mert olyan dolgok nincsenek meg, amik tehát mit tudom, asztalok, szék. Tehát most ilyeneket kell összeszednem, de viszont, hogyha 2 hetente van adás, akkor szóval nagyon nagy macera. Úgyhogy most ezen gondolkozom, hogy ezt beindítom-e, nem indítom-e, stb. Ők várják meg, jelen pillanatban is fenn vagyok, mint műsorvezető a rádiónak a honlapján, ők szeretnék is, meg hívogatnak, hogy meddig tartják az adásnak az időpontját minden második héten szerdán 18-20 óráig, vagy valahogy így volt. Aztán most gondolkodom estünk, hogy most akkor ez most legyen, ne legyen, vagy mi legyen.
0: Hát akkor keres helyszín.
3: Keresünk bútorokat neked.
0: Például a Stage Pass podcastesekkel lehet, hogy dumálhatnál a Rasz Tamás, a lemezkiadós, aki bakelitékkel szokott kiadni.
1: Igen.
0: Ők a Calvin térnél van egy stúdiójuk, és ilyen podcastes stúdió.
1: Majd na, akkor jó, ez
0: lehet,
1: nagyon jó.
0: Lehet, hogy ő...
1: Tehát a tévedés nehéz, hogy mindenféleképpen én baromira benne lennék, tehát most összeszednék székeket, asztalokat, de most 2 hétig ott áll, csak 2 hétre szerdára, 2 órára egy műsort odaverbúválni, most legyen még egy keverő, oké, akkor lesz még egy keverő, csak hogy ez mind túl sok, az, hogy 2 hétig utána megint ott áll teljesen üresen az egész, mert ugye senki nem használja, kulcsra van, csak 2 hetente bemegyek.
3: De vannak ám ilyen bérelhető stúdiók, például az Aréna plázában tudom jól, hogy azt így órákra ki lehet bérelni, és ott van mindent. Uh-huh. Gyakorlatilag beülsz, és adást csinálsz.
1: Figyelj, stúdió mindenhol lenne. De én megmondom őszintén, hogy mivel ez is non-profit helyzet az egész, tehát én egyáltalán nem kapok ezreket, százezreket, 100 forintokat, úgyhogy én meg az, hogy adás van, és az adás nincsen patronálva, én azért most nem fogok minden adásba beletenni 10-15 ezer forintot. Vagy éppen
0: tehát, a Stage Pass podcastesek azok jó fejek, mert szerintem ilyen önkéntes alapon beengednének. De meg igen, hogy neked a műsorodban az volt, hogy interaktív volt, nem? Tehát ott lehetett betelefonálni.
1: Persze, meg minden. Hírogatni. És be is lehetett jönni, tehát akár 2-3 zenekar is volt bent, már úgy, hogy tagonként, akkor voltak, amikor még a szifonék játszottak bent, akkor voltak akusztikus dolgok, tehát Nagyon jó volt, meg tényleg a 32-esek teréhez közel volt, igen. Magdolna utca tök elérhető volt, de hát most senki nem fog órákat kiutazni, hogy most a műsorba egy bevásárló, egy óriási bevásárló centrumnak az egyik iroda részét adták oda, gyönyörűen berendezve, mikrofonok, kamerák, minden, tehát élőben tudtunk volna teljesen szuperolni, de hát ez 2 óra oda, 2,5 óra vissza, ez brutál. És 7 órát elvesz az, hogy azért van magánéletem, van millió egy dolog, nehéz. Ugyanúgy, ahogy megvan a stúdió, megvan a 4 fal, lámpákkal minden a beszerelve, de ugyanakkor nem odaadjátok, persze, de nincsen szék, nincsen asztal, nincsen, tehát akkor valójában már mindent meg kéne szereznem ahhoz, hogy 2 hetente tudjak adni egy-két órát. És az meg már az nem azt mondja, hogy nem férne bele, de utána meg 2 hétig meg ott áll üresen, pókálosodik, mennek tönkre a cuccok. Tehát ha még valaki, mint egy 2-3 adás még hozzám társulna, minden további nélkül megérni.
0: Saját rádiót csinál.
1: Persze.
0: De amúgy meg a fesztiválokat csináltad azóta is.
1: Persze, hát a Hey Hol Let's Go rádiós a fesztivál az ugyanúgy megy, pont most legutóbb kaptam egy... Tudod, miért nincsenek még annyira sokan? Hát van, amikor tök sokan vannak, és tök jó a buli, mert híresebb zenekarokat kell megkérni. Hát mondom, na ez pont nem erről szól. Ez pont arról szól, hogy azok a zenekarok, akik még nem kaptak akkora lehetőséget, vagy esetleg már jönnek föl szépen lassan, azok pont megkaphatják azt, hogy itt fel tudtok lépni. Rengeteg jelentkező van. És pont épp azért próbálok mindenfajta stílusban, trash metal, most már volt grindcore zenekar is, tehát nagyon sok helyről megpróbálok olyan zenekarokat,

0: volt 16 hely, hol ez a rádiósó volt.
1: Az szép.
0: És azért tényleg annyira érdekes, hogy minél jobban foglalkozol a közönséggel, minél többet, a közönség annyira hálás, hogy épp ezért annál több a nézőszám, annál több a Facebookos jelölgetés, annál többen jelentgetnek. Érdekes, hogy most nincs adás, annyira magánéletemmel ismer, hogy a más jellegű dolgokban is vagyok. Azért úgy egy kicsit csappant ez a dolog. Kevesebb volt a látogatottság, kevesebb volt a Facebook lájkolás, és a többi. Minél jobban foglalkozol, annál jobban jönnek az emberek, és annál nagyobb a látogatottság. Úgyhogy most ezt próbálom valahogy visszahozni, tehát a rádióadás azért az nagyon-nagyon számít. Hát ezt ti is tudjátok.
1: És Candy azt csinál valamit? Mellettem? Mert ugye nem egyedül csinált ezt a műsort.
0: Így van, a Krisztiánnal ő most más irány tevékenységet is csinál, úgyhogy most lehet, hogy más irányul a közelítem meg, és esetleg mással.
1: Na jó, van.
0: De semmi rosszat nem kell mögé sejteni.
1: Nem, hát a Moritznál van az a hely.
0: Valamilyen lottózó-totózó.
1: Igen, egy olyan, hogy egy lottózó-totózó felül, de hogyha lemész, akkor egy underground klub.
0: Hát az túlzás, az egy lottózó, totózó, egy valójában egy kocsma, tehát ízig-vérig kocsma.
1: Igen.
0: És van egy színpad jellegű valami, ahol nagyon-nagyon ritkán lépnek föl zenekarok. De az úgy underground klub, hogy ott underground ember, aki 4 fröccsöt megiszik, az már underground.
1: Így van, na. Jó, igen. Na, igen.
0: Jó, tehát rakta. Mondom, de nem kell semmilyen más dolgot mögé sejteni, minden rendben van, minden oké. Ő is másfelé megyeget az életbe, én is, és úgy érzem, hogy kell egy kicsit egy kis frissítés, és kell olyan dolog, hogy jobban oda tudjunk erre figyelni.
1: Meg még a Veszi volt benne, ugye?
0: Így van a Veszi. Most is ugyanúgy bármikor tud jönni, meg nincsen vele sem probléma, tehát ő azért mi vagy ráér, ezért is természetesen szívesen fogadom, de valami csavart mindenféleképpen szeretnék beletenni. Még esetleg műsorvezető társat, vagy szerkesztőt, nem lehet, de szervezőt, valamit még szeretnék kicsit bővíteni a dologba, de hát ez még a jövő titka, de szerintem ebből nem lesz szeptember, inkább október, hogyha újra kezdem. De rengetegen érdeklődnek, és az barom jó, hogy tényleg, hogy mikor lesz, hogy lesz, merre lesz. Hát a hely, hol lesz Gorágyosó Fesztivált, talán 30-40 jelentkező mindig van.
1: Na, tehát jó.
0: És azt mondom, hogy ez is olyan, mert hogyha valaki tapsol, és síppal dobba a Návdi hegedűre a tapsolgat, és 50 ember vagy 20 ember, mindenkinek lehetőséget adok, de hát sajnos rám hárul ez a feladat, hogy azért valóan kicsit szelektálnom kell, hogy hát srácok, ezt még egy kicsit gyúrjatok rajta, vagy valami, és mi vagy te, hogy eldöntsd? Hát végül senki vagyok, tehát én nem vagyok egy ízé, aki elmeri dönteni, hogy mi a jó, meg mi nem, mert hát neki pont ez a jó, hogy ők most ütemtelenül játszanak, és hamis az egész, akkor ám legyen. Tehát nem, nincs jogom eldönteni, hogy valaki most nem. De azért valósan is egy határt szabnom kell, mert ugye azért 20 zenekarból azért meg kell szelektálnom, hogy mi az a 10 ugye a két teremre, aki simán befér.
1: Basszus, ezt csinálod, amióta ismerlek Toncs, 90-es évek közepe óta, még a underground válogatás kazettán, ott is gondolom meghúztátok a határt.
0: Hát meg kellett, tehát az underground válogatás, az eszem 1-2-3 pont az adás, erről beszéltünk, ugye ott is azért volt 10-12 zenekar, mindenki kapott egy oldalt a kazettaboríton belül, és azt hiszem 2 számot játszott. És ott is nem az volt, hogy na most akkor olyan zenekarok, mert jelentkeztek olyan, hogy figyelj, harmadiknál, fú, ez már tök jó, már harmadik, figyelj, nem lehetünk benne, és mondta, hogy hát nem, mert pont az a lényege, hogy fiatal zenekarokat mutat. Na jó, de általunk el tudsz még adni kazettát. Mondom, nem az a lényeg, persze az is jó, hogyha el tudjuk adni a kazettákat, mert nem azért csináljuk, mert otthon hegyekbe áll a pénz, hanem azért, hogy bemutassuk a fiatal zenekarokat. Most jöhetnek tök jó zenekarok, akik lehet, hogy ezáltal 20-30 kazettát el tudunk adni. De megmondom neked, hogy az első 1-2-3-ból, a 3-ból még van, a 1-2-ben találtam egyébként, 1-2-ből semmi. Az első magyar hardcore válogatás, a hardcore Time, ami még külföldön is érdeklődtek, és nem tudom, mennyit adtunk el belőle, tehát tök jó volt, és el lehetett adni, és ugyanez volt a rap 1-2-3, még megelőzte a Fila Rap Jam válogatást is. De ott csak underground hip-hop rap zenekarok voltak.
1: Tudta erről, Tomi, hogy a 90-es években a Toncs ez egy ilyen abszolút felhajtó erő volt.
0: Volt a Underground Management Design Studio, és akkor egy barátom által csináltunk, nem tudom, vagy 10-12 kazettát.
1: Mi is ezt rajta a

0: Akasztott denevérek.
1: Akasztott denevérek, meg macskanadrág volt rajta.
0: Meg Sugarloaf, meg ilyen.
2: Tehát ilyen. Inkább akkor azt mondanám el két mondatban, hogy honnan van meg nekem a hisztéria.
0: Na, parancsolj!
2: A lapozunk át a hisztéria. Én Csongrádon születtem.
0: Ó, Csongrád, Szentes, ez Orosház, ez mi imádtuk, végigmentünk mindig.
2: Na, és nekem valaki azt mondta, egyszer adott egy kazettát, és azt mondta, hogy ezt hallgass meg, ez valami hisztéria, vagy ilyesmi, ezek orosháziak. És én abban a hitben voltam, hogy ti orosháziak vagytok. Az első két lemezetek volt meg nekem kazettán. A behívó, tépszét a behívót, vagy nem, mi volt a...
0: Ugye a támadni kell, azon támadni volt rajta a Army and Roll, tépszét a behívót.
2: Igen, igen, meg volt még egy utána, azon volt a 77-78, azt hiszem volt egy ilyen dal.
0: A Kár az életér volt a második, de amit te szerintem mond, az a 70, nem 77-78 dalunk nem volt, de volt egy olyan demónk, de az meg 87-89 vagy valami ilyesmi volt. Tehát, évszámos nem nagyon volt nekünk.
2: Na minden esetre az a lényeg, hogy nekem a hisztéria azzal a két lemez, ezt én véresre hallgattam, teljesen szana, és
0: de örülünk neki.
2: Nekem, hát az, hogy így találkozhattunk így később, az nekem az nagyon nagy dolog, mert én úgy tudtam, tehát ennyit tudtam a hisztériáról, hogy
0: orosháziak.
2: Orosházi, igen. Aztán én, nekem most derült ki, nem olyan régen, hogy ti nem voltatok orosháziak.
0: Nagyon érdekes, hogy volt az Arató Matyi, akkor szerintem azt vágott a kicsoda. És az Arató Mátyás, igen, na hát rendkívül jó arc, egy tele lélekkel, szíve, nem mindegy. És igen. De hát akkor még nem is graffiti klub volt, hanem a MÁV kultúrában játszottunk szerdán. Egyszer soha nem felejtem, ott volt egy 200-300 ember. Szerdán, érted? Szerdán a MÁV kultúrba kintották, hangostás, minden volt. Jó, mondjuk volt 266-os, ez az AMD-vel játszottunk ott, meg talán lehet, hogy a Kulturális Szemle, vagy valami ilyen
1: az
0: zenekar.
1: Az volt Orosház, mondjuk.
0: Igen, az volt Orosház, és akkor három zenekar is így játszottunk szerdán. Képzeld el, na mindegy. És a Arató Matyi szervezte mindig azt, hogy Csongrád, Orosháza, Szentes, és akkor mindig így körül jártunk, meg volt egy Alex nevezetű srác, ilyen kis izé.
2: Ő is volt adásban.
0: Igen. Nem volt egy egyszerre, mesélhetnénk, de mi, hogy még gyerek sárban vagyunk, ezt adáson kívül sem velem nektek elmesélni, mert ott, ami történt, tehát brutál az, hogy belógtunk a medencékhez, ugye az óriási nagy úszodában, na mindegy, szóval a strandra, úgyhogy lenne mit mesélni. Na mindegy, csak hogy körbe jártuk ezt a részt, és imádtunk ott lenni egyébként, mindig hát tök jó fogadtatása volt.
2: Hozhatott, de Szentest azt el tudom képzelni.
0: Igen, nagyon-nagyon jó volt mindig.
2: Az ott van kultúra, meg
0: igen. Az nagyon...
2: Na hát ez volt nekem a hisztéria gyerekkoromban.
1: Nekem
2: na,
1: meg Jászberényi punkok mutatták.
0: Igen.
2: Na tessék.
1: Ott voltak ilyen nagy kultusz a hisztériával.
0: Jászberényi. A rockfesztivál volt mégis a független adó, meg nem tudom ki játszott még ott, de ez fú van, ez 94-95 vagy valami ilyesmi. Hát akkor még ugye nem tudtuk, amit tudtunk, de a lényeg az, hogy rengeteg náció zenekar játszott, tehát úgyhogy rock volt, blues volt, punk volt, és akkor játszott a hisztéria, meg egy csomó ilyen hasonló zenekar. És érdekes, hogy ott voltak olyan közönség, hogy nem is értettem, tehát mint egy diszkó volt a második emeleten, és az első emeleten meg ez a fesztivál volt, és az a punk, meg nem tudom milyen metal zenekarok. És akkor egy belépő volt, és akkor mindenhova lehetett menni, és akkor emlékszem, hogy csajok jöttek, és ott villáztak, és lóbálták a hajókat, és rá volt írva, hogy mit tudom, Vem a pólójára, és meg volt a körülve, és ott toltuk a No Future-t, tehát hihetetlen.
2: Úgyhogy, de ilyen van most is, hát például ilyen volt a Kosdú, vagy nincsen már, de az is ilyen volt, ott fölül diszkó volt, lent meg a rock részlet.
1: Hát igen, aztán már csak turisták voltak fönt.
2: Meg a, nem, az Instant, ilyen még talán.
1: Az Instant ilyen, mert abban benne van a robot, és akkor ott van.
2: Az is benne van, meg hát ott van az a... Az
3: Instantnak van egy nagy színpada.
1: Igen.
0: Igen, ott volt múltkor pont a Gabiek a Bildapest. Ott még nem játszottunk.
2: Az pedig az jó hely.
0: Igen, de jól mondod, ott egy gyönyörű nagy színpad van, nagy, egy ilyen ponyva alatt ilyen valami.
2: Zseni. Bekerülni is nagyon nehéz, iszonyatosan nehéz.
0: De ott nincsenek folyamatos koncertek, ott ritkán vannak koncertek, ha jól emlékszem.
2: Hát ahhoz képest viszont egész sűrűn, hogy ez egy diszkó. És az
0: de ott komoly bérleti díjak voltak, emlékszem rá, oda próbáltunk szervezni talán. Úgyhogy maradtak a robotféle dolgok, de mindegy, szóval igen, de tudom, hogy melyiket.
2: Na mindegy, csak behoztam.
0: Igen.
2: Hogy van ilyen.
1: Na, szerintem most hallgassunk már meg egy új számot, mert...
0: Melyiket készítetted be?
1: Még semmelyiket.
0: Na Gabi, mondjál egyet. Gabi.
3: Nem tudom a számcímet. 36 vagy 7?
0: Hát 87, szerintem 38.
2: 87.
0: Valahogy úgy, nem?
2: Hát
0: 2025.
2: 26.
1: És előtte volt még a Toncsi és a... Mi volt?
0: Fogoly, Fizukicsi meg Toncsi és a Rec meg. Figyelj, és akkor mi legyen? Most fellépünk itt a demonstráción. Hát mit tudom én? Toncsi és kész. És mondom, de hát mi ez legyen erre? Hát akkor legyen ez. És akkor,
1: Toncsi és a kész.
0: Igen, akkor behívták a gitárost Katonának, és akkor nem lehetett a Hisztéria nevet vinni, és akkor volt Toncsi és kész. És akkor ezen a hírhet demonstráció 80 7 vagy 80, 80, ugye? 88-ot, ugye? Akkor játszottunk ezen.
3: Na nézd rám, 3 éves voltam.
1: Na jó, akkor azért elmondhatunk annyit, hogy idén évelején megjelent egy új lemez, ez a Kalifornia.
0: Igen, ezért 2025-ben vettük föl, akkor zárultak le a felvétek, és 2026-ban, ugye, akkor mondtuk ki az Gabi, hogy akkor lesz, ugye? De folytasd tovább nyugodtan.
3: Igen, 2020 óta faragjuk az anyagot igazából. Hát, van még belőle még egyszer ennyi, csak az még nem került felvételre, de igen, ezen nagyon sokat dolgoztunk, a nagyon kevés időnk ellenére, és egy érdemes meghallgatni, mert nem lesz olyan, mint a többi.
1: Na, szerintem kezdjünk az első számmal.
2: A egyébként még annyi, hogy én azt hiszem 20 környékén a terembe próbáltatok talán Óbudán.
0: Igen, igen, igen, igen.
2: És én akkor kérdeztem ott a Szigvit, vagy nem tudom kit, hogy igen, milyen zenekar ez itt mellettünk, és akkor mondja, hogy Hisztéria. Na, ne, Hisztéria, hát ez sose volt ska, meg ilyen tattogós, de ez a Hisztéria. Hát, de mondom, ez egy másik Hisztéria, vagy ez az a Hisztéria? Aha. Mert én, ugye, és akkor fedeztelek föl benneteket újra. Én azt hittem, hogy nincs
1: korszakai vannak a zenekarnak.
2: Úgy tűnik, igen.
0: Igen, igen, azt hiszem, hogy most élesedett ki, és most lett ennyire kerek a történet, hogy ugye így a Gabival, a Mészáros Tibivel, meg a Keróval így ez a szkápank, ez így megragadt. És ez a Kalifornián, ez teljesen hozza azt, amit kell.
1: Na, ugye beszélgetünk róla, de akkor legyen a névadó, címadó szám.

0: tilos rádió FM 90.3, ez itt a Páholya Punk műsor, Hisztéria zenekar a vendég, adás telefon egyébként, ha valaki szeretne hozzászólni, 061-215-3773.
1: Vagy netán lemezszerződést.
0: Lemezszerződést várja a zenekar, és a tilos.chat.hu is írhattok, azt most rá is néztem, de itt megy a mindenféle, de a műsor kapcsán még nem írtak. Na mindegy.
1: Nem szoktak.
0: Szóval Kalifornia azért ez egy egész más oldala most a zenekarnak. Ez hol a hardcore vonal, kérdezhetnél.
2: Gabi, gyere.
0: Két-három éve, még akkor emlékszem, még ilyen nagy hízé, HC-sem.
2: Hát HC-s azért nem, mert ugye, igen. Tehát én szerintem mindegyik lemezben van egy ilyen kakuktojás, és most például az, amit te nagyon szeretsz, a Vodka című szám.
0: Hát igen,
3: az nem, jó. Majd a kakuktojás majd az a jó kis pánkos szám lesz, amit még nem vettünk föl, de lassan neki fogunk állni, ígérem, mert az már inkább nyúlik vissza a régebbi hisztériákhoz.
0: Aha.
3: Az saját szerzményem szinte, úgyhogy arra nagyon büszke is vagyok, és az majd tök jó lesz, és az lesz most a kakuktojás szerintem.
1: De azért rakjál már majd beslek a régebbi, vagy az előző korszakból, az engem érdekelne.
2: De egyébként minden lemezen van egy kakuktojás. Mert ugye most szóltak, hogy lesz egy válogatás, egy ilyen online válogatás, és pont a Vodkát mondták, hogy figyelj, lehetne, és akkor pont ezt beszéltük a Gabival meg a zenekar, hogy oké, a Vodka tényleg olyan, hogy oké, meg neked is ezt tetszett, Dani. Oké, de mégse azt jelképezi, amit most tolunk, mégse az a vibe.
0: Nem az a vibe. Nem bulizzátok annyira szét van.
2: De nem is az, nem egy vodkát tudnák elképzelni a hisztériától egy válogatásra, holott tényleg olyan, hogy bárhol játszunk, és utána énekli a közönség meg oda, vodka, és szerintem kurva jó a szöveg is, meg a zene szerintem mondjuk egy ilyen, nem is tudom miért szasolt, de ha gondolod, akkor ma játszatok be, és akkor mindenki döntse, hogy ez miért. Ez
3: egy francia chanson, kicsit átgondolva.
2: igen. Hát hallottad te?
1: Nem. Mondom, én lemaradtam a utóbbi időkben a hisztériáról, nekem ez a ska vonal van meg. Ezt
0: akkor röviden mondjuk el. Tehát akkor első volt a RBN-ról, nem?
2: Nem, hát a támadni kell.
0: Támadni kell, igen.
2: Utána jött a Kár az életért.
0: Kár az életért,
2: aztán a
0: 92.
2: 90-92, de úgyhogy 91-ben megjelent a támad, 99-ben megjelent a támadni kell, 92-ben már kész volt a 14 számos Kár az életért, utána jött ki a Trottelnél a Ne fog be a szád.
0: Trottel kiadt a hisztériát.
2: Persze.
0: Aztán
2: velem mi jött utána? Utána jött az X-fóbia. Az X-fóbia után jött a Game Over.
0: Az X-fóbia volt ilyen offspring-es kicsit?
2: Igen.
0: Az még megvan. Volt az E+, vagy nem is tudom melyikben, vagy TV-ben.
2: A+ TV, A3.
0: A3 volt.
2: És akkor ott leadtak, nem tudom, vagy 6 számot, fizetett közönség, minden nagyon brutál volt. És ott játszottuk a Baj lesz méget, meg a Miért nem látsz, meg a csőbe húztak, meg a Meg kéne borondulni. Meg még azt hiszem volt egy szám.
1: Imádtam az A3-at.
2: ott a Cini, vagy ki, nem tudom, ki volt még a műsorvezető. Ja, meg a Izi is volt ott. Igen, meg várjál, a Izi volt még ott műsorvezető, a Balázs. Balázs.
0: A Vestjén Balázs, aha. DJ Oti. Basszus, de szörnyű.
2: Kész. Nem, ez kész. Nincs lejjebb.
0: Na igen, hát. Na hagyjuk inkább.
2: És akkor utána jöttek a többiek, volt ugye egy kis kimaradás, volt egy kétszámos EP, aztán...
0: Volt vagy 10 év kihagyás.
2: Úgy, ahogy mondod, igen, így volt, 10 év kihagyás.
0: És emlékszem, a filterben volt a reunion.
2: Aha. Emlékszem rá, még nem lehetett beférni a terembe, és akkor kint, aki még a teremen kívül állt, pont úgy lehetett pont felülni a bárpultra, hogyha oda felültél, vagy ráálltál, vagy bármi, akkor simán beláttál végig a teremnek a hátsó részében, ahol megjátszott a zenekar. És azon a helyen volt 140 vagy 170, nem tudom, fizető, és onnan kívülről valaki, látni sem látta a koncertet, de befizette be, mert azt mondta, hogy 10 év után ezt meg kell nézni. Úgyhogy az nagyon-nagyon komoly volt, ha emlékszem. És akkor kaptunk jelképesen ilyen lemezt a régi kiadótól. Azt mondták, hogy akkor nem lehet. Bocsánat, igen.
1: Csak hogy megy az idő nagyon, nézzünk már egy ilyen régebbit közben, ha van valami, ami mondjuk a Vodka, vagy nem tudom.
0: A Vodka az új.
2: Igen, a Vodka az új, az a Kaliforniában rajta.
0: Csak egy kicsit bónusz track, hogy így mondjam.
1: De én azt hittem, hogy az még az előző időszakból. Hát, de akkor majd önszorgalomból utána nézek.
2: Nem, az a Kaliforniából van.
0: Volt az a... Tudom, hogy mit mondasz, de nem érdekel.
2: Tudom, hogy itt van, az csak nem érdekel, igen.
0: Korszak.
1: Ez nekem
0: az, az a Csáppa volt már, ugye? Csányi igen. Petivel. Aki küldött egy új számot, de most nem biztos, hogy mai műsorban belefér. Ez a Flexel Sexel, vagy Sexel Flexel című szám. De majd lehet, hogy belefog a következőben, reméljük.
2: De mielőtt kifutunk teljesen na, az időből, igen, na, addig nagyon-nagyon fontos, ha na, mondjam el, mert azért az illik a barátainak megegyezni, ugye a Tibi, aki nincsen itt, a Mészáros Tibi, a dobos, a Kero, a Kereszi Dani, aki szintén most ugye nincs itt, ő a gitáros, a Gabi meg itt ül mellettem, aki mindjárt átveszi a stafétát, ő meg Farkas Gábor, a világ legjobb basszus gitára.
3: Azért nem, mert most voltam Primus koncerten, és ezt így ezt nem mondanám, hogy én legyek a
0: világ. Azon én is ott voltam.
3: Brutális.
2: De érti a szakmáját egyébként. Úgyhogy ebben nincsen gond.
1: És a fúvósok nem állandó tagok?
0: Hát, de most már gyakorlatilag igen, kettő van, ugye?
2: Hát a Pozan az állandó, és igen. Most a Milano, Milan, az most úgy néz ki, hogy ő más irányulag kacsingat, ő nem nagyon akar már trombitálni. Tehát ő őszintén hát konkrétan megmondta, tehát semmi izé, rossz indulat, semmi összevesz, semmi, egyszerűen ő rájött, na nem, nekem most már elegem van ebbe a trombitálásba, és akkor most nem akar trombitálni, úgyhogy a Pozan a fix. Ugye, Gabi, vagy így
3: gondoltuk, úgyhogy... Csurgó, Lavocka, Balázs, Pozánnál
2: így van.
0: Tök jó egyébként, hogy van benne fúvós.
2: És a Side Milan ugye a trombitás, aki most már lassan. A
3: trombitát, igen, és még álljon koncertre, ha ráér, meg van kedve.
0: És nagy mázitok van, hogy a Kerónál tudtátok fölvenni, hogy Keró által.
2: Igen.
0: Ugye, saját stúdió, egyszerűség. A Veszivel közös stúdió. Ugye?
2: Így van, ott próbálunk, és akkor a Keró rögzítette, a dobot máshol, vettük az éneket is máshol, és akkor a Keró vette ugye a basszust, a gitárt is. Ugye?
3: Fúvosokat, igen, azt mi.
2: Fúvosokat, meg a vokálokat.
3: Meg igen, a vokált is.
2: És akkor utána a végmixelést, meg szintén a Keró. Oldottam. Csak hát ugye tanárbácsi, neki is van más irányú elfoglaltsága, tehát ott azért család, meg stb. Költözés, minden
3: más
2: volt.
3: Más zenekara is van, nem?
2: Igen, és akkor emiatt nem haladtunk annyira, amennyire kellett volna. Más zenekar, hát olyan még a Kusba, meg a Stexbe
3: játszik. A Stex Rock'n'Roll-ba.
0: Ami neked is a...
3: Igen, az közös projekt a Keróval.
0: Na, kicsit rólad beszéljünk meg, Gabi, egy...
3: Na, mert ez nem vesz itt mellettem levegőt, amúgy nem tudom
0: azért, észre. Azért, igen, most már 14 percünk van.
2: Befogad. Egy
0: 3 percet akkor legalább. Tehát mióta vagy a Hisztériában? Most már...
3: Én 2020-ban csatlakoztam a Hisztériába.
0: Aha.
3: Mint basszusgitáros rögtön.
0: És te nem pesti gyerek vagy alapvetően,
3: ugye? Én alapvetően dorogi gyerek vagyok.
2: Kacsa.
3: Én ott szívtam magamban, igen, a...
0: Kacsába jártál, mi?
3: Kacsába, Molotov Ligetbe, Esztergomba, ez a két fő hely volt, ami, ahol megtalálható voltam így koncertek területén. Még visszasírom ezeket az időket egy kicsit. Főleg a Molotovosokat, az volt igazán kemény. Kemény idő. Igen.
0: És mikor kezdtél zenélni?
3: Hát én klarinéttal kezdtem komoly 8 éves koromban, de 14 évesen váltottam basszusgitárra, majd később gitárra, és most vissza basszusgitárra. A basszusgitár az, ami nekem a szívem, én szeretem a rezgést, meg hogy a lábszőrömön is érzem a hangerőt.
0: Te adod az alját az egésznek.
3: Igen. Hát szeretem a csapatmunkát a dobbal inkább.
0: És Hisztéria előtt zenéltél másik zenekarban?
3: Nagyon sok zenekarban, nem lesz időnk mindet elmondani.
0: Akkor egy-kettőt.
3: Egy pár olyat, ami a környékünkön, úgymond a dorog környékieknek a konténernő zenekar, vagy az agresszív mozdulat tatabányán a agresszív radikális mozdulat. Megoldás volt, ami még éltem Dublinba, ott egy francia cigány gyerekkel, az Eric Noon and the Future Gypsies nevű formációba ketten nyomtuk, ott mondjuk Nagybőgön. Igen.
2: Az érdemes, bocsáss meg. Pont ezt akartam.
3: Igen, és akkor a MiG-29-ből jöttem át a Hisztériába, majd megalapítottuk a Stex Rock'n'Roll-t is később, azokból az ötletekből, amik nem mennek bele a Hisztériába, úgyhogy ez ilyen punk rock'n'roll és hard rock jellegű zenekar.
0: Aha. MiG-29, ez lett volna az egyik Hey Ho Let's Go buli, nem? Csak elmaradt?
2: Igen, így
3: nagyon
2: van.
3: Nagyon sok MiG-29 buli maradt el.
0: Oh.
3: Igen, ez is volt az egyik problémám ott.
2: De hogyha nem probléma, mi vagy sajnos ugye nem időfolytán, és nem jövünk ki, vagyis hát nem leszünk majd ugye akkor, viszont a Birdapestet azért azt említsd meg, mert az egy nagyon-nagyon fontos majd dolog, jövő, szakál.
1: Igen. Ez érdekel engem is.
3: Igen, a Birdapest az egy
0: jó... A hallgatók nem látják, de hát egy...
3: Nem, de tudják, hogy hallgatni.
0: Igen, igen, hallják. Egy ilyen, hogy mondják ezt, most ilyen...
3: Egy szakálsimit kapott a mikrofon.
0: Nem, szépen tetovált fiatalember, nagy szakállal ilyen. Hát ez nem az, hogy divatos, de egy van egy ilyen irányzat, ami most...
2: Olyan, mint hogyha képzeld, egy ilyen agyon tetovált pizsama lenne rajta, képzeld. A bimbója is tetovával van, képzeld. És akkor Bécsben játszottunk, az kurva jó buli volt, és levette a fölsőt, és azt hitték, hogy van rajta még egy póló, és mondta, hogy nem.
0: És akkor...
2: Bocsánat, igen, Bilda Pest.
0: Szakál neked egy nagyon fontos dolog, meg szerintem a testékszer is, meg ezek, de hogy a szakál kapcsán van egy ilyen Bírda Pest. Mi ez a Bírda Pest?
3: Igen, a Bírda Pest maga egy szakál és bajusz bajnokság, ez egy nemzetközi esemény itt Budapesten, minden évben megrendezésre kerül, egy jótékonysági esemény. Idén a Heimpel Gyermekkórház fejlesztésére alapítványnak gyűjtünk ezzel pénzt. A Gödör Klubban lesz megrendezve szeptember 12-én, de remélem jövő hét, vagy két hét múlva bemondod. És lesz három zenekar az eseményen, a Kombin, a Stex Rock and Roll és a Hysteria. Na. Gyertek el és érezzétek jól magatokat, és aki szakállas megmutathatja magát, aki meg nem, az
1: és
3: meg...
1: mi a versenytétje? A méret, vagy a forma?
3: Nem, különböző kategóriák vannak igazából, a szakálméret kategória, de még van még műszakál is, hogyha esetleg lányok vagy gyerekek akarnak versenyezni, nem rekesztünk ki senkit ebből. Igazából csak a fém meg a csillogás, hogy oké, nyertem, nekem lett a legszebb szakállam. Igazából egy komoly zsűrizés van, négy tagú zsűrink van Lengyelországból, Belarusból és Magyarországról jönnek zsűrik.
0: De akkor a versenyzők is, vagy indulók is nemzetközi, nem?
3: Ez egy nemzetközi esemény, igen. Ez egy...
2: De olyan szinte, hogy ilyen Grúziából is, meg ilyenek, nagyon durva helyekről is jönnek, nem, Gavi?
3: Hát tavaly előtt volt, egy brazil csávó jött.
2: Akkor konkrétan Brazíliából erre, tehát annyira nemzetközi tényleg.
3: De voltak tényleg Európából szinte mindenhonnan, meg komolyan Belarusból eljönnek, az nagyon nehéz elintézni, szóval én már hónapok óta küldtem meghívó levelet az embereknek, hogy azt majd ott a helyi KGB-vel egyeztessék, hogy akkor ők most ide fognak jönni.
1: Hűha. De tiéd, ez nagyon szép szakál.
3: Ez egy én nagyon csúnya el. Most ez a szakál, mert igen, mert most várom az eseményt, hogy akkor megcsináljam szépre.
1: Nagyon szép formára van, na, én nem tudnék eddig növeszteni.
3: Mert egyszer tüsszencs befogott torral, és ekkora lesz rögtön.
0: Lesz a neked is azért van.
1: Hát ez csak egy
3: cirkuszkerítés, ezt úgy hívjuk.
2: Mekkora volt a leghosszabb, Gabi?
3: Hát ennél hosszabbnál nem nő, mert ez genetikailag kódolt mindenkiben.
2: És a versenyen mekkora volt a leghosszabb? Igen.
1: Komolyan?
3: A versenyen volt...
0: Valakinek tök hosszú.
3: Volt egy brazil Mikulás 2004-ben. Ő egy magyar sát, mert 70 éves bácsi, hivatásos Mikulás Brazíliában, és ő eljött ide Magyarországon, mert pont erre járt, mikor volt a szakálverseny, neki 79 centit mértünk úgy teljes hosszúságba. Hú, fehér szakál, és tényleg piros öltöny, piros kockás innyakent.
2: Mint egy télapó.
3: Cilinder, tényleg nagyon hozza mindig a Mikulás.
1: Én láttam most egy fickót az utcán, nem tudtam rájönni, mi a jelenség pontosan, nem értettem, hogy mi történik a szemem előtt. Egy hatalmas vörös szakálla volt, kifésülve szépen ilyen kb. Ilyen hasigért, és ahogy fordult, akkor láttam meg, hogy a haja ugyanilyen színű, és az is megvan növesztve, és így a szakáll hosszáig kb. És beborította az arcát, és csak az a szemei voltak ki. Na ennyit a szakállakról, ha csak nem a Bírda Pestről beszélünk még.
0: Nem, szerintem most még egy számot hallgassunk meg.
2: Jó.
3: Igen, mindenképpen.
2: Kíváncsiak, mit teszem.
0: Valahogy csak a kis lemezt.
1: Majd mondom, önszorgalomból.
0: Önszorgalomból mindenképp. Itt már nagyon sokszor láttuk régi számokat, de most...
1: Jó.
0: Na melyik? Akkor viszont most már négy szám van, és szerintem kettőre lesz idő.
2: Szerintem keresd az életnapos oldalt, az mindenféleképpen. Én úgy gondolom, Gabi.
0: Az akkor egy ilyen árszpoétika, most lehet mondani, ugye?
2: Igen.
0: Oké, rendben.
2: Így van.
4: Most figyelj! Csak nézz körül, és látni fogod, merre tart a világ! Tegyél érte, ne siránkozz! Egy jobb élet vár rád! Nincs jobbra, és nincs balra! Nincs középút! Tedd azt, amit tenned

0: Tilos Rádió FM 90.3, ez mindig a Páholya Punk műsor, Ska Punk műsor ma egész pontosan. A Hysteria zenekar van itt velünk, ugyanis a Kalifornia lemezét most kiveséztük egy kicsit, vagy kivesézzük egy kicsit, és 5 számos bónusz, és alig van már időnk, úgyhogy a terveket, meg a lényeget mondjátok el, amit mindenképp szeretnétek megosztani, hogy mi a következő lépcső, mik a tervek, azt mondtatok, hogy egy csomó szám nem került felvételre. Én egyébként azt mondom, hogy de szoktatok játszani másokat is koncertre?
1: Igen, mindenképpen szoktunk játszani, már imádjuk őket.
0: Na, szerintem ott is van egy nagy kedvencem, most nem tudom megmondani a címét, az is egy szkásabb valami.
1: Nem lenne meglepő, igen.
2: Pohár legyen mindig tele, vagy a bolondság?
1: Nem, az új számokból
0: gondolsz. Új szám.
2: Aha. Ja, de ne, hát ami neked tetszett, a spanyolos, a oké nem ér rá. Oké nem ér rá. Az tetszett neked, azt kérted legerőször is.
0: Vegyétek föl mindenképpen.
2: De, itt
1: ott van a lemezen.
0: Ott van a lemezen. Ja, akkor jó, akkor kösz.
2: Oké nem ér rá, az a.
0: Na, kösz.
2: Oké nem ér rá. Egyébként ez 4+1 szám, de egyébként 5 szám van rajta. Tehát itt nem követjük azt, hogy 3x4 szám lesz. Úgyhogy kalkulatúrásként rávettük még a vodkát, ami nagyon-nagyon kedvenc lett egyébként. Hogy került le ezzel, én sem tudom, de főleg erre az első négyesre, de ugye a másik kettes négyes, az pont egy, az a következő megint egy ilyen egyveleg, és a negyedik aztán meg még jobban elmegy más dolgokban, nem Gabi? Tehát, hogy többfajta stíl is fog találkozni.
1: Igen, szerint borulni fog elfele, igen, egy kicsikét a dolog.
0: Nem baj.
1: Nem csak azért van, hogy titeket egrecírozzunk, hanem halljátok azt, hogy lehet más megközelítéssel is szkápánkot játszani, mint ami eddig az ipari standard volt.
2: Amen. Ez egyébként tök jó, mert pont amit a Gabi csinált, még egyre Gabi lassú munkacímmel megy, pedig már megvan rá a magyar szöveg, minden.
1: És nem is lassú.
2: És nem is lassú, de mégis jó, akkor ilyen közepes tempó, de mégis van benne egy ilyen kicsit ilyen szkás beütés.
1: Igen.
2: És ugyanakkor talán még néha azt mondom, ilyen blues rock is, nem?
1: Hát,
2: vagy valami ilyesmi.
1: Akármit beleláthatsz, az a helyzet, mert még lehet bele altert is hallani, ha nagyon akarod.
2: Mindegy, ez az első, ez most Kalifornia címmel, aztán a másik címmel, harmadik címmel, és összefogod így a 3 CD-t, és akkor egybe ki tudod olvasni, hogy Hysteria. Úgyhogy a reklámmarketinggel dolgozok.
0: A következő mi lesz? Chicago vagy?
2: Nem, egyébként nem is tudtam, hogy honnan jött ez a Kalifornia. Honnan jött ez a Kalifornia?
1: Hát a számadó címről kapta.
2: Igen, jó,
1: értsük. A címet, igen. A szám, igen.
0: Ja.
2: Igen, és akkor így lett Kalifornia.
0: Na, és mikor jön ki a következő lemez?
2: Hát pont ezen vitatkoztunk most a héten a próbán. Mondtuk, hogy most a Keró meg a Gabi újra nekiáll, és akkor a mostani második etap 4 számot előhúzza, és akkor szerintem nem tudom, mikor jövőre? Vagy
1: mindenképpen jövőre, mert ha most elkezdjük felvenni, az csak jövőre lesz belőle bármi.
2: Mindegy, dolgozunk rajta, úgyhogy jövő lesz.
0: Jó, miattok, és hol lesz Hysteria koncert?
2: Szeptember 11 pankulturális, 12 Gödör.
0: A pankulturálisan is lesztek.
2: Igen.
1: Igen.
2: Aztán az októberben jó. Még lehet, hogy lesz egy Debrecen, most nem tudjuk a időpontot, hogy melyik, és akkor ha nem ott, akkor majd másik időpontra, de elvében lehet, hogy a stage-be kapunk helyszínt, vagy időpontot, és akkor novemberben Hunnia, a születésnapi partium, amit ugye beszéltünk, meg decemberben a Hey Who Let's Go Best Of.
0: Na, nagyon király.
2: Meg közben még jön 1-2 buli majd.
0: Sajnos ennyi volt az időnk mára.
3: Igen.
0: Én már vodkát elindítottam. Most vodkát, akkor zárni. Vodka. És akkor figyeljük a zenekar pályafutását, és beszámolunk róla.
2: Köszönjük szépen a meghívást, nagyon köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, és sok sikert nektek, imádlak benneteket. Peace Szevon. And love.
3: Viszont hallásra.
0: 2 hét múlva Zöldi Joli, az autonóm könyvtárak punk maratonfutója. Szevasz.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagy múltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról. Széles körben tartja magát az elképzelés, hogy egy 7 éves kutya nagyjából egy 49 éves ember egészségi szintjén van. Egy vizsgálat alapján azonban az ebek öregedése ennél jóval összetettebb, életük első szakaszában rendkívül gyorsan öregszenek, később viszont fokozatosan lassul ez a folyamat, írja a Science előttre hivatkozva a NatGeo. Kutatók a DNS kémiai módosulását vizsgálva arra jutottak, hogy egy 8 hetes kölyök kutya biológiai életkora nagyjából egy 9 hónapos emberének felel meg. Olyan matematikai összefüggést dolgoztak ki, amellyel a kutya életkora emberi életkorra számítható át. A képlet alapján egy 1 éves kutya nagyjából 31, egy 2 éves 42, egy 4 éves pedig egy 53 éves emberrel állítható párba. Egy 12 éves kutya biológiai életkora körülbelül egy 71 éves emberéhez hasonlítható. Fontos, hogy egyetlen kutatásról van szó, és ebben is csak labradorokat vizsgáltak.
2: A Norfolk és Norwich Egyetemi Kórház kutatói mintegy 1900 tanulmányt és 450 ezer személyi adatait átböngészve arra jutottak, megéri lift helyett a lépcsőzést választani. 35 és 84 év közötti alanyok adatait kísérték figyelemmel, átlag 14 esztendőn át. A Gráditz járók 39%-kal kisebb valószínűséggel hunynak el kardiovaszkuláris megbetegedésekben, kevésbé fenyegeti őket szívroham, stroke, vagy szívelégtelenség. Ha otthon nincs lépcső, a munkahelyen csak van. Már pár emelet megmászása mérhető jótékony hatással bír, akár a koleszterin szintet is csökkenti, ám létfontosságú a rendszeresség és a kitartás. A lépcsőzéssel 5 éven belül fölhagyóknál ugyanis még nőtt is a szív- és érrendszeri kockázat. Figyelmeztet a Clubit.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, mindkét nap incsiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.
4: Figyelem! A nyugalom megzavarására alkalmas hanghatások fordulhatnak elő, ezért a 18 éven aluliak kapcsolják ki a készüléket.
5: Akarjátok-e?

0: Akkor jártuk el. Add itt a kej.
1: Szevasztok, Bandita Rádió hallgatók. 90.3.
2: CBI. CBI, szevasztok, mindenki megvan, nagyon jó. Sziasztok, Bandita Rádió. Hát óriási volt a páholyadás, azt kell, hogy mondjam. Nem végighallgattam, de ezért van a tilos archív. Úgyhogy, kedves rádiósok, kezdjük rögtön egy felhívással. Nyilván itt a spotban is hallhattátok, hogy szeptember 4-én a Tilos Rádió 35. születésnapját ünnepeljük. Tehát ez szeptember 4 péntek, helyszín a Dürer kert. Az eseménynek van leírása, megtaláljátok amúgy a Facebookon is. És hát úgy, ahogy szokott, ugye a rádió alapításának most a 35. évfordulóját ünnepeljük, ebből lesz ez a szülinapi program. Szeretném így gyorsan be is mondani, hogy ingyenes a rendezvény, tehát nem úgy van, mint a maraton, ha még valaki fölháborodik, vegyük elejét, gyertek, és akkor majd az adománypultba támogathatjátok a rádiót. És erre mindig is kérünk benneteket, hisz a Tilos Rádió egy közösségi rádiózás, úgyhogy legyen rádió. Ugyanúgy lesz főzés, bográcsokkal, tombola, a tombolára óriási nyereményeket válogattunk össze, és akkor... Nézzük a kertet, Márton Endő, Márton ez, aztán a Bújdosó, 21.30-tól a Tombola, aztán Pesgő meg Torta, kisteremben a Gentry Sultán, Povdavec, Kanada Káosz, 14:30-tól pedig Csoki Csibész, aztán Sample Temple a kerti DJ-knél, Clairvo, Titus Nandes, így sorba, és fönt pedig a Cökibe, 10-től az irodalmi dub techno, és 1-től pedig önismereti diszkó. Úgyhogy kedves hallgatóink, felhívásunkat hallották. Gyertek, ami egyben egy programajánló is. Na, úgyhogy, hát ez van tulajdonképpen. Mi legyen, kicsit tegyünk be zenét, aztán majd jövünk? Legyen így? Jó, mondjuk nagyon sokan vagyunk a stúdióban, Voxa meg jó magam, de mondjuk végül is All-Star Best csapat. Lehet nyugodtan nemet mondani. Akkor is így van. Szóval, ja. Úgyhogy van ilyen. Nem, mindjárt Bajtás kazettáról csak nem tudtam még berakni, és olyan formátumban van, hogy be kell jelentkeznem itt valamelyik felületen, és nem szeretem, hogy elmenti az adataimat, ezért egy kicsit tekervényes ez az egész, de mindegy, jó lesz, és akkor valami történni fog.
3: A game of chess is like a sword fight. You must think first, before you move.
4: Style is a method.

0: so many Wu-Tang styles to choose from.
1: Right.
0: I'd like to try your poppy wardrobe style. Forgive me, master.
2: Na, itt vagyunk. Hello, hello, hello.
3: Style.
2: Sziasztok. Adástelefon 217-37-73. És lenne egy felhívásom, bár nem tudom, hogy hányan hallgatják az adást, de mindegy, hát, ha valaki hallja. A héten vagy, hogy volt egy olyan sztori, képzeld el, hogy az Oktogonnál, ott a Burgernél letámasztott valaki a bicójával, csak úgy, hogy beszalad, mert hogy futár, meg ilyenek. De hát persze el is vitték, de hogy annyira megnőtt az agyvíz, hogy olyan szinten összefogtak a futárok, hogy egy-két órán belül meg lett. Törészkúton szedték le a delikvenst a bicóról.
3: Sajnos nagyon viszik a...
2: Hát igen, de hogy pont nem vasakat. Ezt tehát hogy ezt tudjuk, nem fogadom el, de azért a miénket is elvitték a kutyafáján. Na mindegy.
3: És még nincs meg.
2: És a lapát kasztáltam úgy meg, hanem hogy az, hogy nekem ebbe az a kuriózum, hogy akkor még létezik ez az összefogás, ami a futárok között van. Mi tudjuk is, mert megéltük, csak mostanában egyre kevesebbet van.
3: Ez abszolút működik. Itt
2: mi?
3: Hát így erősen gondolkozom, hogy belekezdek ebbe a témába, de akkor most már jó van, felkínáltam.
2: Csak dióhéjba,
3: Hát az a rengeteg gázolás.
2: Hát most... Figyelj, én...
3: Tehát ez nagyon...
2: Na most
3: nagyon...
2: egy kicsit, hadd legyek már profán, ne haragudj. Tehát ameddig mi itt a fotelból harcolunk, addig nem fog történni semmi. Hanem, hogy amikor majd az utcára megyünk ezért, hogy ez most már stopp, legyen vége, hogy valahogy igenis térjenek magukhoz az autósok, hogy benne ülnek egy akkora kaszniba, és nagyon sokat mondom, ha 30-al elütöd, gyalogos biciklis még túléli, ha egy picivel többet meghal, de amúgy meg ne üsd el.
3: Ne üsd el semmiféleképpen, meg tartsd be a szabályokat, főleg miután egy társasjátékról beszélünk, mint közlekedés. Hát sajnos a hétvégén Siófokon is lett egy halálos baleset, ahol egy aranyi fűsrác két hónapos jogsival sikerült neki százal...
2: Ja, 18 éves kis csávó a...
3: Százal rongyolni.
2: Nagyon márkás autóval? Aha,
3: igen. Százal rongyolni, ott is maradt szegény biciklis, illetve a mai nap is történt. Hála Istennek nem halálos baleset, de elütöttek egy országút is lányt Csepelen, kifele a Bringa úton.
2: Ne viccelj, azt de. Hogy?
3: Hát vannak ott az a beérkező utak.
2: Igen, csak már ma ott voltam, tehát 9:30-ra már Csepelen voltunk a Nagykerbe.
3: No.
2: Hát kell a külső köpeny, tudod, aztán mindent a gyártótól.
3: Hát sajnos ez megtörtént a mai napon is, és hát kisebb zúzódások vannak a lánynak, de ugye múltkor meg a körútos Király utcai ráfordulás volt, és ezek sajnos ilyen visszatérő problémák. Most már előtte Óbuda volt, tehát tényleg hetente történnek sajnos ilyen dolgok. Figyeljünk oda, és mindenki figyeljen oda, de főleg a vassal rendelkezők.
2: Hát igen, aki körül van egy olyan védvonal, mint a kaszni, akkor az figyeljen oda, akinek ez nincs. És minden olyan ember, aki nem egy négykerekűbe ül, annak nincs.
3: Sajnos ezek a halálesetek azért annyiban csúnya hangzik, hogy jó, de nem jó egyáltalán.
2: Fogalmaz máshogy, tehát inkább figyelemfelhívó.
3: Igen, és Vitézi egyből mondta, hogy ugye itt is ott van, hogy módosítani kell a szabályokat, mert egyszerűen ez a gyerek, hogyha 40-nel megy, akkor semmi nem
2: de
3: történik.
2: De nem csak a szabályokat, tehát miért mindig a végéről kezdjük? Hogy miért nincs az, hogy én örülök ennek a változtatásoknak, ami nyilván annak a javát szolgálja, hogy kevesebb lesz a halálos baleset. Most teljesen mindegy, hogy autó, bicikli, gyalog, motor, tök mindegy. Legyen kevesebb mindenféle halálos baleset. Hanem, hogy miért nem hallom azt, hogy egyszer hallanám már azt, hogy bevezettük az iskolába, hogy második osztálytól oktatjuk a tanpályákon a kerékpáros kressz közlekedést, mert azok a kerékpáros gyerekek, azok majd később lehet, hogy motorozni fognak, de hogy autót vezetni fog a fele, az fix. És hogyha már ott szembesül azzal, meg ott tudja, akkor egy tök más szemléletmódból közelíti meg. Itt az a baj a társadalmunkban, hogy egyszerűen a szemlélet annyira be van rögzülve, hogy nem is tudom, mi kéne az, hogy szemléletet váltsanak, sajnos akkor váltanak szemléletet, hogyha megérinti őket közelről ez a dolog, és nem akarok csúnyán fogalmazni.
3: Sajnos ez is már vagy 15 éve volt. A Bandita Rádió csapata zsinórba mászkált ilyen iskolákba, ahol akkor ilyen kresszoktatást csináltunk.
2: Figyeld oda!
3: És pontosan ezért,
2: a kresszoktatástól folytatjuk.
3: De előbb meghallgatjuk a kedves betelefonálót.
2: Szervusz, Tilos Rádió, adásban vagy.
1: Szervusz, kis ember vagyok.
2: Szevasz, kis ember.
1: Azt hiszem, a holland buszsofőröknek van egy ilyen képzés, hogy fölültetik őket egy biciklire, amelyik nem mozog, ki van támasztva, és elküldenek mellette egy méteren belül egy buszt. Így baromi gyorsan. Hogy érezze, hogy mit jelent.
2: Akkor Európában ők kezdték el, Ázsiában csinálják, több ilyen, ilyen videót osztanak meg járókelők.
1: Na, úgyhogy én ezt bevezetném itt is, hogy mindenkit vagy biciklire, vagy gyalogosan oda teszek, és így elzúgatnék mellette egy autót kötött pályán, hogy nehogy véletlenül elüssék.
3: Igen.
2: Természetesen.
1: De akkor is, hogy azért úgy megtapasztalja, hogy ez micsoda.
2: Én kimérném tolómérővel az 1 millit.
3: Hát látod, rengeteg kerékpárversenyző is sajnos halálos baleseteket szenvednek. Legutóbb egy portugál 19 éves srác, aki ott maradt. Konkrétan a verseny közben, tehát behajtanak a pályára, és ott elég egy crash, és vége van. De egyébként azt is oktatják, az is a hollandoknál kezdték el, most már szerintem máshol is csinálják, hogy fönül a kamionos, azt mondja, látsz mindent a tükörbe? Igen, látok mindent a tükörbe. Van itt most ember?
1: Nincsen.
3: Akkor látod. Igen, és egyszer csak ott 3 ember megjelenik. De mi itt vagyunk, elnézést.
1: Tehát, ez az egyik, és most nem mentség, hanem magyarázat, gyerekek. Iszonyatosan szar Magyarországon az infrastruktúra, a felépítése,
3: nagyon.
1: A mindent, borzalmas.
3: Nagyon.
1: Olyan szinten nincsenek kivilágítva a gyalogátkelők, nincsenek jelezve a kerékpárutak kereszteződése, jobb forgókat könnyű bekapni mindent.
2: Így van, jól
1: autóztam,
2: látod.
1: Autóztam mostanában Budapesten, borzalmas. Mármint úgy, hogy én vezettem.
2: Értem.
1: És ha én nem kerékpáros fejjel gondolkodnék egyébként, simán benyaltam volna a felét.
2: Aha, hát igen.
1: Igen. Mondom, nem mentségükre szóljon, mert ugye ez a klasszikus magyar oktatás, hogy figyeljen a hülye. Figyeljen, de azért tegyünk meg már mindent, hogy ne legyen probléma.
2: Hát de mindenki valami figyeljen. Borzalmas. Mindenki.
1: Itt most nem arról beszélek, hogy jobb kiépít, jobb előrejelzések, jobb jelzések.
2: Világos, persze.
1: És ez nem, nehogy azt, hogy ez nagy pénz kérdés.
2: Nem, a figyelemhívás az nulla, zéro, mert aki, tehát mint ahogy mit tudom én, kikanyarodsz egy ilyen autópályaszakaszról, hogy hol van a lehajtód, azt is jó előre többször jelzik. És ugyanígy, ahogy mondod, hogy nincsenek jelezve a kerékpárutak, a keresztbe menő forgalmak, és ez jól előre fölhívná a forgalomban közlekedők figyelmét, akkor valószínű, hogy nem tudom megmondani, hogy mennyire, de biztos, hogy csökkennének ezek a balesetek.
1: Hát jó, rakjátok meg, gyerekek.
2: Kösz szépen, szevasz, nagy voltál. Hello, bello.
3: Yeah. Hát, igen, pont erről beszélt.
2: No,
3: tönk, igen.
2: Te ott jártál, hogy igenis a Bandita Rádió ment iskolákba is volt ilyes, vagy
3: így van, abszolút. Hát ott olyan szinten megpróbáltuk lemodellezni a dolgokat, hogy a Marci barátom, régi műsorvezető kollégánk, ő bennül például egy autó, beállt a iskola udvarra, és akkor mindig, amikor jött a kis kerékpáros, hát ugye látta visszapillantóban, csak egy kicsit rányitott az ajtóval, tudod. Nem nyitotta ki persze annyira, hogy gáz legyen.
2: Elkezdte imitálni asztat.
3: Így van. És figyelj, a gyerekek nagyon hamar
2: megtanulták.
3: Nagyon hamar rájöttek, hogy mire kell odafigyelni, mire, hogyan. De ehhez kellett egy tesi óra.
2: Hát szerintem tökéletesen be lehet éleszteni a tantervet, tehát még az sincs, hogy kilóg. Illetve az, hogy...
3: Itt a Gicának szeretném megköszönni egyébként ezt.
2: Így van, és Gica, imádlak.
3: Cica.
2: Találkoztam vele, tök jó volt. Ezt játszott. Az is nagyon jó volt. Na, mindegy, hogy ez valamikor... Tehát mikor veszed ki az iskolából ez a fajta oktatás? Mert volt.
3: Abszolút.
2: És miért törölték ezt el? Jó kérdések, tudom.
3: Valószínűleg azért, mert a kerékpár már egy kicsit kikopott, és abban az időszakban pont nem foglalkoztak vele.
2: Na hát ez a leghülyébb ér, mármint nem így a részedről, igen. Bocsánat, csak mondjuk tételezzük föl, hogy ez volt az ok. És tehát, hogy na, ha megtanulsz azzal közlekedni, akkor sokkal könnyebb dolgod van felnőtt korodban, bármilyen járműt vezetsz a kreszben. Mert hogy kiskorban ugye készségszinten sajátítják el, és nem az, hogy később is meg tudják tanulni, csak egy kicsit más. Viszont, bocsi, hogy tudod, volt ez a Király utcai baleset, ha már itt járunk.
3: Igen.
2: Nagyon sokat a fejemben van, tehát így random jövök meg a városba, és valahogy csak így bekúszik az agyamba. És képzeld el, mit láttam ma, hogy én nem tudom, hogy ott a kerékpáros volt-e vétlen, vagy az autós, de itt az a szitu van, hogy mindenki le tudja modellezni, hogy nagy autóról beszélünk, tehát ez lehet egy busz, lehet egy mixerautó, ami így az utakon dolgozik, mert mondjuk az előfordul, meg útépítések folyamatosan vannak, bár jó, egyszer jó meg tudnák csinálni, még jobb lenne, hogy nyugatitól megyünk, és akkor ugye ott kapjuk a lámpát az elején, és akkor ha balra megyünk, akkor a Boráros tér felé megyünk a körútnak azon részén, ha jobbra kanyarodunk, akkor pedig jövünk át a Margit hídon fölött.
3: Yeah.
2: És azt csinálta a delikvens, hozzáteszem, és ez nem azt jelenti, hogy az ő fajtáját, bocsánat, hogy így fogalmazom, így savazni, de ő az a fajta biciklis, és amúgy preferálom ezt, hogy én láttam az, hogy munkába megy. És akkor fölrakva hátra a táskája, amit visz dolgozni, ez teljesen rendben van. De hogy sajnos én, hogyha amatőrséget tapasztalok, akkor ők vétik a legjobbat. Áll a busz, értelemszerűen jobbra kanyarodik. És beállt a busz mellé. És csak azért mentem közelebb, hogy nem tudtam, hogy mit, de ha zicser van, akkor legalább, nem tudom, elhúzom vasastól, vagy valami. Hogy ilyenkor miért nem gondolkodik, hogy ezek a nagy járművek, ezek teljesen más ívben kanyarodnak, mint a személyautók. Tehát ezt úgy kell elképzelni, minthogyha leszúrunk egy madzagot, mit tudom én, egy papírra, és a végére kötünk egy golyót, és azt eldobjuk. Na, az úgy kanyarodik. És természetesen a sugár, az ugye nem kicsi lesz, hanem nagy. Hogy ne siessünk már annyira, tehát vagy legyen annyi eszed, hogy tényleg odaállsz úgy elé, hogy nem közvetlen akarsz nézni, hanem hogy ő lát téged, akár középre, vagy pedig légy szíves, állj a hátához, és várd meg, míg kikanyarodik. Mikor úgy vagytok egy sávba, hogy ott a visszapillantó tükör, teljesen minden milyen nagy autó, már engedi azt, hogy ő észrevegyen.
3: Igen, de pont itt mondod azt el, ami sajnos hiányzik, hogy nincs ez a figyelemfelhívás. Ugye volt az a másfél méteres kampány, jó az úgy,
2: na
3: ahogy,
2: de ott nincs másfél méter, egy sáv van kikanyarodni busznak mindennek, ott egy parkoló van, buszok jönnek, tehát minden megy.
3: Itt szegény lány, aki sajnos ott maradt a Király utca a körút sarkán, ő is valószínű tényleg valóban vétkezett, bekerült egy olyan holtérbe, ahol a...
2: Nem kell holtér, tehát hogyha
3: nagy autó nem
2: a látótérbe is mellette vagy, nem lát, mert
3: nincs
2: fönt figyelem, van, te meg lent vagy.
3: Nincs figyelemfölhívás, nincs elmagyarázva sem a kerékpárosoknak, sem az autósoknak.
2: De az úr, akiről beszélek, az, hát így, na, műszaki érzéketek állítólag egész jó a férfiaknak. Na, szóval, hogy nincs ennyi esze, nem gondolkodnak, hogy mitől nem használják a fejüket az emberek, a józan paraszti eszüket.
3: Már megvan neki mondva, hogy itt biztonságon, és hát most itt lehet.
2: A hüvelykujjunk kikapcsolja az agyunkat a tamagocsi simogatás
3: így
2: miatt.
3: Van. Na minden esetre vigyázzatok magatokra.
2: Így van, figyeljetek oda.
3: Neki másra, és kicsit hogyha, váltsunk boldogabbra.
2: Nem, hogyha nincs akkor a rutin, akkor várjátok meg.
3: Én ettől eléggé kivagyok az elmúlt hetekben, tehát ha kérhetném, akkor beszélgessünk egy kicsit pozitívabb dolgokról. Például olyanról, hogy ugye elindult a...
2: Van mondandóm.
3: Spanyol körverseny.
2: Például. Igen. Én most nem néztem. Viszont...
3: Pedig nagyon szép volt.
2: Ha szabad előtte, hogy ezen a napon, tehát augusztus 27-én 1901-ben született Tullio Campagnolo.
3: Campagnolo.
2: Igen.
3: Hozzáférek a kampánma?
2: Az olaszországi Vicenzában, és ő először ugye versenyző volt, olyan versenyeken indult, mint a Giro d'Italia, a Lombardia, vagy a Milano-San Remo, és az igazi különlegessége azonban a kerékpáron kívül mutatkozott meg, nemes egyszerűséggel úgy, hogy egy 1927-es versenyen, ami természetesen jó hidegben meg ráfagy szavasra a jéggel együtt.
3: 27, azért ezt kóstolgassuk.
2: Kerékcserére kényszerült, és ekkor a szárnyas anyák fogják be a kereket a menetbe, és hát ez ugye odafagyott. Na és Hát ő itt kapott egy olyan ihletet, fogalmazzunk így, hogy innentől kezdve van a gyors zár. Éljen a gyors zár.
3: Meg a kampa.
2: Hát folytatnám, akkor... ha nem haragszol.
3: Igen, bocsánat.
2: Köszönöm szépen. Tehát innentől van a gyors zár. Ez volt szinte az egyik ilyen jó kis több, de az első találmányai közé tartozik, inkább így fogalmazom. És őt nagyon érdekelte a valós problémák műszaki ötletes megoldása és orvoslása. És hát ez akkora vágyat ébresztető benne, hogy megalapítja a kampányoló vállalatot. És hát nyilván ugye a vezeték neve lesz a cégének a neve, és hát ő az olasz mestermunka egyik doyenje, ez vitathatatlan. És közel egy évszázaddal később mindenki ugye a profi mezőny tagjaitól kezdve a hétvégi kerékpár, hobbi biciklis, de mindenki az ő munkásságának a fejleményeit használhatja. Campagnolo ritka jelenség volt, egyszerre volt élsportoló és feltaláló, úgyhogy éljen a kampa, és férjetek oda a kampával.
3: Kampa agy, az a nagy.
2: Az a nagy. Meg hát a csiga kampa.
3: Igen, egyébként ő erről is híres volt, hogy ugye úgy gyártotta a dolgokat, sőt a mai napig úgy gyártják, hogy ellenben a másikkal, amelyik Japánból jön.
2: Sziszikkel, most nevezzük Sziszinek.
3: Bár
2: hogyha a termék megjelenítést hallgatnak a kedves hallgatóink.
3: Nem, szerintem és mindenki akkor... tudja, a horgászbot készítő volt valamikor, de aztán sikerült neki elég jó cuccokat előállítani. Ott viszont azért kiderült az, hogy, és amit mondtál, hogy a hideg meg a minuszok, Simankó, akkor most már kimondtam, Simankónak nem sikerült a váltás már mínuszban. Kampát azt lehet, hogy egy kicsit erősebben kellett a fékváltókartot oda böknöd egy kicsit, de az így...
2: Hát igen.
3: Az igen. Így dobálja, igen. Tehát az így dolgozik, érted? És akkor nem véletlenül az, hogy mindenki ezt használta. De a Vueltás történet...
2: Na, mondja.
3: Nagyon szép volt.
2: Na.
3: A keddi szakaszon történt egy olyan, hogy 15 kilométerrel a befutó előtt írdatlan jégesőt kaptak a fiúk. És azt képzeljük el, kedves rádióhallgatók, mert én nagyon elképzeltem és nagyon megértem volna, hogy kiveszel egy hotelszobát egy kis spanyol faluban, esetleg ott azt gondolt, hogy jó, majd délután jön erre a biciklis verseny, megnézzük a barátnőmmel vagy a barátaimmal, és akkor szurkolunk egy kicsit egy 5 percet, látjuk őket, aztán elmennek. Na, a jégesőből az jött ki az egészbe, hogy bementek a hotelba az egész mezőny.
2: Neutralizálták?
3: Igen, vagy... igen, de azt képzeld, hogy bement az egész
2: mezőny. Bocsáss meg, az eső végéig, vagy úgy dilit?
3: Dilit.
2: Tehát az egész nap.
3: Mert utána a fönn a célból, mondom 15 kilométer lett volna,
2: igen?
3: Fönn a célból mentek le a csapatbuszok, értük a hotelba, ami 15 kilométerrel lejjebb volt. De mondom, tehát azért azt az érzést annyira átélném egyszer, amikor ott vagy egy hotelba, és így egyszer csak ott van a világ élmezőnye. Behúzódva a jégeső elől, és a riporter is föltette a kérdés, hogy vajon van benne média? Sajnos nem volt benne média, pedig ott bárkit meg lehetett volna szólítani. Ott Pogácsártól kezdve mindenki így állt egymás mellett, mert ugye be kell férni a...
2: A leleményesség az nagyon jó tulajdonság, nem
3: volt,
2: mindenkinek van.
3: És gyönyörű volt, és reszkedtek, és vacogtak, olyan volt, mint a régi nagy időkben.
2: Yeah.
3: A dolog ettől függetlenül a Vueltáról még annyit, természetesen Pogácsár vezet, mint mindenben.
2: Igen, kis technikai dolgok akkor, tehát augusztus 27-ben csütörtök. A hatodik szakasznál tart ma a Vuelta a España 2026. Ez egy közepes hegyi szakasz, Alcocebre és Castellón de la Plana. 177,4 km volt az etap. Hát igen, ja, és befejezték a szakasz. Mert nem
3: egyetlen egyben nem vezet a fiataloknak a versenyében. Nem vezet, mert ugye ő már nem annyira...
2: És akkor a mai nap, igen, Pogácsár volt az elsőként ért a célba. Émás, ugye ő, tehát a óriási, mert ő ugye spanyol
3: nemzetiségű,
2: és a belga De Bruyne.
3: Tanap Walter Attival jött be, a Bahreines gyerek nyerte, most nem mondom meg a nevét, de Walter Atti a 47. helyen bejött, Pogácsárral a bal oldalán.
2: Aha.
3: És nézzétek a Vueltát, mert most kezdődik, végül is ez az első hét.
2: Hát hatodik
3: és
2: szakasz.
3: És innentől kezdve rohadt izgalmas lesz, meg hát azért most utoljára látjuk a nagyokat háromhetesen menni.
2: Ezt hogy érted, hogy a laikusok meg a hozzá nem értők is?
3: Hát, hogy az idén már nem lesz több háromhetes nagy Grand Tour verseny.
2: Mert csak hogy úgy kisebbek. Látjuk, hogy kiszállnak a csapatból, vagy pedig, hogy ugye nyilván majd be fog fejeződni most már az idény lassan.
3: Hát lassan, de azért van még világbajnokság, egy-egy napos nagy verseny.
2: A nagy monumentumok a Vueltával lezárulnak.
3: Igen, tehát amikor az, amire...
2: Jó, mondjuk három van belőle, nem nehéz. Giro, Tour de France
3: az, amire
2: Vuelta.
3: Mi szoktunk élvezni, az most lehet utoljára látni, hogy három héten kereszt.
2: Nagyon fontos.
3: Ja, igen. Bár azért a fejükről néznek ki rosszul, ők még nekem is tetszenek. Tehát a háromhetes versenyből utoljára látjuk őket, hát természetesen valószínű, ha Pogit nem lövik le, vagy nem esik el, semmi ilyesmit nem kívánok neki, meg fog-e nyerni. Reméljük Walter Attila is valahol.
2: Őt elrabolták az ufók, és egyszerűen így...
3: Igen, de az mennyire durva, hogy Szlovénia egy 2 milliós ország, és az első két versenyző az összetetben, ő meg a Roglič. Két szlovén versenyző.
2: András, nem lehetsz ennyire kisítő, ne haragudj, figyelj ide. Igen, de ennyire hasítani és nemzetre lebontani, én ezt bocsánat, egy kicsit azért nem tartom relevánsnak, mert hogy nagyon sok minden kell ahhoz, hogy egy klub ki tudjon nevelni egy élsportolót, egy csapatkapitányt. De mind egy fabatkát nem ér, hogyha az utánpótláson nem találják meg azt a tehetséget, mert kétféle versenyző van, és itt senki ne sértődjön meg. Van egy, aki keményen küzd, és irgalmatlanul jó, és benne van most a top 5 legjobba. De azért a Pogácsár, mert ő így született, tehát hogy az a plusz van benne, amit nem tanulsz meg sehol, ami veled születik.
3: A Bahreinnél, ami ennyi. A Walter Atti csapata, ugye ott is az első számú menő, egy szlovén srác, 19 éves. Ezek nagyon kemény dolgok, tehát hogy, és közben meg itt vagyunk 10 millióan, látod a nemzeti olajvállalatot, a támogatónak a szlovén válogatott mezén, nálunk miért nem támogatják?
2: Azért, mert az alfarhangot fűrészeljük, és konkrétan borzasztóan tudjuk, hogy mi van. Az van, hogy a pénz, ami mondjuk papíron oda van tolva, az nincs oda tolva, vagy valahogy nem tudom, mire
3: de
2: folyik
3: el. Nincs
2: utánpótlás. Itt a kerékpársport azért él, mert vannak olyan emberek, mint például az Eisenkrammer Károly, vagy a Walter Attilának az édesapja, vagy a Vaskota Blankának az édesapja, meg még nagyon sokak mások.
3: Akik, lelkes őrültek.
2: Vagy itt a Szalontai Sanyit is ide sorolnám rögtön. Abszolút. Akik saját zsebből finanszírozzák a kerékpáros pályafutásukat. És ameddig itt meg nem választják, és így azon megy, hogy nem nyilvános az MKS-nek a taglistája, aztán utána elnök választás van. Nem beszélve arról, hogy hogyan viselkednek ott sportvezetőknek mondott emberek, és én oké, nagyon tisztelem, ha valaki üzletember, és elért valamit, és a sikerét, abszolút respekt, de mikor lesz már az, amikor sportvégzettséggel, vagy akár sportolói múlttal kerülnek olyan emberek ilyen székekbe, hogy talán valami történik. Szóval tudjuk, hogy hol van itt a kutya eltemetve, bőven, és hány éve folyik ez. Szóval igazából inkább ott van a jó kérdés, mikor lesz ennek vége?
3: Nem tudjuk.
2: Tessék.
3: Nem tudjuk. Minden esetre... Én ezt a foci dolgot egy kicsit most már így abba hagynám.
2: De ez most kerékpárműsor.
3: Igen, azért mondom, hogy nem a focit kéne támogatni.
2: Te mondtad.
3: A Ferencváros labdarúgó csapatának éves költségvetéséből legalább három darab...
2: Most már összezavarsz, most foci vagy bicikli?
3: Mondom, legalább három darab Pro Tour, illetve World Tour csapatokat lehetne csinálni, akár UAE szinten is, tehát abból a pénzből. Itt most elnézést, megint a sportra terelem a szót, konkrétan megint mi van, augusztus vége van, egyetlen egy magyar csapat van még úgy, ahogy nemzetközileg még versenyben, de lehet, hogy ma este már ő se lesz. Miért kell ezt erőltetni? Miért nem lehet olyanba beletolni a lóvét, ami példaértékű, gyerekeket fölnevel, mutat valamit, és ne adj Isten, még az országnak is sikert hoz, vagy legalábbis hírnevet. De oké, föltettem a nagy kérdést az éterbe.
2: Jó,
3: hát
2: akkor ugorjunk egy kicsit ugye 1901-ben született a Tullio Campagnolo, utazunk ide Magyarországra egy kicsit menjünk ugye na szóval, amikor megépült a Millenáris itt Budapesten. Ugye az egy olyan központ volt ott, hogy többféle sportnak helyszínt adott, és mivel nem éltek az emberek ebben a mainstreamben, meg ebben a digitális világban, igenis oda mentek, hétvégén ott beszélgetek, ott találkoztak, és
3: bocsánat,
2: ott már...
3: Megjegyzem, hogy Marcinak az édes nagymamája volt az, aki elmesélte, hogy konkrétan az volt a csajozós és a passzizós hely. Tehát a
2: nagyon tisztelném, ha elmondhatnám, és akkor lenne egy rendes beszélgetés, de így meg félbeszakítasz, és kellemetlen a számomra. Na, és lehet, hogy el is felejtem. Na, szóval, hogy... És ott elég szépen virágzott a kerékpársport, de nem csak a kerékpársport, és nem sorolom most föl az összes magyar kerékpárvázkészítő mestert, gyönyörű műhelyek voltak, gyönyörű vázak készültek, remek munkák, és akkor bedobtak egy olyat, hogy kerékpáradó, ami akkoriban valami, ha jók az emlékeim, az egy ilyen öt shilling, vagy nem tudom, miért túró volt akkor, arra kóst, tehát ami egy nagyon sok összeg volt, és akkor ez azt eredményezte, hogy hoppá, kevesebb lett a kerékpározóknak a száma, ezek a műhelyek tönkrementek, ezek a kézműves kis manufaktúrák, és ott volt az, hogy ott teret nyert a foci, és kiszorult az összes, senki ne értse félre, az is egy sport, tiszteljük, csak hogy ami, és akkor visszakanyarodva hozzád, nem igazságos a leosztás. Tehát, hogyha minden sportra jut 100 alma, és az a minden sport összesen 10 darab, akkor mindegyik kapjon 10 almát. Ennyi.
3: Ja, figyelj, hogyha 4 évente megnyernénk a foci világbajnokságot, itt senki nem szólna a semmi ellen.
2: Igen, de nem nyerjük
3: itt,
2: meg.
3: Itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy megint el lett tapsolva a gigalóvé, amiből nagyon sok mindent lehet
2: ezt csinálni. Ezek már csak az okozatok. Hozzá nem értő emberek basáskodnak ilyen titulusokba, mert az menő. Ennyi.
3: Hát,
2: és nem olyan emberek, akik a sportért élnek. Hát egyáltalán az a csoda, hogy van magyar körversenyünk, tök jó, hogy nem szégyenben úszunk, hogy nincs. Az 1925-ben rendezték az első versenyt, igaz?
3: Így van, 28-ban pedig világbajnokság igen, volt a Millenárison. Tehát itt valamikor azért nagy hagyománya volt a dolgoknak. Azt se lehet mondani, hogy nem volt.
2: Ne viccelj már.
3: Valóban Eiserklom, mert Karcsinak köszönjük ezt.
2: És a Vuelta sportirodának, és mindenkinek,
3: aki ennyire őrült, melyik ott vannak, de ezek azért mind
2: és az
3: volt...
2: És az útbiztosítósoknak is.
3: Mind volt versenyzők, meg versenyző közelik, akár az útbiztosító, aki ugye
2: köszönjük
3: itt volt.
2: Köszönjük amúgy nekik, igen.
3: Ő is volt versenyző volt, tehát itt a sportág iránti szeretet az, ami életben tartja még ezt a dolgot.
2: Hát igen, hát... Ezt mondtuk.
3: De akár ezt eltartatná, akár állambácsi is, és lehetne ezt még magasabb szinten is csinálni. De nem is a versenyt a lényeg, hanem az, hogy az utánpótlás kinevelése, illetve amiről az adás
2: mit
3: elején
2: mondtam,
3: beszéltünk,
2: hogy ott vérzik el.
3: Bár, gyerekeknek az oktatása, tehát lehetne ilyeneket
2: akkor, bocsánat, említsük már meg akkor, hogy ha már így mindenképp, mert a Szabolcsi Szilviának ehhez igenis köze van, nagyon sok munkát fektet bele ő is, és a kollégái is, hogy ők csinálják most ott az utánpótlást, és nyerik a versenyeket.
3: Hát az utolsó olimpiai pontszerzők.
2: Nyilván tudjuk ezt, hogy ez nem jövőre, nem egy év alatt ér be, de amikor elérkezik oda, hogy ez beérik, akkor utána folyamatosan jönnek a nyert versenyek zsinórba. És ha már ilyen nyeremények, akkor... BMX freestyle olimpiai versenyszám. Az egy pár éve lett, ugye, vették föl olimpiai kategóriának. A Molnár Noémi Európa bajnok.
3: Wow!
2: Bravo. Ja. Na, szóval, hogy ők is, ugye ez a szabad stílus, és hát emlékszem rá, akkor még a Verdéből vagy Máriából? Nem, akkor már Verdébe ő voltunk, onnan adtuk az adást, és óriási volt, pont aznap volt Bandita Rádió, és akkor tök napi hír volt, hogy akkor fölvették a BMX-et, meg még egyet, de azt nem jegyeztem meg, mert nem bicik. Bocs már. Igen, a Molnár Noé tavaly ezüstérmes volt a selejtezőben, és így azt mondják, hogy két nagyon erős gyakorlatot mutatott be. Az első körben 91 pontot kapott a produkciója. Második helyet ért a címvédő német Kim Lea Müller mögött, és a második fordulóban pedig ugye a BMX-eseké volt a legjobb gyakorlat, és a két produkciójának az átlag az ilyen 90,05. És akkor így, ja, hát gratulálunk neki, mert hogy ugye ő egy nagyon fiatal versenyző, és hogyha már most ilyeneket produkál, na például ő, amiről az előbb beszéltem, hogy ő olyan jól ki lett merítve annó Domini, hogy ő neki kezdenek ezek beérni, és versenyről versenyre jobb lesz, szezonról szezonról jobb lesz. És azért olyan jó, hogy ilyenek fölbukkannak, mert hogy a kerékpár az annyira elvérzett, hogy azért itt vannak a mountain bike-osok, meg vannak a DH-sok, meg elég sok szakosztály van, de hát volt. De hát volt. Na, hát igen, ilyenek ezek, meg a bárányfelhők is. És akkor azt mondja, lesz, mindjárt mondom, melyik verseny. Vagyis hát most folyik tulajdonképpen, mármint hogy így ezen a hétvégén így a jövő héten kezdődik a suli, nagyon durva.
3: Na.
2: Szóval XCO, augusztus 27, aztán augusztus 30, úgyhogy kövessétek figyelemmel. Fönt van minden az arckönyvben. Mi legyen, tegyünk be valami zenét? Azért jössz közelebb a pulthoz. Nem beszélsz a mikrofonba, úgyhogy ezt a hallgatók nem hallják. Meg így egy kicsit ilyen, nem tudom, fura. Menj már, arrébb benne vagy az aurámban. Kösz már. Nem, csak vicceltem. Licces, tényleg nevet komolyan, ezt abszolút viccnek számtam.

0: build your own peace.
1: Hello, itt vagyunk.
2: Hello.
1: Az majd adás után megy, amit hoztál, az, mert közben meg itt is van előttem, és...
3: Mit hoztam én?
1: És hát ezzel kezdtük az adást. Szóval Tilos. Tilos Rádió, FM 90.3, 2.15.37.73 plusz program ajánlót nyitok akkor, szeptember 4-e, Tilos Rádió 35. szüli nap. No, de az még odébb van, viszont ma este 8 órától a Naptronika ütemfogó Vojlem 2 második Nívó Drink Bar Florián téri aluljáró. Nagyon jó kis hip-hopok meg beatek fognak ottan szólni. Beat and Raps All Nights. Sista, Fangs, Mollies, Énok, őt még ismerjük is, B.A., Digi, Éber és még sokan mások. Azt hiszem éjfélig tart, vagy valami ilyesmi. Ez például ma. Aztán hétvégén lesznek mindenféle fesztiválok, lesz Bakácsfest is, mondjuk az holnaptól indul, vagy valami ilyesmi. Ha arra jártok, nézzétek meg. Aztán persze szerintem még bringázzatok is, főleg még, hogy még jó idő van, használjátok ki mindenféleképpen. Mm-hmm. Tessék menni biciklizni. Neked van valami?
3: Hát végül is van.
1: Tessék mondani. Basszus kulacs, Eliket.
3: Ráadásul ezt akartam mondani. Na. Lesz szombaton egy Eliket, ami a Óbudán a Görzenál előtti parkból.
1: Onnan indul?
3: Most meg nem mondom a nevét ennek a parknak, de mindenki tudja, ott a Kolozsi tér után mész a Bringóton, és ott van egy ilyen park, és onnan lesz a rajt, igen, illetve a vége pedig a kriptában.
1: Igen, akkor úgy.
3: Lesz, igen. Ami gondolom azt sejteti, hogy ott zenekarok is.
1: Micsoda? Hát a Jenki állítólag egy olyan labanc, osztrák, egy olyan punk zenekart szerzett, punk rock lesz egyébként, olyan zenekart szerzett,
3: hát
1: hogy így például Munyi azt mondta, hogy össze kell szedni mindenkit, aztán menjünk.
3: Tényleg?
1: Aha, ezt hallottam.
3: Hát a Munyi azt mondta, akkor azt kell csinálni.
1: Ha Munyi azt mondta, hogy menni kell, akkor menni kell. Szóval igen, ez szombaton. De mindjárt próbálok vadászni infót. Azt mondja, hogy mert hogy szeptember 5-én is lesz egy session. No, plakátot már találtam. Tehát 11-kor van találkozó.
3: Mhm. Uh-huh.
1: 11-kor van találkozom, ugye nézem, hogy azt írják-e. Igen, ez a Dentaket.
3: Így van. Azt nem tudom, mit akar, hogy fogakat kell vinni?
1: Hát nem, hanem hogy...
3: Vagy megharapják egymást?
1: Most tényleg, ezt most komolyan kérdezed? Hát,
3: nem viccelek.
1: Jó, nem tudod, hogy izé mondjuk a Lina is futárkodott fogászatoknak, de semmi gond, mindegy. Szóval a Dentaket. És akkor...
3: Hát, hogy én is vittem fogsort,
1: na,
3: és pont ez volt, hogy
1: mondom,
3: olyan gyorsan tekerjél, hogy ne harapjon be hátadba.
1: Ha-ha. Na, szóval, hogy Fischer Ágoston Park, kérlek, amit mondtál, Fischer Ágoston Park.
3: Na.
1: És akkor 11-kor ott van a tala, aztán start délbe, nö. Mm-hmm. És akkor igen, HC Punk Bands. Ja. Jó kis, hát gondolom a versenyek a szokásosak.
3: Egy pár ott a parkban lesz megtartva, Traxton meg ezek, ha jól tudom, a többi pedig majd ott a Verdében.
1: Na, zseniális egyébként, meg a helyszín is borzasztó jó. Ez az, Dentaket 26 a Grand Fondo. Igen. Azt mondja, hogy végtelen átgyugó jó futam a városban, minden sallag nélkül, csak kőkemény rag meg. Szóval, Dentaket 26 a Grand Fondo Eliket. Igen, ahol mondtuk 11-kor Tali a Fischer Ágoston Parkba, délbe elstartol, a limit idő az 5 óra, 2000 a beugró, futároknak és újaknak ingyenes, azt írják, hogy sisak léci legyen, lakat, defekt kit, hát igen, eddig is volt királydínje, de most na-

0: cipédinomító műhely, úgyhogy rakjátok meg, férjetek oda a kampával. Menjetek a Dunakanyarba biciklizni, meg mindenhová egyébként, ahová csak tudtok. Van most már szabaduló szobás játék bringával, legyetek nyomon. Ez itt a reklámhelye, és akkor én részemről szevasztok.
1: Ők voltak legutóbbi adásunk.
0: Így van, és menjünk játszani, szedjük össze magunkat. Sziasztok, kedves hallgatók, tilososok, mindenki, hajrá! Húzd
1: le a vörös körmöddel.
0: Szervusztok, nem csak vörös, más színe is van.
1: Lila.
0: Mind a tíznek. Semmi köze senkinek hozzá, ez privát információkat nem illik az éterbe megosztani. Na csokolom, szevasztok, rak meg!
1: Csá.
2: Huh? You know it's at the end of the week, right? You know what I'm saying? I know y'all got that loot, alright? Drop it in the bag. We gotta keep getting paid. Keep getting paid. Set, set, set. We got to get more money, and more money.

0: mi osorin. Onnako saja bole jenek rin.
1: Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, mindkét nap incsiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

Volt egyszer egy ember, annak volt egy szépséges leánya. Sokan kérték már feleségül ezt a leányt, de az apja nem adta senkinek. Azt mondta, azért lesz a leány, aki őt egyszer Isten igazából fel tudja mérgesíteni. Ez bizony nem volt egyszerű dolog, mert a szép lány apját még soha senki nem látta igazán mérgesnek.

0: Élt abban a faluban egy szegény legény. Olyan szegény volt, hogy feleséget sem kapott a nagy szegénysége miatt. Egyszer aztán gondolt egyet, fogta magát, elment a szép lány bogaras apjához.
1: Igaz ugyan, hogy én még soha életemben senkit fel nem mérgesítettem, de ha te mindenáron azt akarod, hogy megbosszantsalak, én vállalkozom rá.
2: Hát figyelj, próbáld meg!
0: Válaszolta a szép lány apja.

0: A legény erre enni kért tőle, de üres volt az éréskamra. A szép lányapja semmivel sem tudta megvendégelni a szegény kérőt.
1: Elnyemi dolog ez, hiszen te olyan büszke vagy, mintha akár 4 elefántot is elajándékozhatnál, ha éppen kedved lenne hozzá. És közben még egy pohár vízzel sem tudsz megvendégelni.
0: De az öreget cseppet sem haragították meg a legény szavai.
2: Jussz, menjünk el vadászni, akkor majd lesz ennivalónk.

0: Jó, menjünk vadászni. Csak hogy a vadászathoz kutya is kell, neked meg nincs vadászkutyád. Egyikünk álljon be kutyának. Ki legyen az?
1: Az öreg továbbra is nyugodt maradt. Azt ajánlotta, hogy a legény álljon be vadászkutyának. A legény ráállt.

Elmentek vadászni, szerencsével jártak, elejtettek egy kócsagot, s a legény annak rendje módja szerint, mint a vadászkutyák szokták, a szájában vitte haza a zsákmányt. Mikor hazaértek, így szólt az öreg,

0: Nyújts tüzet, én meg közben megtisztítom a kócsolót.
1: Én kutya vagyok, nem tudok tüzet rakni, meg más ilyen házi munkát sem végezni. Te ember vagy, dolgozz csak magad.
2: Ezzel elnyúlt a konyha sarkában, és nyugodtan figyelte az öreget, aki tüzet rakott, és aztán elkészítette az ízletes pecsenyét.
0: Ha már semmit se csinálsz, legalább menj, és hívd vacsorázni a családomat.
3: What a great happiness, happiness, happiness.
1: Én kutya vagyok, hogyan szólhatnék hozzájuk? Te ember vagy, szólítsd őket magad.
2: Ment is az öreg, hogy behívja a feleségét meg a szép lányát vacsorázni. Mire visszajött velük, a legény felfalta az egész pecsenyét. Csak a csontokat hagyta meg.
0: Mit csináltál?
1: Nem szabad ám a kutyára húst hagyni. Na most mérges vagy?
0: Cseppet sem. Se baj. Ma nem vacsorázunk. Holnap újra elmegyünk vadászni, akkor majd te leszel a kutya.
2: Így is történt. Az erdőben rókanyomra bukkantak. A legény a róka után űzte az öreget, addig kergette, addig bízhatta, míg rá nem talált a rókajukra. A ruhája rongyokban lógott rajta. Keze lába vérzett, mire zsákmányul ejtette a rókát. A legény annak rendje módja szerint hazáig cipeltette az öreggel a zsákmányt. Hazaérve tüzet rakott, és szólt az öregnek, hogy segítsen egy kicsit.
0: Én kutya vagyok. Ehhez nem értek. Dolgozz csak magad.
1: Na, ne segíts te, lusta kutya. De tudd meg, hogy enni sem kapsz.
2: Pompás levest főzött, szépen megterített, megtöltötte a leveses csészéket, melléjük tette az evőpálcikákat is. Az öreg éhes volt, s nagyokat nyelt, mikor megérezte a leves jó illatát. A legény küldte, hogy hívja be a családját, ülnének le a vacsorához.
0: Én kutya vagyok, nem parancsolhatok nekik. Te ember vagy, szólítsd őket, tettem magad.
2: Előre örült, hogy belakomázik majd, mihelyt kimegy a legény. De az csak nem sietett. Fogott egy jó erős madzagot, megkötötte az öreget, de úgy, hogy szegény feje semmiképpen sem férhetett az ételhez. Azután kiment. Csak hogy nem az öreg feleségét meg a lányát hívta vacsorázni, hanem a szomszédékat. A vendégek asztalhoz ültek, a legény meg leoldotta az öregről a madzagot. Az szegény azt hitte, hogy a vacsora mellé ülhet, de nem. A legény kikergette, még utána is rugott.
1: Ki innen, te szemtelen kutya? Semmi keresni valód az asztalnál, majd a csontokból kaphatsz.
2: Erre elfutotta a méreg a szép lányapját, dühösen kiáltozott.
0: Ilyen gyalázatot még... Ilyen, még emberrel nem esett ilyen. Te orcátlan, ha szabad... Hogy szabad engem így felmérgesíteni?
2: Jót nevetett a furfangos legény.
1: Győztem, te méregbe jöttél, én meg feleségül kapom a lányod.
2: Így is történt.

0: Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, mindkét nap incsiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattok a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Alig maradt víz az Izsák közeléből lévő Kolontó medrében. A vízszintje az elmúlt hetekben 2-4 cm-rel csökkent. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság már júliusban arról számolt be, hogy a tó vízszintje elérte az eddig ismert legalacsonyabbat, és ha ez így folytatódik, augusztus közepére a teljes meder kiszárad. A szakemberek az utolsó pillanatban mentették ki a tóból a fokozottan védett lábi pócokat és más őshoros fajokat, majd elszállították őket Gödöllőre a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ tavaiba, lápjaiba és a Nemzeti Park által működtetett Kurgán természetvédelmi bemutató helyre Szatymazon. Az elmúlt időszak időjárása miatt eltűntek például a lápi szitakötők, a bölömbikák, a nád pedig az aszálytól szenved. A Kolontó és más vizes élőhelyek mocsarak kiszáradását a homokhátságon a klímaváltozás a csapadék mennyiségének drasztikus csökkenése mellett az emberi tevékenység is okozta, írja a Telex.
3: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról. Széles körben tartja magát az elképzelés, hogy egy 7 éves kutya nagyjából egy 49 éves ember egészségi szintjén van. Egy vizsgálat alapján azonban az ebek öregedése ennél jóval összetettebb, életük első szakaszában rendkívül gyorsan öregszenek, később viszont fokozatosan lassul ez a folyamat, írja a Science előttre hivatkozva a NatGeo. Kutatók a DNS kémiai módosulását vizsgálva arra jutottak, hogy egy 8 hetes kölyök kutya biológiai életkora nagyjából egy 9 hónapos emberének felel meg. Olyan matematikai összefüggést dolgoztak ki, amellyel a kutya életkora emberi életkorra számítható át. A képlet alapján egy 1 éves kutya nagyjából 31, egy 2 éves 42, egy 4 éves pedig egy 53 éves emberrel állítható párba. Egy 12 éves kutya biológiai életkora körülbelül egy 71 éves emberéhez hasonlítható. Fontos, hogy egyetlen kutatásról van szó, és ebben is csak labradorokat vizsgáltak.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió. Tilos Rádió FM 90.3. Csütörtök este 8 óra van, és ez az Alkotás útja, élőbeszéd demonstráció lassított elmúlással, ami egészen konkrétan azt jelenti, hogy Tilos Rádiónak van egy archívuma, ahol a különböző adásokat le lehet tölteni, sok-sok évre visszamenőleg. És mielőtt még bármi, de mielőtt még elkezdenénk a szokásos programajánlót, szeretnénk boldog születésnapot kívánni a Tilos Rádiónak, aki 35 éves. És a kedves hallgatók fognak erről értesülni, mert lesz Tilos születésnap, hogy mellett, hogy már vannak is spotok, de mindenképpen most készülnek a spotok, már egy van. Rogyásig fogjátok hallani ezeket, és azért elmondom, hogy szeptember 4-én pénteken lesz ez. A helyszín, hát ki lehet találni, de azért elmondom, Dürerkert, és a részletes leírást megtaláltok a Facebookon is, meg a Tilos Rádió weblapján is, tilos.hu. Lesz DJ, lesz Bogrács, lesz Tombola, lesz Pezsgő, és lesz Torta. Nem okvetlen ebben a sorrendben, aki tortára pályázik, az fél tízig kell, hogy maradjon. Én szerintem olyan 10 óra tájban lehet a hatalmas Tilos tortából kapni, de a kerten kívül a kis teremben és más kerti helyszíneken is fog tartani a születésnap. És természetesen lesz parafernália, azaz adománypult, bográcsok, tombola, ezeket már mind mondtam. Tehát ez szokásos, Tilos születésnap, hatalmas nagy fölpörgéssel, és mostantól kezdve péntekig mindig ezt fogjátok hallani két adás között. És szerintem jó lesz, eddig mindig jó volt. Tehát akkor igen, a következő lépés az az, hogy programajánlót mondunk. A programajánló egy első lépése, hogy szeptember 10-én, de hát ez messze van, ezt hagyjuk, a Budapest Galériában szeptember 3-án, azaz szerda 18 órakor kiállítás nyílik a gyászmunkáról. Szívem is sír belül, ez a címe, és a kiállítás fókuszában a gyász fogalma áll, személyes viszonyunk hozzá, társadalmi és szociális dimenziói, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokások átalakulása. Csoportos kiállítás, aki többet akar róla tudni, az vesse bele magát az internetbe, nem lehet megtalálni Budapest Galériában jövő szerdán. A 2B galériában is kiállítás nyílik, ez 31-én, ez hétfő vagy vasárnap? 31-e.
1: Ez hétfő.
0: Akkor hétfő nyílik, este 7-kor Horváth László kiállítása, én őt Horváth Laciként ismerem, de Horváth László kiállítása, magántörténelem hamisítás 1/2, azaz azt jelenti, hogy egy kétrészes kiállításnak az első sora. Felolvasom az első mondatot. A mítoszteremtést a konspirációnkkal és vágyainkkal karöltve szükségszerűségnek utalta antropomorf földi játékszereinek a fennvaló. Ebben a tónusban folytatódik, komoly kiállításnak néz ki, megnyitó is lesz, tehát 2B galéria a Rádai utcában, ahol mindenki tudja, hogy hol van. Ha pedig nem tudja, akkor tessék megnézni, meg lehet nézni az X-Indexen is, meg az Index nevű papíralpú galéria térképen. Az Eisbach és Szapolai galériában Pap Gábor festőművész kiállítása nyílik meg jövő csütörtökön adásunkkal. Hát nem is egy időben, adásunk előtt. Fehér Dávid nyitja meg, kiállításnak címe is van, az a címe, hogy Even Randomness has Roots, tehát még a véletlenszerűségnek is vannak gyökerei. Hát evidens, engem ez nem lep meg, de lehet, hogy sokakat igen. Továbbá szeretnénk ajánlani azt, hogy a Kapa Centerben jövő kedden 6 órakor nyílik Kapazin Let's Code című kiállítás, és Mucsi Emese igazoltan ezért nincs itt ma az adásban, mert a kiállítással kapcsolatos tennivalókkal van elfoglalva. És még egy programot szeretnék ajánlani, hogyha valaki úgy érzi, hogy holnap, azaz pénteken délután, program után vágyik, akkor tudnám ajánlani a Bakács Festet. A Bakács Fest, ez a Bakács téren rendezendő, évről évre megismétlődő hatalmas nagy ferencvárosi 9 kerületi kulturális buli, több helyszínen is van. Én most egyetlen egy helyszínt ajánlanék, azt, hogy 4 óra tájban, aki teheti, látogasson le a Bakács Bunker vezető helyszínbe, ami hát nyilván mindenki tudja, hogy mi az. A Bakács téren egy szép nagy épületnek a hatalmas nagy alsó pincerendszere, több kiállítás volt ott már évek óta. Tehát mindenki ismeri, mert ott lesz az Időjárőr könyvbemutatója. Az Időjárőr először 2003-ban járt Budapesten, akkor az akkor még Moszkva térnek nevezett helyszínen állított ki egy lakókocsit, vagy állt ki egy lakókocsi, és a lakókocsi oldalára nem akármi volt odaírva, hanem azon kívül, hogy Időjárőr, az is oda volt írva, hogy bárki, aki folyamatosan 10 percen át beszél, kap 4000 forintot. És aki kíváncsi arra, hogy mások mit beszéltek, az kisvártatva néhány nappal később az Időjárőr című publikációt megtalálja a Moszkva téri újságárusnál, ami egy hatalmas nagy újságárus volt a Moszkva téren. Lehet, hogy most is megvan, nem tudom, nem figyeltem meg. Na most az történt, hogy 23 évvel később, azaz idén, most májusban az Időjárőr lakókocsia a Ferenc téren volt 5 napon át, és ott gyűltek a szövegek. Itt már nem 7000 forintot lehet, nem 4000 forintot lehetett kapni, hanem 7000 forintot, többet kellett volna, mert ugye az infláció szerint ez már legalább 10000 forint, egy 2003-as 4000 forint, de hát azért sajnos ott még nem tartunk. Tehát ennek a könyvnek a bemutatója lesz. A könyv egyébként két budapesti könyvesboltban is megtalálható, az egyik, megint csak ki lehet találni, mind a kettőt ki lehet találni egyébként, az ISBN a Baross utcánban, Mária utca sarok, és az író könyvesboltja Andrássy út, Oktogon, Nagymező utca a környéken. Tehát ezt ajánlom mindenkinek, ez könyvbemutató péntek 16 óra Bakács Bunker és az Időjárőr könyve lesz bemutatva, mert a májusi szövegeket azonnal könyvalakban kinyomtattuk, és ez lesz ennek a könyvnek a megjelenése. Elvileg, mivel a helyszín is, meg az időpont is nagyon közeli a Ferenc térhez, illetve az ottani szöveggyűjtésnek az időpontjához, elképzelhető, hogy olyanok is lesznek, akiknek a szövegei benne vannak a könyvben. Ez az egyik, amit még a programajánlóban szeretnék ajánlani. A másik program pedig az a program, amivel a mai adásunk foglalkozik, ez pedig az, hogy Bódi Gábor filmrendező 80. születésnapi alkalmából egy emlékkonferencia lesz a Három Holló Kávéházban, Szabadsajtó úton, és ez a konferencia péntek, szombat, vasárnap. Kézzel van a program, de úgyis most erről fogunk beszélni, tehát szerintem az adás végén fogom a vagy akkor újból végigmehetünk a programon, mert a vendégünk a két szervező közül az egyik, Gelencsér Gábor, a másik szervező telefonon fog majd valamikor bejelentkezni, mert éppen kiállítást épít, és Jósai Péter, aki a bodigábor.hu weboldalnak a
1: szerkesztője,
0: és szintén részt vezet ezen a programon. A kozmikus szem, ez a címe, ez nyilván Bódi Gábor egy munkájára utal, tehát most még egy picit a programajánlónál maradva, ez péntek, szombat és vasárnap. A programot részletesen el fogjuk mondani, elég legyen az, hogy minden nap egy órakor kezdődik, rövid előadások lesznek, de nagyon sok és nagyon izgalmas, 20 perces előadások, lesz ebédszünet, és természetesen lesz vetítés is. Úgyhogy igazából ez a hétvége programja, és aki csak tud, az vegyen ezen részt. Ezt még nem mondtam, de a hallgatók, akik hallgatják a műsorunkat, azok tudják, hogy az előző héten, tehát egy héttel ezelőtt beadtunk egy ismétlést, azt az adást, amikor 2012-ben, tehát 24 évvel ezelőtt, 14 évvel ezelőtt Beke Lászlóval beszélgettünk még a Mária utcában. A Bódi Gáborról Szilágyi Kornél fölvette az egészet, HD minőségre, és ott van az ő weboldalán, tehát ezt bármikor meg lehet nézni. Ezzel próbáltunk ráhangolódni.
1: Bocsánat, hol lehet megnézni?
0: A Szilágyi Kornélnak a YouTube csatornáján.
1: És az?
0: Hát ennyi, hogyha rákeresel, hogy Beke László a Tilos Rádióban, akkor rögtön okay. Megtalálod. Okay. Na, tulajdonképpen akkor most már csak arról van szó, hogy beszéljünk erről a programról. Tehát Gábor, te képviseled most egy személyben a két rendezőt, vagy szervezőt. Hogyan indult ennek a konferenciának a szervezése, vagy az ötlete, hogy jelentkezett? Mikor kezdtetek el ezen gondolkodni?
2: G. Horváth Mihály Misi ötlete volt, és ő kért meg arra, hogy csatlakozzam, illetve az ELTE fintudománytanszék is álljon az esemény mögé, illetve más egyetemek, tanszékek, szervezetek is ott vannak mögötte, és aztán a Három Holló pedig befogadta az eseményt, Baksasós Verával is egyeztettünk erről. Az apropója pedig, hát nyilván a 80. születésnap, de ez azt szoktam hozzátenni, hogy nagyon döbbenetes és fájdalmas, hogy úgymond csak 80 éves lenne, tehát hogy simán itt ülhetne. Manapság, hála Istennek, egyre magasabb az életkor, és ez számomra nagyon-nagyon olyan szívszorító érzés. Tehát szinte ezzel a 80-assal már önmagában valamit jelezni szeretnénk, hogy hát ő itt lehetne. És ami még erről eszembe jut, az már egy picit tehát belemehetünk Bódiba, hogy ha itt lenne, akkor biztos vagyok benne, ez mondjuk nem egy nagy lelemény, hogy a legkorszerűbb technikákkal, a digitális kamerával és az online elérhetőséggel, tehát hogy biztos, hogy olyasmit csinálna, ami nem hogy korszerű lenne, hanem egy lépéssel előtte járna. Mert hát az ő rövid életében, 39 évesen halt meg, mindvégig ez ott volt. Az első komputer animációs film, korai videómunkák, filoklip, mitoklip, liroklip, tehát ilyen rövid videóra forgatott anyagok, ezek az életmű legutolsó darabjai. Az Infermentál, mint videó folyóirat, tehát egy videó kazettán szerkesztett, összeállított anyag, amit nyilván még az internet meg a DVD korszaka előtt így terjesztettek, vagy Baksasós Verával közösen az Axis című videó plusz könyv, tehát hogy elképesztően innovatív volt, és erre gondolok, hogy nehéz kitalálni majd, hogy nem, hogy vajon most ez az innováció miben jelenne meg, de biztos, hogy ott volna.
0: Hát, mit tudom én, lehet, hogy Fekete-fehér 16-osra forgatnak.
2: Igen, az is lehet. De hát ezek spekulációk, de az, amit ő úgymond először, az tényleg kifogyhatatlan. Hát archívok használata.
0: Igen.
2: Abban is, ha nem is a legelső, de az, hogy amatőr tekercsekből csak abból összehozni valamit, ez lett ott privát történelem Timár Péterrel az először, és ugye Forgács Péter ezt nagyon sokszor elmondja, nagyon nagy tisztelettel, hogy az indította el, aztán az ő nagy privát Magyarország sorozatát, tehát az is egy például egy ilyen úttörő dolog volt, csak nagyon jutott eszembe, hogy 16-os fekete-fehér, mert ugye ott valóban 30-as évekbeli amatőr filmtekercsekkel bütyköltek.
0: Igen. Hát az biztos, hogy a főművei azok mindig különböztek egymástól, tehát hogy sose folytatta azt a vonalat, hanem nagyon bátran másfele újabb irányokba ment. Beszéljünk egy picit az élet történetéről, tehát hogy, mert én azt érzem, és szerintem ezt is érzitek, hogy hát egy sokkal jelentősebb alkotó annál, mint amennyire úgy jelen van az életművével, mert hát nyilván alapvetően filmrendező, aki filmeket csinál, és három nagy filmje van, tehát mozifilm hosszúságú filmje, amerikai az X-75-ből, a Psziché 81,
2: 80,
0: bocsánat, és 83 a kutyai dala, és ahogy mondtam, mindegyik nagyon erős, de nem hasonlítanak egymásra. Tehát egy pusztán emiatt is érdekes lenne, de hát amit mondtál, tehát a szervező tevékenysége, a videoművészeti tevékenység, ami hát ugye egész egyszerűen föltette Magyarországot a videoművészet képzelbeli térképére. Tehát hogy próbáljunk egy picit így, tehát hogy milyen környezetből jött, mit tanult, nyilván te, aki jobban ismered az életrajzát, mit látsz, hogy hol, mi adhatott neki, vagy mi lehetett az ő korai éveiben, mi jelentetett valamilyen erős inspirációs hatást?
2: Hát a Bódi esetében megkerülhetetlen, hogy valamilyen módon beszéljünk egy alkatról is. Tehát, hogy nem csak alkatról, tehát nem csak a művészi tevékenységéről, hanem a személyiségéről, a jelenlétéről abban a korban. És ezt is sokan elmondják, én úgy szoktam megfogalmazni a Bódi úgymond jelenséget, hogy egy kisszerű kor nagyszabású figurája. Tehát nagyon sokat mondó, hogy pont 68-69-ben kerül kapcsolatba a filmmel. Tehát akkoriak az első forgatókönyv ötletei, meg aztán jön az Agitátorok 69-ben, akkor jelenik meg a Balázs Béla stúdióban. És hát ugye ez a 68-as váltás, az addigi 60-as évek még úgy, ahogy reményei után bekövetkezik a teljes dermedtség állapota, és ez lényegében egészen 89-ig, tehát bőven az ő halálán túl kitart. És ez, hát talán a pangás szó fejezi ki a legjobban, tehát a Szürke Kádár korszaknak az időszaka, és akkor ebben megjelenik egy olyan figura, aki pont ezt a középszert, az átlagot minden ízében, elemében sérti őt, és ő is sérti ezt a középszert. Ugye nagyon érdekes, hogy már a szó szerinti fizikai alkata is, tehát nagyon magas ember volt, tehát ilyen értelemben is úgymond kiemelkedett. Hadd mondjam el, én nem ismertem őt személyesen, de van egy kép róla, és ez nekem nagyon-nagyon erős kép. Ez valamikor a 70-es, 80-as évek környékén, 70-es, 80-as évek fordulóján lehetett, 79-ben, 80-ban, én akkor középiskolás voltam, és a nyári szünetben ilyen lelkes diákként filmben dolgoztam, ilyen kifutó fiúként, és lehet, hogy 79 nyarán ültem a filmgyárnak a büféjében, vártam, hogy megyünk, és egyszer csak megjelent valaki. És így végigvonult a filmgyár folyosóján, mögötte egy slepp. Fogalmam sem volt, hogy ki ez. Utána raktam össze, és most már azt is tudom, hogy valószínűleg ott a pszichét készítették elő 79-80 tájban. De hát ilyen elképesztő, tehát tényleg jelenség volt. És ez az, ami az ő művészetét is, meg hát valamilyen módon a tragédiáját is valószínűleg okozta, hogy ebben a kiszerű korban próbálta megélni azt a lázadást, a mindenfajta szabályoknak, a törvényeknek a felrúgását, adott esetben filmnyelvi törvényeknek a felrúgását, tehát ez nem egy anarchista volt, hanem a film nyelvében is ezt képviselte. De voltak éppen mindenben, és hát az a tehetség, amit nagyon sokan szintén elmondanak róla, hogy milyen agya volt, hogy szívta magába az információkat, hogy mennyire tudta képviselni, amit akart, sőt, hát azért ebben volt egy erő is, hogy ezek a dolgok így létrejöttek. És ebben a szűkös, zárt világban ő hát egyszerűen próbálta kimozogni magát, nyilván mindig ütközött, iszonyú nehéz volt ez, és én ebben látom az egész művészetének valamilyen módon a foglalatát, és ez az, ami számomra csodálatos módon konkrétan a film nyelvében, a stílusában is megjelenik. Tehát például, ahogy ő esetében egyetlen egy olyan filmképet nem tudtok mondani, amely egy az egyben egy realista kép lenne. Mindig ott van egy keret, egy maszk, egy szálkereszt, egy akadály, valami. Tehát mindig jelzi, úgymond, azt a korlátot, amin át kell lépni, vagy amit le kell küzdeni ahhoz, hogy az a kép megszülessen, mert így őszinte a dolog. Nem egy az egybe látjuk a dolgokat, hanem maszkok és szálkeresztek, ugye a négy bagatelnek, ez az alcíme, a maszkkal kapcsolatos alcíme van. Tehát, hogy ez a művészi gondolkodását is meghatározta. És akkor a kérdésedre válaszolva, hogy indult a pályafutás, ugye tudjuk, hogy a bölcsészkarra járt, és szerintem ott is erről volt szó, hogy...
0: Történelem, filozófia?
2: Így van, igen. De ugye a Zsilka János nevű nyelvész professzor volt aztán igazán nagy hatással rá, és ez az, ami a film szemiotika nyelvi kutatás felé is elindította, és úgy nem is zárójelben hozzá kell tenni, hogy nagyon jelentős az elméleti tevékenysége is. Tehát kevés olyan rendező van, aki ilyen vaskos kötetet tud megtölteni, mint ahogy a Bódi Gábor egybegyűjtött művészet írásainak az első kötete, az egy több száz oldalas könyv, amiben elméleti írások vannak. Tehát filmelmélettel is elkezdett foglalkozni, és úgy gondolom, hogy ez a fajta másképp gondolkodás, kicsit ez a lázadás vitte közel a filmhez, és szinte természetes módon a Balázs Béla stúdióhoz, amely megint ugye egy ilyen visszatérő kép, a Szabadság szigete volt. Sziget ugyan, de mégiscsak szabadabb, mint az összes többi, és akkor ott ez a dolog így kezdett kialakulni, és nyilván az akkor nagyon valóban menő, divatos filmművészet felé fordult,

0: Most téged János, régóta ismerlek, és az egész Bódi Gábor, mondjuk így kutatásom, az veled kezdődött a Kossuth Klubban, és te és Peternák, illetve előttetek pár hónappal Vera ott mutatta be az Axist. És másfelől téged, Gábor, most életemben először látlak, és rengeteg embert hallottam már Bódi Gáborról beszélni, és mindig körülbelül valamilyen szöget kell találnom, vagy mert mint hogy milyen, tehát szög, mint a körnek egy szelete, tehát valamilyen vetületet, és mindig megvannak a kritikáim, miközben hallgatom, aki beszél, de ennyire, hogy mondjam, tiszta szívvel beszélni, ilyen tiszta hozzáállással, ez roppant szimpatikus a számomra. Még egyszer nagyon örülök, hogy találkoztam veled. Azt szeretném kitágítani, hogy hogyan fordult a film felé. Ehhez van egy nagyon jó háttér, van egy film, az a címe, Bonta Zoltán ajánlotta a figyelmembe, az a címe, hogy Törvénytelen muskátli. Ez a Muskátli Presszú a Váci utcában, és 60-as évek, és oda jártak.
1: Dokumentumfilm.
0: Igen.
2: Kisfaludi András.
0: Kisfaludi András, pontosan. És oda jártak az írók, meg a művészek, és ott volt egy ilyen diskurzus, és hát eléggé föld alatti, meg avantgárd, illetve szem előtt lévő, illetve egy nagyon tulajdonképpen annak, ami később ez az alternatív kultúra lett, szerintem az volt ott az alapító találkozója. Azt akarom mondani, ott volt egy esemény, vagyis ott meséli el a Szent Jóbi Tamás, hogy volt egy francia filmnapok 68 körül, és hogy ez egy akkora esemény volt, hogy mindenki, az egész Muskátli ment, és az egész ELTE, az összes egyetemista a filmmúzeum előtt sorba álltak a jegyekért, és hogy ez mindent megváltoztatott, és akkor mondta mindenki azt, hogy a film. És Bódinál van az a utalása abban a narancssárga szegedi kötetében, hogy a film felé mikor fordult meg, hogyan, hogy egy barátja, azt hiszem, az Sipos István lehetett, aki ott volt ezen a Kisfaludi András filmében, a Muskátliban. Ő lehetett az a barát, aki miatt ő így a film felé fordult, a novellázás helyett, ahogy ír erről a vallomásra, az írásról és a filmről.
1: Azért érdekes, hogy ezt említitek, mert arra emlékszem, hogy valamilyen összefüggésben mesélte azt a anekdótát, hogy találkozott valami haverjával, aki ült egy kávéházba, megkérdezi, hogy mit csinálsz, verset írok, és ez, nem verset kell írni, filmet kell csinálni. Yeah. És még vagy ezen a vonalon menjünk tovább, csak itt a Gábor említette a személyiségét, és ez hozzátenném azt, vagy hát bővíteni, vagy színezném azzal, amivel hát szerintem, amivel úgy, amit sejthettek, vagy hát nem sejthettek, hanem tudhatok, tehát hogy azért a Gábor személyisége egy abszolút ritka példa volt abban a világban, mert az úgy nevezett komoly, vagy jó, vagy rokonszenves emberek is olyan, hogy mondjam, letargikusak voltak legtöbb esetben, szóval az egésznek volt egy ilyen, a pangásnak volt egy ilyen furcsa, ilyen tehetetlen melankóliája. Tehát teljesen banális, én arra emlékszem, hogy jártam például a Földényinek az óráira, hogy mennyire jó volt a Földényit látni, tudod, hogy egy összeszedett ember, tehát nem csak okos, hanem hogy mondjam, idézősen kinéz valahogy, tehát nem valami ócska szimatszatyor lóg az oldalán, és látszik, hogy csak dohányzik, megiszik, de különben baromira okos. És hát a Gábor esetében meg, hogy tényleg volt egy svungja, és hogy tehetséges, és sikeres. És én az én nézőpontom volt, tehát én 12 évvel vagyok nálam fiatalabb, tehát én mást, nyilván mi mást láttunk benne, de ez volt nagyon, nagyon bíztató, tudod, hogy intelligens, tehetséges, sikeres, És még egy,

0: Ami nagyon fontos, hogy, és teljesen egyedülálló volt, hogy hihetetlen segítőkész volt. Tehát, hogy említetted a Monta Zoltán, tehát a Monta Zoltán a tévében, nem tudom, segédoperatőr volt talán, és valójában, hogyha valaki megírná a magyar videóművészet korai történetét, hát ott vannak a Bontánnak az első, nem első, de a legelsők között a művei, tehát messze még olyanok, akik később videóval foglalkoztak, nem fértek hozzá, és vagy a Smink Fesztivál, vagy egy csomó minden, tehát, hogy tényleg egy sung volt, és amit mondtál a filmgyári folyosókon, az is érdekes volt, most már így össze-vissza, tehát visszatérve ugye a pszichére, hogy a filmgyár persze egy ilyen államilag kontrollált, és egy, hogy mondjam, ugyanolyan hely volt, mint minden akkori hivatalos hely, de valamiképpen a Gábornak volt egy nagyon erős szakmai tisztelete. Tehát nem csak azért, mert hogy vagány és jófej és ezért, hanem hogy nagyon így szakmailag a háttérben például a psziché költségvetését azt nagyon sokáig emlegették. Olyan értem pozitív példaként, hogy egy gigantikus projekt, amiben úgy látod, hogy semmi kompromisszum nincs, mert minden ott van, és minden látszik, hogy csinált, és fantasztikus átgondolt. És hogy ehhez képest egy nem egy elszállt költségvetés, hanem egy, tudtam is a gyártásvezető nevét, nem?
1: Nincs. Fogarasi.
0: Fogarasi, igen. Köszönjük. Tehát, hogy ez egy gyártási, úgymond csoda volt.
1: Bravúr volt.
0: Bravúr volt.
2: De tegyük hozzá azt is, hogy a magyar filmben, a filmgyárban általános volt az a nézet, hogy ha valaki nem lop, akkor a családjától lop. És hogy Bódi Gábor ennyiben is forradalmi volt, hogy ő a filmet csinálta, és nem házat épített közben, meg Isten tudja mit. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, az alapvető hozzáállás.
0: Közben megérkezett Benyé Tamás, beült a pult mögé.
3: Igen, de amúgy valamit a Gerencsér Gábor akart mondani, nem? Az előbb, vagy nem? Mert hogy egyébként ez, amit mondasz, János, ebben az van, hogy szerintem ez nem csak a pragmaticizmus és a technicizmusról szól, hanem egyébként arról, hogy ő az a jó értelembe vett, a humán értelmiségi fejnehéz művész volt, ami mondjuk például ha összevetnénk egy ilyen Fassbinderrel, aki szintén mondjuk elkötelezett a saját művészete iránt, de hogy őt szerintem azért is volt egy tisztelet iránta, mert hogy bármit is mondott, azt nagyon komolyan vették, amit ő mondott. Szóval, hogy akkor is, amikor például már megcsinálta talán harmadikos a vizsga előadásként ugye a Genetnek a cselédeket, ugye a Csili a Pest Erzsébeti Szabadidő Központban, azt például úgy csinálta meg, hogy az a Rutkai Évának írt levél arról, hogy miért fontos szerinte a cselédek, és hogy ezt ő hogyan gondolja egyébként egy kozmikus jelentőségű kelet-európai történetnek, és abban ő hogyan dolgozott már korábban együtt a Monori Lilivel, az sokat elárul arról a fajta ilyen aprólékosságról és maximalizmusról, ami szerintem tiszteletet parancsoló lehetett vele szembe.
0: Nem, ez kétségtelen, tehát szerintem tényleg az, tehát hogy tényleg sokféleképpen lehet fogalmazni, most nem jut eszembe igazából a legjobb megfogalmazás, de hogy egyrészt valóban intellektuális volt, és ez is egy ritkosság volt akkoriban. Mert akkoriban azért ugye elég volt az, hogy te jó fej vagy az FMK-ba. Tehát azért egy csomó olyan filmes tudnék említeni, akit tökéletesen kielégített, hogy egy Citroen kacsának a hátsó feléből lóg ki egy kamerával, és utána az Anna Presszóba vagy a Muskátliba leül és megtárgyalja, hogy mitől döglik a légy. És ezek a srácok valahogy nem voltak igazából intellektuálisak, vagy intellektuálisan fölkészültek. És a másik, ami szinte nagyon fontos, bár ez a, lehet, hogy ezt jobban tudod, ez a korabeli gyakorlat, hogy, hogy ugye filmrendező szakra csak bölcsészdiplomával vettek föl embereket akkoriban.
1: Ez változott. Nem, ez változott. Tehát ez
0: vagy a, volt egy ilyen direkt út a bölcsészetről.
1: Igen, tehát például a 60-as években a Herskó Jánosnak volt az a koncepciója, hogy már érett emberek kerüljenek be, akiknek van tapasztalatuk, és adott esetben diplomájuk, nem feltétlenül bölcsész. Tehát a gyarmati Böszörményi házaspárnak vegyész diplomája volt. De diplomások voltak, és volt egy olyan, ugye ez az első nagymáriási osztály, a Szabóék, azok pedig érettségi után kerültek be, hogy úgymond ártatlan lelkek és tisztán menjenek bele a képzésbe, és ne fertőzze meg őket semmi egyéb. Úgyhogy ez két különböző koncepció volt. Őt valóban a bölcsészkarról vették át, de ennek szerintem nem volt igazán jelentősége. Ott már valószínűleg a Balázs Béla stúdiós munkáknak volt jelentősége, és hát ez is egy kicsit arról szól, hogy ő tényleg volt egy vitathatatlan erő és tehetség, hogy átment ezen, mert mondjuk a harmadik című első filmje azért az nem egy SF-s kompatibilis film, tehát nehezen tudom elképzelni, hogy a filmművészeti tanárra bárki, az mondjuk értett volna abból bármit is. És a Balázs Béla stúdióban készült munkái mind ilyenek, hozzá kell tenni, hogy tehát ez is a tehetségről szól, hogy őt azért segítette a nemzetközi hírnév. Tehát az amerikai Anzix, hogyha nem kap Mannheimben nagy díjat, akkor azért lehet, hogy egy kicsit nehezebben ment volna a dolog.
2: De ne fogjuk a szekéreli a lovat, vagy fordítva. Tehát az Anzixot kivitte oda, és ott megszerezte a nemzetközi hírnevet, de addig nem segítette semmilyen hírnév.
1: Persze, azért mondom, hogy kellett hozzá jó film és a tehetség, de mégis, hogyha ez nincs, és hát azért tudjuk, hogy a fesztiválok meg díjak azok sokszor eléggé esetlegesek, de nem, tehát nem vonom kétségbe a filmnek az értékét, de azért ez nagyon nagy lendületet adott, és az viszont abszolút újdonság volt, hogy egy egész estés Balázs Bélás filmmel valaki diplomázik. Tehát akkor ez azért nem volt szokás, ez első a magyar film történetében, hogy ilyesmi megtörténhet, ha csak az agitátorok nem volt az, most ebben nem vagyok teljesen biztos, de itt mégiscsak ez megtörtént.
2: Bocsánat.
1: És
0: Péter.
2: Ja, elnézést, nem, nyugodtan. Szeretnék visszatérni, vagyis tágítani ugyanazt, amiről beszélünk. Arra reflektálnék, hogy mondod, hogy tiszteletet parancsoló volt a jelentősége, és hogy profi volt. És ezt szeretném aláhúzni, és hozni hozzá egy életből vett jelenetet, hogy egyszerre a Gondár András csinált egy ilyen főiskolára jelentkezett, és csinált egy ilyen ilyen vizsgafilmet, és akkor megkérte a Stoll András nevű színészt, és akkor csak ennyi volt, hogy ott forgattunk a Szirtes András hajója körül, ott a Kopaszigáton, és akkor egyszer csak, mert egy aranyhalról volt szó, és egyszer csak mondtam, hogy hát ez törpe statív kellene. A Stoll András feje, tak, mint egy, nem is tudom, mint egy aktivált rendszer, hirtelen, te ki vagy? Te honnan? Érted? Egy belső szót ismersz, és már is valami rangod van, vagy kihívóként jelensz meg, és Bódi Gáborra pedig azt gondolom, hogy ő veszettő profi volt. Mielőtt bármihez hozzányúlt, mindent tudott, és oké, vegyük csak a Pszichét, az már egy érettkori projektje volt, de a Hildebrand István egy nagyon nyűgös, és egy nagyon-nagyon nagyon rossz karakter volt, ezt a Matkulcsik Andrástól tudom. Mert ő még dolgozott is vele, de az a lényeg, hogy a Várkonyi nevű filmrendező kirúgta őt, és a Hildebrand, ezt pedig tőled tudom, János, hogy francia tévében még ilyen esti béna műsorokat is operált. Tehát nem volt épp a szakmai csúcson. Tehát egy sértett művész volt, nagy tudással. A Bódi Gábor nem lehetett csupán csak egy intellektuális fazon, aki hú de brilliáns, mert ismeri a történelmet. Nem. Ő mindent tudott a filmről, ahogy Cserhalmi György ezt megfogalmazta többször is, így szó szerint, írd és mondd, ahogy mondani szoktál. És minden tudott a kameráról, a film előhívásról, feltételezem, az optikákról, a filmtörténelemről. Tehát amikor van egy ilyen üres járat egy forgatáson, ahol a segédoperatőr valamit mond, amihez hozzá lehet szólni. Most egy ilyenben ő bármikor, már szerintem 21-22 éves korában vihette a prímet, mert mindenről mindent tudott.
0: Azt jó, csak magyarázzuk el, hogy Hildebrand István operatőr volt, Hilda volt a beceneve, és a Gábor dolgozott, hogy emlékszem, még tervezett újabb munkákat is.
3: Tehát egyébként szintén Ferencvárosból számolott el a Hildebrand is. Ő egy nagyon jó iparos munkákat is csináló ember volt azért.
1: Hát ő egészen kiváló operatőr volt, és szakmailag pont ő volt szakmailag nagyon csúcson, és azért azt gondolom, hogy a pszichébe volt Bódi jó érzékkel hagyta, hogy ezeket az elképesztő dolgokat, ugye azok nem elektronikus, meg digitális trükkök, hanem teljesen mechanikusak, és elengedte. Tehát voltak éppen a Hildebrandot olyasmit megcsinálhatott, amit igazán a Várkonyinál nem lehetett, mert ugye a műfai film nem engedte meg, de a Kőszívű ember fiaiba is vannak azért olyan felvételek, amelyek majdnem kísérleti filmes jelleget kapnak bizonyos esetekben. Úgyhogy azért ő egy nagyszerű szakember volt, és ez a forgatás, ez nem volt egyszerű menet.
2: Ne hagyjál felejtsd, hogy valami. A Cserhalmi Györgytől hallottam régen, hogy a Bódi elmondta a Hildebrandnak az ő filmelméleti elképzelését, a koncepcióját, és valahogy megnyerte a Hildebrandot, és amit te mondasz, hogy a Hildebrandnak szabad kezet adott, hogy tehát, hogy megvalósíthassa, ez szerintem részben biztos, hogy igaz. Mert Bódi Gábor, ahogyan megfigyeltem, alapvetően mindenki teljesen autonóm művészként alkothatott a környezetében, és biztos, hogy Hildebrand István is, de az a Bódi Gábornak az elképzelése volt, hogy akkor legyen az, hogy na mindegy, de megtalálták a hangot, és van az a híres történet, amit a Psziché DVD bemutatóján mesélt valamelyik korabeli alkotótársa, hogy úgy kommunikáltak, hogy azt mondta a Bódi Gábor, hogy ez olyan legyen, úgy képzelem, mint X és Y szimfóniának ez és ez a tétele. Hildebrand erre pedig mondta, aha, és akkor hozta, kinyitotta a nagy kofferjét, amiben a filter készlete volt, és akkor így született konkrétan a Pszichének az a lila hátterű, majdhogy nem technikoloros, lóversenyes jelenete.
3: De ahogy ez a bocsánat, amit a Gerencse Gábor mond, hogy abban nincs-e vajon a Bódi részéről egy ilyen nagyon komoly stratégiai, vagy nem is tudom, egyfajta ilyen sakjátékoshoz méltó koncepció, hogy ő egyébként egy kísérleti filmkészítő, aki egyébként pont azzal tudja a saját legitimitását megteremteni, hogy a vizualitást viszont egy professzionális és kézkeze emberrel csinálja,
2: bocsánat,
3: nem?
2: Leválasztották róla az operatőrét. A Hildebrand egy gyám volt, akit a nyakába ültettek, és gyakorlatilag ez neki egy jelentős hátrányt jelentett volna, de átfordította a szituációt úgy, hogy megbarátkozott vele. Elbűvölte a műveltségével, a profizmusával, megosztotta vele a filmelméletét, és hagyta, hogy Gábor, te mondod, mert biztos, hogy ez történt, hogy minden megvalósíthasson, amit csak akar, vagyis amit csak elképzel.
1: Hát nyilván a koncepció a Bódié volt, de nagyon sok esetben ez történt, hogy olyan munkatársakat bevont, akikkel tudott együtt menni. Timár Péter az is nagyon szép gesztus volt, hogy a privát történelemben társrendezővé emelte, tehát nem egyszerűen trükkoperatőrként, hanem közös filmként jegyzik. Vagy Csaplár Vilmos esete, aki a Pszichében, meg aztán a Kutyai dalában is nagyon sokat hozzátett. Tehát a Pszichének ezt az egész idő kitágítása az az ő ötlete volt, amit megvett Bódi. De még egyet hadd mondjak el róla, amit szerintem nagyon fontos és eléggé kivételes, és most ezzel nem az összes többi magyar filmrendezőt akarom minősíteni, de azért mégis. Szóval a kor eléggé provinciális volt. és Bódi nagyon nem volt az. Tehát tényleg úgymond a globálisan, a világegyetemben gondolkodott, olyan értelemben is, hogy aztán sikerült kimozognia magát, és az utolsó éveit külföldön ösztöndíjakkal Berlin, pontosabban Nyugat-Berlinben, meg Kanadában töltötte, de olyan értelemben is, hogy ő tényleg, lásd, kozmikus szem, szóval, hogy egy nagyszabású világlátomásba helyezte el ugyanakkor, és ezért mondtam ezt a provincializmust, hogy helyezte el ugyanakkor mégiscsak a mi kis dolgainkat. Szóval, hogy ez a lépték, hogy a keret az nagyszabású, és mégis rólunk szól. Amerika Janzix, magyar emigránsok története, de hát Amerikában játszódik. Psziché, hát 150 év magyar, végül is a polgári fejlődés történet, a felvilágosodástól ugye a protofasizmus koráig, tehát amikor megbukik a magyar polgárosodásnak, vagy felvilágosodásnak úgymond a projektje. Beleszól Hitler a telefonba, ugye ez készül. Kutyai dala, az is, hát ha belegondolunk, hogy nagyon nagy szabású, tehát Csillagász, ugye a Grand Pierre Attila, tehát ott van a kozmosz képe megint csak, egy kapcsolat egy kisfiúval. De ugyanakkor ott van egy tanácselnök. Tehát egy teljesen, úgymond provinciális káder a korszakban, akivel mégiscsak ott történik valami, és egy pappal beszélget, a papnak pedig ugye mondani se kell, hogy a kapcsolata a világhoz valahogy más. Az egy más kérdés, hogy minden meg van tekerve ebben a filmben, mert ugye a pap az álpap, a tanácselnök, aki ugye hatalom képviselő, az meg tolókocsis. És akkor még egy fogalom itt bejön, és ezt ritkán szokták emlegetni, de főleg a Kutyai dalában ezt azért erősen érzem, ez pedig az irónia. Egy nagyon mély, nagyszabású irónia, hogy azért egy kicsit mindent másképp próbáljunk meg másképp rálátni. És főleg a Kutyai dalában ez az irónia, ez néha szinte harsányá is válik. Tehát mondjuk az állinterjú a vágtázó halott kémekkel, amikor a riporter hogy egyszer csak leesik a padlóra, mert addig lögdösik, hát tényleg kacagtató jelenet mondhatni. Másik oldalon pedig ott van ez az elképesztő nagysúlyos idézőjelezés, akár a hatalomnak az idézőjelbetétele, akár a tudománynak az idézőjelbetétele, szinte a Grand Pierre úgy nem kellett meg kitalálni, ott volt ő, aki egyfelől egy nagyon komoly tudós, másfelől pedig ugye artikulálatlanul üvölt az együttesében, és ezzel egy másfajta az ösztönvilágnak a megjelenítésére képes. Tehát, hogy iszonyú nagyok a távlatok ezekben a művekben. Az intellektus és az ösztönvilág is megjelenik. A hazai történelem majd, hogy nem az összes filmben, vagy éppen a korabeli társadalmi viszonyok, és ugyanakkor ennek mégis van egy ilyen nagy lélegzete, egy kozmikus távlata. Ez a kozmikus szem, ami nem valósult meg, csak ugye muszterek maradtak meg ebből, ennek tényleg a címe nagyon, nagyon sokat elárul erről a fajta gondolkodásról. És ez az, ami azért a tisztelet a kivételnek, ahogy mondani szokás, de a magyar filmesekre nem feltétlenül jellemző.
0: Menjünk itt ezen a vonalon még egy picit tovább, csak bemondanám, hogy a Bódi Gáborról beszélünk abból az alkalomból, hogy egy háromnapos konferencia és egy hozzá kapcsolódó kiállítás lesz a Három Hollóban. Holnap pénteken 1 órakor indul.
2: Gerencsér Gábor.
0: A Gerencsér Gábor az a előadásával kezd, aki az egyik szervező, és most erről a konferenciáról beszélünk Gerencsér Gáborral, Jósai Péterrel, itt van Bezsényi Tamás, és van adástelefonszámunk is, 215-37-73, és a Tomi keze ott van a pult fölött, és pontosan tudja, hogy kell kezelni a telefonálást, lehet telefonálni, és továbbra is Bódi Gáborról beszélünk. Azért érdekes a számomra különösen az, amit mondasz, mert így saját használatra nekem van, vagy volt egy elméletem, hogy az úgymond, igazából mondjuk azt idézőjeles kelet-európai film valamiképpen a narrációval nem tud mit kezdeni igazából. Én úgy érzem, hogy azok az ikonikus kelet-európai filmek, tehát nem tudom én, szigorúan ellenőrzött vonatok és mások. Kiváló alkotásuk, tehát nem erről beszélek, csak ezek egyfajta ilyen ambient ügyek, mint a Csehov. Tudod, hogy pont arról szól, hogy nincs struktúra, hanem egy valami van, egy ilyen furcsa közeg, ami itt-ott kidudorodik, valahogy működik, valamire hasonlít, de kvázi időzősen nincs eleje, nincs vége, nincs egy történet, aminek lennének rétegei, amiben lehet közlekedni. És hát a Bódi egy pontosan az ellenkezője, és egyébként az Enyedi Ildikó még. Én emlékszem, mert nem csak azért, mert barátok vagyunk, hanem azért, mert szerepeltem a vizsgafilmjeiben, és hát ott azok sztorik, tehát történetek, de a történetek természetesen azért történetek a művészetben, hogy annak vannak rétegei, lehet lejjebb menni bennük, lehet csak a felszínen maradni, tehát a skint, hogy ez éppen most miről szól, de aztán a történet nagyon gazdag. Tehát olyan, mintha a kerületről film van, lehet, hogy ennek, nem tudom, társadalmi politikai okai vannak, de hogy a történetet, mint egy eszközt, tehát elbeszélést, hogy a narráció, tehát a történetben való gondolkodást, mint valaminek a kifejtésének az eszközét, mintha kevésbé használnánk. És a többek között, tehát a Gábor, de igazából más nagyon nem tudnék mondani, az Ennyi Ildikon kívül, aki és nagyon érdekes, hogy hogyha megnézed a festészetet, a narratív festészet az tulajdonképpen csak Magyarországon csak a rendszerváltás után a galéria rendszerbe megjelenésével terjedt el. Nyilván voltak ilyen fura figurák, mint a Gulácsi, meg mások, meg aztán nem tudom én, a Révész, Böröc, ugye a performance-ok narrativitását vitte, ugye persze filmeket is csinálta Révész, nem is akármilyen, de hogy ez egy idegen terület, még a festészetben is. Aztán megváltozott.
3: De bocsánat, hogy beleszólok, csak azért, mert a Gerencse Gábor mégis hogy hogyan dolgoztak föl regényeket, az mégis egy egész monográfiát szentelt neki, hogy abban egy csomószor nem arról volt ez szó, hogy pont az acél miatt egy sokkal élőbb kapcsolat volt egyébként annak az irodalmi alapanyaggal való munkával és feldolgozással, mint mondjuk adott esetben mondjuk a környékbeli más országoknál, és hogy a Bódi sokkal inkább nem olyan volt, aki azonnal előre szaladt, ahogy hirtelen már valami akkor meleget érezhetett volna. Tehát ahogy egyébként valaminek egy kiismerhető a keretrendszere van, akkor ő tovább lépett, és valahogy nem tudom, folyamatosan ilyen pionír lelkületűnek tűnik, és talán emiatt nem?
1: Vagy... Igen, hát ehhez is gyönyörű illusztrációként hozzá lehet tenni, és akkor most direkt mondom így sarkosan, hogy mind a három Bódi egész estés játékfilm adaptáció. Csak hogy milyen adaptáció? Ugye az amerikai Anzix, abban van egy novella, vannak levelek, vannak versek, és abból lényegében egy ilyen szövegkollásként állít össze azért egy narratívát. A Pszichénél tudjuk, ugye a Vörösmű az elképesztően bonyolult rétegzett, ott is az időveliség, az egésznek a mester kéltsége, tehát megír, kitalál egy költönőt, megírja az életművét, tehát elképesztő az a műt, és azért annak a megtalálása már, mint hogy ebből filmet kéne csinálni, az már önmagában egyrészt Isten kísértő, másrészt zseniális ötlet. És ott van a Kutyai dala, amely Csaplár Vilmos szociográfia című novellájából indul ki.
2: Szerintem nem abból.
1: Nehéz ráismerni, de úgymond hivatalosan abból.
2: Tehát, nem, hogy ez, nem abból.
1: Ez van a fő címben.
2: De nem, a csak az volt annak az alapján.
1: Annak az alapján.
2: Hidd el, hogy nem abból. Fordított ez a ló meg a szekér ismét. Mindjárt, hogyha megengedem.
1: Jó, csak hogy ott is van egy irodalmi mű. És aztán az történik az ő esetében, hogy ugye erre is alkotott egy fogalmat, ez az új narrativitás, hogy másképp elbeszélni, de mégiscsak elbeszélni a történeteket, csak ugyanakkor jelezni minduntalan a történetnek az elbeszéltségét valamilyen módon, ugyanúgy a filmképnek a csináltságát, tehát hogy nem egy természetes kép, hanem ott van valamilyen módon egy reflexió arra, hogy most mondom ezt a történetet, hogy most mutatom ezt a képet.
0: És hát a filmkép fontosságát, tehát hogy a kép komponáltsága minden egyes elemében, és ez azért is érdekes, tudod, mert az egy dolog, hogy hogy néz ki ez a kép, de, tehát szintén nagyon fontos, de a néző számára van egy ilyen, hogy mondjam, egy picit egy ilyen küszöb alatti jelentése is, hogy ez mind végig van gondolva. Érted? Uh-huh. Tehát tudom, hogy nem lehet lila az ég, meg nem tudom, közben sárga a ház, de mivel ezek meg vannak oldva, kénytelen vagyok, hogy csak úgy tudom dekódolni, hogy ennek itt az alkotó gondolt valamire, esetleg nem tudom lekövetni, vagy gondolkodnom kell, hogy mi lehet, vagy hogy függ össze. És itt, amit mondtam az irodalmi adaptáció kapcsán, hogy persze születtek ilyen művek, de az, hogy a történet az nem csak egy lineáris valami, ahol egy ponttól, mondjuk a kezdettől eljutunk valameddig, hanem a történet az egy tartályés, vagy valami, amiben még egy csomó minden mást is bele lehet tenni. És én úgy gondolom, hogy ez a csomó minden más belerakása egy narratív szerkezetbe, ez a Bódi Gábor, tehát ő hozta ezt be, és valahogy a furcsa az, hogy nagyon nem is... Te például látsz a Bódi utáni magyar filmművészetbe mondjuk azt direkt inspirációt, vagy ezt mindkettőtöktől kérdezem, a magyar filmrendezők között?
2: Igen, hogy hívják azt a lányt, aki a Pál Adrián csinálta?
1: Kocsis Ágnes.
2: Kocsis Ágnes, köszönöm. Ő nála, hát ő idézet is ott van, tehát így a...
0: Tehát nem úgy értem, hogy nyilván nagyon sokan tisztelik meg, szeretik, de hogy aki mondjuk, akit lehet hasonlítani...
3: Folytatná?
0: Hát nem is folytatná, de hogy ugyan az, amit a Gábor is az előbb elmondott, tehát hogy látok olyanokat, akik valamiképpen így belepasszolnak ebbe az ő általa megnyitott gondolkodásmódban?
1: Hát egy valaki jut eszembe, lehet, hogy ő meglepődik ezen, de ehhez azért még azt hadd tegyem hozzá, hogy a Bódinál, erről talán nem beszéltünk, de itt a narrativitásnál ez felmerülhet, hogy ugye ő úgy volt kísérleti filmes, hogy azért törekedett arra, hogy ezeket a filmeket, amiket csinál, ezeket megnézzék sokan, tehát ezek mozifilmek legyenek. Ugye ez nagyon ritka dolog. Ugye az a séma, hogy valaki rövid filmekkel elindul a pályán, kísérletek, etüdök, nagyjátékfilm, onnantól csak szabályos nagyjátékfilmet készít. Ő meg visszatért, visszalépett, úgymond, idézelve mondom, tehát a Kutyai Dala után is az említett klippeket forgatta, 2-3 perces videóműveket. Tehát ő mindvégig egyensúlyba tartotta mondjuk a hagyományos mozifilm és a kísérleti film, mert és ugye mind a kettőt úgy próbálta kezelni, hogy ne hazudtolja meg egyik a másikat. Tehát amikor nagyjátékfilmet forgatott, megőrizte ezt a kísérleti karaktert, de mégiscsak ott voltak azok a gesztusok, hogy ezek azért... hát most nem blockbusterek, de hogy nézhető, népszerű filmek legyenek. A psziché az mindenképpen, hát ott a szereposztásra, ha gondolunk, valóban a látványosságra, hogyha gondolunk, de még a Kutyai Dala esetében is, ott mondjuk a dolognak a zenés karaktere, hát annak azért volt egy közönség vonzat, ahogy a bizottságot megavág. És ezek szerintem ott voltak a fejében. És a mostani szcénában én egy olyan kísérleti filmes tudok, aki egyfelől nagyon radikális kísérleti filmeket készít, és abban van egy nagyon sajátos stílusa, és ugyanakkor a munkáiban próbál műfaj felé tájékozódni, ez a Lichter Péter. Akinek ugye ott vannak azok a filmjei, ahol horror és egyéb műfaji kikacsingatások történnek, és ebben valamilyen módon egyfajta narratíva is már megjelenik. lehet, hogy ő lepődne ezen meg a legjobban, és mondom, nem érzek azért közvetlen kapcsolatot, csak egy picit abban a tekintetben, hogy a Bódi is hogy egyfelől tényleg radikális kísérleti filmes, és főleg, vagy megnézi valaki a pszichokozmoszokat, akkor azért az, hát azért az aztán tényleg voltak éppen egy kompjúterkísérlet, és ott vannak azért az egész estés filmek, persze nem olyan filmek, és most megint értéksemlegesen mondom, mint egy Szabó István film, vagy egy Fábri Zoltán film, na de valahogyan értelemben eljutottak moziba, látta a közönség, sőt, kultikus rangra jutottak, és ez neki ugyancsak fontos volt. Tehát ő ilyen értelemben is kicsit mindent akart, azért ezt is akarta.
2: Bocsánat, szeretnék hozzászólni, hogy szerintem a Bódi, nem akarok nagyot mondani, de szerintem igaziból nem kísérleti filmesként filmezett, amikor filmeket készített, hanem filmművészként demonstrálta, hogy mi mindenre képes a film. A pszichével kapcsolatban például konkrétan úgy fogalmaz, hogy felvonultatja a kísérleti film eredményeit. Semmi szó nincs arról, hogy ő valamivel kísérletezne, time-lapse, meg amit csinál, bemutatja azokat a dolgokat, amiket a kísérleti film megcsinálnak nála, az ott része a filmnek, tehát nem kísérleti filmes. Ilyen módon.
1: Hát, bocsánat, ez ugye, nem csak az, hogy ő meg egyrésztről beszél a kísérleti filmről, ad is egy definíciót, és nagyon sokszor önmagát az experimentális filmhez és abszolút ehhez a korszakhoz kapcsolja. Csak természetesen abban igazad van, hogy amikor ezek ott vannak a műben, akkor nem olyan értelemben kísérleti, hogy most vagy sikerül, vagy nem.
2: Nem,
1: hanem csak, akkor ez egy produkció.
2: Értem, hogy,
1: de
2: hogy nem.
1: A nyelvi határok tágítása, ugye ez a kísérleti
2: igen,
1: film.
2: Igen, de nem eldugott filmekről van szó, hogy hát ő egy kísérleti filmes, ami azt jelenti, hogy tizen mennek be a stúdió moziba, és ők nézik meg, hanem, ahogy mondod, ezek nagy filmek.
1: És nagy filmek, igen.
2: Bachmann Gábor a Psziché megnyitójának az idején, karácsonykor, 1980-ban hatalmas molinókat feszített ki a körúton végig, és még Psziché képeslapok is voltak a kávézókban. Tehát ez nem egy film volt, ami végül sikeres lett, hanem eleve egy szuperprodukció.
3: De bocsánat, ez nem abból van, amit például mondott már a Gábor is, hogy mondjuk például a Bagatell, hogy hogyan vannak műhely tanulmányként értelmezve utólag mondjuk egy filmtörténész, vagy hogy mondjam, egy esztéta számára azok a rövidebb anyagok, vagy akár rövid filmek, amik mindegyiknek egy gyújtópontja valamelyik nagyjátékfilmhez kapcsolódik, és amit mondjuk te is mondtál, akár a Csaplár, hogy ez mennyire most forrásvidéke az a szociográfia anyag, vagy mennyire elrugaszkodás, hogy mire már az a játékfilmben megvalósul, vagy megmutatkozik, addigra már nagyon kigyakorlott a részéről. Vagy ez nem ez?
2: De lehet ezt is mondani, de oké, de egy pillanatra adjuk meg Csaplár Vilmosnak, ami az övé, egy tök jó novellát írt, és Bódi Gábornak az egyik legjobb barátja volt ever, és ennek a ebben a filmben neki az is az óriási szerepe, hogy ő kvázi kihívta a Bódi Gábort, mert mondta neki, ezt Csaplár Vilmos mesélte a 2021-es bemutatón, könyvbemutatón, hogy ültek egy autóban, és akkor valahogy mondta, hogy hát azért vidéken, szóval Bódi nagyon ügyes, meg nagyon jó, meg itt Pesten nagyon jól mozog, de vidéken valódi emberek között nem biztos, hogy megállná a helyét, és ezért is jött elő azzal, hogy talán ezért is jött elő azzal, hogy ő meg tudja mutatni a barátjának, és az, hogy ez nem a Csaplár novellájából készült, arra az az érvem, hogy alapvetően több szál van benne. Csaplár novellája egy szál.
1: Persze. Felismerhető, az első jelenet az benne van.
2: Én a Szabó családot ismerem fel elsősorban benne. Ezt komolyan mondom. Az alapkoncepciót, hogy életből vett jelenetek, mégpedig olyan jelenetek, amik hétköznapiak, és nem is, hogy banálisak, de hát olyan emblematikusak.
1: Hát ugye a Szociográfia című Csaplár novella a címével ironizál. Igen. És ez az, amit megcsinál a nyitójelenetben.
2: Jó, oké, ez a kutyai dala a VHK-ból jön. Onnan jön, hogy Bódi Gábor odáig volt Grandpierre Attiláért, ezért csinálta az extázisnak elkeresztelt anyagot, felvette velük talán az Icarus klubban felvette velük azokat a koncertjeleneteket, utána ebből megcsinálta az Extázis 1980-as anyagot, és ebből nőtt ki a Kutyai dala. Ezt mi úgy ismerjük persze, hogy az Extázis lett a mellékterméke a Kutyai dalának, valójában azonban azzal kezdte a forgatást, és az volt az, ami izgatta őt, és ott van az Őskutya, az a pici kis novella, nem, pici kis film szinopszis, amit bizonyára ismeritek, 75-ből, vagy 7-ből, vagy ilyesmi, amiben ott van a csillagász, és úgy kezdődik, hogy borotválkozik, majdnem megvágja, vagyis megvágja az arcát. Tehát, hogy ezek mind tehát megvoltak, és a Csaplár novella az egy tehát, hogy mondjam, akkor jó a kompozíció, hogyha a legjobb barátjának a legnépszerűbb, mert a legújabb és legjobb könyvéből az egyik legjobb novellát be tudja emelni, akkor amit csinál, az jó, szerintem. És az egy diadal, úgy értem, egy kompozíciós diadal. Másfelől, bocsánat, csak egy pillanatra reflektálnék, János, a kelet-európai narratívákra, mert a filmsztorikra, mondjuk így, azt mondanám, hogy korlátos a világ. Mi az ördögöt csinál valaki? Az amerikai filmekben, a 90-es években elmentek Mexikóba végül, tehát megcsinálták, amit akartak, és akkor irány Mexikó, most már ez nem működik. És nálunk akkor meg még kevésbé működött, nem volt sem Mexikó, sem semmi, nem volt kifutása semminek, ahogy mondtad Gábor, vagyis ahogy utaltál rá a Gotthárd Péter, illetve a Bereményi Gézás időmegállás volt érvényben. És Bódi Gábor pedig olyan történetet, hogy vázolt fel, vitt fel a vászonra a Kutyai dalával, hogy mi van? Ott van először is egy pap, aki mágikus dolgokat tud csinálni, mert ez is benne volt a forgatási szándékban. A film elején a buszon látszik, hogy ilyen düllednek a szemei, akkor szugerált egy bőröndöt. És később, amikor a tanácselnököt szugerálja, hogy álljon fel, az is ennek a része, a csodatevő sztorinak a része.
3: Az iróniának a része, nem? Amit a Gábor mondta. Hát, mert mint az, hogy ő ezekkel is a önreflektív.
2: Rá lehet mondani, inkább nem azt mondanám, hogy az iróniának a része, hanem hogy erre illik az irónia leírás felülről, hogyha ezt így hozzáteszünk. Jó, csak azt akarom mondani, a Pszichét pedig konkrétan Csaplár Vilmos írta, tehát én mindig úgy tekintettem, mint ahogy sokan mások, hogy az egy Bódi film, ez stimmel, de a Bódi filmekben az a csodálatos, hogy mindenki autonóm művész benne, és Csaplár Vilmos konkrétan ez az ő műve, ez a Pszichét forgatókönyve.
0: Péter,
3: bocsánat, csak annyi, hogy van ebben azért egy nagyon érdekes dolog, bocsánat, csak azért, mert én egyébként én a legkeményen nagyon karmolom ugye a Csaplárt is, és most már sajnos elhalálozott, de a Dobba is, ők maszkulin emberek voltak alapvetően. Tehát például az, hogy a Csaplár bizonyos értelemben fölkérdezte ezzel a Bódit, tehát az, hogy egyébként te vidéken nem létezel, amit most mondasz, hogy valójában ebben pontosan az a lényeg, hogy egy dinamikát akart teremteni, amiben vitatkozni tudnak folyamatosan szerintem. Tehát, hogy ők valójában egyébként mindannyian erős karakterek voltak, nem?
2: De lementek a forgatásra, az elején még ott volt Csaplár, még látta azt, amikor eltűnt a nővel Bódi, a riporter Magnóval, a nővel, aki mondta, hogy már pedig itt volt egy álpap. És igen, ekkor jött be a történet.
3: De én ezt jó értelemben mondtam, hogy szerintem ez nem, mozgatta de, őket, nem?
2: De nem, tehát, nem, nem. Csaplár az elején ott volt, ekkor még, ennyi.
0: Igen.
3: Ja, értem.
2: Ennyi.
3: Ja,
2: az elején a forgatásoknak, de nem volt ott sem az Icarus klubban a koncertfelvételeknél, illetve ennél az egész dolognál, hogy...
0: Péter, figyelj, most ezt egy picit hagyjuk, mert egyrészt egy pár perc múlva bejelentkezik G. Horváth Mihály, és szerintem addig, amíg a fölhív bennünket, addig, mivel azért most próbáljuk a tesz is megjelent, próbáljuk a konferenciára egy picit irányítani a fókuszt. Tehát Gábor, téged kérdezlek, az már, ugye én elmondtam, hogy 13 órakor kezdődik, és mind a három nap délután, délután 1-től délután 3-ig tart az első blokk. Rövid előadások lesznek. Peternek Miklós nyitja meg, és tiéd lesz az első előadás. Nem azt kéne, hogy most soroljuk föl, te nyilván azt, ami mondjuk neked, mint szakembernek mondjuk leginkább, amire mondjuk leginkább kíváncsi vagy, vagy leginkább érdekesnek tartasz, azt okvetlenül említsd meg, de hogy arról beszélj egy pár szót, hogy tulajdonképpen mi volt az elképzelés, vagy hogyan gyűltek össze az előadók, és hogyan csoportosítottátok a különböző, nem tudom én, előadásokat, vagy a témákat?
1: Ez is Bódiból következett, hogy ez nem egy tisztán klasszikus tudományos konferencia, az is, mert valóban ezek az előadások a szokásos 20 perc, szekciók, szekció végén vita, kérdések, tehát lesz egy ilyen karaktere is, de ugyanakkor az is van, amit főképp Misi tudott hozzátenni, hogy művészeti projektek is megjelennek, és ez szerintem nagyon szépen jelzi megint a Bódi alkatát, tehát hogy egyfelől voltak éppen tudós, elméleti ember, filmelméletet írt, nagyon magvas tanulmányai vannak, ezek sokszor alkalmi szövegek, de tényleg én bevallom, hogy nagyon sokszor hivatkozom rájuk. Most a Balázs Béla stúdió történetét írom, és abban is nagyon értékes, fontos gondolatok vannak, amelyek egyszerűen segítenek néha tipologizálni a filmeket, a dokumentumfilmet, vagy a kísérleti filmet. Tehát ez, ami indokolja, hogy lesznek tudományos előadások, egy felhívást tettünk közzé, és hála Istennek nagyon sokan jelentkeztek, nagyon változatos témában, ez is nyilván a Bódi sokszínű életművét tükrözi, tehát nyelvészeti előadástól kezdve az infermentállal kapcsolatos előadásokig, van amelyik inkább filmesztétikai jellegű, van amelyik inkább nyelvészeti jellegű, van amelyik az enyém kifejezetten történeti, a Balázs Béla stúdió beli munkásságához fog kapcsolódni, tehát nagyon sok úton, módon közelítik meg az előadók ezt az életművet. És a másik eleme, legalábbis egyenrangú eleme az egész eseménynek, ezek a bizonyos művészeti projektek, amiről szerintem Misi fog majd részletesen beszélni, hogyha őt elérjük, mert szegény most is azon dolgozik, hogy...
0: Föl fog minket hogy holnapra, 3 perc múlva hívni, mert egy közben meg SMS-eztük.
1: Akkor ehhez csak annyit, hogy itt is tehát fotók, videóművek, nemzetközi a dolog, tehát külföldről is érkeznek vendégek, mert ment egy felhívás, és még vannak néhányan, akik hála Istennek meg vannak aktívak, akik dolgoztak vele, tehát közvetlen kapcsolatban voltak vele. Ha minden igaz, ha jól tudom, akkor Uri Gregoréktól is jön egy videóüzenet, ami hát szinte filmtörténet. Hát a Gregor Patalász, ugye ez fogalommá vált, és ők hála Istennek megvannak, és ugye, amikor Nyugat-Berlinben volt, akkor fontos kapcsolatot jelentett. Színházi produkció is lesz, tehát tényleg úgymond összművészeti esemény, mint ahogy a Bódi is összművészeti volt.
3: Meggondolom, még van egyébként így hirtelen látvátok a tanár úrnak, hogy az a szeminárium a Bódi művészete volt egy ilyen, azt hiszem, akkor régen a Kovács Máté teremben, aztán utána lehet, hogy már máshova került, de hogy az is végül nyilván van, tehát ugye miatt...
1: Időről időre, igen, hát azt nem lehet minden fél évben megtartani, de volt Bódi kurzus, igen.
3: Mert hogy egyébként, amit a János kezdett a műsorban, még akkor is, hogyha egyébként egy finoman elcsúsztatta, tehát mert valójában az nem holnap lesz az a fantasztikus könyv bemutató Jánosom, hanem az szombaton lesz tisztelettel.
0: Jaj.
3: Sajnos, de nem baj, mert hogy egyébként viszont a Bódi, mint a von Haushaus Ferencvárosi, ugye a Rádai utca 63 miatt egyébként a kettő összenő és összetartozik, és egyébként egy kérdéssé fazonírozom ezt azáltal, hogy amennyire én tudom, ugye a Draskócs Károly volt az első István gimnáziumban, tehát a Szent István gimnáziumban ugye a történelem tanára, és hogy egyébként amennyire én tudom, ő akkor amikor még ott az 50-es évek első felében ott a Bakács tér mellett laktak, akkor oda került ő, mint bakácstéri esperes, vagy valahogy ilyen, tehát hogy egy egyházi személy. És hogy én egy csomószor gondolkodtam azon, hogy például az, hogy ez az álpa dolog, hogy ez ebbe vajon mennyire van benne az a típusú ilyen távolságtartás és irónia, miközben egyébként, ha valakinek, azt hiszem most nem csak az állambiztonsági dolog, és annak semmilyen negatív vonalaként, hanem az, hogy ő valamiben hitt, valamifajta közösségépítésben, ami nyilván a Balázs Bélában még inkább megvolt, hogy minthogyha egyébként ő úgy nevezné ki magát álpapnak, hogy közben egyébként annak az autenticitása adott esetben még úgy is több, mint egyébként a nem hitelt érdemlő tanácselnökét. Tehát, hogy ezek az ilyen iróniák, ezek vajon mennyire lehetnek tudatosak, vagy mennyire igazából helyzeti
2: Bocsát, dolgok? Megengedett?
1: Persze.
2: Szerintem gratulálok, ez egy kitűnő felvetés volt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az álpap, ne felejtsük el, eredetileg egy papot akart. És amikor kiderült, hogy volt egy álpap, akkor lecsapott erre, és az lett a megoldás.
0: Vegyétek fel a fülest, az a Misi.
3: Igen, venni, hogy az, hogy halljuk a...
2: Misi?
3: Igen. Szervusz, hallható?
0: Halló. Bocsánat, csak bekonferálok, Misi, mert itt már beszéltünk az adásból, hogy telefonálni fogsz. Tehát, kedves hallgatók, most ez a bugyborékolás, ez nem a Tilos Rádió stúdiójából jön, hanem bejelentkezett telefonon G. Horváth Mihály, aki ennek a Kozmikus Szem Bódi konferenciának, ami három napon át lesz holnaptól a Három Hollóban, annak az egyik szervezője. Úgyhogy Misi, tiéd az éter.
4: Szervusztok, remélem, hogy jól hallható vagyok. Itt a adáscsúszás véget, valamint a kiállított térben történő installációs zajok közepette egy kicsit zavaros. Minden esetre most igyekszem pár adalékot hozzátenni az eddig elhangzottakhoz, és még egyszer nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ott, csak itt a kiállításnak az utolsó finom hangolásait végzem eléppen. Tehát amit a Gábor mondott, az csak itt most kihangosítanám még egyszer, tehát az eseménnyel mi egyaránt Bódi Gábornak mind az elméleti tevékenységeknek, mind a művészeti tevékenységének hódolni akartunk, vagyis legalább valamilyen fajta tiszteletadást akartunk létrehozni a születésnap alkalmából. Ehhez mérten, mint ahogyan a Gábor is mondta, itt klasszikus akadémiai formáknak megfelelően szekciókra bontott tudományos előadások lesznek hallhatóak, illetve ezt kiegészítve, így talán az artistic practice területéhez köthető, tudományos szempontból is értékelhető művészeti közreműködésekről lesznek előadások. Minden egyes szekciót valamilyen vagy vetítéses, vagy élőzenei program fog megszakítani. Itt az esemény során 9 Bódi filmet fogunk levetíteni a Nemzeti Filmarchívumnak a jóvoltából, valamint lesznek élőzenei fellépések Vető János közreműködésével, Hevesi Nándi és Szeredi Csabi közreműködésével, akik a Chaos Camping formációnak az oszlopos tagjai, valamint egy debreceni videóművész kollektíva, a Blanche de Videót közreműködésével. Ezek mind hol filmkoncertek, hol pedig videókoncertek lesznek, illetve, mint ugyan Gábor is mondta, lesz egy színházi adaptációnk is a Tüzes Angyalnak a színházi adaptációja lesz látható, vagyis annak egy előtanulmánya Stahin Tócsára rendezésével.
0: Szombaton.
4: Kiemelten fontos.
0: Bocsánat.
4: Igen.
0: Nem, én szombaton lesz az.
4: Szombaton, igen, igen, szombaton a folyamán. Ami kiemelten fontos talán, és talán kevesebb, vagy kevésbé volt kihangosítva, hogy ez nem klasszikus értelemben vett konferencia, hanem egyúttal kiállítás is. Az esemény első három napján lesz megtekinthető a konferencia és a hozzátartozó kísérőprogramok, de utána egészen szeptember 11-éig látogatható a kiállításra összegyűjtött anyag. Várhatóan egyébként 10-én lesz a finiszázsunk, de az eseménynek a felületén ezt kommunikálni fogjuk. A kiállításról pedig szerettem volna egy kicsit bővebben beszélni, mert egyrésztről nagyon büszke vagyok az anyagra, ami itt össze tudott gyűlni, másrésztről meg szerintem rendkívül izgalmas és informatív az érdeklődők számára. Tehát, mint elhangzott, a kiállítás is a három holló kávézóban lesz látogatható, aminek a pikantériája mégiscsak az, hogy ez nem egy steril, neutrális tér, mint egy múzeumi vagy archívumi környezet, hanem végső soron egy kocsma vagy kávézó formát ölt, tehát egy ilyen térben kerülnek bemutatásra ezek az anyagok. Ezek eleve predispozicionálnak egy bizonyos eklektizmust, mint hogyha így az életműnek a fragmentumai tulajdonképpen betörnének a kávézóban, és hirtelen egy visszatekintésnek a terévé alakítják. Ez egy háromszintes helyszín, aminek a földszintje a kávézó. Itt a 70-es évekből a 70-es éveknek a munkáit mutatjuk be. Az alsó szinten, ami egy kis galériatér, a 80-as éveknek a munkáira fókuszálunk. Itt helyezetten itt Bódi Gábor videóművészetére, az Infermentálra külön szekciót kap a Narcisz és Psziché, illetve alul a színházteremben, ahol maga a konferencia is zajlik majd, itt kialakítottunk egy ilyen függönyökkel elválasztott kiállító teret, ami pedig kortárs omázs munkáknak ad majd helyszín. A kiállításnak a gerincét a C3 gyűjteményébe tartozó híres neves tablók nyújtják. Ezek a tablók, ezek az alapvetően ismeretterjesztő tablók vázolják az életműnek a linearitását, valamint a téren belül, vagy a tereken belül különböző szekciókra, tematikus szekciókra bontják azt. És ezek a tablók vannak kiegészítve videómunkákkal, archív dokumentumokkal, archív fotográfiákkal, a filmekben felhasznált eredeti tárgyakkal és előtanulmányokkal, és hát itt valójában, valamint megemlékezésekkel, és valójában itt az elképzelésünk, vagyis hát a szerényen mondhatom, hogy az én elképzelésem az volt, hogy összegyűjtsük azokat a művészeket, teoretikusokat, gondolkodókat, akik együtt dolgoztak Bódi Gáborral, akik baráti viszonyban álltak vele, és akik ezeknek a közös munkáknak, vagy akár hatásoknak a fragmentumait be tudják mutatni. Nagyon örülök annak, hogy itt az előadók között is számos kortárs, barát és munkatársa Bódi Gábornak jelen lesz, és nem csak annak örvendhetünk, hogy ezeknek a közös fragmentumoknak az atmoszférájában lehetünk az esemény során, de ugyanakkor egy nagyon meghatározó találkozási pont ez. Több előadónk, vagy tulajdonképpen a, mondjuk a 80-as években találkoztak utoljára egymással, és itt az esemény alatt a szekció közötti szünetekben, a vacsora szünetekben, az előadások között lehetőségük van újra találkozni, és megeleveníteni mind Bódi Gábor emlékét, mind pedig az underground neo-avangárd kultúrának a szellemi étoszát. És én ennek, ezért vagyok a leglelkesebb talán. Azt is ki tudom emelni, hogy a kiállítás maga a térhez hasonlóan fragmentált, disperzív, sokszor kettős képet, vagy ellentmondásos képet mutat, és sok perspektívából van megkonstruálva, és ehhez szeretném

0: magára próbál vállalni, tehát egy ilyen szétterülő fragmentumokból álló képet szeretnénk bemutatni a születésnap alkalmából, és hát nagyon sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, megint csak a aki nem tud adott esetben a konferencián részt venni, a kiállítás maga még 2 hétig látogatható lesz, és hát természetesen dokumentáljuk az eseményen elhangzott előadásokat is, így előbb-utóbb minden visszatekinthető lesz majd. Ennyit gondoltam itt hirtelen most elhadarni, de bármilyen kérdésre, felvetésre nagyon szívesen reagálok, amennyiben
1: persze, köszönjük. Azt mindenképpen emeljük ki, amit már említettél, hogy szeptember 10-én lesz egy finisszázs. Nyilván talán ez most még nincs kitálva, és nyilván sokban függ attól, hogy hogy alakul a konferencia, mert azért egy hihetetlen sűrű, ritka sűrű program, és például az X-Indexen, amit a programajánlóban már említettem, vagy szoktam említeni, xindex.hu, fönt van mind a 3 nap programja, de nyilván ezt más felületeken is meg lehet találni. Amit alapvetően tudni kell, és itt mind a kettőtöket kérem, hogy szóljatok bele, vagy javítsatok, vagy egészítsétek ki, amit mondok, hogy péntek, szombat, vasárnap délután 1-től délután 3-ig tart az első szekció, vagy hát az első része, a nap első része, a konferencia első blokja. Ezt követi egy vetítés, minden nap vetítés. Ez körülbelül általában fél órányi mozgóképet jelentenek, és a második szekció pedig 5:30 és 7:30 közötti 2 órában zajlik. A kiállítás megnyitó a holnapi pénteki nap utolsó eseménye lesz. Nyilván a kiállítás meg lehet tekinteni, de a kiállítás megnyitó az 9 után lesz, és nagyjából ez a szerkezet lesz minden nap. Úgyhogy hozzátennétek valamit, amit a Misi mondott? Gábor?
2: Esetleg annyit, hogy a filmeket úgy válogattuk ki, hogy a kevéssé elérhető munkákat mutatjuk be, tehát például az egész estés filmeket nem, azok azért elég jól elérhetők, és ezek között vannak nagyszerű darabok, vagy talán kevéssé ismertek, például a Hogyan verekedett meg
1: Jappe és
2: Dóász Kopár után a világ, ami egy egészen csodálatos munka, és azt hiszem párba került a privát történelemmel, mert hogy a Jappéban is archívanyagokat használ Bódi. Szóval, hogy a ritkában látható filmeket próbáltuk bemutatni, sajnos vannak olyanok, mint amit említettél az előbb, ezek a televíziós, tehát a vizsgamunkák, tévéjátékok, azok közül sok, sajnos, hát mondjuk úgy, hogy lappang, reméljük, hogy egyszer előkerül, de például az Állatforgalminál a Mészői novella adaptációja, ezt én kerestem egyszer régen földön, és nem sikerült sajnos megtalálni, tehát ez is van, hogy nem tudtunk.
3: De már önmagában szerintem ez nagyon lényeges, amit most mondtál, hogy azokhoz az NSZK-s, vagy a 80-as évekbeli videoművészethez képest ezeket amúgy sem tudjuk megnézni. Igen.
1: Most csak az a kérdés, hogy akkor a Misit hagyjuk, engedjük visszadolgozni, nem?
2: Hát ha van még valami Misi, amit el akarsz mondani.
1: Itt vagy még? Hallasz bennünket?
0: Hát esetleg annyit emelnék csak ki, hogy a vasárnapi nap volt így a sűrű konferencia előadások után egy kicsit lazábbra vettük, és azt az elképzelést, vagy amellett az elképzelés mellett döntöttünk, hogy a szokásos 1 órás első szekció után itt inkább vetítésekre korlátozódunk, így egy nagyobb mozi délután várható 15 óra 30-tól egészen 18 óra 30-ig a vasárnapi napon, amit egy születésnapi pohár köszöntő követ majd egy nagyobb szünet után várható

0: Vető János videókoncertje. Itt a megint csak a filmek, vetítésre kerülő filmeknek a címei és pontos sorrendje elérhető számos platformon, tehát ezt én most lehet, hogy nem emelném ki, talán még annyit fűznék hozzá, hogy a ritkábban látható, elérhető vagy hozzáférhető filmek mellett itt azért a videómunkák is szemlére kerülnek, főleg itt a kiállított térben különböző monitorokon lesznek követhetőek a különböző munkák az Intermentából, valamint Bódinak a saját videómunkái közül is van egy kisebb válogatásunk, de így mozgóképek terén tűztem volna hozzá, és köszönöm a
1: lehetőséget. Misi, akkor még arra kérnélek, hogy akkor azt mondd el, hogy kiknek az összefogásából és segítségével, támogatásával jött létre ez a Bódi 80 kozmikus szem konferencia és kiállítás.
0: Már is mondom, tehát itt tényleg egy ilyen összinti összefogásra került sor az esemény megvalósításának tekintetében. Nyilván a legnagyobb segítséget ilyen téren a C3 alapítvány nyújtotta, tehát mind a szakmai javaslatok tekintetében, mind a kiállítás gerincét képező tabló sorozatnak a hozzáférhető tételén keresztül. Itt alap háttérintézményeinként szolgáltak az ELTE BTK filmtudománytanszéke, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetemnek a média design képzése, amiről csak egy megjegyzés erejéig, ez eredetileg a videóművészet szakból nőtte ki magát ez a képzés, melyet hát többek között Bódi Gábornak a kezdetleges egyeztetéseivel szervezett meg az egyetem. Itt a Szirtes János volt az egyik fő kezdeményezője ennek a képzésnek, és hát természetesen az ÁSZPUL-nak, az ÁSZPUL Művészet Kutatóközpontnak a segítségére számíthattunk még mind a kiállítás felállításában, mind annak a szakmai véleményezésében, és ugyanígy a háttér intézményeinkként tudhatjuk a Magyar Filmtudományi Társaságot, valamint az MK Intermédia Tanszékét és a Matte Rizurónai Intézetét, valamint a Kis Szerény kísérleti filmes kezdeményezőzésemet, ezek voltak a fő támogatóink és közreműködőink, a kiárat kiadóval való együttműködésünknek nézünk elébe. Itt remélhetőleg a konferencia anyagát belátható időn belül nyomlába is fogjuk tudni küldeni, és még az előadóinknak a megajándékozásában vagy szimbolikus honorálásában a francia új hullám kiadót tudhatjuk a hátunk mögött, akik különböző könyvcsomagok felajánlásával kedveskedtek az előadóink számára. Azt hiszem nagyjából így mindent felsoroltam, és hát természetesen a Három Holló Alapítvány Baksasós Vera megsegítésével és kezdetleges mentorálásával a fő bázisunk, valamint az NKA támogatását élvezhetjük itt a különböző infrastruktúrális hiányoknak a orvoslására. Tehát azt hiszem,
1: Köszönjük szépen ezt. Akkor találkozunk holnap a konferencián, további jó munkát, és akkor ha még dolgozol, akkor menjél vissza dolgozni, üdvözöljük a három hullót, köszönjük, hogy betelefonáltál, és elmondtad.
0: Én köszönöm, és további jó beszélgetést kívánok nektek. Jósvai Pétert meg még várom vissza a kiállító térbe.
1: Kösz szépen!
0: Szerusztok!
2: Szia!
1: Egyetlen egy konferenciának egyetlen egy témájáról szeretnék beszélni.
3: Bocsánat, János, csak azt imádom, hogy az annak ellenére, hogy nem tudatosan csinálod, egyébként ezt ilyen ösztönös marxistaként, ez a nem tudjuk, de tesszük, hogy mint ahogyha a záróvizsgán kérdezné az ember, hogy szegénynek valószínűleg 26 felé van a feje, de egyébként azzal az utolsó kérdésem, hogy kik amúgy a szervezők és a szponzorok, abban olyan aranyosan láttam már így magam előtt egyébként, ahogy így gyűjti magában össze, hogy hogyan tud mindenkit megnevezni, igen, és
1: ezt gyakorolni kell, mert ez sokoknak komoly feladat jelent. De azt akartam mondani, hogy igazából én most itt az adásban egyetlen egy eladástémát említenék meg, ennek is különös, ennek is, ennek megvan az oka. Ma délelőtt ugye ott voltam a helyszínen, és a Békés Rozival beszéltem, aki Bódi Gábornak több filmjében munkatárs volt, és a Pszichében is csinál dolgokat, ő ugye grafikus, látványtervező, és elsősorban grafikus. És ő említette meg, ezt lehet, hogy akkor már nektek mondta, csak itt ezt szeretném adásban, hogy elhangozzon, hogy a pszichéből a három fontos tárgy kvázi hiányzik, illetve három fontos tárgynak fontos tárgyról, ami szerepelt a filmben, nem lehet tudni, hogy pillanatnyilag hol van. Ez a három tárgy, ez egy Méhes Zuzu festmény, ami szerepel, hát most így...
4: Tóth Lászlónak a bécsi lakásán,
1: Tóth Lász, igen,
4: amikor és előadja azt, hogy hallás, meg látás.
1: Igen, és ez egy nagyon erős, egy ilyen furcsa fölülnézeti festmény, és megdöntve...
4: Látható. Mint egy ilyen point of view.
1: Hát, mint hogy egy tükör lenne, vagy valami hasonló. Tehát erről nem lehet tudni, hogy ez a kép hol van. A Békés Rozi a leglogikusabb utakat már végigjárta, tehát Méhes Zuzut megkérdezte, ő nem tudja. A másik, amit a Rozi említett, az egy könyv, amit valószínűleg a Bachmann Gábor tervezett, és arról se lehet tudni, hogy hol van. És a harmadik pedig a kalap, amit a Cserhalmi viselt
4: a
1: filmben, ami ugye egy kalapszerű kalap egészen odáig, hogy a kalap felső része, mondjuk, mint ami a cilindernek a főső korongja lenne, az nem kerek, hanem négyzetes. És nem lehet tudni, hogy ezek a tárgyak hol vannak, és ezek ugye ikonikus tárgyak, fontos tárgyai a filmnek, és hát az akkori szisztémában a produkciónak a kellékei, azok vagy a kellékeshez, vagy a ma film raktárába kerültek, és azt lehet talán mondani, hogy remélhetőleg talán ez a konferencia segít abban, hogy legalább egy-kettő ezek közül valahogy előkerüljön, mert hát rettentő érdekes lenne ezeket újból megnézni és kézbe venni.
3: Minden és lehetre fals verziókat nagyon szívesen csinálunk több példányban. Egyébként itt a betelefonálók egyike régiséggel foglalkozik, Marika Lenyeli, úgyhogy nyilván nem viccelek, de hogy igen, értem, amiért ezt felvetted, de igen, ez...
1: Nem, mert ez őrült érdekes, tehát például ezt a Zuzu képet megtalálni és megnézni, mint képet a filmből kivéve, ez rendkívül érdekes.
3: De azért, bocsánat, azt csak hangsúlyozzuk még egyszer, ha már nagyon aranyos volt a Mihály ebben, meg amit a Gábor is mondott, hogy azért itt a harmadikot például nem láthatnánk teljes egészében sehol,
4: de
3: szerintem. Nem,
4: de igen, a műcsarnokban.
3: Vagy csak akkor úgy értem, hogy vagy most is egyébként?
4: Igen.
3: Akkor elnézést, csak
4: de, ott... Nem, de az nem az igazi, mert nem filmről látod, nem film vetítés, egy kis monitor, és akkor, mint az, és rásüt a nap.
3: Aha, és akkor, mint és a filmarchívumban a
1: vetítés. Bocsánat, szerintem itt
3: teljesen téves. De ugye a tradicionális kábítószerünket is például teljes egészében így meg lehet itt nézni, ezek a lényegesek.
1: Bocsánat, én csak azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a műcsarnokban vannak már.
4: Én ott láttam
1: tavaly. Mikor? Tavaly? Jó,
2: átkerültek az archívumba, igen. De a műcsarnokban megtekintő DVD-k vannak. Ja. És ott elhangzott az archívum neve, de hogy azért még egyszer mondjuk, hogy tőlük kapjuk jó minőségben a filmeket, és ezek nyilván a digitális változatok, tehát nem kópiás vetítés, ugye három hollóban erre nincs mód, de jó minőségben meg lehet ezeket a filmeket kapni, sőt, mi több a Színház és Filmművészeti Egyetemtől külön engedélyt kaptunk, hogy a főiskolai vizsgafilmeket is levetíthessük, tehát azért ezek a támogatások is ott vannak a konferencián.
1: Még egy dolgot szeretnék kérdezni, főleg tőled, mert hogy hát a még nem a Bódi az egyedül olyan alkotó, akiről úgy, hogy mondjam, hogyha bemegy az ember egy könyvesboltba, akkor hát mondjuk a Bódi írásait megtalálja, de én úgy gondolom, hogy az életrajz mindig az egy fontos műfaj, és ráadásul lehetőleg olyan, ami megszólítja azokat, akik számára ez fontos. Tehát, hogy bele tudja az ember képzelni magát, hogy egy bizonyos helyzetben az a művész, aki annyi idős volt esetleg éppen, mint az, aki olvassa, stb. Mit csinált, és hogy oldotta meg a dolgait. Sokan foglalkoztak a Bódi életrajzzal, és én azt az egyet nem értem, hogy, de lehet, hogy ez csak az én tájékozatlanságom, hogy talán te tudsz valamit arról mondani, hogy ugye a Bódinak az állambiztonsági érintettségét, azt mennyire lehet kutatni, tehát hogy a tartótisztet nem mentették föl például a titoktartás alól, vagy egyáltalán van még értelme, vagy egyáltalán éle még az egykori tartótiszt, és hogy te szerinted fogunk-e valaha ebbe mondjuk egy a jelenlegénél egy picit árnyaltabb képet látni, mert ugye az utolsó éveit, vagy az utolsó évét, legalábbis a Csaplár Vilmos szerint eléggé beárnyékolta, és ezt magam részéről egy picit alá tudom támasztani, hogy nagyon sok olyasmit volt körülötte, és olyasmit csinált, amit ebből a szempontból lehet csupán értelmezni, tehát, hogy próbálja lerúgni a béklyót, amit azt hitte, hogy már lerakott 81-be, vagy levettek róla 81-be, és közben nem. És az a mérhetetlen ivászat, amit azért ő Magyarországon folytatott, amikor ugye megjön, két helyen lakott Németországban a családja, Magyarországon a munka, és hát ezt tudjuk, hogy az mindig frusztráló, pláne Magyarországon, meg hát ez a frankfurti botrány, és valamiképpen azt jelzi, hogy így fogást kerestek rajta. Tehát, hogy azon túl, hogy baromira jó lenne egy életrajzot olvasni róla, hogy tudsz-e valami ilyesmit, tudsz-e, hallottál-e valami ilyesmiről, hogy ilyen készülne, vagy lenne, vagy te hogy látod, hogy ítéled meg, hogy mennyire kutatható, egyáltalán érdemes-e még egyáltalán ezzel foglalkozni, hogy egy picit ennek a jelentést író Bódi Gábornak a, nem tudom én, az emlék, vagy a személyiségét valahogy jobban megismerjük.
2: Hát őszintén szólva ezzel én kevésbé foglalkoznék, főleg azért, mert az, ami ebben esetleg lényeges lehet, az valószínűleg soha nem fog kiderülni, vagy nem
1: tehát tudom. Úgy látod, hogy itt ez nem történet semmi.
2: Igen, tehát, hogy ezek akkor innentől feltételezések. Mivel zsarolták meg? Én valahogy erről azt gondolom, hogy sokan talán őt is nyilván hibáztatják, vagy rosszul esik sokaknak, hogy ez vele megtörtént, van, aki kétségbe vonja, tehát azért e körül is van egy ilyen fennforgás, de én azért mindig azt mondom, hogy ez a rendszer a szörnyű, ami ilyen helyzetet teremt, és ilyesmibe viszi bele a legtöbbször azért mégiscsak zsarolással az embereket. Ez is valahol a Bódinak a formátumosságával szól talán, de ez egy feltételezés a részemről, hogy még valahogy ezt is tudom kezelni, és lehet, hogy ott történt valami, hogy már mégsem tudta. Vagy mégsem tudta, na, szóval, hogy ebbe beletört. De ami nekem fontosabb, és ezt röviden tudom mondani, hogy botrány, hogy nincs Bódi Gábor monográfia. Erre nem tudok mit mondani, kicsit magamra is vehetem akár, mert elég sok rendezőről írtam mostanában, és én nagyon szeretem ezt, és szívesen csinálom. Tehát saját magamnak is szól a szemrehányás, de tényleg ez botrányos. Szakdolgozat, egy doktori disszertációról tudok, ami készült, tehát azért vannak ilyenek, de egyelőre nem jelent meg. Ugye a Bódi szövegek kiadása, de ezt Péter biztos pontosabban tudja, azok azért elég jól állnak. Tehát ugye 3 kötetben megjelent az összegyűjtött írások, jóval korábban Zalán Vince szerkesztésében az elméleti szövegek, és most néhány éve az MMA kiadó gondozásában a további filmekhez, illetve a 3. kötet Peternek Miklós szerkesztésében a videómunkákról szól, és a középső pedig a Psziché és a kutyai dala. Egyébként ezt a 2 kötetet a kiadó majd árusítja a konferencián, tehát akinek még nincs meg, ezt is megvásárolhatja. De megjelent a filmiskola, ugye ilyen kezdeményezése is volt a Magyar Televízió számára, csak 3 rész készült el, de az írásos anyag megjelent. Korábban Peternák Miklós a Végtelen kép címen adta ki az elméleti írásokat. A meg nem valósult 2 forgatókönyv, a Tüzes Angyal, Pszichotechnikum is megjelent. Szóval azért a Bódi szövegek azok szerintem nyilván nem maradéktalanul, de többé-kevésbé hozzáférhetőek. Ez a doktori disszertáció pedig kutatta a levéltári forrásokat az OSK-ban is például. Ugye novellák is vannak, érdekes. Tehát kérdés, hogy ezeket ki kell adni, vagy sem. De az, hogy megírni a Bódi életművet, ez egy nagyon...
4: Életrajzot akartál mondani,
2: nem? Bocsánat, igen, az életműről. Nem feltétlenül életrajzot, hanem tényleg inkább egy olyan monográfiát, ami a művészetéről szól, tehát ami nem annyira életrajzot.
3: Nem? Tehát az egy analízis, ami az életmű...
2: Hát ami a művészetéről, igen, nem az életművet megírni, hanem az életműről írni, és nem az életrajzról írni.
4: Bocsánat, elnézést, hogy ezt megjegyzem. De én pontosan ezen dolgozom.
2: Hát ez fantasztikus.
4: De ez most vicces.
2: Ez nagyon
1: hát
2: nagyon.
1: Hát szuper, nagyon akkor életrajzot írsz?
4: Nem életrajzot, bocsánat. Gábor azt mondta, hogy olyat, ami analízis, Gábor, az életműre fókuszál.
1: Én az életrajzokat, én nem tudom, én iszonyú, nekem nagyon fontosak a művész életrajzok. Pontosan azért, amit az előbb próbáltam mondani, hogy az ember egy picit játszhat azzal, hogy az a saját életkorát összehasonlítja, mit lép akkor, nagyon érdekes, ugye, hogy old meg helyzeteket, tehát tulajdonképpen ezek a látszólag hétköznapi, vagy semmit mondó dolgok nagyon fontosak tudnak lenni, lehet, hogy nem mindenkinek, de egyébként botrányos elmaradások vannak magyar életrajz tekintetében, tehát gyakorlatilag nem a Bódi az egyetlen, akiről nincs, hanem Kassák élet, zsebéletrajz, meg bőven lehetne említeni, tehát ez tényleg elképesztő.
4: Bocsánat, János, szerintem nem lehet Bódi életrajzot írni. Ez egy lehetetlen műfaj. Annyi emberrel folytatta az életét együtt, hogyha valaki írna egy életrajzot, mondjuk csinálna 40 emberrel interjút, akkor még mindig ott lenne 400 ember, akik közül bárki vétójogon azt mondhatná, hogy ez hiteltelen az egész. Én ezt mondom.
1: Jó. Péter, viszont ha már itt vagy, és adásban beszélgetünk, akkor azért egy pár szót a csapnivalóról azért mondjál. Mert a csapnivaló az, nem tudom, hogy ki emlékszik, hogyha most a műsor elején lennénk, akkor azt mondanám, hogy várjuk a betelefonálókat, hogy emlékszik-e valaki még a csapnivalóra, egész pontosan csapnivaló.hu oldalra.
3: Emlékezni, vagy igen.
1: Hogy, mert hát ugye azt ti ketten csináltátok a testvéreddel.
4: Igen,
1: a húgoddal. Hogy egyrészt hogy van a húgod.
4: Köszönöm, kitűnően.
1: Másrészt
4: pincérnőként dolgozik Oszlóban, Perfinan.
3: De ez nincs nevég az oldaltuktommal. Ez még megvan, tehát ez még elég.
4: Meg, hogy igen.
1: De nem fejlődik.
4: Nézd, olyan állapotban van, mint én.
1: Igen.
4: Átmeneti, mondjuk így. Nem az, hát nem nagyon írok bele semmit, és nem nagyon kérek meg senkit, hogy írjon, de amikor eszembe jut valami, hogy ezt meg kell írni, akkor azt arról írok időnként. A lényeg az, hogy elnézést nem akartam erről egy szót sem említeni, de dolgozok egy könyvön, és emiatt mindent, hogy mondjam, hát így lejegelek, mondhatni.
1: És lehet tudni, miről szól a könyv?
4: Hát ez a...
1: Bizonyos Bódi.
4: Igen.
1: Jó.
4: De ezt nem akartam, egy szót nem akartam.
3: Semmi. Viszont megkérdezném, hogy egyébként annak azért van egy szerintem fontossága, hogy itt nem önmagában az életrajzi adatok lényegesek, mert hogy mondjuk egy olyan, hogy mondjam, ilyen lokál patriota, vagy ilyen helytörténeti mániákus, mint én, mondjuk azt lehet mondjuk tudni, hogy a Rádai utca 63, 4. emelet 5-ös számú lakásában laktak, egyébként még akkor az Ede, az apja még együtt éltek akkor, és hogy utána mondjuk az Anikó, a nővére, az később egyébként matematika szakra járt, és a szociológus kutatásokban részt vett, de hogy ezek önmagában nem annyira érdemlegesek, ha egyébként nincs interpretálva, tehát hogy nem arról van ez szó, hogy amiről ti beszéltek más előjellel, de hogy ez az analízis, ebben pontosan az lenne a lényeg, hogy valójában egyébként mit jelentett neki az, ahonnan jött, és hogy azt ő egyébként hogyan formálta valami.
4: Nem voltál itt, de innen kezdtük, amit most mondtál. Jánosnak ez volt a felvezető gondolata.
1: Igen, és...
3: Ez volt a felvezető, igen, én abszolút hallgattam, csak hogy ebben tudjátok, az volt az érdekes, hogy ő ugyanúgy, mert a Bódi ugyanúgy erről nehezen és kevéssé beszél, mint például egyébként a Szent Jóbi. Egyébként én ezt amúgy nagyon bizonyos értelemben mutatis mutandis nagyon szerettem egyébként, de hogy ugyanúgy az a családi világról mind a ketten nagyon keveset beszélnek amúgy.
4: Oké, okay, bocsánat, nagyon gyorsan azt mondanám, az én véleményem, illetve élményem az, hogy Bódi Gábor egy zseniális stratéga volt, és nagyon jól ismerte a történelmet, ami lehetővé tette a számára azt, hogy ahogy körülnézett a jelen valóságában, gyakorlatilag felismerje a történelmi kliséket, a stratégiai kliséket, és terveket tudjon hirtelen felvázolni, hogy akkor mit kell csinálni, novellát kell írni, nem filmet, és haladni egy bizonyos középpont felé, és azon is túl, egy epicentrum felé, és azon is túl, tehát a történet, ami a kutya idalában van, az túlmutat a teljes.
1: Viszont itt most azért zárjuk le, mert hoztál egy zeneanyagot, ezt az, mi ez, amit hoztál, amit hát most be fogunk
4: nem
1: játszani?
4: Nem tudom, hogy kell kimondani az együttes nevét, de ez a Pelé Schaumburg nevű együttes, aki a...
1: Pelé Schaumburg.
4: Pelé,
1: mint paraszt.
4: Oké, Pelé Schaumburg, az a címe, hogy Európa Heist Amerika, ezt a kutyai dalából ismerjük, és ha már ezt felemlítettük, a leggyönyörűbb videó, nem, a leggyönyörűbb Super 8-as klipet látjuk benne a kutyai dalában, ezzel a zenével, és hogy a Johanna Heer, most tudtuk meg a kiállítás kapcsán, hogy sajnos nemrégiben meghalt.
1: Ezt az zenét fogjuk hallani, és kedves hallgatók, a Gerencsei Gábort, Jósai Pétert hallottátok, Bezsényi Tamás és jó magam voltunk itt, és a Bódi Gábor konferencia 3 napon át a 3 hollóban holnap kezdődik, és szeretnék pontosítani, az időjárőr könyvbemutatója nem pénteken, hanem szombaton lesz a Bakácsbunkerben délután 4-kor, és most jön ez a bizonyos zene, a tesz, nyomhatod.

Város Rádió FM 90.3, Barázdán és Csomót, minden csütörtökön 10-től éjfélig. Ilyen frankó jazzzel fognak szólni, most például Brent Green, a zongorán adjuk Pearson.

Piros Rádió FM 90.3. Ez volt a Barázzán is csomót, minden csütörtökön 10-től éjfélig, most jelenleg Takesivel. Tömény jazz az elmúlt 2 órában. Most pedig már készül Popdavec, indul a Optimál Show. Hallgassátok, füleitek, én elköszönök, ciao, sziasztok!

0: Sevastok, hello. Hogy is van ez? Szóval, ahogy azt már itten a kedves kollega úr elmondta, ez itt a Tilos Rádió, és következik az Optimál Show, hiszen ez a műsor rend, és mi nagyon rendszerető emberek vagyunk. A műsorrendet is igyekszünk betartani. Azért apróbb csiszi-csuszi elő szokott fordulni a műsorrendben, de hát ugye mi történik minden terv szerint az életben? Hát semmi. Szóval a Tilos Rádiót tetszenek hallani. FM 90,3, avagy tilos.hu, és ugye mindent vissza lehet az archívumból is hallgatni, és ezt ajánljuk mindenkinek, hiszen ott tizenvalahány évre visszamenőleg mindent meg lehet hallgatni az utolsó elfuserált mondatig. Na, de mit akartam még mondani? Programajánlót is mondok gyorsan, mert ugye még csak jövő héten lesz, de már álljatok neki kifényesíteni a tánccsukátokat, hiszen jön a Tilos születésnapi mulatság. Idén lesz 35 éves a Tilos Rádió, ami azért jó sok. Belegondoltam, hogy én 15 éves korom óta vagyok a rádiónál, ami idén szintén már 30 évet történt. Úgyhogy öröködnek itt az évek, évtizedek. De hát ez az élet. És ez nagyon szép így. És leszünk ennél még öregebbek is. Úgyhogy jövő pénteken ünnepeljük meg együtt a Tilos Rádió 35. születésnapját a Dürer kertben. Jó, magam is fogok majd játszani egyébként, de rengeteg fellépő lesz, most föl se sorolom. A kollégák majd úgyis biztos még említik majd nektek ezt a jeles eseményt. És ráadásul az ingyenes is, hogyha jól emlékszem. Úgyhogy jövő pénteken tessék jönni Tilos szülinapot ünnepelni a Dürer kertben. Úgyhogy ez volt egy programajánló. Mi van még? Mostan Szentendrén a éjjel-nappal, Szentendre a hétvégén, ott is lesz egy csomó tök érdekes program. Ja, meg szintén jövő hétvégén lesz ott Szodé és Jű a barlangba, ami szintén nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkezik. Én még onnan jövök ám vissza a szülinapra. Mások is követhetik ezt a példát. Na, de hát jó programokból sosincs hiány. Végre kicsit az eső is esett, úgyhogy picit talán a növényzet is jobban érzi magát. Kiránduljatok, most igazán jó kiránduló idő van. És persze hallgassátok a Tilos Rádiót. Na, ennyi volt az Optimában a mai verbális része az adásnak. Következzék a zeneszó egész hajnali 3-ig. Mindjárt megkeresem, hogy mivel is indul a mai műsor. Aztán majd szépen kialakul. Csókoltatok mindenki, Tilos Rádió, Optimál.
1: Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó. Hát, jó.